0: mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.

0: Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.
1: Te jobb vagy nálam, nem csak magadnak önted.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

Kátsz, nem veszem észre direkt, hogy baszolhatsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pélyek.

Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!

0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a lemez lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok!
1: Kíván a magyar nemzet, magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet, Hungaroponon népi nemzeti magyar rappet.

0: szobába, gatyám lobog. Seggem kilóg, gyomrom korog. Nézek a magasba, gondolok nagyot. Magyar égre, magyar csillagot. Nyugati szél fú, déli báb ragyog. Magyar vagyok, szittya vagyok. Nem vágyok sokra, de egyet akarok. Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti hip-hopot.
1: Magyar nemzeti hip-hopot!

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a magyar nagydíj alatt. Keresünk menedéket, ha kint ér a vihar, melegszik az idő. Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
4: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt 2-től vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és komoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható, a következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd komoly felhő képződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
6: A Művészetek Völgye idén már a 35. kiadásával jelentkezik Kapolcs, Talján Dörögd és Vigán Petend augusztus 2-áig a Balaton felvidék kulturális csomópontját jelentik. Július 26-án Tóth Krisztinával, a kortárs szép irodalom egyik legjelentősebb alakjával beszélget 17 órától a Buda udvarban, Ruff Orsolya. A Kánkán az üvegpadlón történeteiben hol mulatságos, hol végtelenül megrázó életekkel találkozhatunk, mi olyanokkal, mint a saját életünkben. Almási Kitti pszichológus szakértő a Momentán társulattal improvizál majd este 7 órától július 26-án. A Fröccs interaktív lélekbúvárkodás a Momentán udvarban zajlik majd. A Hagyományok Háza Folk udvarán pedig este 10:30-tól a Dűvő és a Duhaj zenekar közreműködésével lesz hajnalig tartó folk kocsma.
0: Esemény.
6: 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdő Szövetség a Strandok Éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Balogh Zoltánt, a Magyar Fürdő Szövetség főtitkárát hallják.
3: Ezen fürdők zömében termálvíz is van, tehát gyakorlatilag azért az időjárásnak kevésbé vagyunk kitettek, sőt egy picit enyhébb idő esetében is a meleg vízben lazulva nézni ezeket a változatos programokat itt, illetve részben bennük is egy jó megoldás. És ugye, ha már a kreativitásnál tartunk, ugye az alap az a zene és a hosszított nyitvatartás. Ezen a napon minimum éjfélig várják kollégáink a vendégeket, de jó néhány fürdőben ennél hosszabb, hajnali egy, akár két órás bezárás mellett is várják a vendégeket. Ahogy mondtam, zene, különböző betétprogramok, a táncnak itt különböző formája, a szalsza, a zumba, a brazil táncon keresztül minden, aztán csapát egy kicsit egyéb mozgásformában, aquafitness, víz alatti játékok, van, ahol búvárkodás, illetve egyre több helyen nyújtanak ilyenkor szauna programokat, és ezt mindig fontosnak tartom elmondani, hogy szaunázni nem csak a hűvösbe lehet, hanem ilyenkor is a nyári idő de kifejezetten felüdítő tud lenni, akár napközben, akár Nikolában is egy jó szauna, és akkor, ha utána jövünk a 30-35 fokba, még azt is felüdítőnek érezzük a 95-100 fok után. Nagyon fontosnak ítélem azt, hogy ugyan Strandok Éjszakájáról beszélünk, de a legtöbb helyen már napközben is vannak programok, hiszen a legkisebbekre, kisgyermekekre, illetve családosokra is gondolunk, és számukra is különféle játékok, bábelőadás, henna, csillámtetkó, különböző gyerekkoncertek lesznek, úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy önt is, hogy keresse meg a Fürdőszövetség honlapját, ott a hírek között megtalálja a Strandok Éjszakáját és a csatlakozó fürdők név során túl egyébként egy részletes programot is, illetve magát az adott fürdőnek a nyitvatartását is.
0: Esemény.
6: A világ egyik leggyorsabban fejlődő sportága költözik a július 25-26-i hétvégén Budapest új közösségi terére, a Rakpartra. A kétnapos esemény központi eleme egy egyedi kialakítású paddle pálya lesz, ahol a látogatók teljesen ingyen kipróbálhatják ezt a sportágat. Profi edzők vezetésével bárki pályára léphet, tesztelheti a legmodernebb ütőket, részt vehet ügyességi játékokon és értékes nyereményekért is versenyezhet. A hétvége során látványos bemutató mérkőzések, magyar válogatott játékosok, nemzetközi versenyzők és meghívott profi sportolók gondoskodnak a magas színvonalú programról. Ütőt ragadnak ismert hazai közéleti szereplők, influencerek, valamint korábbi élsportolók, köztük futball és jégkorong legendák is, akik egyedülálló crossover mérkőzésen mérik majd összetudásukat. A szervezők célja, hogy a paddelt kiléptessék a sportklubok falai közül, és Budapest egyik legpezsgőbb közterén közelebb hozzák az emberekhez. A kétnapos pop-up esemény várhatóan összehozza a hazai paddle közösség minden szereplőjét, miközben egész napos DJ-szettek és élő zenei programok teremtenek fesztivál hangulatot. A Rakpart ezen a hétvégén azt bizonyítja, hogy a paddle jóval több egy rohamosan népszerűsödő sportágnál, közösségi élmény, amely kortól, sportmúltól és tapasztalattól függetlenül bárkit képes bevonni, összekapcsolni és megmozgatni. Szabad paddle a Szabad Rakparton a július 25-26-i hétvégén.
0: Kiállítás.
6: Hagyományos népviseletekből, köztük a szegedi nagy tájra jellemző ruhákból és népművészeti motívumokat tartalmazó modern darabokból nyílt kiállítás. Folk Fashion Divata Folklore címmel csütörtökön a Fekete Házban. A tárlat célja, hogy bemutassa, milyen módon hat napjainkban is a népművészet a divatiparra, a divattervezőkre. A látogatók csaknem 80 ruhán keresztül ismerhetik meg ezeket a kapcsolatokat. Az év végéig látható szegedi kiállítás a Hagyományok Háza tárlata, amelyet szegedi elemekkel egészítettek ki a szakemberek. A Móra Múzeum népművészeti gyűjteményéből bemutatnak alsóvárosi és tápai ruhát, valamint egy a délalföldre jellemző teljes kék festőviseletet is. A tárlaton szerepelnek a szegedi papucsok is, amelyek 500 éves története egészen a hódoltság koráig vezethető vissza. A hagyományos lábbelik mellett pedig varrott, kifordított egylábas papucsok is láthatók lesznek, amelyeket a legendás mester Rátkai Sándor készített. A Móra Múzeum iparművészeti gyűjteményéből származó polgári viseletek jó példák arra, hogy a tervezők már egy évszázada is szívesen merítettek ihletet a népművészeti hagyományokból. Az 1930-as évek magyaros divatjának darabjain a hímzéseken vagy a ruhák forma világában jelennek meg a népviseletek elemei. A tárlat vendégei az ország több tájáról is láthatnak klasszikus magyar népviseleteket, amelyek sok esetben az alapját adták a modern ruhakölteményeknek. Bemutatják azt a magyó hímzéses ruhát, amelyet Regőci Krisztina műkorcsolyázó először az 1974-es zágrábi Európa-bajnokságon, majd az azt követő müncheni világbajnokságon viselt. Az érdeklődők láthatják Sebestyén Márta fellépő ruháját is, amelyet 1993-ban viselt, amikor II. Erzsébet angol királynő előtt énekelt. A kiállításon megjelenek a táncház és hippi mozgalom időszakában készült ruhák, valamint a 2012-es londoni nyári olimpia egyenruhái, amelyeket szintén klasszikus népművészeti motívumok díszítettek. A látogatók találkozhatnak a Malév 1974-es formaruhájával, amelyet a légiutas kísérők hordtak, a piros szettet, amely szoknyából, blúzból, kabátból és kalapból állt, és egy kalocsai mintás kötényjel egészítették ki. A tárlaton a különleges ruhaköltemények megcsodálása mellett a látogatók népművészeti motívumokkal ellátott ruhákat próbálhatnak fel, és fotózkodhatnak is azokban.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
7: Marcipán és macskakő, tájház, képtár száncsengő, avagy az ezerarcú Szentendre. A Duna kanyar kapujának városa pihentető, mediterrán hangulatú és minden évszakban varázslatos. A város jellegzetes 18. századi milliója ma is élvezhető macskaköves tereivel, színes barokkos polgárházaival, szűk utcácskáival, kecses templomaival, kellemes kávézóival és vendéglőivel. Az Ódonváros központot a szerb ortodox keresztény menekültek beáramlása is alakította, akik a török betörések idején érkeztek, majd később a Balkánon dúló harcok elől menekültek. A II. Század elején a rómaiak védekező rendszert építettek a város körül, és ezt a megerősített katonai tábort nevezték Ulcica Castrának, amely a helység első ismert neve is lett. Később a várost a plébánia templom védőszentjéről, Szent András, azaz Szent Endre apostolról nevezték el. Szent Endrét gyakran nevezik az élő művészet városának. A város az 1920-as években számos ismert magyar művészt inspirálta, így ma szinte minden második épületben képtárat, galériát, kézműves termékek boltját vagy múzeumot találhatunk. Szentendre olyan hely, ahová nem csak megérkezni jó. Már az oda vezető út is lehet az élmény része, s ehhez érdemes a víz felől közelíteni. A Mahat, Pasztnáv, Budapest és Szentendre között közlekedő menetrend szerinti hajójárataival a Duna hullámain egészen más nézőpontból csodálhatod meg a Duna kanyar kapuját. A fővárosi Vigadó térről és a Batthyány térről induló járatok kényelmes alternatívák az autó vagy a hév helyett. A fedélzetről a folyópart látványa önmagában is emlékezetes. Hajóval érkezve gyakorlatilag közvetlenül Szentendre belvárosában landolhatsz. Nem szükséges parkolóhelyet vadászni, s akár egy pohár jó bort is gondtalanul elkortyolhatsz. Amennyiben még tartalmasabb kikapcsolódásra vágysz, választhatsz szervezett programcsomagot is, amely vezetett városi sétával és hagyományos magyar ízekkel teljes.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a

0: Bit, a SOS gyermekfalva kommunikációs kampányainak vezetőjét, az év PR szakemberét. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm én is, szia.
0: Na, az a felütése a beszélgetésünknek, hogy az állami gondozásban felnövő fiatalok, vagy akár az onnan kikerülő felnőttek, azok hát így eltűnnek a társadalom szem elől, vagy nem igazán lehet észlelni azt, hogy ők itt velünk vannak, és a társadalommal együtt léteznek. Ez mennyire áll meg, ez a megállapítás, és mennyire problematikus ez a dolog?
1: Részben szerintem ez teljesen helytálló. Tehát amikor én elkezdtem így intenzívenben kommunikációs kampányokat készíteni kifele, akkor abszolút azt láttuk. Volt egy előzetes felmérés, hogy egyáltalán mit tudnak ezekről a gyerekekről, fiatalokról, és abból tökre kiderült, hogy gyakorlatilag semmit, kevés információjuk van, ami van, az is téves nagyon sokszor. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor van mögötte előítélet. Tehát, hogy mondjuk a megkérdezettek 7%-a mondta, hogy a gyerek valószínűleg maga miatt kerül be, hogy ő tehet erről.
0: 2 éves korában vagy?
1: Igen, tehát azért ezt azért kellett árnyalni, és hogy végigmentünk ezeken a szokásos ilyen szociológiai kérdéseken, hogy elfogadnád-e munkatársadnak, barátodnak, a gyereket párjának, és hát ahogy szűkültek a lehetőségek, nyilván úgy lett egyre előítéletesebb ez a mutató, és azért azt kérdezik, hogy kevesebb tudnak róluk, miközben teszem hozzá, hogy azért ez 23 ezer gyereket jelent, ami nem kevés, tehát ez egy siófoknyi, városnyi embert képzeljünk el. Tehát, hogy igen, valóban van egy ilyen láthatatlanságuk, miközben azért ez érdekes, hogy mivel ilyen sokan vannak, azért biztos, hogy mindenki találkozott már életében legalább egyszer.
0: És akkor ez egy olyan bélyeg, ami tulajdonképpen tényleg nem befolyásolható tulajdonképpen, tehát ezt megkapja a nulla időpillanatban, és onnantól ez rajta van.
1: Megkapja, annyiban ezt még azért árnyalom, hogy azért nyilván kommunikációs kampányokkal ezeken lehet valamennyire segíteni.
0: Erről tehát
1: nyilván a társadalmi kommunikációnak ez a lényege. De még azért behoznám, hogy az elmúlt években, vagy több évre visszamenőleg is azért nagyon sok gyermekvédelmi ügy került be a médiába, amik nagyon negatív ügyek voltak, tehát a bántalmazások, az abuzálások, akár intézményi szinten, akár nevelői szinten, nevelőszülői szinten, tehát hogy ezek nem tesznek jót ennek az egész úgynevezett szakmának és ennek a gyermekvédelemnek. Tehát ez fokozza azt, hogy van egy olyan kép róluk, hogy egyrészt keveset tudunk, másrészt nagyon sok negatív hír kerül a fogyasztók elé, és ez volt például az én, vagy nekünk az egyik célunk, hogy ezt így árnyaljuk, hogy mutassunk valami pozitívat, hogy ez nem a fertő, ez nem a borzalom, ettől nem kell félni, ez nehéz.
0: Most azon gondolkozom, hogy az jutott eszembe, hogy az utóbbi 2-3 évnek ez a nagyon negatív és nagyon központi problémaköre, amire utalsz, ez azért egy odafordulás is volt, amennyire én megéreztem, vagy megéltem. Tehát az áldozatok felé, a gyermekek, ifjúság felé azért inkább egy ilyen megengedő, vagy pozitív odafordulás is volt.
1: Szerintem ez az utóbbi években változott. Tehát, hogy ahogy elkezdődött, ez voltak ugye az influencer tüntetés, egyre jobban előtérbe kerültek a gyerekjogi szempontok. Azért, ha visszamegyünk mondjuk 10-20 évvel ezelőttre, ott ezt nem látjuk. Tehát, hogy az, amiről most beszélünk, az nem azt jelenti, hogy az elmúlt 3-4-5 évnek a hozadéka, hanem 20-30-40 évvel ezelőtt gyakorlatilag ugyanez volt, vagy 50 évvel ezelőtt is, de hogy most sokkal érzékenyebb rá a média, sokkal érzékenyebbek rá az emberek, és azzal, hogy így többet foglalkoznak ezzel a témával, nyilván így jobban látható lett. Egyszerűen nagyobb nyilvánosságot kap ez, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. És ebben azért nagy szerepe van, hogy a gyerekjogi szempontok és értékek azok azért egyre erősebben jelen vannak. Teszem hozzá az újságírók körében is, hogy egyszerűen máshogy nyúlnak a témához, mint korábban.
0: Jobban kérdeznek, érzékenyebbek?
1: Szerintem érzékenyebben. Azt tapasztaltam, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor az SOS-sel bevezettük azt, hogy gyerekjogi szempontok miatt nem mutatunk élőben, tehát nem fogom kitenni a gyereknek a történetét, ami az ő traumáját az arcával. Eleve nem is szólaltatok meg 18 év alatt, de fölötte is úgy, hogy fogom a kezét és vigyázok rá. És hogy ezt elmagyarázni a médiában egy riporternek és az operatőrnek, hogy gyere, forgassál, de nem mutathatod a gyereket, vagy majd beszél a nevelőszülő a gyerek helyett, tehát hogy ezt azért nehéz volt átvinni, mert nem egy esetben az első reakció erre az volt, hogy ez így nekem nem sztori.
0: Nem egy clickbait történet.
1: Nem, hát nincs arca az, hogy ott kalimpál egy gyerekhez, és közben valaki beszél, hogy ez így nem. És akkor így dobták vissza az interjúkat, ugyanígy a kommunikációs kampányokban is ezt így nehéz volt, hogy nem utassunk. és aztán így elkezdett, így valahogy edukálódott úgy maga az újságíró társadalom is, és oda is becsorogtak ezek a szempontok, hogy meg lehet úgy oldani,

0: hogy ma már egy forgatásnál ez nem okoz problémát, hogy mondjuk vágóképnek lehet, hogy lesz gyerek, aki elsétál háttal, vagy mondjuk a füle, vagy fellobban a haja.
1: De ez a maximum.
0: Ez a maximum, és ez már elfogadott, de 10 évvel ezelőtt ilyen véres harcokat kellett, mármint hogy szóbeli, verbális harcokat vívni, hogy megtartsunk médiát.
1: Az, hogy hírességek, egykori állami gondozott hírességek napfényre lépnek és elmondják a saját történetüket, ez hogyan segíti az ügyet?
0: Hát nyilván sokat. Ő rajtuk keresztül tudod szélesebb körben elterjeszteni. Tehát, hogy ezért nem véletlen, hogy mindig mindenki, meg mi is próbálunk olyan idéző celeb arcot találni, aki viszi ezt a történetet. Tehát legutóbb a Zsiga Melinda volt az, aki az arca lett a legutóbbi kampánynak. Más követői tábora van, ő, tehát hogy igenis sokkal-sokkal könnyebb. Azért ugye ez nagyon nehéz téma, mert nem tudok több száz, vagy nem tudom, 50, vagy 10, vagy nem tudom hány híres korábban állami gondozottat így előhúzni.
1: Hát hogy ez nem hátrányos az, helyzetből indulnak.
0: Ez nagyon hátrányos helyzetből, és ez nem az az életpálya, aminek a végén mindenképpen siker lesz. Sokszor van, hogy kérdezik, hogy tudok-e valami pozitív, valami hírességet, valami nagyon-nagyon sikertörténetet, de hogy ez annyira más, mert önálluk tényleg más a sikernek a mércéje.
1: Magához
0: képest, igen. De valóban, hogy hát igen, hát ezek viszik, sokkal jobban viszik. Ha mondjuk egy kampánynál nevelőszülői történeteket mutatunk be, az nagyon-nagyon megható, meg gyerekek nagyon-nagyon megható, de és hogyha ott van a végén egy híresség, akkor még többen meg is nézik. Tehát, hogy ez meg egyértelmű.
1: Nyilván nem véletlen hoztad be a meghatót. Kommunikációs megközelítésből mik a fókuszterületeitek, vagy mi a megközelítésetek, mi a stratégiátok, amikor kampányokat terveztek erre a témára?
0: Széles elérés, nyilván. Attól függ, hogy ugye, hogy mi a végkimenete, hogy mit szeretnek ilyen call to actionnek, azért nagyon sokszor itt a nevelőszülő toborzás az, amire kifutatjuk a kampányokat főleg, tehát a társadalmi érzékenyítés és a nevelőszülő hiányt próbáljuk pótolni, ez a kettő szokott lenni. Például pont a kórházban hagyott babákkal kapcsolatosan, amit csináltunk kampányt, hogy kimentünk az utcára, ilyen gerilla akció, annak is ez ebbe a két irányba ment, mert tehát ezek ilyen advocacy kampányok, amik mind odafutnak ki, hogy ezek a gyerekek sokszor azért vannak rossz állapotban, vagy azért van 300 kisbaba a kórházban, mert nem tudják kihelyezni őket, és azért nem tudják kihelyezni, mert hogy nincs elég nevelőszülő. Tehát, hogy a végén mégiscsak oda kell kifutni, hogy jelentkezz nevelőszülőnek. És akkor van egy harmadik része, hogyha ezt át tudjuk fordítani adománygyűjtésre, hogy vagy a szervezetet támogass, vagy állj be nevelőszülőnek.
1: És az 1% kampány, gondolom, az egy, hogy ez kevésbé nálatok?
0: Megy az 1%, de ott online térben, tehát az, hogy offline térben szerintem 10x éve nem voltunk már kint, ott meg azt látjuk, hogy van egy megszokott, idézőben megszokott adományozói kör, akit könnyebb elérnünk, bővül is valamennyire, de ez az ott kifejezetten online kommunikációt jelent.
1: És a céges együttműködések mennyire jellemzőek?
0: Abszolút, az is látszik, hogyha tehát, hogy azért egy kampány után, hogyha kimegy a médiába, azért az megnyit kapukat, ismertséget ad nyilván, tehát, hogy ezen nagy dolgot ezzel nem árulok el. Inkább az nehéz, hogy valóban látni azt, hogyha kint vagy, tehát, hogy a kommunikáció meg a brand, az hozza a pénzt, de közben ez nagyon sokszor ugye egy ilyen probléma nagyon sok civil szervezetnél, hogy jó, de mennyi pénzt hoz a kampányot, hogy forintosítsd. És ezzel tudom, hogy nagyon sok mindenki küzd, aki civileknek csinál kommunikációt, hogy ez nem úgy forintosítható, mint hogy küldesz egy direkt marketing levelet, és, vagy egy csekket, és arra visszajön a pénz, és visszakövethető, hanem hogy ennek egy hosszú távú hatása van, és egészen másmilyen. Ez szerintem az különben, amit így nehéz így sokszor elmagyarázni olyan szektorban, ami nem egy for profit szektor, de mégis adománygyűjt.
1: Tehát ez a megbízók felé egy nehéz magyarázat akkor, hogy miért kezdjünk ebbe bele tulajdonképpen.
0: Igen, hogy a kommunikációnak van értelme, és hosszú távon, de vissza fog hozni.
1: És egyébként olyan részmérföldköveket azért kitűztök, hogy mondjuk 5 nevelőszülő jöjjön be a kampány végére, tehát valamiféle ilyen.
0: Persze, mérföld, hát igen. Tehát ott van a hányan menjenek rá az oldalra, mennyi szeres legyen a nevelőszülő, hány feliratkozó legyen, tehát hogy ilyeneket muszáj, mert ezzel tudod visszamérni, hogy ez most működött vagy nem.
1: Hát ez erre gondolom, igen, ezért gondolom, hogy a jó, de mennyi pénzt hoz, hogyha lefordítod más mértékegységekre, akkor azért visszakövethető valamennyire, hogy mi történt.
0: Igen, abban a szempontból nehéz ez a hány nevelőszülőt hoz, mert azért az a tapasztalat, hogy van egy ilyen kampány, kimegy, mondjuk, hogy kórházi babák és nincs nevelőszülő, erre elindul egy nagyon nagy intenzív jelentkezés, amiből lesz egy nagyon nagy lemorzsolódás a végén, amikor kiderül, hogy oké, de hogy valójában ez mivel jár, mit jelent, hogy részben örökbefogadás, részben meg nevelőszülőség. De sok a telefon, és nagyon sok átkonvertálható adományozóra. Tehát, hogy nem fölöslegesek ezek.
1: Hát igen, mert gondolom, hogy egy ilyen megérintő kampány, az felráz egy csomó érdeklődőt, hogy tehát elszánnom magam, és én is belevágok egy ilyenbe, de azért ez nem egy rövid távú dolog, nem egy hétvégi óvodakerítés festés, hanem ez egy más típusú elköteleződés.
0: Hát igen, igen, pont ez az, amit mondasz, hogy azért nehéz nevelőszülőt toborozni több minden miatt, mert hogy igen, tehát hogy ez nem egy egyszerű önkéntes munka lesz, hanem ez 0-24-ben éveken keresztül, amíg föl nem nő kb.
1: És valószínűleg még utána is, ha jól sikerült a dolog.
0: Igen, tehát hogy ez azért egy szakma, tehát olyan, mint hogyha te egy állás, hát igen, mint egy ilyen HR kampányt csinálnál, csak nem tudsz mögé rakni olyan juttatásokat, vagy olyan, a mézes madzag az azért kicsit keserű, azt lássuk be, mert nem olyan magas a bérük, hogy azt mondta, hogy igen, ide azzal a 2-3 traumatizált gyerekkel mindenképpen ezt akarom, tehát hogy nehéz. És ez egy másfajta közeg, akit te meg akarsz szólítani, mert az érzékenyítés egy dolog, de hogy az, akit, hogy te be akarsz állítani ilyen HR szempontból, tehát ott azért elég magas mércét meg kell ugrani érzelmileg is, meg minden, hogy ezt valaki tudja. És te ezzel a szűk közegre fogsz lőni, nem túl jó feltételekkel.
1: Hát ez kihívás. Ugye most jó, hogy behoztad ezt a gondolatmenetet, mert én is erre akartam rákérdezni. Ugye egy dolog, hogy valakiben van elszántság, és meg van egy csomó jelentkező, és ugye említetted, hogy mondjuk a 300 kórházi csecsemőt ugye nem tudják kihez kiadni, mert nincsenek elegendő. Ugye nem csak ez a helyzet, hanem az is van, hogy nem mindenki alkalmas rá. Tehát még hiába van egy szándék, hogy na én ezt most bevállalom, hát attól még az nem biztos, hogy célt ér.
0: Hát ez nagyon így van. Ugye van eleve egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat, amin átmennek.
1: Az első lépés?
0: Szerintem már egy nulladik lépésnek bevezetném, nem, különben van egy ilyen környezeti alkalmasság, hogy megnézik, hogy egyáltalán a környezete, a lakókörnyezete alkalmas-e, és van pszichológiai szűrés is, amit teszem hozzá, még mindig nem jelenti azt, hogy mindenkit ki lehet szűrni, tehát azért ez ennél komplexebb probléma. Nagyon sokan különben ilyen segítő szakmákból jönnek erre a területre, de az az érdekes, hogy azért van egy ilyen eltolódás, hogy mi korábban ilyen nagyon sok egyedülálló nők voltak, akiknek ez volt gyakorlatilag a fő foglalkozása, hivatása. Most már azért nem tolódunk el abba az irányba, hogy mondjuk egy középvezető van, hogy multinál, ez jó ritka, de azért tényleg van egyre több középvezető, felsővezető vállalja ezt be, nem csak nők, hanem férfiak is, többnyire dolgoznak mellette, tehát hogy ezt nem úgy kell már elképzelni, hogy 5-6 gyereken otthon ül egy otthonkába, és egész nap főzi a gulyáslevest, hanem ugyanúgy elmegy dolgozni, mint én, beviszi a gyerekeket, hazamegy. Tehát ez a kép.
1: De akkor azt mondod, hogy eddigiekben leginkább az egzisztenciális ösztönzők voltak azok, amik meghatározóak?
0: Nem feltétlenül az egzisztenciális ösztönzők, pláne, hogy korábban nem is még ennyire sem voltak, mint most, inkább sokkal inkább az a kép, a dolgozónő képe, az anyaképe, tehát az a társadalmi kép, ami hozzákapcsolódik egy gyereknevelő nőhöz, szerintem az változott. Hogy igen, sokkal jobban ez a nő, aki a gyereket nevelés közben dolgozik, ez van most, 30 évvel ezelőtt nem ez volt. Ott azért sokkal jobban elváltak ezek a hagyományos, és itt valóban női férfi szerep. Én a gyerekekkel vagyok, te dolgozol, itt van 5 gyerek, te dolgozol. Ezek keverednek már. Nem véletlenül mondtam, hoztam be a férfiakat. Uh-huh. Tehát, hogy ez korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy férfi otthon marad a gyerekkel, nem csak nevelő szülőként, hanem ugye
1: a
0: sajátjával is, de hogy marad otthon. Hát ő hozza a pénzt, a nő otthon marad. Tehát, hogy ahogy a hagyományos családmodellben is ezek a szerepek így tolódnak ide-oda, ugyanúgy itt is ezt látjuk.
1: Kapnak közben is támogatást a nevelőszülők? Tehát, hogy mit csináljanak, hogy csináljanak? Van támasz ehhez?
0: Igen, vannak ilyen tanácsadóik, nevelőszülői tanácsadóik, meg mentoraik. Van egy olyan speciális rendszer az SOS-nél, hogy a korábbi nevelőszülők beállnak mentornak a frissen belépők mellé, és végig kísérjük őket az első éve mindenben. Azért teszem hozzá, hogy ez nem az általános, azt jelenti, hogy minden az összes ország, vagy az ország összes nevelőszülője mellett intenzív segítség van. Ez meg annak köszönhető, hogy ez egy alapítvány, aki fundraisinggel és megteheti, vagy meg tudja tenni szerencsére azt, hogy melléjük rak pszichológiai segítséget, ami tökre fontos. Ez a, hát gyakorlatilag a legfontosabb, tehát ha nincs megtámogatva, akkor ő ki fog égni, és ott nem tudjuk, mi történhet.
1: korosztály tekintetében mit lehet elmondani a örökbefogadás vagy nevelőszülőség kérdésében?
0: Vegyes, nagyon vegyes, tehát van 25 éves nevelőszülőnk, meg van, aki már nyugdíj előtt áll. Itt is van szerintem egy frissülés, fiatalodás. Nyilván a korábbi generáció megy nyugdíjba, az ő helyükre kell behozni, azért az is kihívás, hogy most már más típusú embereket kell megszólítani. Hát ebben, hogy most már férfiakra is célzunk, fiatalabbakra, simán van, hogy valaki, tehát korábban nagyon sokszor volt, hogy már voltak gyerekei, vagy kirepültek, és úgy állt be, most egyre több van, aki kisgyerekkel van otthon, és amellé fogad be mondjuk egyet, nem hármat, hanem egyet, és igen, tehát ez is egy más típusú életforma.
1: És az is előszokott fordulni, hogy hirtelen előkerül egy testvér is, vagy még egy testvér.
0: És van, akkor és hogyha erre van lehetőség, akkor nyilván befogadja.
1: Ezek olyan szép történetek.
0: Ezek nagyon szép történetek, azért teszem hozzá, hogy ez mindig férőhely hiány miatt azért tud inogni, hogy van-e arra lehetőség, hogy befogadja.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Varró Gabival, az SOS Gyermekfalva kommunikációs kampányának vezetőjével, az év PR szakemberével beszélek, és azonnal jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádiókafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat Varró Gabival, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányának vezetőjével, az év PR szakemberével beszélgetek, és forduljunk rá a kommunikációs aktivitásokra, vagy a kommunikációs kampányokra. Ugye az utóbbi, nem is tudom hány évben, majd te megmondod, elég feltűnő és szembeötlő kampányokkal jelentkeztetek. Mi a koncepció, és mik voltak ezek a különösebben figyelemre méltó kampányok?
2: Hát ezen 2021-22-ben kezdtük el ilyen sorozatban. Az volt az első év 2022, hogy bevezettük az Állami Gondoskodásban Élő Gyerekek Napját.
1: Piros betűs ünnep.
2: Ez egy piros betűs ünnep lett annyira, hogy ilyen az MT-nek a esemény naptárában benne van, és ez egy, tehát ez tényleg egy ünnepnap lett, és azóta ezt így gyakorlatilag minden évben most már ünnepli a média. Nagyon érdekes volt látni, amikor ilyen politikai pártoknak a mindenféle megemlékezésébe, kampányaiba is megjelent, pártástól függetlenül, tehát hogy ez egy ilyen elfogadott jeles nap lett. Ez egy érdekes dolog volt különben, hogy ez hogy lett jelesnak, mert volt azóta, hogy többször fölhívtak és megkérdezték, hogy ez hogy sikerült, mert ennek van egy ilyen nagyon hosszú, a külügyminisztérium, az ENSZ-en, a nem tudom kin keresztül kell elfogadtatni.
1: Protokoll.
2: Hát ez egy protokoll, tehát ez nem úgy lesz jelesnak valami, hogy azt mondom. Hát ez nem történt meg. Itt valójában annyi történt, hogy lett egy gondolat, hogy tényleg van jeles napja, nem tudom, van diabétesz, meg pedagógusnak, meg mindenféle ilyenek, és hogy valamit kéne csinálni, hát akkor legyen nekik egy ilyen. A koncepció az volt, hogy a médiát valahogy el kéne érni, hogy mögé álljanak, tehát legyen egy média összefogás. És egy média összefogást azt úgy tudsz elérni, hogy azt mondod, hogy már pedig egy jeles nap van. Tök egyszerű újságírói trükk, hogy keretezed úgy, hogy most ennek meg annak a napja van, és foglalkozzatok vele, ilyenkor szoktak. És akkor ez így ki lett hirdetve, hogy akkor ez a nap, október 7-e most az Állami Gondoskodásban Élő Gyerekek Napja, tökre nem ment át semmilyen protokollon, hanem ez csak ki lett így rakva, és a média meg átvette ezt, mint egy elfogadott tényt, hogy ez tényleg valóban az a nap, és erre lettek ők fölkérve, hogy álljanak egy ilyen ügy mellé, hiszen ez az a nap. Azt senki nem kérdezte meg, hogy ezt a napot ki állítja, hogy az, hanem, és innentől kezdve elindult egy folyamat, és minden évben, és egy, hát igen, kvázi ilyen piros betűs ünnep lett.
1: És egyébként utólag ez, nem akarják bevarni valahogy a naptárba tényleg? Tehát elindítani?
2: Nem merült föl, különben az egész október 7 is, hogy mi legyen az időpont, azt, hogy néztük a naptárat, hogy jó, utána a gyerekjogok világnap előtte ez van, és október 7-én éppen akkor nem volt semmi, akkor legyen az. Éppen akkor valami olyan hétköznapi nap volt, az egy jól hangzott, tehát hogy ez valójában, ha úgy nézzük, ez egy trükk volt, soha senki nem kérdezte meg, hogy de miért az, és ez honnan jött. Úgyhogy ez azóta így van.
1: És
2: most már így is lesz. És ugye hát a másik trükk ebben az, hogyha azt mondod, hogy jeles nap és csatlakoz, erre nehéz azt mondani, hogy én egy ilyen nemes ügyhözés pont a jeles napon én nem csatlakozok, és ha már van egy csatlakozód, akkor még egy, és ezzel robbant be gyakorlatilag első évbe, hogy mindenki mellé állt, mert tehát, hogy erre nem lehet
1: ebből nem lehet
2: mondani,
1: kimaradni.
2: Ebből már nem lehet kimaradni, és ezt már nem lehet eltörölni, mert ez már ott van. Szerintem fontos, mert azért, tehát hogy ott, tehát 2022-ben tényleg az látszott, hogy tehát az, hogy gyermekvédelemről beszélni a médiában, az úgy nem nagyon érdekelt senkit. Tehát ha kiejtettem azt a szót, hogy gyermekvédelem, megkérdezték, hogy az most így ott mit véd, meg hogyan. Állami gondozott, azt úgy értjük, de azért ilyen szofisztikáltabban ne beszéljünk róla. Szerintem ez már tök nem így van, tehát hogy azzal, hogy azért minden évben van egy nap, vagy mondjuk egy kampány hét, amikor ezzel így foglalkoznak intenzívebben, tökre átmennek ezek, hogy tudják, mi a nevelőszülő, tudják, mi a gyermekvédelem. Tehát, hogy ezek a szakmai szavak is jobban bekerültek, ez érdekes.
1: És ezek a kifejezések, mondtad az állami gondozottat, ezek ilyen neutrálisnak számítanak? Vagy lehet keresni más kifejezéseket, amik mondjuk jobban kapcsolódik hozzá az emberbe? Gondolkoztatok-e ilyen nyelvhasználat tekintetében?
2: Nyelvhasználat tekintetében az állami gondoskodásban erről szoktuk használni, mert az állami gondozat az egy olyan rideg, és valóban van egy ilyen régi hozzátársult, tényleg Bóris Zsigmond Árvácska.
1: Igen, és azt akartam mondani.
2: Jött eszembe rögtön, és sajnos ilyenkor a nevelőszülő is az, hogy az a kép, ahogy húzza a vödörben a vizet, mezítne, igen. Szóval, hogy igen, ne használjuk ezt állami gondoskodásban élő, de ez ugyanez ugye ez egy csomó területen, hogy most fogyatékos, fogyatékkal élő roma cigány, hogy mit hogyan használsz. Finomítottuk igen erre, hogy inkább ezt használjuk, mint az, hogy gyermekvédelemben élő, ettől azért óckodunk, mert ha elkezdenék arról beszélni, szakellátás, meg nem tudom mi, azt szerintem túl sok, és nem is kell, mert az meg érthetetlen. De korábban, ha erről szó volt, akkor valóban csak a szaknyelv ment be, szakzsargon, amitől nem volt érthető, hogy itt pontosan mi történik.
1: Na hát, ha már az árvácskát mondtad, ez is egy nagyon sikeres kampányotok volt, meséld el ezt is, hát nem mindenki látta még.
2: Az árvácska volt az első ilyen utcai akció, és különben pont azért az árvácska, pont a Móricz regényéből jött ez, hogy ezen a napon akkor október 7-én legyen valami offline akció, mit csináljunk, hát akkor vigyünk, adjunk valamit az embereknek az utcán, és amit adjunk, ami gyorsan odaadható, és egy viszonylag, tehát kis költségvetésű, nem egy drága dolog, az meg ez a virág, ez az árvácska, ami egy szimbólum. És akkor innentől kezdve ugye vissza lehetett utalni a Móricz regény, a hozzá kapcsolódó videókban feldolgozni az árvácska a filmből azokat a részleteket pont, amikről beszéltünk, és kimentünk a Nyugati térre egy reggeli óra, mert szombat reggel, és 2000 árvácskával, akkor azt hiszem, akkor épp az volt, hogy annyi nevelőszülő hiányzott a rendszerből, vagy kb. Annyi, és akkor ezeket osztogattuk az embereknek üzenetekkel.
1: Vigyen haza egy árvácskát.
2: Fogadj örökbe egy árvácskát. És akkor hozzá kapcsolat ugye az üzenet, amit ott helyben megkapott, szóval a QR-kod, stb. Film, meg a 4-es-6-oson mentek a spotok. Tehát, hogyha ő felszállt a 4-es-6-os villamosra a Móriczon, mondjuk, ha már így vagyunk, és mire odaérte a Nyugatiba leszállt, addig ő már meghallgatta 6-szor, hogy árvácska, meg stb. Ott megkapta az árvácskát, és akkor így volt így fölhúzva, vagy összekapcsolja ezt az egészet.
1: És volt egyébként mozgás, tudom, hogy nem ilyen közvetlen az összefüggés. De volt olyan, hogy 5-tel több jelentkező?
2: Volt, nem, mindig van. Tehát, hogy az abszolút számszerűsíthető, hogy mondjuk nem tudom, 10-szeresére megugrik az érdeklődők száma, és az hoz be. Mondom, ott más kérdés, hogy aztán mennyi morzsolódik le, akár egy pszichológiai vizsgálatnál, de igen, tehát ez jelentősen megdobja ilyenkor. Pont azt hiszem az árvácskásnál, vagy még utána a babás, kórházi babás kampánynál is volt, hogy úgy megugrott, hogy civil szervezet alapítvány nem arra készült, hogy így fölrobban a honlapja, de fölrobbant és lefagyott, tehát hogy olyan nagy lett a forgalom, amire nem számítottunk.
1: És az mi volt?
2: Ilyenkor van. A kórházi babáknál ott szintén az is volt a másik utcai akció, ahol az is egy érdekes volt, ott köztéri szobrokra kötöztünk fel hordozókendővel játékbabákat. Abba az volt a trükkös, hogy azt, én nagyon szerettem volna, hogy így szétbombázni Budapestet, a szobrait. Aztán rájöttem, hogy ez nem olyan egyszerű, mert hogy annyi szoborhoz nem férünk hozzá. Ráadásul ez nem úgy van, hogy kimész és ráakasztod, mert elvisz a rendőr, hanem meg kellett keresni, hogy ki a tulajdonos annak a szobornak, ha nem akarod, hogy lecsukják az önkéntest, aki ott áll. És akkor így sikerült a Budapest Galériával, Történeti Múzeummal kapcsolatba lépni és szobrokat találni, ami egy érdekes együttműködés volt, mert az első megkeresésről ők megijedtek, hogy mi mit akarunk, tehát most akkor fölmásszunk rá, meg rongálás, ezek.
1: Környezetvédők, akik igen, zöld festékkel, meg pirossal.
2: Hogy ez nagyon tetszik neki, de ezt hogy lehet kivitelezni fizikailag, és akkor ebből lett az, hogy jó, akkor nem 100 szoborra, hanem 15 szoborra, és akkor mellett áll ember, és figyel, tehát hogy ez így megvalósítható volt, és akkor jöttek ilyen trükkös dolgok, hogy kinézed a szobrot, és hát végig kell járnod, mert rájössz, hogy valamelyik olyan magas, hogy ahhoz ilyen tűzoltó létre kéne. Tehát
1: a kivitelezés, ugye?
2: Igen, a kivitelezés, és akkor biciklizel körbe a városba, és nézed, hogy mi az, amit így elérsz, így rá tudod akasztani. És akkor ott ez volt ott a figyelemfelhívás, mert ugye ott az volt, arról szólt, hogy a babák, akik ott fekszenek a kórházban, nem veszi fel őket senki, és ezek éppen ott föl vannak véve, tehát ott már az a test kontaktus, bőrből kontaktus, tehát ez könnyű volt már ott elmagyarázni, hogy ez miről szól, és ezt értették az emberek, nem is nagyon voltak negatív reakciók, tehát egy a Szél Kálmán térnél volt, Szél Kálmán szobornál, hogy volt miniszterelnökre ráaggatjuk a babát, az éppen egy szivárványkendős
1: püf neki
2: volt.
1: Még ez is.
2: És ez ott volt egy néni, akinek ezt kivágta a biztosítékot, de egy hosszas beszélgetés után, ez fél órát beszélgetnünk vele, így megértette, hogy mi van.
1: Azt nem, hogy jelentkezett nevelőszülőnek.
2: Azt nem, azért amikor elment, azért még visszaszólt, jó, de ő akkor is a Szél Kálmán volt, hát igen. De hát a Móriczon ugyanúgy volt, meg mindenkin volt baba.
1: Ha már a babákat mondtad, a nevelőszülők átlagkoráról picit beszéltünk, uh-huh. A állami gondoskodásban élők esetében mi a esély mondjuk a családhoz kerülésre a kor függvényében?
2: Hát,
1: csak baba?
2: Lehangoló. Uh-huh. Két éves kor alatt, tehát ez a 0-2 éves, max. 3 éves kor alatt, és ahogy nő a kor, ott úgy egyre szűkül. Azt mindig mondják, hogy de hát nem értik, hát annyi, ha 23 ezer gyerek van a rendszerben, és én meg évek óta várok örökbefogadásra, akkor miért nem kapok gyereket? Hát azért nem, mert a 23 ezerről nem mondtak le a szülők először is, tehát az, akiről lemondtak és örökbeadható, az mondjuk ilyen 2000 gyerek, és aztán azt a 2000-et tovább szűkítjük azzal, hogy ő örökbeadható, de milyen korosztály, és akkor azt tovább szűkítjük azzal, hogy milyen igénye van az örökbefogadó szülőnek, tehát, hogy ez a gyerek éppen beteg, valamilyen fogyatékossága van, róma teszem hozzá. A Magyarországon az örökbefogadó szülőknek egy, nem mondom, hogy mindenki, egy része azért az a 0-3 éves fehér egészséges csecsemő szeretne.
1: A szőke kék szemű.
2: Igen, csak hát aki bekerül ugye a rendszerbe, nagyon sokszor azért az egy elhanyagolt terhesség, annak vannak különböző hozadékai a születés után, tehát hogy azért ez nem egy ilyen sima ügy, és még amikor megszületik, és mondjuk egy tényleg egy szőke fehér és egészséges, és lehet, hogy 3 év múlva kiderül, hogy amúgy szívbillentyűzavara van, amúgy lehet, hogy a rossz jegyek később jönnek le, mert ugye jönnek ki, mert az apa származás, szóval nem biztos, hogy ismert az apa.
1: Meg
2: ha ismert is, akkor is van, hogy fehér, és aztán besötétedik az ember. Szóval, hogy ez nem ilyen egyszerű fekete-fehér. És igen, ezért van, hogy nem találkozik a kereslet meg a kínálat. Mindig lesz olyan gyerek, aki hiába örökbeadhatóban marad.
1: És aki így elkezd felcseperedni bent, és mondjuk már 6-8 éves, 9 éves, akkor úgy az kezd összeállni, hogy akkor az valószínűleg így marad most már.
2: Hát az nagy eséllyel. Tehát azt szerintem az a 80% vagy még több bennmarad. Tehát ugye azért három módon kerül ki, vagy örökbeadják, amiről beszéltünk, vagy visszakerül a családjába, vérszerintiben, az tök kevés, előfordul, de ritka, többnyire bennmarad, és akkor ott nő föl. Az, hogyha idősebb, ilyen 6-7 éves gyerekek örökbefogadása, különben inkább külföldre megy. Vannak országok, akikkel van megállapodás, és ők többnyire inkább nyitottabbak erre.
1: Szerinted, ezt már egy másik témakörben valakitől kérdeztem, ha tulajdonképpen társadalmi célú kampányok esetében, szerinted nehezebb kommunikálni egy ilyen témát, vagy mint egy tucat témát, egy kereskedelmi bármit, vagy könnyebb? Mire gondolok? Arra gondolok, hogy azért a érzékenyítő, megható, megérintő és olyan téma, amivel lehet kreatívnak lenni tulajdonképpen, az kommunikációs szempontból szerintem egy lehetőség, miközben a téma meg nehéz, ezért próbálom ezt megtudni.
2: Szerintem abból a szempontból könnyebb, hogy gyerekekről van szó. Tehát ott, ahol gyerekekről kommunikálsz, az megnyitja a szíveket meg a pénztárcákat. Az teljesen egyértelmű. Az, hogy milyen nehéz a történet, az tény, hogy nehéz, ott inkább azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy hogyan nyúlsz hozzá úgy, hogy megmutatod a borzalmát, de ne az legyen, hogy elidegeníted tőle a fogyasztót. Tehát, hogy sírjon rajta, de legyen benne valami feloldás. Ha az marad, hogy csak sír, akkor nem feltétlenül fog beállni, se nevelőszülnek se. Vagy szóval, hogy azért az érzékeny mezsgye. Tehát, ha megmutatok egy gyerek történetet, amikor ezek mind olyan horrorisztikus történetek, hogy van benne abúzus, gyerekekről beszélünk, 8 évesen a megerőszakolják, megverik, elnyomják a csikket benne, nagyon csúnya dolgok vannak. Én ezeket az interjúkat fölveszem, és az, ami kimegy, az ennek egy nagyon-nagyon töredéke, mert ha azt kiraknám az ő igazi történetüket, meg ennyire durván ezeket, az inkább elidegenítene. Muszáj, hogy legyen valami feloldás benne, vagy valami olyan, amitől azt érzed, hogy azért lesz valami jó érzésed, és ne az, hogy lecsukod a laptopodat, mert hogy ez már túl sok. Erre kell figyelni.
1: És akkor ennek te vagy tulajdonképpen a mindenoldali végrehajtója, már így szóba került, tehát te végzed el a felkutatást, felmérést,
2: hát
1: és aztán...
2: Igen, tehát felmérem, kitalálok valami koncepciót, és aztán leinterjúzom, és nagyon sok háttérinterjú van ebben, tehát tényleg a töredéke kerül ki, mert az, hogy összeálljon a téma, vagy összeálljon a történet, ahhoz sokkal többel kell fölvenni interjút. Nagyon sokszor, vagy akár amikor megszólalót keresek médiába, lehet, hogy 20-szal interjúzok, és 3-ról érzem azt, hogy ő el tudja mondani úgy, hogy át is menjen. az üzenet.
1: Jó, hogy hiteles is maradjon meg,
2: igen,
1: érthető
2: igen.
1: is legyen.
2: És akkor behozok még egy szempontot, hogy azt is éreznem kell, hogy azzal, hogy ő kiteszi a történetét, ő azzal mennyire sérül vagy sem, tehát hogy elbírja ezt az egészet, mert azzal, hogy kimegy a nyilvánosságra, annak nagyon-nagyon sok következménye van. És én úgy érzem, hogy iszonyú jó a történet, nagyon erős, de őnek ez nem fog menni utána, akkor azt mondom, hogy nem. Hogy végigkísérek egy ilyen folyamatot.
1: Tényképpen innen indultunk, és ide is érünk vissza, hogy nagyon sok szó esik a gyermekvédelemről az elmúlt 1-2-3-4 évben, most már 4, az, hogy ilyen átpolitizált lett ez a dolog, az abból ki lehet venni valami hasznos? Hát inkább így kérdezem ilyen trükkösen, tehát hogy az, hogy valami átpolitizált lesz, az összességében nem szokott segíteni semmin, de ki lehet-e venni belőle valami olyat, ami segíti az ügyet?
2: Ebben az esetben igen, az, hogy nagyobb rajta a fókusz, nagyobb rajta a figyelem. Tehát az, hogy egy kormányzati kampányba belekerül, egy választási kampányba, és ilyen zászlós hajonként megy, ez nyilván azt jelenti, hogy a média is sokkal-sokkal érzékenyebb lesz rá. Ha csinálsz egyet, akkor jobban fognak figyelni, tehát ezt lehet belőle kivenni. Közben meg ugye nagyon kell egyensúlyozni egy független civil szervezetnek, hogy semmilyen oldalhoz, sehova, sehogyan, de mégiscsak ráülve erre a hullámra, ezt használja és erre tudjon építeni utána.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok Varró Gabival, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányának vezetőjével beszélgettem, az FPR szakember lesz is az ETSZ-em. Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Én is köszönöm.
1: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok. Továbbra is foglalkozunk még a láthatóság témájával, de majd egy következő adásban búcsúzik ez a műsor és Böhm Kornél.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Egyeztetések indultak a nevelőszülői hálózatok problémáiról, megszűnik a nyomtatvány kitöltő, sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A nevelőszülői hálózatok problémáiról egyeztetett a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter szerint a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát emelték ki. Szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárca vezető kiemelte, a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel és mulasztásokkal szemben határozottan fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességes dolgozó szakembereket is. Az egyeztetések tovább folytatódnak. Összesen 33 embert fogtak el a budapesti rendőrségi akció első hetében. Több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján tartott célzott ellenőrzéseken. A rendőrök 712 embert igazoltattak, további 33 embert előállítottak és intézkedtek is. A többi között garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, valamint körözések miatt. Az ellenőrzések a következő hetekben is folytatódnak. Megszűnik az általános nyomtatvány kitöltő januártól. A változásokra érdemes már most felkészülni, mondta el a rádiunknak Lincz Weyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Egy sokkal korszerűbb, teljesen digitalizált vállalkozásokat segítő rendszer váltja föl. A NAV a honlapján lebontotta minden egyes szereplőnek, külön a fejlesztőknek, a könyvelőcégeknek, kisvállalatoknak, nagyvállalatoknak, hogy mi a teendője, mik a legfontosabb lépések. Ezeket érdemes már most tanulmányozni, hogy 2027-ben mindenki felkészülten érkezhessen meg ebbe a még inkább digitalizált világba.
2: Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben csökkent a repülőgép balesetek száma világszerte. A Nemzeti Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint a megelőző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben összesen 387 ember vesztette életét. Ma sok napsütésre számíthatunk, majd kisebb felhősödések csak elvétve átmenetileg alakulhatnak ki, számottevő csapadék sehol nem valószínű. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, 25-28 fok várható. Holnap a napsütést időnként zavarják, majd gomoly felhő, kisebb záporok inkább a Dunántúlon alakulhatnak ki. Átmenetileg élénk lehet a délies szél, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Vasárnap tovább melegszik az idő, sok napsütés vár ránk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszönjük hallgatóinkat, ez itt a Kulturali a Rádió Cafén, és ezúttal Mezei Dániel is velünk van itt a stúdióban, én Pár Julcsi vagyok, mert hogy legutóbb nem voltál, Dani.
2: Nem tudtam, és hidd el, hogy minden percét élvezem annak, amikor veled lehetek, de nem tudtam itt lenni, elnézést kérek a hallgatóktól utólag, és sziasztok, szia. De nem én vagyok a lényeg,
1: nem,
2: hanem
1: egyetlen,
2: a vendégünk.
1: Egyetlen te vagy a lényeg, de mielőtt bemutatnám a vendégünket, te egy művészettörténés családba születtél tulajdonképpen, nem?
2: Igen, édesapám művészettörténész, nővérem művészettörténész.
1: Na, hát akkor itt viszonylag sok szálon bekapcsolódtak a különféle.
2: De nem irodalmár.
1: Nem irodalmár, de azért szerintem a művészettörténetnek is egy viszonylag széles szeletébe beférkőzik az, amikor megjelennek a szavak, és a szavakkal való játék is.
2: Igen, és egy picit szerintem áruljuk a hallgatóknak, hogy itt a Kulturaliban ma ki a vendégünk, mert akkor lehet, hogy ők is közelebb kerülnek mindahhoz, amit így kapargatunk.
1: Ám legyen, akkor bemutatom vendégünket, akinek ezúton is köszönöm, hogy itt vagy velünk, Kemény Zsófia, író, forgatókönyvíró, zenész és slammer. Szia, Zsófi!
3: Sziasztok!
2: Szia! És amit a Jócsi felvetett nekünk, ott ez a művészettörténet, ez hol találkozik veled? Hogyha neked kellene gyorsan...
3: Vagy a művészettörténet. Egyébként én nagyon-nagyon sok művészettörténetet tanultam gimnáziumban, tehát én jártam rendesen. Zenetörténet főleg, zenetörténet óra volt, hát ilyen külön óra, meg szolfés, meg
2: szereted?
3: Minden, szóval én imádtam, persze.
2: És igen. Például a színművészetén ott tanultál művészettörténetet, vagy filmtörténet, gondolom volt,
3: esztétika volt. Filmtörténet is volt, művészettörténet is volt, de művészettörténet óra gyanánt gyakran mentünk a gyíkműhelybe a várba, és csináltunk ilyen papírmasé cuccokat, úgyhogy, de azért tanultunk is, persze.
2: Nagyon érdekes, amit az adás előtt beszélgettünk, és így összeírtuk, hogy akkor most mivel is foglalkozol, és ugye leírtuk azt, hogy író, de itt a Jócsi bemutatásában is már hallaszott forgatókönyvíró, költő lehet sorolni, zenész, ugye azt se felejtsük el, de mi az, amit te most leginkább magadének érzel, mert gondolom, az időszakról időszakra változik.
3: Abszolút változik, és nekem most egy nagyon hosszú, hát válság, nem tudom, egy pár éves ilyen, tulajdonképpen ki kéne választani, hogy akkor melyik is, és azzal foglalkozni sokat, mielőtt az ember teljesen kiég. Annak az eredménye az lett, hogy írni akarok, tehát hogy leginkább regényeket majd, de most egy kicsit háttérbe szorult, és most inkább egy zenei projekt, utálom a projekt szót, de hogy inkább egy zenei cuccom van, az a vonal, ami most így érdekel, vagy inkább nem is az, hogy érdekel, mert érdekel is, csak hogy ami így boldoggá tesz. Tehát, hogy ezt nem tudom szebben mondani, hogy ami így elégedetté tesz, meg egy darabon dolgozom most, egy ilyen
1: monodráma. Színházi darabon?
3: Hát kvázi, tehát ilyen stand-up monodráma-szerű valamint egy életem, van egy ilyen sorozat.
1: Aminek te leszel
3: a következő, igen.
2: Jó, csak egy húron pendül, wow. Ugyanezt akartam kérdezni.
1: Ez nagyon izgi. Ez egy újabb szín a palettádon, nem?
3: Ez abszolút is az egyik legnagyobb kihívása valószínűleg az életemnek, mert ugye meg is kell írni, és elő is kell adni, ami azért másfél óra a színpadon, úgyhogy nem vagyok színész.
1: Igen, a múltkor belefutottam egy TikTok videódba, ahol a női humor versus humor kérdéskört taglaltad. Ez akkor most női humor lesz, vagy?
3: Hát igen, de hogy valószínűleg én azért inkább a mélységre fogok fókuszálni, mert a stand-upos humor az egy külön műfaj szerintem, és azt lehet, hogy arra vagy születni kell, vagy nagyon-nagyon sokat gyakorolni, és most néztem pár stand-upot, de szerintem azt nem ezt
1: tehát
3: tudom nyújtani.
1: Tehát inkább ilyen színházibb jelleg?
3: Valószínűleg színházibb lesz, meg személyesebb. Tehát, hogy mélyen személyesebb.
2: Tehát ilyen mesélős?
3: Igen.
2: Kibontós.
3: Igen.
2: Ez a humor, ez egy kemény műfaj, mert nagyon hamar jön reakció. Tehát egy őszinte műfaj, mint a színháztól. De még annál is szerintem őszintébb, mert mondasz egy poént,
1: vagy üt,
2: ül,
1: vagy
2: nem ül.
3: Igen, de mondjuk a slam poetry az pont ugyanez. Igen. Tehát az, ott azért azt megtanultam, hogy az milyen, meg hogy nagyjából a közönség előtt hogy kell viselkedni, hogy mondjuk üljön is egy poén.
1: Azért nekem például tök érdekes, hogy idő kell, nem vagyok egy ilyen lassú felfogású valaki, de mégis azt én például tökre szeretem újra és újra hallgatni például felvételeken azért, mert akkor egy csomó rétege kibújik a nyelvnek.
3: Hát akkor jó, hogyha kibújik, igen.
1: Aha.
3: Ugyanakkor viszont azzal, hogy az ember annyira besűríti, meg annyira gyorsan mondja el, igen, azzal lehet azt a hatást elérni, hogy így csak kapkodja a fejét a nézés, azt mondja, hogy az biztos jó volt, bár nem értettem, és akkor örül.
1: Tehát,
3: ez is egy, hatás. Igen.
2: Igen, te két dolgot mondtál itt most, amikor megkérdeztük, hogy mi az, ami most leginkább foglalkoztat. Egyik az ez volt, a másik pedig, hogy regény, regényírás.
3: Hát a másik most, amit mondtam, az a zene volt, de egyébként a regényírás az állandó, tehát azt hiszem, hogy az inkább csak olyan felkészülési szünetet tartok, hogy a következő
1: de
3: regényem...
1: De tavaly jelent meg igazából, igen, a legutóbbi regényed. Ráadásul fiatal és termékeny alkotónként, de azért az, hogy tavaly már megjelent egy regényed, a legfrissebb regényed, én tök validnak tartom szünetelni utána, tehát hogy mennyi időnek kell eltelnie mondjuk két könyv között?
3: Nem tudom, mert eddig úgy csináltam, hogy 4,5 van, és eddig kb. Azért két évente szerintem egy nagyobb kihagyással, de megjelent egy 19 éves korom óta.
1: Wow.
2: Mert lehet, hogy a hallgató között volt, aki felszisztent, amikor azt mondja valaki fiatalon, hogy kiégek, de amit te most mondtál, hogy 4-5 regényt megírtál, és még rengeteg mindent csinálsz mellette, akkor azért valóban lehet, hogy ebben ki lehet égni.
3: Hogy inkább csak utolért az, hogy például hogy beszéltünk arra, hogy művészettörténet, és akkor nem tudom, tehát hogy az, hogy mondjuk nem tanultam egyetemen irodalmat, tehát hogy én tényleg csak autodidakta módon sokat olvasok, tehát hogy valami sokat olvasok, majd nyilván az emberre ragadt tudás, de hogy most lehet, hogy a következőt az arra várnék úgy pár évet, hogy tényleg azt írhassam meg, amit akarok, és az tényleg kutassak, és tanuljak még, meg az is nagyon fontos, hogy amúgy elkezdtem tanítani kreatív írást. A Squatnál vannak kurzusaim, most lesz a harmadik majd novembertől, és hogy abból is baromi sokat tanulok, hogy nekem magamnak ezt a kreatív írásnak... Igen, tehát hogy konkrétan most a saját kurzusomból is tanulok.
1: Hát hogy
3: tanítom magam.
1: Hát szerintem ez arra nagyon fontos, is, hogy egyáltalán elkezdje így struktúrálni az ember a saját tudását például.
3: Igen, úgyhogy most ez, igen, de valamit belevágtam most.
2: Nem, azt akartam kérdezni, a témáidat hol találod, de közben egy érdekesebb felvetést láttam meg itt, hogy azt nézem, itt a regényeidet, én még sosem, Rabok tovább, Kondor Vilmosan közösen értetek teszem, Aranykor, Fénykora, stb. De hogy majdnem mindig másik kiadónál jelent meg, ez miért?
3: Hát most mennyiből a kiadó politikát.
2: De ez érdekes, nem, mert általában, hogyha egy író elkezd alkotni, akkor van egy kiadó akkor partner.
3: Ez van is, vagy volt is, igen, egyébként, csak ez hát pont úgy jött ki, hogy amikor 19 voltam, akkor a Tilos az el, akkor indult, ami egy ifjúsági kiadó volt, azt hiszem a Pagonynak. Uh-huh. Azt hiszem, hogy most már nincs, de hogy egy konkrétan egy ilyen tizen, vagy ilyen young adult leányvállalat, nem tudom. Uh-huh. És akkor arra felkértek, hogy írjak egy ifjúsági regényt, az így lett az. Viszont aztán közben felkérte a Libri, hogy írjak egy felnőtt regényt, akkor így lett az. Közben a Libribe mentem tovább, és a verses kötöttek is kiadott, aztán az viszont
2: mert
3: váltott.
2: Mert ez is van kettő, igen.
3: Igen, csak hogy a Libriből közben lett egy Jelenkor, ami a Szép Irodalmat vitte. Uh-huh. És akkor a verseskötetemből aztán a következő kiadás az Jelenkor lett. Tehát, hogy így ment tovább, aztán a következő regényemet azt úgy döntöttünk, hogy nem a Librinél adom ki, hanem a Cser kiadónál. És aztán közben az Open Books
2: megkeresett.
3: Tehát, hogy így alakultak ezek, de hogy nem semmilyen virágról virágra szállási hajlamom nincsen, csak már, hogy így adta ki.
1: Nekem meg inkább azt jutotta eszembe ez a folyamat, hogy kicsit olyan, mint egy ilyen evolúció, hogy így voltál egy kezdő, egy pályakezdő, szerző, és akkor utána most már ott vagy, hogy igazából te választhatod ki azt a csatornát, amin keresztül például te megjelenni szeretnél, vagy szólni másokhoz. Ebben van tudatosság?
3: Volt azért ebben választás is, persze, igen, de hogy igen, tehát hogy remélem, hogy eljutok odáig, hogy mondjuk akár magánkiadáshoz is. Mostanában mindenki azt csinálja.
2: De most csak a Jócsi kérdésére között, hogy kiválaszthatod?
3: Valószínűleg van, amit választhatnék, van, ahol mondjuk szívesen látnának, és van, ahol meg tök mindegy. Uh-huh. Tehát, hogy, tehát azért vannak olyan nevek, akiknek mondjuk bármelyik kiadó leborulna, de persze, vannak olyan nevek, akiknek meg néhány kiadó leborulna, néhány meg...
2: És te hol tartasz?
3: Hát így a kettő között szerintem.
2: Alakul.
3: Igen, vagy nem, tehát nem tudom.
1: Még így említetted azt, hogy autodidakta módon tanultál meg írni, de hát azért az családi közeg, amiben így nevelkedtél, azért az mégsem azt jelenti, hogy autodidakta, tehát a szüleid is irodalommal foglalkoznak, hát elég magas
3: olyan,
1: színvonalon.
3: Mint egy ilyen 20 éves kreatív írás kurzus.
1: Hát azért, vagy egy ilyen életfogytig tartó, nem?
3: Tehát, igen, tulajdonképpen igen. Csak
1: hogy kell elképzelni azt, amikor valaki író vagy szerző, és amúgy a szülei is azok.
3: Hát valószínűleg sokkal jobban fél megmutatni nekik a dolgokat, viszont igen. kötelezőnek is érzi megmutatni nekik a dolgokat. És hát a véleményük az számít. Tehát ha azt mondják valamire, hogy rossz, akkor elhiszem, hogy rossz. És akkor javítom.
2: És mit mond édesapád például?
3: Hát valamire azt mondja, hogy rossz, és akkor azt megpróbálom kijavítani, és valamire meg azt mondja, hogy nagyon jó. És
2: akkor...
3: Persze.
1: És ő az első egyébként, akinek megmutatod mondjuk bármit?
3: Hát anyám vagy apám,
1: aha.
3: vagy a nővérem.

0: kezdve, hogy válasz egyet, és azt abba rakjál minden muníciót bele, vagy nem tudom, de mindig azt mondtam, hogy nem, mert engem ez is érdekel, meg az is érdekel, meg az nem kihívás, úgyhogy akkor új kihívás, meg új területek, mert nem akarok unatkozni, meg nem tudom. És nem csinálnám másképp, de azért abban igazuk volt, hogy ez hosszú távon azért tényleg a kiégés úgy felé sodort, és hogy most arra már tényleg oda jutottam, hogy azért jobb. De szeretnék így egy-két, legalább nem 8, hanem legalább csak 3 dologgal foglalkozni egyszer.
1: És akkor ezt úgy képzeled el, hogy akkor lehet, hogy kiválasztod a fókusz, mondjuk azt mondod, hogy te írni szeretnél, csak feltételezés, akkor te arra még rátanulsz, rákészülsz, és még abban képzed magad, vagy akkor csak arra fókuszálsz? Tehát, hogy van-e még benned vágy arra, hogy képezd is magad?
0: Az mindig van, azt hiszem, igen. Nem tudom, azért érdekes, mert nagyon személyre szabottak, vagy ilyen dologra szabott ez a dolog, mert például a zenében képeztek 12 évig elég magas színvonalon, és aztán meg nem csináltam vele nagyon semmit, aztán most veszem fel a fonalat, és mondom azt, hogy tehát abban is próbálom magam képezni, meg jártam énektanárhoz is, meg mindent, tehát próbálom magam képezni, de hogy így vannak olyan képzések, tudjátok, amiket ilyen, hát ilyen agyon szivatott gyerekek, akik járnak mindenféle külön órákra, igen, azért is felszednek,
2: az 6 éves
0: koruktól kezdve, igen, és akkor ott bujkálnak olyan dolgok, amiket így később azért úgy elő lehet szedni, és akkor örül neki az ember, hogy de jó, hogy nem volt délutánom, meg...
2: De ez azt jelenti, hogy te is ez a gyerek voltál, akinek úgy nem volt délutánja, amúgy persze. Én is ez a gyerek voltam.
1: Igen.
2: Te neked volt délutánod?
1: Volt délutánom, tettem róla.
2: Na, majd meglátjuk,
1: mert hogy... Mert azt mondja, hogy elküldtek külön órákra, csak nem mentem.
2: A profi.
0: Az nagyon jó, hát én elmentem. Volt.
1: Igen, elmentél, te jó kislány voltál. Mert ezekből a töredékekből, ahogy így beszélgetünk, azért elég szépen kirajzolódsz. De hogy ma Magyarország, a mai Magyarország alkalmas-e arra, hogy fiatalként, alkotóként, íróként dolgozzál, és milyen a közeg, ami körbevesz?
0: Erre azért nehéz úgy válaszolni, hogy az ember kikerülje a politikai. Hát azokat a...
1: Hát válaszolját.
0: Hát borzasztóan nehéz, tehát pár évvel ezelőtt tig körülbelül meg lehetett élni ebből, vagy így lehetett alkalmazott írással mondjuk így elboldogulni mostanra, azért nem igazán, tehát nem nagyon jó a helyzet, és igazából a közegem, azt köszönöm, hogy a közegemnek a közérzete, hát ez meg pokoli, tehát hogy borzasztóan kétségben van esve mindenki. Mert...
1: És egyébként érdekel, tényleg érdekel most, lehet, hogy jövő héten már nem vezetünk műsort, nem baj. Tehát, hogy érdekel ennek az íve, tehát, hogy mikortól kezdve érezted, vagy éreztétek azt, hogy olyan a változás, hogy már zavaró. Mert persze van más irány, de...
0: Elejétől kezdve. Tehát az
1: elejétől?
0: Persze. Meg nekem mondjuk az volt, hogy a Slam Poetry az ugye pont egy olyan felület, ahol az emberek kipakolják, tehát az a platform, ahol
2: a
0: szorongásaikat
2: akár,
0: kipakolják, igen, és igen. Legtöbb esetben reagálnak mondjuk aktuális hírekre, vagy ilyesmi. És hát azért volt miről beszélni, persze. És akkor évekig ez ment, szóval nekem, és mivel akkor 17 voltam, amikor ez kezdődött, ezért...
1: Felhőtlen,
0: felelőtlen. A slam, tehát hogy így én azóta ezzel foglalkozom, meg ebben élek, meg ilyesmi, és tehát tulajdonképpen köszönhetek is neki dolgokat, hiszen a slam nélkül amúgy nem lennék sehol.
2: Hogyne, persze.
0: De attól még az, hogy a közegemnek milyen a
2: És egyébként
0: közérzete.
2: A slamből való háttérbevonulásod, a mögött van bármi konkrét koncepció, vagy így ki akartál hátrálni, egyébként talán pont ebből a helyzetből, hogy így ennyire intenzíven reagálni, vagy egyáltalán nem, csak más az érdeklődésed most.
0: Én igazából azt vettem észre, hogy nem tudtam új szöveget írni. Aha. Valahogy az a nyelvi bármi.
2: Massza, igen.
0: Vagy lelemények, igen. Vagy nem tudom, szójáték, igen. Vagy ilyesmi, hogy bármi, azok nem úgy és abban a formában jöttek ki, hanem mondjuk dalszövegek formájában, vagy más csatornákon. És
2: erre hogyan érez rá az ember, hogy ennek mi a formája, hogy ez inkább szlem, ez inkább vers, ez inkább dalszöveg?
0: Ez az érzés. És valahogy, ha nekiültem szlemet írni, akkor így valami olyan rossz gyomor.
2: Aha,
0: érzés jött. Igen, tehát hogy ez nem wow. Megy. Uh-huh. És
1: de
0: nagyon
1: ez
0: szívesen járt.
1: Gát vagy környezet okozta gát?
0: Szerintem ez egy saját gát. Valahogy, tehát attól még szerintem csodás a szlem, és most épül újra. Uh-huh. Tehát, hogy volt egy nagy kihagyás a Covid miatt, és most épül újra, és jönnek újabb és újabb generációk, és tök szépen megy, meg folytatódik. Meg én is nagyon szívesen mondok régebbi szövegeket, meg szívesen mondok, hogyha meghívnak más típusú szövegeket színpadon, uh-huh. szlem színpadon is, meg bármi, ami csak működik, csak valahogy az, hogy új szöveget írjak, az ilyen kínszenvedés. Uh-huh.

0: de próbálkoztam, meg próbálkozom, meg hogyha megkeresnének, próbálkoznék, csak most így.
1: Innen fogjuk folytatni hamarosan, Kemény Zsófi a vendégünk, maradjanak velünk itt a Kulturaliban Rádió Cafén, jövünk vissza nem sokára.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.
3: I said, are you gonna be my girl?

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Kulturrally a Rádió Cafén, Mezei Dániellel és Pár Julcsival. Mai vendégünk pedig Kemény Zsófi, író, forgatókönyvíró, zenész és slammer. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, Zsófi, az adásban.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Meséltél így a saját utadról, és hogy az, hogy most hol vagy, most honnan nézed a körülötted lévő dolgokat, és hogy így megadtam a kiégés szót, és rögtön így benyomódott bennem egy piros gomb, pedig én is átestem teljes egészében, mondjuk így másfélszer a kiégés fázisán, alkotóként is eljutottam a 0 kilométerkőig, de mégis valahogy így benyomta rajtam azt a piros gombot, hogy minthogyha ezt nem lenne szabad csinálnia egy művésznek, mert hogy amúgy is a társadalom ilyen ingyen élő rétege, aki olyan kicsit úgy felesleges, aki úgy van, de hogy nem tudjuk, hogy miért. Talán zenészként egy kicsit hasznosabbnak élheti meg az ember magát, de hogy így költőként szerinted így...
2: Nem, baromi haszontalannak érzi magát az ember való.
1: Tehát, hogy így csak meg, próbálok szinte együtt érezni ezzel
2: pont
1: az
2: érzéssel. Pont ez a kiégés, az egyfelől az az impostor szindróma, uh-huh. Most tényleg ezt csinál, meg ebből élek, meg ezt biztos, hogy értek-e hozzá.
1: Igen.
2: Másfelől meg az, hogy viszont nem állhatok meg, mert hogyha nem csinálom éppen, akkor nem engedhetem azt meg magamnak, mert hogy akkor meg mégis mit keresek én, szóval, hogy összeadódnak ezek az érzések. Ha nem termelsz pénzt valakinek nagyon sokat, tehát nem vagy mondjuk, tudom én, azaria, vagy ilyesmi, most csak mondtam egy példát, akkor haszontalannak érzed magad.
1: Csak így gazdaságilag, de nem tudom, Dani, hát jobban értesz ezekhez a dolgokhoz. Mi két művész lélek itt összetalálkozik, és...
3: Közben akartam szólni, hogy ez valóban egy probléma? Tehát valóban probléma, hogy azt sugallja a világ, hogy ez a fajta zenei, alkotói, bármilyen művészeti ág, az fölösleges a mai világban?
1: Most. Hát ha nem termel gazdasági profitot, akkor igen. Igen, tehát, és nekem ez az élményem.
2: Persze.
3: Na jó, de igen. Azért az alapattitűd a művészettel szemben, értelmiségi körökben talán az, hogy nem feltétlenül profitorientált.
2: Hát az lenne a jó. Az lenne a nagyon jó, csak ugye nem...
3: Nem erről szól a világ?
2: Hát nem erről szól a világ, meg hát ugye annak a művészetnek a támogatása mondjuk, ami kísérletező, vagy nem profitorientált, vagy nem piaci alapon működik, ugye az az állam feladata lenne, azt meg...
3: Támogatni?
2: Hát támogatni, igen.
3: És
2: tehát, hogy
3: azt
2: nem.
3: Ugye ott visszatérünk arra, amit abba hagytunk még a műsor első felében.
2: Igen, de nem muszáj, tehát ugye nem muszáj erről beszélni.
3: De muszáj,
2: csak,
3: mert ugye létezik...
2: Mert én nem is értek ehhez. Tehát,
3: igen, de létezik művészi sokszínűség, és én azt keresem egyébként, hogy miért nem tudják ezt azok, akik a művészetpolitikát alakítják, hogy az a művészi sokszínűség az kell. Mert lehet, hogy pont belőled jön egy olyan hatás, ami egy másik oldalon lévő embert valamire inspirál.
1: Ilyen pillangó hatás.
3: Igen. Tehát én ebbe hiszek, de ez aztán lehet, hogy csak az én véleményem.
1: Hát oké, csak a műsort úgy kezdtük, hogy te egy művészettörténés családból érkezel. Tehát neked alapvetően van egy attitűdöd, egy viszonyrendszered a művészetekkel kapcsolatban. Még művészekkel is rengeteggel kapcsolatban vagy, tehát ismered ennek az egész lélektanát, úgymond.
3: Na, de most mondjuk aki... ezt az érzést, ezt nem hallottam még, tehát ez, hogy én fölösleges vagyok. Azért gondolom, vannak olyanok, akik kedvelik a művészetedet, vannak olyanok, akik rajongóid van.
1: Abszolút.
3: Nem?
1: Hát egy tök nagy social media
3: abszolút.
1: Követő bázissal rendelkezel.
2: Persze, és nem is akarok panaszkodni, csak reagáltam arra, hogy egyébként ez az érzés van. Tehát teljesen valid, amit mondasz, hogy, hogy az ember fölöslegesnek érzi magát.
1: Te igazából csak bedobtad ezt a kiégés témát, de ha jól értelmeztem, akkor most nem vagy egyébként ebben a burnoutban
2: most,
1: benne.
2: Most nem. Csak... Én azt hiszem, hogy megálltam a szakadék szélén, wow. vagy a Covid állított meg a szakadék szélén egyébként.
1: Igen? Igen?
2: Igen. Hát az ott elég jó érzés volt. Nem a Covid maga az baromira nem volt jó érzés, csak az, hogy ott hirtelen ott lemondódtak dolgok, és így megtanulta az ember, hogy egyébként meg lehet ülni a fenekén otthon, és kicsit gondolkodni a világállapotán, meg a saját élményein, és hogy nem járni egyszerre egyetemre, fellépésekre, és nem tudom hol még, tehát igen.
3: Ha veszünk egy lendületet, és mondjuk maradunk ennél, amit mondtál, akkor mi az, ami téged elfoglal az alkotás mellett? Tehát mi az, amit szeretsz, mint magánember, mint Zsófi? Ami úgy a tied?
2: Utazni valójában, tehát hogyha valamit, akkor utazni, meg a kiskutyámmal lenni, ezek ilyen nagyon elég közös dolgok, de hogy ez van, puli.
3: Puli. Fiatal? Igen. Idős?
2: Hát 5 éves.
3: Akkor még középkorú.
2: Középkorú most már.
3: Milyen neve? Hogy hívják a nevét?
2: Pinkó.
3: Pinkónak. Azt mondja, a Pinkó.
2: Az a Plutó fia egy népmesében.
1: Van Plutónak. Egy ilyen kis ördög fiúk.
3: Ha utazol, merre utazol?
2: Hát például most voltunk Kosztarikán egy hónapot télen, és rájöttem, hogy tehát akkor volt az, hogy akkor most nem csinálok semmit. Hm. És így 10 év után így megpróbálom letenni a tollat, meg az aggódást, meg a kattogást, meg a mindent, és csodálatos volt. Mi olyan helyekre szeretünk utazni, most már férjemmel, ahol állatok vannak, dzsungel van, és van tenger. Ez a három, ami fontos. És akkor erre gyűjtünk, spórolunk egész évben, és mostantól így szeretnék én élni, hogy minden évben egy picit el lehessen menni.
1: Hónap. Ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor ott tényleg nem alkotsz, hanem
2: hát
1: hanem
2: most,
1: akkor
2: most próbáltuk ki először, és aha, igen, tehát ez volt a cél. Én nagyon féltem attól, hogy majd ez, tehát hogy csak még jobban el fog kezdeni stresszelni, hogy most nem csinálok valamit, tehát miért nem csinálom, amikor itt lenne a világ összes ideje rá, és nem ez történt, hanem így kiürült minden, és aztán elkezdett visszaáramlani, és így minden, tehát hogy mármint ilyen erő, vagy munkakedv, és gyakorlatilag ezt kell a kiégés ellen tenni, szerintem, tehát a pihenés, nem azt mondom, hogy a világ másik felére utazás, az, mert azt nem, tehát tényleg mi egész évben erre spóroltunk, meg az összes jogdíjat, meg mindent erre raktuk fel. De hát lehet, hogy nem mindenki tud elmenni, de az, hogy valahova kivonulni, lekattanni az internetről, és pihenni, és nem csinálni semmit, azt nagyon ajánlom.
3: De ez akkor úgy történt, hogy akkor nem volt se SMS, se semmi, tehát akkor teljesen elvonultál.
2: Hát lehetett volna SMS, nem, de mondjuk azért Messenger az létező dolog, csak akkor az idő eltolódás, hogy nem igaz.
1: Nem terez partnereket aktuálisan.
3: Mert amikor jönnek az ünnetek, alszol.
2: Igen, igen.
3: És igen. Most hova terveztek utazni a következő
2: időszakban? Hát most nem tudjuk még, mert hát ez egy nászút lesz gyakorlatilag, és ezt most jól meg kell gondolni.
3: Ajaj.
2: De valószínűleg valami Dél-Ázsia vagy ilyesmi, az lenne a jó.
1: És amikor mondjuk hazajöttetek Kosztarikáról, akkor mi volt az első dolog, amit így alkotóként létrehoztál?
2: Én szerintem akkor kezdtem az új zenei cuccommal foglalkozni. Aha. Hát akkor így leültem, és gyakorlatilag egy albumnyi dalt megírtam így egyedül a szobámban.
1: Akkor megéri szereztetni, nem Zsófi?
2: Hát szerintem abszolút.
1: Azért ez egy nagy dolog.
2: Igen, nagyon jó érzés volt. Aztán most elkezdtünk velük dolgozni, és nyilván az, amit akkor csináltam, az csak részben lesz benne, vagy hogy nem minden lesz abból használható, de most ez nagyon lelkesít.
1: És hogy képzeljük el az új hangodat, vagy ezt a most születő projektet?
2: Először úgy tűnt, hogy tényleg egy zenei projekt lesz, most inkább tűnik egy zenekarnak, ami így alakulni kezdett, és annyira csodálatos, csak nem tudok artikulálni, bocsánat, mert 12 éves koromtól 16 éves koromig volt a nővéremmel egy zenekarom, amivel még a Quimby előtt is játszottunk meg, csak akkor én a csúcson azt mondtam, hogy akkor én ezt nem akarom csinálni, és aztán meg azóta az volt bennem így több mint 10 éve, hogy de azért csak kéne egy zenekar, és valahogy most így véletlenül alakul egy zenekar.
1: Akaratlanul.
2: Amit így valahogy mindig el akartam kezdeni, és valahogy sose volt az igazi, tehát sose volt igazán zenekar, vagy nem az enyém volt, csak hogy nem... Most csak az enyém, csak hogy ténylegesen ilyen sajátnak érzem.
3: És hogy alakult egyébként? Tehát hogy állt föl maga a csapat?
2: Egy Joel Kaufman nevű zenésszel álltam össze, akivel nagyon jó barátságot ápolok. Ő a The Roving Chess Clubnak az énekes dalszerzője, és vele kezdtük el, és aztán ő hozott zenészeket. Egyre többet és többet, tehát babóban, amikor kopogtatnak a törpök.
1: Te dalaid, te szövegeid? Vagy te szövegeid, és közös dalok?
2: Én dalaim és én szövegeimmel indultunk, és most már úgy tűnik, hogy akkor mindenki hozza bele azt, amit ő tud. És ez így sokkal izgibb.
3: És mi lesz az eredmény? Tehát mi lesz a
2: hát
3: végig,
2: most az a baj, hogy de jó lenne, ha tudnám mondani a nevét, de most azon gondolkodom.
1: Még születik, hogy... még a projektet igen. Sem szereted,
2: igen,
1: még csomag.
2: Hát, hogy egy Zsófinak akartuk hívni, de aztán most úgy döntött, vagy hát nekem sem annyira, de valaki végre kimondta, hogy ez nem annyira jó, hogy Zsófinak nevezzük el, hanem kéne egy név. Úgyhogy most ezen agyalunk.
1: Ezek ilyen nagy történelmi állapotok mindig egy alkotó életében, akkor mondjuk egy nevet, igen, nevet ad.
2: Igen, azért nem mindegy, hogy, mert még az is lehet, hogy lesz belőle valami. Aztán, hogyha elhal, vagy nem tudom mi, az akkor meg tök mindegy a név, de hogy hát, ha nem.
3: És ami alakul, az tetszik?
2: Nagyon, nagyon.
3: Miért?
2: Emberek játsszák a dalaimat, és olyan dolgokat játszanak bele, amik sokkal jobbá teszik, meg ami jobbak, mint maguk az eredeti dalok. Hogy és olyan jó, tehát hogy nagyon, nagyon jó az, hogy nem csak eljátszák, meg nem húzzák az orrukat, hanem hozzátesznek valamit, és attól sokkal jobb lesz az egész. Ez szuper érzés igazából.
1: Azt jutott eszembe, hogy íróként, költőként, szövegalkotóként egy kicsit az ember olyan magányos farkas. Zenészként viszont, ha csak nem egy egyszálgitáros előadó vagy, akkor pedig csapatjátékban kell funkcionálnod.
2: Nagyon nehéz megtanulni.
1: Na, hogy vagy vele? Igen?
2: Igen, mert én nem vagyok egy vezető alkat, hanem én szeretem átadni a dolgokat. Tehát mondjuk, ha volt gimiben voltak ilyen közös csoportmunkák, és na ott például az volt, hogyha nem ott kaptam meg konkrétan a feladatot, hogy akkor csináljam meg, akkor hátradőltem és csináljátok. Tehát akkor onnantól nem érdekel. Vagy hogyha valaki jött a rajztanár, és belerajzolt a rajzomba, akkor onnantól nem érdekelt. Tehát mert hogy akkor az már az övé, tehát akkor az már nem a sajátom, az enyém, és ezért valahogy kicsit féltem attól, hogy tényleg teamben dolgozni, és most meg valahogy működik, és nagyon tetszik az egész. Úgyhogy ez tök jó fejlődésnek érzem.
3: Hát a konspiris annak ellenére, hogy mondtad a regényírás, most hogy hallgatlak, ez a fő profil, tehát a zene, és ezt köt le, vagy ez az, ami leginkább érdekel?
2: Hát most ez a kettő, ezen az albumon dolgozunk, meg az Egy életem előadáson.
1: Az előadáson. Most látjuk nagyon erősen kirajzolódni a jelenedet, meg így a jövőképedet, és ezek nagyon izgi projektek, már szerintem sokan várjuk őket így a háttérből. Hogyha visszakanyarodunk a kezdetekhez, akkor emlékszel arra az első pillanatra, amikor elkezdtél írni?
2: Hát arra emlékszem, amikor már konkrétan elkezdtem mondjuk egy fantasy regényt írni. Uh-huh. Arra emlékszem, akkor voltam kb. 10, és a nővérem is írt egy könyvet, ami szerintem zseniális volt.
1: Jobb lett.
2: Sokkal, persze, és akkor én is elkezdtem.
1: Aha.
2: És az meg nem volt zseniális, de apa azt mondta, hogy akkor begépeli, és akkor elkezdte begépelni, és akkor ott mondta, hogy
1: kipofozgattátok?
2: Hát, hogy így tanítgatott rajta, hogy akkor ez a mondat, ez miért nem jó, vagy jó-e, vagy ironikus-e, vagy hogy gondolom, hogy lehetne erősíteni a humorát mondjuk, hogy értsék, hogy amúgy humor, amit 10 évesen igen, leírtam, mert igen, hogy azt akartam, csak nem feltétlenül.
1: Igen.
2: Szóval az volt talán, amikor először, de egyébként előtte is nyilván találtunk ki dolgokat, megírtunk mitológiát.
1: Saját kútfőből?
2: Persze, vagy? Saját nyelvet, meg minden. Istenek, mit csinálnak.
3: És arra emlékszel, hogy mikor kezdtél először zenélni?
2: Az meg 6 évesen, amikor megüresedett egy a gitártanszéken, klasszikus gitártanszéken megüresedett egy hely, és akkor kérdezték az iskolában, az általánosban, hogy akkor akar-e valaki gitározni. Én mondtam, hogy persze, Satisfaction. És aztán kiderült, hogy ez nem egészen ugyanaz, hanem ilyen reneszánsz gitárdarabok, vagy lant daraboknak a gitáradaptációja, itt kell játszani, de aztán az is jó volt.
3: És tehetséges volt-e benne?
2: Kezdett el nagyon.
1: Na.
2: Kezdett egy ilyen virtuóz módon játszottam.
3: Hol van a tépelődő önmagad, így kimondott, hogy nagyon.
2: Hát az van, hogy versenyeket nyertem.
3: Ja, akkor az igen.
2: Meg mindenféle versenyeket.
3: Szokták mondani, hogy az eredmény nem hazudik.
2: Igen. Az eredmény, hát tulajdonképpen valószínűleg. Igen.
1: Ez milyen érdekes, hogy mennyien pozitív feedbacket kaptál így a zenétől, vagy így a zenei utat során, és mégis az irodalom oldaláról közelítetted meg talán önmagadat. Volt egy olyan pont, amikortól azt mondtad magadra, hogy oké, én egy író vagyok, vagy egy költő vagyok, vagy...
2: Hát ez nagyon nehéz, mert az ember ugye mit mondjon magára, hogyha vannak könyvei, vagy vannak verseskötetei, mint az, hogy író meg költő. De közben tényleg ez nem tudom, hogy mennyire, tehát ez szakma végül is, csak valahogy nem egy elfogadottan szakma, mert hogy az, hogy valahogy...
3: Ebben vitatkozom, mert hát vannak nagy íróink a mai napig, és kortárs íróink, igen, és régi nagy íróink is, tehát hogy...
2: Ez nálunk azért nem, azért mindig megkapom azt, hogy de és akkor mit csinálsz? Mondom, de író vagyok, de mit csinálsz?
1: Ja, még zenélek,
2: hát
1: ja.
2: Igen, de hogy ez tényleg, tehát, hogy ez valid Magyarországon, hiszen mondjuk nem tudom, Németországban megél egy író abból, hogy író. Itthon azért csak akkor, hogyha tényleg nagyon sok könyvet elad. Igen. És azért, tehát mond, egy foglalkozás, az, vagy egy állás, az ugye az, hogy csinálod, azt nem kapsz érte pénzt. Ez nem így van. Hogy valahogy nem annyira mondja az ember. Az, hogy költő, azt meg pláne nem mondja, de az valami elvontabban, emelkedettebb dolog, azt nem akarom magamra mondani, azt mondják mások, hogyha akarják, de...
1: Akkor ez olyan, mint amikor valaki magát művésznek hívja, vagy...
2: Igen, és ezért akarom a forgatókönyvírót nyomatni, hogy inkább akkor író forgatókönyv, mert az legalább tényleg egy egyetemen tanult szakmám. Tehát, hogy az... Hát, hogy ez az egy szakma.
1: Készülnek forgatókönyvek? Egy kicsit ez is forgatókönyv az új darabodnak a szkriptje, nem?
2: Hát igen. Én nagyon szeretnék filmet csinálni majd, csak az meg aztán tényleg nagyon-nagyon nehéz folyamat, mert ott aztán olyan teamwork kell minden, teamwork, amit aztán...
3: Én sem állt.
2: Igen. Igen, de egyébként a Szelecki Rozinak a Cica verzumját, azt együtt írtuk.
1: Ja, hogy ne, persze. Úgyhogy így van.
2: Úgyhogy van tulajdonképpen, de jegyzek egy nagy játékfilmet.
1: Igen, nagyon vagány.
3: Na hát Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sok oldalról megismertük a jelenlegi önmagadat, és én kívánom, hogy a következő időszakban legyen egy teljes letisztulás, és minél többet legyenek olyan hónapos kikapcsolódásaid, amely után hazajössz, és teljes erővel tudsz alkotni, és köszönöm hát, hogy a szkóp mennyire szűkül, az meg majd rajtad múlni, gondolom, a következő években.
1: Engem azért az is érdekelne, hogy a közönség mikor hallhatja az új zenei.
2: Szeptember 12-én a textilgyárban lesz a debüt koncertünk.
1: Nem már, hát ez őrületes, akkor szuper, tök jó kis programajánló, szeptember 12, Kemény Zsófi, bármi is legyen az új zenei projektje, majd ott
2: a nevét
1: megszületik.
2: A jó lenne tudni.
3: Addigra azért jó
1: addigra
3: lenne, volna.
1: Addigra ez kiderül.
3: Igen. Nagyon szépen köszönjük, Zsófi, hogy itt voltál. Kemény Zsófi volt a vendégünk. Költő, író, zenész.
1: Forgatókönyvíró,
3: slammer.
2: Köszönöm szépen.
3: A Kulturalit hallották, Pár Julcsival és Mezei Dániele. Várjuk Önöket egy hét múlva is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Kultúrrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bűsz be menni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul létszik.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Több mint 1000 rendőr figyel a Hungaroringen, egyre több a hőségnap, csak néhol lehet kisebb eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
2: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kedtől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és komoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható, a következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd komoly felhő képződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nála vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
4: Kórház!
5: Sziasztok, Kántor Endre vagyok, ez a Millás reggeli Best of hétvégi különkiadása. Reméljük, hogy tetszenek ezek a beszélgetések.
6: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli.
7: Sokszor a hallgatók ösztökélnek minket, hogy a hidrogén hajtásról, most ez konkrétan az autótechnológiáról beszélünk, hogy kerüljön szóba, mint alternatív hajtás, de azért a hidrogénnek már egyre több és egyre tágasabb, szélesebb spektrumban működő szerepe van, és egész szépen haladunk ennek a felhasználásába, úgyhogy erről fogunk most beszélgetni Szilasi János, az Óbudai Egyetem hidrogén és hibrid rendszer tanszékének tanszékvezetőjével, címzetes egyetemi docenssel. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
7: Hol tart a technológia? Azzal kezdjük, és akkor mindjárt az utóbbi idők különböző szakmai rendezvényeire is kitérhetünk, ugye, ahol ezeknek a bemutatása is zajlik. Itt a bevezetőben kicsit leegyszerűsítettem, nagyon sokszor a járműhajtásnál kerül elő ez a hidrogénes lehetőség, de azért ennél szélesebb a spektrum.
8: Igen, hát köszönhetően annak a fejlesztési munkának, ami körülbelül 30 éve zajlik a világ különböző pontjain. A hidrogén technológiát gyakran láthatjuk most már nem csak járművekben, hanem ugye ez a stacionárius megoldásokban is. Itt két dologról kell azonban beszélni. Az egyik az a hidrogénből hogyan lesz elektromos áram, aha, és aztán az elektromos áramot mire használom, és ennek van egy megelőző technológiai folyamata, hogy lesz a hidrogén. Mind a kettőben nagyon intenzív kutatások vannak, és az Európai Uniónak a két kitörési vagy versenyképességi területe van a világ egyéb gazdasági szereplővel szemben, és az egyik az az AI, hát arról is nagyon sokat beszéltek ti is itt a rádióban, a másik azonban a hidrogén, mert hogy a hidrogén a legdemokratikusabb energiahordozó a világon, az minden földrészen, sőt minden háztartásban, például a csapvízben ott van, úgyhogy viszonylag egyszerű helyben elállítani, és aztán ennek a másik technológiának, amit üzemanyagcellának hívunk a segítségével, ebből elektromos áramot előállítani.
7: Ez, hogy leegyszerűs, vagy van annyira egyszerű a folyamat, hogy én azt elképzeltem 10 évesen, én azt hittem, hogy ebből fogok örökmozgót építeni, amikor először találkoztam azzal, hogy a vizet azt szét kell bontani oxigénre, hidrogénre, igen, azt össze kell vezetni, kész a durranógáz, az pukkan egyet, az csinál megint áramot, az áramot visszavezetem, az megint bontja a vizet, kész, megy magát.
9: Olyan vagy, mint Dexter.
8: Kérem szépen, azért a mi tanszékükön jár egy ötös, tehát hogyha valaki ezt így elmondja, úgyhogy be is írom. Igen, tulajdonképpen erről van szó, hogy a nagy mennyiségű napenergia, vagy megújuló energia, ami ugye keletkezik a Földön szélből, hullámzásból, vízhullámzásból, vagy akár a napenergiából. Hát a legnagyobb probléma, hogy lehet ezt eltárolni, tehát most ezen a mai nyári napon, napsütéses napon a Magyarországon telepített körülbelül 9 gigawatt napellenpark, az olyan 40 gigawatt órányi elektromos áramot termel, de mivel nem tudjuk letárolni, ezért ennek a nagy része gyakorlatilag az invertereknél megállítjuk, mert hogy már a hálózat, a grid sem tudja ezeket fogadni, illetve a házakban sincs elég hely arra, hogy ezt akkumulátorokba akarnánk tárolni. Tehát most jelenleg az a probléma, hogy a megújuló energiaforrásokból, vagy megújuló energiákból elektromos áramot elállító technológiák nagyot fejlődtek, napellen, szélturbinák, stb. De ezeket nem tudjuk a hálózatba betáplálni teljesen, illetve nem tudjuk eltárolni. Most erre egy kiváló megoldás, úgy, ahogy elmondtad, elektrolízissel, a vizet, ha szétbontjuk, akkor a hidrogént, azt attól függően milyen nyomáson tárolom, de jóval kisebb tömegű tárolóban el lehet tárolni, és így a hosszabb távú megújuló energiaforrás tárolás az jobban megoldható, mint az akkumulátorokkal. Tehát ez az egyik előnye.
9: Hogyan segíthet egyébként a hidrogén csökkenteni a környezeti lábnyomot? Hogyan lesz ez?
8: Ugye ezt megint ketté kell választani. Alapvetően, ha mint hidrogén, a hidrogén, mint energia tároló közekként fogom fel, akkor is kisebb a környezeti terhelés a hidrogén technológiához szükséges berendezések előállításának, mint az akkumulátoroknak. Uh-huh. Tehát itt is van egy előnye. De hogyha földgázból vagy kőolajból állított hidrogént használok energiatermelésre, villamos áram termelésre, akkor is egy 30-40%-a kisebb a karbon lábnyoma ennek a technológiának, ha pedig teljesen zöld hidrogénből állítom elő, tehát előbb által elmondott módon, akkor ott gyakorlatilag 90% körüli CO2 kibocsátást lehet elérni. De mondok egy másik példát, a következő hold misszió, amit az Európa és a Japán űrügynökség tervez, ott egy ilyen hidrogén technológiával ellátott Moon Cruiser lesz a jármű, és ott ugye fölviszi magával a jármű a vizet, a napenergiával, a napelemmel szétbontja, az oxigén megy a létfenntartáshoz, a hidrogén megy az energiatermeléshez, és amikor ugye ezt felhasználjuk, újra víz lesz belőle, belőle, ami nem árt, ha van azért a holdon az űrhajósoknak, és ez a fajta ciklus, aminek a végén egyébként desztillált víz keletkezik, amit újra és újra tudok bontani, ez gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az a végtelen mennyiségű napenergia, ami beérkezik a Földre, egy véges mennyiségű vízből folyamatosan megújítva, nem mondom, hogy bármennyi, mert nem egy adott időpillanatban bármennyi, de nagyon nagy mennyiségű energiát, villamos áramot lehet előállítani, karbonkibocsátás nélkül.
7: Ugye? Ezért fontos, bocsánat, csak említsük meg a PULI programnak azt a fejlesztését, ezt a SIMAT, amit ugye a NASA is megfinanszírozott több millió dollárra, hogy fejleszték tovább, hogy az gyakorlatilag egy ilyen vízkereső megoldás, úgyhogy az egy marha nagy dolog lenne, hogyha ott ez fölbukkanna, és onnantól pedig ugye számtalan lehetőség nyílik meg az energiatermelésre.
8: Úgyhogy járművekben ez a fajta a ciklus, hogy hidrogénből áramot állítok elő, ez az elektrifikációnak egy nagyon fontos lépése, ma nem egy nagyon elterjedt, a Toyota jár ebben az élen, tehát több mint 20 ezer Toyota Mirai-t értékesített már, ezt egyébként Európában 2021-ben a Párizsi olimpián lehetett nagy mennyiségben látni, ezeket az autókat kiválóan vizsgáztak, de buszok, teherautók, hajók, Norvégiában például a fjordokon átkelő kompoknak egy része már át van alakítva, tehát ez egy nagyon kompak, nagyon jó technológia, egyébként bárhova beépíthető, tehát még arra is alkalmas, amire több helyen van példa a világon, hogy mondjuk dízel, úgy mondjuk, hogy dízel-hibrid dízel-mozdonyoknak a hajtásláncát átalakítják, és akkor gyakorlatilag nem gázolajat kell használni, hanem hidrogént.
9: Milyen magyar példákat, gyakorlati példákat tudunk mondani a
8: Az Óbudai Egyetemen nagyon komolyan foglalkozunk a gyakorlati oldalon, tehát ezt meg kell érteni, és az első kérdés ez volt, hogy hol tart ma már ez a technológia. Ez nem kísérleti technológia, ez kereskedelmi forgalomba kapható berendezésekből összeállítható energetikai ellátórendszerek kiépítésére alkalmas. Természetesen úgy, ahogy más technológiáknál is meg kell nézni, ki a gyártó, vagy kinek a termékét használom, de gyakorlatilag ma már az egy 10 wattos kategóriában, tehát mondok egy példát, mobiltelefon töltésre nem powerbanket lehet használni, hanem egy olyan kis hidrogén patront, amiben 30 bárban van a hidrogén, és akkor ebből gyakorlatilag én fel tudom tölteni a telefonomat, és ha ez mondjuk kempingezés közben történik valahol a hegyek között, akkor napelemmel újra szét tudom kicsi napelemmel bontani ezt a vizet, tehát ez is egyfajta alkalmazás, de most a legfrissebb, ami nagyon nagy nemzetközi eredmény, és nem beszem én mondom, hanem a NATO-nak a katonaorvosi vezetése, hogy Észtországban volt egy NATO hadgyakorlat, a Magyar Honvédségről kettes, tehát ez egy nem a közvetlen frontvonal mögött szolgáló hadikórháza telepedett ki, vagy települt ki, és ennek az energiaellátását a gyakorlat során az Óbudai Egyetem és a Toyotának a közös hidrogénüzemanyag cellás generátora látta el úgy, hogy gyakorlatilag például a német tábornak a dízelgenerátora gyakorlat közben leállt, nem kapott áramot, közben a magyarok a hidrogén technológiának köszönhetően vígan tudták például a röntgenvizsgálatokat és minden műtéteket és minden olyan dolgot szimulálni, amit egy ilyen gyakorlat során kell.
9: Hogy ezt picit tovább gondoljuk és kiemeljük ebből a környezetből, akkor a magyar infrastruktúrában hogyan tudnánk beépíteni mindezt a tapasztalatot?
7: Főleg mikor, mert még arra lenne kíváncsi, hogy milyen fázisban vagyunk, hogy ezek most, amiről beszélünk, ezek nagyon klasszul működő pályalatok, amik azt mutatják, hogy mi lehet a jövő és a sokrétű felhasználás, vagy azért már ráléptünk arra az útra, hogy ez így most elkezd terjedni.
8: Egy picit messzebbről indulnék, ugye azt említettem az előbb, hogy a hidrogén előállítása egy téma, és a hidrogén felhasználása, mint energiahordozó egy másik téma. Egész Európában, és most ezen egy nemzetközi jogász csapatunk dolgozik, nagyon eltérő a szabályozás abban a tekintetben, hogy a hidrogén az micsoda. Tehát alapvetően a hidrogénre ipari gázként gondolunk, és van egy olyan jogi technikus terminus, hogyha valamire nincs speciális szabályok, az által szabályokat kell használni. Itt nagyon gyorsan az Európai Unión belül, de Magyarországon is a hidrogénnek a otthoni, vagy valahol egy lokáción történő előállítás, annak a tárolás és annak az energia előállítása történő felhasználásának egy tágteret adó jogi szabályozásra van szükség, mert akkor mindenki el tud kezdeni otthon kisebb-nagyobb mennyiségben hidrogént gyártani. Ez most gondolom, hogy úgy, hogy hát ez veszélyes lehet, de azért a PB palackok meg a kert végében álló primagáz tartályú, bocsánat, cégnevet említek, tehát olyan, mint a Hilti, hogy mindenki a Hilti fűrész, azt tudjuk, hogy micsoda. Tehát azok sem kevésbé veszélyesek. Egyébként a hidrogén a 40-szer könnyebb, mint a levegő, tehát hogyha bármilyen szivárgás van, akkor azonnal eltávozik fölfelé, tehát nem ül meg sehol az épületben, a pincében, olyan helyen, ahol az veszélyes lehet. És hát például ezek a hadgyakorlatok is azt bizonyítják, hogy hát ahol például sok lősz rendszer van, ott nem a hidrogén lesz a legveszélyesebb történet. Uh-huh. Egyébként ma egy katonai alegységnek a hátizsákjában több akkumulátor van súlyra, mint lőszer, tehát ebben is a hidrogén sokat tud segíteni, mert lényegesen könnyebb az energia, ha hidrogénbe tároljuk súlyra, tehát cipelés szempontjából, mint hogyha hagyományos akkumulátorba tárolnánk. Úgyhogy rengeteg alkalmazása van, vészhelyzeti energia előállítás. Mondok egy másik példát, most az üzbegisztáni delegáció volt nálunk, mert nekik az a probléma, hogy nagyon régi az energiaellátó gridjük, tehát a nagy infrastruktúrájuk, de az autó elektrifikációban meg nagyon szeretnének haladni. És nem tudják oda vinni az autópályákhoz az elektromos töltőrendszerekhez szükséges áramot. Így hát most abban gondolkoznak, hogy lokális energiatöltőpontokat ennek a technológiai köszönhetően telepítenek. Most én egyszer leteszem, utána interneten keresztül messziről el tudom indítani, le tudom állítani, hozzá lehet kapcsolni egy elektronikus fizetési rendszert. Tehát úgy képzeljétek el tényleg, hogy áll a sivatag közepén, ahogy egy katonai gyakorlaton, és amikor kell áram, akkor adja, akkor fogyasztja a hidrogént, amikor nem kell áram, akkor meg nem használ semmit, és az ott áll, és teljesen el van.
7: Ugye volt ez a bemutató az energiaforradalom és hidrogén technológiai premier címmel, és itt is egy ilyen épület energia ellátó rendszert mutatok be, hogyha jól fordítom ezt a, vagy jól értelmezem ezt a dolgot, és látom is, hogy ez mekkora. Ez milyen kapacitást tud produkálni, és mennyire?
8: No, úgy kell elképzelni, hogy Toyota Mirai az nagyjából egy személyautó méret, tehát ezt mindenki el tudja képzelni, hogy az milyen. Képzeljétek el ezt a járművet az élére állítva, úgyhogy nincs rajta kerék. Ez a berendezés, ez körülbelül ennyi, és súlyra is ennyi.
7: Ez nagyon tényleg, látom a képet.
8: Ilyen 3 tonna körül is súlya van, de úgy, hogy ebben van egyébként már egy 40 kW-nyi akkumulátor, ami egyébként az azonnali energiaellátást teszi lehetővé. Ez a berendezés, ez egy 2500 négyzetméteres szolgáltató és kereskedelmi létesítmény teljes körű ellátására alkalmas. Máshogy mondom, körülbelül 8-10 lakásnak, a átlagos méretű lakásnak az energiaellátását tudja. Ez 88 kW-ot tud, 3 fázison, fázisonként körülbelül 140 amperrel. Tehát ezek az a méretkategória, ami kevesebb, mint a nagy teljesítményű nagyhálózati rendszerek, de több, mint az laboratóriumi kísérleti, vagy ami az akkumulátorokból, egy autóból kinyerhető. Ez egy ideális méret.
7: De gondolom egy fél órára, mint egy szünetmentes táp.
8: Nem, ez amíg van hidrogén, addig dolgozik.
7: Azt a petyár.
8: Tehát ennek pont ez a titka, hogy, és hát a hidrogént pedig kereskedelmi forgalomban meg lehet venni. Tehát akár most nem mondok cégneveket, de úgy, ahogy bármilyen ipari gázt, az ember az interneten megrendeli, oda viszik a házához, le tudja telepíteni, össze tudja kötni, gyakorlatilag gyerekjáték az egész, tehát nálunk a tanszéken a mérnök hallgatók kötözgetik ezeket ide-oda.
7: Fú, de telik az idő, de ezt még csak megkérdezem, hogy és költség. Ez hogy néz ki? Tehát ez egy szükségmegoldás ott, ahol most éppen probléma van, kimarad az áram, nincs is áram, stb. És arra egy kiváló megoldás. Vagy versenyképes azzal, hogyha...
8: Onnan kell indulnunk, hogy a vészhelyzeti energiaellátás, tehát a kedvenc példám az, hogy a tokiói halpiacon a valaha értékesített legdrágább tonhal, annak kilója 4 millió forint volt. Igen, ott egy... nagyon nem mindegy, hogy ezt tudom-e fagyasztani, vagy nem. Tehát ott nyilván, aki ez a tonhal, aznak minden pénzt megér, hogy menjen a hűtőház. Ezt a példát szoktam mondani. Európában a hidrogén ára az 20 és 150 euró között van kilogrammonként, és ugye ezt is vizsgáljuk, hogy ennek most mi az oka. De valószínűleg az az oka, hogy azokban az országokban, ahol a jogi szabályozás lazább, ott olcsóbb, mert ott többféleképpen és több entitást tud előállítani hidrogént, ahol meg nagyon rigorózus, nagyon strikt a szabályozás, ott meg nyilván, ahogy minden szabályozó drágítja a termék árát, ott pedig fölmegy. A cél az lenne, hogy a hagyományos energiaellátó rendszereknek a modellje, ahol vannak termelők, tehát mondjuk Paks, és vannak fogyasztók, mondjuk mi itt a stúdióban, helyett a termelő-fogyasztó modell legyen az irányadó a hidrogénnál, hogy én saját magamnak termelem Világos. Meg a hidrogén, és én saját magam is fogyasztom.
7: János, nagyon köszönjük, ezt abba hagyni tudjuk ezt a beszélgetést befejezni, nem, mert sajnos a műsoridő

0: zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi bestofadásában.
2: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
3: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
4: Mesél-e a múlt, és itt van-e Katona Csaba, Csaba történész a telefonvonalunk túlsó végén?
5: Itt vagyok, tehát reméljük, hogy mesél.
4: Kiváló, oké, alig várjuk, mert hogy az egy nagyon fontos és nagyon emlékezetes és dicső pillanata volt a magyar történelmének, amikor akkorát győztünk, hogy egy jó pár évtizedre sikerült a törököt megfutamítani. Mondjuk aztán annál nagyobb erővel jött vissza, és annál több időre.
6: De a világ a mi harangozásunktól legendától van elájulva, a témakörre is megtérjünk ki egy kicsit.
4: Így van, kezdhetnénk talán rögtön ezzel. Hát ez
5: kihagyhatatlan természetesen, ja, kihagyhatatlan. Hogyan indul a dolog? Hát úgy indul a dolog, hogy Nándorfehérvár, ugye mai nevén Belgrád, hogy is hívták már így, de mi azért Nándorfehérvárnak szeretjük nevezni ebben az időszakban, akárhogy is nézzük, ugye egy nagyon fontos vár. Igazából a kulcsa annak, hogy Magyarország felé el tud-e indulni a oszmán fősereg. És hát 1456-ban vagyunk, abban az évben, amikor nagyon-nagyon lendületben van az oszmán birodalom, csak emlékezzünk arra, hogy 3 évvel korábban foglalták el Konstantinápolyt. Mm-hmm. Úgy aztán azóta Isztambul lett. Nyilván az oszmán birodalom az egy hatalmas erejű konglomerátum, nem csak a Balkán, illetve nem csak nyugat felé terjesztették ki a csápjaikat, hanem ha ránézünk a térképre, akkor láthatjuk, hogy az arab világtól Egyiptomig elég messzire elért a akciórádiuszuk, de hát ebben az időszakban azért már rémén, hogy a Balkán nagyjából a kezükön volt, és klasszikus Balkán ugye ott ér véget Nándorfehérvárnál, mert Magyarország felé akartak elindulni. Na hát ennek volt az első lépés, hogy Nándorfehérvárt

0: elfoglalják. És ugye második Mehmednek hívták a török szultánt. Az a második Mehmed egyébként, akinek a nevéhez komoly diadalok fűződnek, hát gondoljunk arra, amit az előbb említettem, ugye konkrétan a Konstantinápoly bevételét, itt viszont kudarcot vallott. Ugye hogyan történt ez a dolog? Kezdjük ott, hogy a magát a várat alapvetően nem Hunyadi János védte, hanem a sógora Szilágyi Mihály. Ez így kiszokott maradni a közemlékezetből, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy Szilágyi becslések szerint 6-7 ezer emberrel bevette magát a várba, és ő volt az, aki igyekezett feltartani a szultáni fősereget. Hány emberből állt ez a szultáni fősereg, pontos adataink nincsenek. Tehát ha megpróbáljuk összerakni az erőket, akkor azt láthatjuk, hogy a szultáni haderőt ilyen 60-tól 100 ezerig szokták becsülni, ami akár is nézik-e hatalmas sereg. Ehhez képest az a kb. 6-7 ezer magyar és javarészt szerb katona, akikben voltak a várban, nyilván töredéknek nevezhetőek. Na, hozzájuk csatlakozott Hunyadi János fősérege, ami valószínűleg 10 ezer fő fölött volt, és hát a keresztes hadak, ugye Kapisztrán János, Giovanni Capistrano hadai, ennek a létszáma végképp megbecsülhetetlen, ilyen 30 és 60 ezer közé teszik, de azért hozzá kell tenni, hogy ezeket az embereket a lelkesedés, nem pedig a katonai tudás hajtotta. Tehát azért ez egy óriási különbség, akárhogy is nézzük. Mi az, amit tudunk magáról az ostrom menetéről? Július 4-én vette a kezdetét az ostrom, és Szilágyi pedig igyekezett a lehető legjobban eltartani a oszmánoknak a támadását. Erre nehéz dolga volt. Nándorfehérvár alapvetően középkori vár volt, hosszú, magas, vékony falak, hát még az ágyuk előtt épültek ezek, úgyhogy a török topcsik, a tüzérek azok elég hamar lebontották. Ebből következően a bentről lévő várvédőknek a helyzete, az maradjunk annyiban, hogy nem tűnt túl biztatónak. Igen ám, de a vártól elzártan állomásodó Hunyadi János július 14-én egy komoly bravúrt hajtott végre, nevezetesen szétverte a török hajózárat. A török hajózár a Dunán volt, és pontosan az volt a cél, hogy ne lehessen megsegíteni a bentlevőket, ne lehessen a segítségükre sietni, de ezt Hunyadi is pontosan tudta, és ebből következően viszont sikerült is egy összpontosított támadással elérnie azt, hogy innentől kezdve közvetlen összeköttetés legyen az ő serege, illetve természetesen a párvédők között. Mindazonáltal nem ezen a napon dőlt el az ostrom. Az ostrom, azért nem véletlenül hogy emlékezünk róla, július 21-22-én. Igazából, ha én röviden össze akarom foglalni, ehhez kellett némi nemű szerencse is. Tehát együtt mérlegre, hogy hogyan néz ki a török ostromlósereg egyik legfontosabb része, ezek a tüzérek. Ugye vannak a török topcsik, de vannak keresztény tüzérek is. Ezt nem szokták emlegetni, de Konstantinápoly bevételében a keresztény tüzérség az kulcs szerepet játszott, zsoldosok voltak. Hát végezték a munkájukat, ahogy azt mondani szokták. Nyilván ezzel mi nehezen azonosulunk és nem örülünk neki, de ettől még tény, hogy így történt. Viszont június 21-én történt egy olyan dolog, ami igazából egy katonai, mondjuk úgy, hogy rossz döntés volt, nem is katonai döntés, egy döntés volt, és ennek a döntésnek a következtében viszont mégis csak sikerült diadalt aratni.
1: Gondolom nem az, hogy engedték fölmászni Dugovics Tituszt.
0: Dugovics Tituszt több ok miatt nem engedték, ennek a legfőbb ok, hogy Dugovics Titus sose létezett.
1: Igen.
0: Ez egy elég erős érv. Ne zárjuk ki egyébként, hogy történt hasonló esemény, amire gondolok. Aha. Tehát, hogy egy katona levetette magát, vagy akár véletlenül leesett usakodás közben a
2: rá lehet építeni egy ilyen mondát.
0: Így van, de tegyük soktan, hogy ez egy toposz, de a Dugovics Titus nevű katona így ebben a formában Dugovics Titus a legendák szüleménye, de ahogy mondták, ez semmit nem von le, például az ő táblázoló nagyszerű festménynek az értékéből. Csak hát azért nagyon lényeges elem, hogy tényleg a legendák tárgyfülébe kell őszorítani. Viszont mi az, amit tudunk? A törökök azok készültek egy döntő ostromra, és Kapisztrán János fegyelmezetlen csapatai közül csapatainak a néhány tagja, néhány keresztes vitéz nyilazni kezdte a törököket. Na most ez totálisan szembe ment minden józan katonai észre, ugyanígy meg is tiltotta, hogy ingereljék az ellenfelet ilyesmivel, de hát a lelkesedés az gyakran felülírja a józan észt, az egésznek az lett a vége, hogy nekiálltak átkelni a folyón és tovább támadni a törököket. Na most Kapisztrán érezte, hogy ez baj, ez nem szerencsés, mert ebből nem fogunk jól kijönni, ráadásul Hunyadi tiltásáról is tudott, tehát fogta magát, csónakba szállt és igyekezett megfékezni az embereit, akik azonban mit láttak, hogy jön a vezér, és a lelkesedés növekedett, mert biztatásként értelmezték Kapisztrán jelenlétét. Uh-huh. Az egésznek az lett a vége, hogy egyre több keresztes lódult meg, és Kapisztrán pedig egy idő után belátta, amennyire a forrásoknak hinni lehet, hogyha már megakadályozni nem tudom, az élére állok, hát akkor induljunk el. Na most ebből viszont az következett, hogy az oszmánok egy idő után elkezdték őket komolyan venni, és a ruméliai lovasságot rájuk küldték, hogy szétverjék őket, viszont ezáltal védtelenül hagyták a tüzérséget. És ez volt az a pillanat, amikor Hunyadi katonai lángelméje észreveszi a lehetőséget. Fogja magát, kinyitatja a vár kapuját, és a lehéz lovasságával nekirohan az ágyúsoknak, védtelenül vannak ott. Na most ezeknek még arra sincs idejük, hogy nemhogy elmenekülni, hanem ilyenkor igyekeznek az ágyukat haszna lehetetlenné tenni, nehogy az ellenség kezére kerüljön és használni tudja. Nincs rá idejük, totálisan meglepődtek, és az egésznek az lett a vége, az ágyuknak a nagy részét azt megszerzik Hunyadi emberei, és hátulról lőni kezdik velük a törököket, tehát a saját ágyúikkal. Mi lesz ennek az egésznek a vége? Az egyik oldalról a harcászatilag képzetlen, de fanatikus keresztesek, a másik oldalról a profi katona várvédők harapófogóba fogják a oszmán hadat, és hát nem is azt mondom, hogy az egészet felszámolják, de óriási győzelmet aratnak. Tehát, hogyha mérlegre tesszük, hogy mi történt Nándorfehérvárnál nagyon röviden, akkor egyrészt kellett hozzá a szerencse, kellett hozzá a katonai tudás, kellett hozzá egy mértéken felüli lelkesedés, és egy jó adag összefogás, mert azért ne felejtsük el Brankovics György telepét, Kurúgyi János Macsó Ibán telepét, Brankovics György volt a szerdespota, Kapisztrán kereszteseinek a szerepét, és Szilágyi és Hunyadi katonai lángelméjét, meg itt Szilágyi Mihálynak a telepét se felejtsük el. Mit tudunk a veszteségekről, magyar veszteségekről? Alig valamit, a török veszteségek 10 000 fő fölé rúgtak, illetve hát a július 14-i hajózár áttörés következtében valószínűleg több mint 200 gályájuk megsemmisült, és az ágyúi többségét is sikerült megszerezni. Úgyhogy ez egy óriási diadal volt, ami 1521-ig akadályozta meg, hogy Nándorfehérvárt elfoglalja az oszmán fősereg, és Nándorfehérvár jelentőségét szerintem semmi nem árazza be jobban, mint 5 évvel később volt az 500 évvel ezelőtt lezajlott Mohácsi csata. Tehát Nándorfehérvár elfoglalása nem véletlenül volt. Kulcskérdés. Két dolgot tegyünk még mindenképp a helyére. Hát egyrészt azt tudja, hogy Hunyadi János, aki úgy ítélte meg, hogy most egy újabb támadást kell indítani a oszmánok ellen, abban a helyzetbe került, hogy ezt nem tehette meg, mert a járvány, ami kitört az oszlom után, az elvette az ő életét augusztusban, sőt, októberben már Kapisztrán János is halott volt, szintén a járvány áldozatául esett, tehát tulajdonképpen a három főszereplő, az oszlom három főszereplője közül már magyar oldalról csak Szilágyi Mihály maradt életben.
1: Neki később ez milyen járvány volt?
0: Ez egy peskés járvány, legjobb tudomásom szerint, és ugye hát sajnos annak a halálzási rátája nagyon magas.
1: Igen.
0: Tehát, hogyha valaki elkapta, akkor onnantól kezdve nagyon-nagyon kevés esély volt, hogy bárki életben maradjon. És ez a pestés, ez, ha jól emlékszem, augusztus 11-én oltotta ki Hunyadi életét, és októberben hunyt el ugyanebben a járványban Kapisztrán. Szilágyi Mihály életben maradt, neki kulcs szerepe volt abban, hogy Mátyásból, már mint Hunyadi Mátyásból király lett. Kicsit talán számított is arról, hogy majd irányítani tudja az unokaöcsét, a fiatal fiút, ebbe tévedett. Mátyás egy idő után börtönbe is vettette, majd a déli végekre küldte a törökök ellen harcolni. Az oszmánok aztán elfogták Szilágyi Mihályt és kivégezték. Hát így ért véget a őszharcosnak a karrierje. Viszont egy dolgot mindenképp meg kell még említeni, ez pedig nem más, mint a déli harangszó.
2: Amit ugye igen, ez fontos tisztázni.
0: Egyértelműen a oszlommal kötünk össze. A dolog picit árnyaltabb. Tehát az a helyzet, hogy valóban összefügg a nándorfehérvári diadallal, de nem azzal vette a kezdetét, hanem azzal, hogy az oszmán támadás hírére elrendelt a pápa a harangszót egy könyörgő harangszónak. Tehát, hogy próbálja meg ugye a híveket megúvni könyörgés néven Isten a törökök támadásától. Viszont ez nagyon-nagyon egybeesett ennek az időpontja, ugye a nándorfehérvári diadallal, és hát azért a PR érzéke az a pápai udvarnak is volt, mert a diadal hírére pedig összekötötték a nándorfehérvári diadallal, hogy így módon adják hírét annak, hogy micsoda győzelem volt. Úgyhogy igazából a helyzet az, hogy a kettő az összefügg, de ne úgy képzeljük el a dolgot, hogy ennek a hírére rendelte el, hanem egész egyszerűen csak sikerült összekapcsolni. Ez meg nekünk legkevésbé se fáj.
2: Ezt akarom mondani, hogy ezt jó, hogy tisztázzuk, tehát tudjunk róla, de ne bolygassuk ezt a dolgot, mert igen, jó leső az embernek azt mondani, hogy a világon ugye a déli harangszó az mi miattunk szól, és a mi győzelmünket hirdeti.
0: Ugye július 29-én adták ki a pápai bullát, július 21-22-én történt ugye a csatának az eldőlése, egy hónap distancia van, de hát a korabeli hírközlési eszközökkel, mire híre ment, nem volt nehéz rákapcsolni azt a történetet, hogy bizony a könyörgő harangtó eredményes volt, és lám-lám egy diadallal lehet összecsatolni. Úgyhogy legyünk erre nyugodtan büszkék, vigyék jó hírét Magyarországnak.
1: Hát, ügyesen marketingeltük magunknak legalább.
2: Így is van.
0: Itt lesz csinálni, kérem tisztelettel.
2: Igen. Nagyon köszönjük, hogy megemlékeztünk a nagy diadalról. Köszi szépen, és további jó munkát, szép napot kívánunk.
0: Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, és hát örüljünk neki, hogy ilyenek is voltak a magyar történelemben.
2: Abszolút. Sziasztok. Szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk az 1456. július 21-én, 22-én véget ért Nándorfehérvári diadalról.
3: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
3: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Kórház?

0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
1: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
2: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
0: Millás reggeli.
3: Léptenyomon szóba hozható és témaként feldolgozható az a vízhiány, szárazság, egy csomó minden ága boga van, ami a vízhez kötető ennek a problémakörnek. Most például a folyóknak az alacsony vízszintjével fogunk foglalkozni, és hát ugye hallhatóan logisztika rovatba tesszük ezt, úgyhogy valamiféle hajózás, szállítmányozás, ilyesmi kerül terítékre. Szalma Botond segít nekünk ebben a témában, folyami hajózási szakértő, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
3: Beszéltünk róla, hogy a kiszáradóban a Dunán, szóval a lényeg az, hogy nagyon alacsonyra süllyedt a víz, ugye megemlítettük a Rajnát is, arról is olvastunk.
5: Tavaly is volt ilyen,
3: így is van, hogy ott is probléma
5: a forgalom szinte.
3: Most egy cikkben találkoztam azzal, hogy a Colorado folyórendszer, de arról is voltak képek, már tavaly is nézegettük, ugye, hogy mennyire visszahúzódik, és a medrének a közepén csordogál. Szóval óriási a vízhiány, mennyiben érinti ezt a logisztikát és a fuvarozási helyzetet, gondolom egyre drágítja, egyre kisebb adagokban lehet fuvarozni a folyókon.
4: Így van, hát összességében úgy kell nézni, hogy az európai víziútrendszereket nézzük, ahol olyan szerencség van, hogy ennek a kellős közepén van Budapest, mert a 1640 folyamkilométer van a Fekete-tengertől, és 1680-ra az Északi-tengertől, tehát a Duna, Majna, Rajna víziútrendszer kellős közepén. Most ott tartunk, hogy a Szulinai csatornától Regensburg-Kelheimig állhajózás. Ez 2400 kilométernél több. Ez azt jelenti, hogy a teljes logisztika meghalt a Dunán.
5: Tehát most teljesen? Tehát összes úszály, igen, összes szállodahajó, hát minden
4: így,
5: megállt?
4: Így van. Ez azt jelenti, hogy mindenki viszmajort deklarált, ugye? Mert egyszerűen ellehetetlen a hajózás. Ez azt jelenti, hogy a berakodásra váró áru úton van, Silóban van, várakozik, a kikötők állnak, a raktárak tele, vagy éppen nincsenek tele, mert nincs, hogy beletenni. A hajózások állnak, a turizmus áll, a vendéglátás áll. Itt annyi szerencse van a turizmus vendéglátásban, hogy buszokkal tovább tudják őket vinni, de hát aki Ausztráliából ide repült, vagy az Egyesült Államokból ide repült, hogy hajózzon a Rajnán meg a Dunán, az nem biztos, hogy buszból szeretné nézni a Budapest-Bécs közötti
5: egyébként,
4: a másik, hogy ellehetetlenül maga a logisztika, és amikor a logisztikai szolgáltatás ellehetetlenül valahol, akkor a piac leszokik a folyamhajózásról, és nagyon nehezen tér.
5: Ez lett volna a következő kérdésünk, de akkor előtte még vízen állnak, vagy van annyi kikötőhely, ahol éppen vannak, vagy
4: tehát, hogy... Hát éppen, meg kell, hogy álljanak a rakpart mellett, van, aki fölül, tehát hogy valaki nagyon megvan rakva, hát ilyenkor az van, hogy... ahol ugye nem köves a talajot, azért föl lehet ülni biztonsággal. Egész egyszerűen a kikötőkben ez néha van hely, de magában a Dunában nagyon kevés helyen, tehát nyitott helyen nagyon-nagyon nehéz már megállni, de nem mozognak hajók, mert nincs miért mozogjanak, mert sérül a propulziójuk és sérül a hajótestjük is, tehát ezen nem is engedi a rendőrség, és nem is engedi a vízirendőrség vagy a hatóság azt, hogy bárki megmozduljon.
5: Tehát a teljes magyar szakaszra érvényes ez meg plusz még
4: nem,
5: nyilván.
4: A teljes Duna szakaszra érvényes, azt kell mondjam. Tehát ez két, több mint 2400 kilométer, ez rengeteg.
5: Mikor kezdődött ez? Mert ugye részeket hallottunk, csak bizonyos szakaszokról olvastuk már a múlt héten.
4: Az igazság az, hogy ez körülbelül 6 hónapja kezdődött, azon egy picit jobb volt másfél hónapja, aztán két hete kezdődött ez, hogy nem voltak esők, se a Rajna, se a Duna vízgyűjtő területén. Utána ez egyre rosszabb lett ez a helyzet. Most ugye vannak esők, már meg várnak esőket, de nem tudom mennyi víz jön, mert az inkább jobb megvárni. Plusz, hiába ilyen sok víz, régebben mondjuk x mennyiségű vízből x-20% azért a folyókban maradt, most annyira ki van száradva a talaj mindenütt, hogy azért a jelentős részét elnyeli ennek az utánpótlásnak, tehát nem ez nincsen a patakokba víz.
5: Ki dönti el, hogy megyünk vagy nem? De ez a rendőrségi hatáskör, hogy a kapitány azt mondta, hogy én megkockáztatom.
4: Először a rendőrség dönt el, a vízirendőrök, tehát a hatóságok, és utána még a parancsnok, mert a parancsnok felel a hajó rakomány és az emberek biztonságáért. Nem is fog elindulni, nincs ilyen bolond, aki összeteri a hajóját.
3: Persze,
4: mindenki türelmetlen. Az az igazság, hogy így is már, hát abba gondoljon bele közgazdasági szempontból, hogy van egy 1500 tonna hordképességű hajó, és mi a legutolsó 1500 tonna hordképességű hajónkban például 400 tonna árut tudtunk csak rakni. 1100 tonnával kevesebbet raktunk, és meg azzal is átsorogtunk. Tehát ez veszteséges, ugyanis a fuhardiak nem fognak a háromszorosra nőni, mert a harmadát rakom be, de a parancsnok fizetése, meg a biztosítás, meg a banki törlesztés, az nem lesz
3: stabilan ott van.
5: De egyébként tényleg mi lesz ebből, amire így célzott, hogy ezek után ugye a megbízók azt mondják, hogy merjek én egyáltalán akkor vízzel fuvaroztatni, hogy
4: igen. Egyetlen egy szerencséje van a hajózásnak, hogy még a vasút még ennél is rosszabb néha. Sok felújítás miatt, de a vasút föl fog támadni, mert előbb-utóbb az Európai Unió sok pénzt fog beletenni. A hajózás is tenne ugyan, de itt a hajózásban mindenképpen a vízmegtartás egy fontos dolog, és itt arra szeretném felhívni a figyelmet, ami nagyon nagy tévedés, hogy nagyon fontos a folyószabályozás, de nem a hajózás miatt kell szabályozni, a hajózás ott csak egy haszonélvező, ez az ivóvízkincsünk, a mezőgazdaságunk, az energiatermelésünk, a turizmus, a vendéglátás, a logisztika miatt kell.
3: Világos.
4: Rendetlen. Ebben egy 35-ös elmaradásban vagyunk, és ebből nem mer senki beszélni, mert ez olyan, mint egy ilyen vörös posztó.
3: És arról is csak kevésbé, illetve most már egyre többet ezt a Bős-Nagymarosi vízlépcső, a duzzasztó, ilyen kicsit ilyen reneszánszát éli, és egyre elkezdtek az emberek emlékezni.
4: Hát nagyon rendes, hogy ezt mondja, hogy egy reneszánsz, abban gondolj, és ez nagyon jó, hogy mondja, elkezdtek gondolkodni. Bős-Nagymarosnál 35 év késlekedésben vagyunk, és adonyt és fajszot is meg kell építenünk, hogy Magyarországon biztonságos legyen ivóvíz, és mondjuk a Paks 2-t majd nem jégkockával fogjuk hűteni, hanem a Duna vízével nagy valószínűséggel. Tehát minden beavatkozás a természetben kárt tehet, de akkor is kárt teszünk, amikor levegőt veszünk, majd rálépünk egy gilisztára.
3: Igen.
4: De a véget kéne vetni ennek a hisztériának, ami egy rendszerváltó hisztéria volt Bős-Szanyosra kapcsolatban. Bős tökéletesen működik, és Magyarország fölött 64 zsilip, amire Rotterdamban élünk, és tökéletesen illeszkednek a tájban, nem döglöttek meg a békák, a kacsák nyugodtan úsznak, a természet visszafoglalta, amit vissza kell foglalnia, és igen, az ember beavatkozott akkor is, ami egy autópályát épített, vagy egy repülőtérre leszállópályát betonozott le. Itt nem kell lebetonozni a Dunát, itt nem történnek súlyos dolgok, viszont mondjuk 5%-át a magyar áramtermelésnek a világ legolcsóbb, legresztitább energiája a Duna fogja adni. Lesz ivóvízünk, lesz mezőgazdaságunk, lesz a kutakba újra víz, lesz exportunk, importunk.
3: Mindaz, amit a szlovákok már élveznek.
5: Aha,
4: a szlovákoknak az első 14 évben Bős-Nagymaros, ugye Nagymaros még beástott vissza a Dunába, megtermelt áram árából a beruházás költségeit.
3: Hát az pedig
4: azok a turbinák, amiket mi megvettünk Nagymarosra, és amit kifizettünk jóvátételben vagy kétszer, azok pedig Freudenóban, ami Bécstől 7 km van a belvárostól, szép csendesen zümmögve termelik az osztrákoknak azt az energiát, amit egy népszavazás erősített meg, miközben bezártak egy atomerőművet.
5: Hát igen, ez... Na, de viszont hajózhatóság szempontjából. Tehát ott van, én Passauból volt szerencsém hajózni Budapestig, volt vagy 9 vagy 10, talán a Bősi volt a 10. erőmű zsili, de hajózni most ők se tudnak, tehát ugye ott...
4: Nem.
5: Most nem mi vagyunk, nem ránk vonatkozik csak, tehát ők ugyanúgy nem tudnak hajózni ettől sem. Tehát ez még önmagában akkor kevés, nem?
4: Nem kevés, mert ha megnézem a Majnát, ami végig duzzasztott víz, ott most is 2,5 méter víz van végig. Uh-huh. Csak az égig van duzzasztva. Tehát amikor nem fogom meg a vizet sehol, mert azért meg a Schraubig félszófene is vannak viták a németeknél, uh-huh. meg Bécs alatt is vannak viták. Ezeket meg lehet oldani, persze, ha teljesen extrém dolgok alakulnak ki, ugye, amit nem tudunk, hogy igaz-e vagy nem igaz, de azt észleljük, hogy változás van a klímában, meg az általános felmelegedés egy kicsit erősebb, mint amit még 50 évvel ezelőtt gondoltak a tudósok. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy arra is fel kell készülni, de hogyha visszatartjuk a vizet, akkor kisebb ez a hatás. Tehát lehetséges, hogy lehet hajózni, csak limitáltan. De az, amikor teljesen elletlen a hajózás, az nem jó, mert a logisztikát megöljük.
5: Te mit gondol egyébként a társadalmi elfogadottsággal most már úgy erősebb lenne? Tehát, ha most
4: szerintem igen, mert a társadalom elkezdett gondolkozni, mert most már a hiszterizáltság mellett...
3: Sőt, aggódni.
5: Igen, de a társadalom közben zöldebb is lett, és akkor nyilvettért jobban aggódik, és azzal...
4: Aggódott van igazán a környezetre, akkor Nagymaros már 35 éve működne.
5: Na de pont zöld szempontok alapján
4: hergeltek ott ellene. Igen, csak meg kell különböztetni a környezetvédelmet, ami nagyon-nagyon fontos, az anarhiától. És ugye belegondolom, mondok rögtön egy példát, amit nem szoktak megérteni elsőre, de utána rájönnek, hogy úristen, így van. Mondták, hogy állati ronda az a töltés, ami ugye a Nagymarost körbevette. Ott rohangáltak rajta, és rázták az öklüket. Egyet nem mondtak el a nézőközönségnek, meg a hallgatóságnak, hogy ez a kerítés, ami rohangálnak, és a vízben nem lehet építkezni, mondjuk hullámpala mellett. Ez azt jelentette, hogy amikor készen van a mű, és az egy híd egyben, meg egy erőmű, meg vicorlásokat tudnak, meg hall lépcső van, akkor elbontják ezt a kerítést. Tehát hiába ráztott minden közöklét, az 10 évre lett építve, még az építkezés tartott, és utána elmondják, és utána természet visszaveszi az egész területet, egy gyönyörű felvíz alakult ki, rögtön mondott egy másik példát, a Tisza-tó. A Tisza-tavat mutogatjuk, mint természeti csodát a madaraival, a flórával, a faunával, hát kérem szépen a Tisza-tó az a vízlépcső felvíze. De akkor ugye helyreállta a természetrendje maga módján a Tiszán. Uh-huh. Ezért kell majd Csongrádnál is vízlépcsőt építeni, különben olyan Tisza is visszanyerje a vízhozamát. Uh-huh. Vannak, akik azt mondják, hogy vissza kell állítani a régi Tiszát, ebben nem vagyok biztos, hogy igazuk van, de biztos nagyon szép lenne, csak akkor a fele alföldi területet, meg élő világot, meg egyébként vissza kéne adni úgy a természetnek, az embereknek el kell költöznie.
5: Tehát nekünk a legsürgősebb feladat akkor a szabályozás lenne a vízlépcső, de hogy az egész Dunán, akik már ezt megcsinálták, ők még mit tehetnek, hogy a teljes folyón javuljon a helyzet az időjárási körülmények változása mellett is?
4: Aki már megcsinálta, az már nem tett többet. Ott már csak az ima segít.
5: Uh-huh. Tehát csak
4: a víz visszatartás az nagyon fontos, csak mi nem léptünk, még itt mennek a viták a bolgár-román szakaszon is, ott is a folyószabályozás elkezdődött, de még nem, ott se tudták eldönteni, hogy mit csináljanak. Most ott például, ott is nagyon nehezen halad a hajózás, egyes területeken szinte teljesen megállt, mert már csak a csatornába tudnak hajózni, van elegendő víz a tengernél. Uh-huh.
5: Tehát azt mondja, hogy csak visszakanyarod az üzleti részhez, hogy most azért, mert van egy ilyen év, vagy kettő, vagy ez a trend, attól még nem fognak a megbízók elpártolni, mert az alternatíva is gyenge, tudja, vagy azért...
4: Igen, nem, de igaza van teljesen, a megbízó egyet néz, jön az alsó gatyája Kínából, és miért nem ért már ide?
3: Igen.
4: Vagy jön a legújabb kicsi a számítógépéhez, vagy az autója elakadt valahol, és hát egyáltalán nem érdekel, hogy a sóder miért nem érkezik, mert az aranygyűrűje, szeretné a megbízó, ugye el vagyunk ustulva, szeretnék a tejet meg a kicsit a kilincsünkre akasztanák az emberek. Uh-huh. És ha elfordulnak egyszer, mint már mondtam, gondoljon a 90-es háborúra, meg a 99-es NATO bombázásra. Uh-huh. Annyira visszavetett ez a bombázás a Dunai forgalmat, hogy 20 éve nem tért maga az a forgalom. És ez uh-huh. nagyon nem jó, hiszen a nem lehet mindent a Dunán vinni, ez is egy nagy félreértés. De amit a Dunán lehet vinni, vagy amit a Tiszán lehet vinni, vagy amit a Dráván, vagy a Neckáron, vagy bármi lehet vinni, azt ott kell vinni, mert ez a legkörnyezett kímélőbb és a legolcsóbb. De a kígyóméreg ellenszörű, most sose fogják hajóval vinni.
5: Jellemzően mit viszünk a Dunán egyébként? Most hogy alakult ki?
4: A Dunán acélterméket, gabonát, mezőgazdasági terméket, műtrágyát, konténereket.
5: Honnan, hova?
4: High-end heavy. A high-end heavy például, ugye rengeteg, az fejlődik Európa, mert ez építkezik. Most pedig majd itt lesz ugye Ukrajna is, aminek igen. lesz azért szemben Dunai vonzata is. Ott elképesztően alkalmas arra például, hogy a túlméretes árukat,
3: aha.
4: meg a nagyon nehéz árukat vigye, mert ezzel senki nem tud versenyezni. Nincs az a közlekedési alágazat, ami ezzel tudna versenyezni. Senki nem tud 8-10 ezer tonnát egyszerre vinni az Aldunán gabonából, vagy acélból, vagy műtrágyából. Tehát ezek azok a termékek, amiknél meg kell maradni. Nem a válfákat fogják vinni, mert nem a libatollat a hajózásra.
3: Igen, világos. Uh-huh. Na jó, hát...
5: Lehet még egy etimológiai kérdésem lenne, bár ezek egyik kollégám. A cikkekben a sétahajónak fordítják a River Cruise Ship-et, és valahogy nem értem, mint ha teljesen összekeveredtek volna a fogalmat. Ugye a sétahajó nem az, ami a városon belül viszi körbe a turistákat?
4: Hát az az igaz, hogy ez azért, mert az szegény embereknek ezt nem kell tudnia, de belegondol. Én inkább azt mondanám, azt szeretném, hogy azt mondják rá, hogy szállodahajó. Uh-huh, tehát az egy úszó szálloda. Az, amiről az emberek beszélnek, az pont az, amit én például erőltettem Budapesten, amikor a MAHOSZ elnöke voltam, amíg nem rúgtak ki. hogy a nagy hajók álljanak meg valahol Újpesten vagy Csepelen, és a magyar vállalkozók a kis hajóikkal hordják körbe a drága amerikai turistát.
3: Aha.
4: Ez nem egy ördögi gondolat. És akkor megszabadulunk ettől a sok hajótól a belvárosban, ami nem jó üzlet annak, aki most ebből sápot szed, de az országnak jobb, a városnak jobb, a turistáknak jobb, és a magyar vállalkozónak jobb. Hát a könyörgöm, segítsük ma a magyar vállalkozót. Hát nem tudok olyan helyre menni külföldön, a holland a hollandot segíti, a francia franciát. Éppen Görögország, vagy a görög a görögöt.
5: Hát de egyébként ez elakadt, mert ugye úgy, mintha már döntés is született volna erről, hogy kijebb telepítik a belvárosból.
4: Persze, döntés született, akkor sétáljon már a Dunapartra.
5: Hát látom, hogy nem valósult meg, persze.
4: Magyarországon döntés születik, csak ugye a fejünket arra használjuk időnként, hogy sapkát hordjunk, nem azért, hogy gondolkozzunk. Uh-huh. Hát, A másik az, hogyha valamit elhatározunk, akkor a hajózásban meg a közlekedésben hosszú távon kell gondolkozni. Tehát amikor a budapesti rendezésben gondolkozunk, akkor 40-50 évben kell gondolkozunk a rakpartokról. Ha Bős-Nagymarosra gondolkozunk, akkor 200-300 évben kell gondolkoznunk. Nem ilyen 4 éves periódusokban kell gondolkoznunk. Sokkal felelősebb döntés, bölcsebb döntésekre van szükségünk.
5: Hát bízunk benne, hogy akkor most a kényszer nagy úr alapján reméljük. Legalább az elmaradás sikerül a szabályozás.
4: Ügyben, mindig, amikor fáj, tudja, akkor érzik. Igen, nem érzik, önnek nem érzik a ládára, és csak nézi, hú, hát mert valaki rálépett a lábújára. Amikor a stopplis cipővel rálép és megfordul, akkor ön is érzi, hogy hogy fáj.
3: Hogy ott járt valaki.
5: Igen, egy argentin játékos valószínűleg.
4: Igen. Tényleg egy argentin arra jár, az fáj.
3: Az biztos.
4: Nem futball, de fájdalmas.
3: Oké, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről a problémakról.
4: Köszönöm a hívást, és remélem megyünk előre, mert ugye tudniuk kell, hogy a hajózás gyakran beteg, de sosem hal meg.
3: Na, ez jó, ez jó. Köszönjük szépen, szép napot kívánok.
4: Köszönöm.
3: Szalma Botond folyami hajózási szakértővel beszélgettünk a Duna, meg hát a környező vizek állásáról, fuvarozásról, lehetőségekről.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Isle, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a magyar nagydíj alatt. Keresünk menedéket, ha kint ér a vihar, melegszik az idő. Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es magyar nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha a szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a viharra, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
2: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kettől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk, majd a friss reggelt követően túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és komoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható, a következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd komoly felhő képződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
4: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás Best of. Hallgassátok válogatásunkat a heti elhangzott műsorainkból.
3: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Egy érdekes szemüvegen át fogjuk megnézni az ingatlanpiacot. Az Otthoncentrum belőtt egy 40 millió forintos ingatlan árat, és azt nézte meg, hogy ezért hol mit lehet kapni. Figyelj, spoiler, Budapesten elég kevés.
4: Semmit. Szinte.
2: Nem semmit egyébként. Én azt hittem, hogy tényleg semmit, de mi inkább csak nagyon keveset és nagyon lepattantat. De majd a részleteket elmondja Sokitott Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Na, miért pont a 40 millióra lőttetek egyébként? Ez volt az a küszöbérték, ahol a fővárosban már nagyon kevés ingatlan van?
4: Máshol meg nagyon
5: szép. Igazából a kíváncsiság vezérelt minket. Aha. Egyrészt összehasonlítottuk, hogy a tavalyi első fél éves eladásainkat, hogyha megnézzük ilyen ártartományokba, abszolút értékbe, akkor mit látunk ilyen összképként, és ehhez képest mennyit mozdult el a piac, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy ez a 20-tól 40 millió forintig tartó ártartomány, ez Budapesten tavaly még, az első fél évben, tehát pont egy évvel ezelőtt, majdnem 9%-át adta az összes általunk értékesített ingatlannak, és idénre pedig 4,4%-ra zsugorodott. Tehát ez volt a legnagyobb mozgás, és amikor kinéztünk az agglomerációra, akkor hasonlóan azt láttuk, hogy egy ilyen 28%-ról 20,6%-ra csökkent, és ugyanebben az ársában, tehát ez a 20-tól 40 millióig tartó ársában, az összes ársáv között, tehát hogy itt tényleg így megyünk szépen, ugrálunk ilyen 40, 60, 60, 80, 80, 100 és így tovább, ezekből az ársávokból ennek volt a legnagyobb csökkenése, tehát látszik, hogy arrébb lépett a piac egy értéktartománya.
2: Aha, és akkor gondolom jött a sejtés, hogy nem azért van a csökkenés, mert már csak nagyon kevesen szeretnének 40 millió ingatlant venni.
5: Hát nyilván itt alapvetően nem a kereslet hiányzik, igen, hanem pontosan a kereslet óriási nyomást tesz ezekre az olcsóbb kategóriájú, jellemzően kisebb alapterületű, valamilyen szinten az átlagnál rosszabb kondíciókkal bíró ingatlanok felé, és akkor nyilván ez azt is jelenti, hogy ezek relatív drágulnak, illetve akár átugranak egy ilyen másik árszegmensbe.
2: Én amikor először láttam a közleményeteket, én majdnem áttekertem, hogy hát mondom, klassz egy vidéki körkép, mert hát nyilván a fővárosban semmi nincsen 40 millióért. Aztán amikor beleolvastam, akkor azért meglepődtem, hogy még úgy akad, igaz, hogy nem a legszebb és legpatinásabb ingatlanok jönnek ebbe a kategóriába, de azért még van.
5: Így van, és az is érdekes, hogy egyébként nézegetve, hogy területileg hol akadt horogra ilyen ingatlan, azt lehet mondani, hogy szinte mindenfele. Tehát a budai oldalon is, a harmadik kerületben is volt ilyen eladás, a 11-ben is, ami ugye egy népszerű kerület.
2: Igen.
5: Azért a legtöbb az inkább a külső pesti kerületekre jellemző, és jellemzően ezek eléggé pici, inkább úgy mondanám, hogy ilyen házrész, hogy mondjam, tehát azért ebben van minden, tehát a 80-as évekből is akad egy-egy, mondjuk ilyen tégla építésű, hát még akár egész jónak is mondható, vannak frissebbek is, itt jellemzően a könnyű szerkezet, ugye ez még mindig valahogy be van ragadva a piacon, hogy azért mi kőből, téglából, betonból szeretnénk építeni, miközben én azt gondolom, hogy a könnyű szerkezetes építésmódnak is megvannak az előnyei, nyilván tudni kell élni vele, de alapvetően érdekes módon a piac ezt valahogy még mindig egy picit hátrébb sorolja, igen, és talán ezért is tudott bekerülni egy ilyen, ez mondjuk egy ilyen bérlakás udvari történet, tehát itt azt gondolom, hogy a környezetbe ágyazódás is hát befolyásolta az árképzést. Családi házat is látunk 40-es évekből, nyilván cserépkályha, nem tudom én, nem annyira jó a a komfort, és valószínűleg ugye itt jönnek meg ezek a kis ilyen mikro történetkék, hogy mondjuk akár a 60-as években is, hogyha valaki nem teljesen, tehát ugye kalákában épülnek ezek, igen, a házak, hozott anyagból, stb. Tehát, hogy itt bejöhetnek olyan dolgok, ami mondjuk esetleg utólag már nehezen korrigálható, tehát mondjuk egy ilyen, nem tudom, talajnedvesség elleni szigetelésnek az utólagos megoldása, stb. Tehát valóban azt kell mondjam, egyébként mi, amit csináltunk, hogy megnéztük így az átlagárakat, és azt próbáltuk kikalkulálni, hogy egy adott terület egységen belül, ahol sok eladás volt, az átlagár, hogyha visszaosztjuk a 40 milliót ezzel az átlagára, akkor milyen négyzetméterek jönnek ki. És ugye jellemzően az látszik, hogy sajnos Budán például a budai oldalon 40 millió forintból ilyen 24 négyzetméteres lakás vásárolható. Na most 24 négyzetméteres lakás nem nagyon van a piacon, nem elképzelhetetlen, ugye láttunk már ilyen csodákat, hogy adott esetben korábban mondjuk tároló, besorolású ingatlant valaki így ügyesen átépített, vagy nekem a kedvenceim voltak ezek a szuterén üzlethelységből átvarázsolt, hát ugye lakásnak mondható, de olyan viccesen van az ablak benne, meg
2: igen, ott stúdió, a plafon környékén van egy ilyen csík, ugye?
5: Igen, műterem lakás, mondjuk így, tehát lehet így csomagolni. Hogyha bemegyünk a belvárosba, akkor is a 27 négyzetméter, hát szóval biztos van ilyen szobakonyha, ami vagy ilyen leválasztott lakásnak valami maradéka, de azért nem annyira jellemző. Viszont, hogyha kimegyünk a külső pesti kerületekbe, akkor már 30 négyzetméter fölé kerülünk az átlagárak alapján, és valóban itt jönnek be ezek a tulajdonképpen a kevésbé felkapott kertvárosokban még ezek a régebbi építésű, ilyen zárt sorú több lakást tartalmazó, tehát ezek
2: igen, érják hallgatók is, Budafok téten környékén is ilyen zárt kertek, osztatlan közös tulajdonok, házrészek, jogilag és épület szerkezetileg problémás ingatlanok, szóval főleg ilyenek vannak ebben a kategóriában.
5: Így van, és hát nyilván az átkert az egy önálló képződmény. Nagyon sok esetben egyébként azt láttuk, hogy voltak olyanok, akiknek ugye nagyon pici a megtakarításuk, viszont jól keresnek, és akkor akár szabad felhasználású hitellel be tudnak egy ilyenbe ruházni, és akkor az ember sok mindent magának ugye megcsinálgat, tehát téliesít, de. Vannak ezek a modellek. Az agglomeráció azért ilyen szempontból talán egy picit pont emiatt, hogy nagyon sokféle ilyen megoldás van, talán tágabb teret nyújt, és különösen is, megint csak ugye van ez az érdekes átlós vonal az észak-nyugat meg a dél-keleti fertályok között, és nyilván, hogyha az ember megfizethetőség alapján választ, akkor inkább ebbe a dél-keleti régióba kell jobban körbenézni, mert ott akadhat.
4: És meddig kell kimennünk, hogy mondjuk egy kis garzont sikerrel járhassunk mondjuk a 40 millás határnál.
2: Tehát egész távoli vidéki városokban.
5: Igen, hát a vidéki városok azok teljesen oké. Tehát a vidéki városokban ezek itt már ilyen 40 négyzetméter fölötti történetről beszélünk, panelben meg már akár 55 négyzetméter. Tehát a vidék egyébként az nagyon érdekes, hogy a vidéken is volt egy átrendeződés, tehát megint, hogyha visszamegyek erre az ársávos kimutatásunkra, akkor azt látom, hogy a vidéki megyejogú városok és környékük, ugye ez a fő terület, ahol mi működünk, ott volt egy pár százalékos visszaesés ebben a 20-40 milliós szegmensbe, de ez még mindig az értékesítéseknek a közel 35%-át adja, tehát egy bő harmada az, ami most is ezen az árszegmensben forog, és ahogy megyünk egyre fölfele, ott radikálisan fogynak, de erősödnek nyilvánvaló ezek a szegmensek, tehát például 40-60 millió, az 20-ról 25%-ra jött föl, tehát ez azt is mutatja, látja, hogy az ár emelkedés az a vidéki városokban is jól érzékelhető, de nem annyira drámai, mint mondjuk Budapesten.
2: Aha, és akkor a Dunántúl ebben inkább a fővároshoz hasonló, hogy ott azért ritkábbak ezek a...
5: Hát alapvetően ugye a Dunántúl is egy érdekes mozaik, mert van a nyugati határszél, ahol érződik, hogy a szomszédos országok, aha, nagyvárosoknak az agglomerációs hatása, uh-huh, Pozsony is bizonyos szempontból, ott kevésbé a hazai vásárlók jelennek meg, de hát a bécsi agglomeráció az egyértelmű. Tehát nagyon sokan mozdulnak mondjuk Kelet-Magyarország irányából Sopron környékére, mert onnan ugye napi ingázással már egészen jó fizetést tudnak elérni. Tehát ez kiemeli ezt a körzetet, és akkor van még ez a Budapest 24. kerülete, mondjuk úgy a Balatonnak a keleti medencéje, közvetlen a vízpartok környéke, ahol ugye nagyon sokan ilyen második otthon jelleggel vásárolnak. Ugye aki tudja, ugye jogilag olyan ingatlant vesz, nem üdülőt, az ugye akár a lakásfinanszírozásnak a lehetőségeit is ki tudja használni, tehát ez mozgatja ezt a vidéket.
2: Oké, ez nagyon nézgi, hogy ilyen szemüveggel néztük át az ingatlan piacot. Köszönjük szépen! Jó munkát,
5: és
2: szép napot kívánunk!
5: Köszönöm, szervusz! Szép napot mindenkinek, szervusztok!
2: Soki Tóth Gáborral, az Otthon Centrum elemzési vezetőjével néztük meg, hogy hol milyen ingatlan kapható 40 millió forint környékén.

0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
1: A legjobbat a legjobbaknak, folytatódik a Millás reggeli Best of válogatása.
2: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
3: 27.
2: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli.
4: Egy izgalmas kezdeményezés, a Greenpeace Asbest térképet indított. Az arra nagyon kíváncsi leszek, mert egy lakossági bejelentéseket is jelöl a térkép, hogy a lakosság, aki alapvetően laikus, ezt gondolom az aszbeszt tartalmat, azt ki kell mérni valami eszközzel, tehát az, hogy feltételezem, hogy valahol aszbeszt van, ezt nem tudom, mennyire teszi használhatóvá a térképet, de mindjárt feltárjuk a részleteket, így is van. Simon Gergely van, ugyanis a vonalunk túlsó végén, a Greenpeace magyarországi vegyi anyag szakértője. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
4: Hogy működik ez a térkép?
5: Úgyhogy összegyűjtöttük gyakorlatilag az összes rendelkezésre álló publikus információt arról, hogy merre vannak ilyen aszbesztel szennyezett területek Nyugat-Magyarországon az országban. Hatósági adatokat próbáltunk összeszedni, illetve miket az önkormányzatok bemutattak, kormányhivatalok, hivatalos mérésekből láttunk, illetve voltak olyan mérések, amit például a természetjáró szövetség felvette túróvonalakról, illetve ehhez jöttek most hozzá azok a bejelentések, amik a lakosság részéről megkaptunk. Ezeket mint feltételezett bejelentést nézzük meg. Hogyha van saját labormérésük, akkor meg már megerősített bejelentésként tesszük be. Nyilván próbáljuk kritikával kezelni, mert kaptunk rengeteg olyan bejelentést olyan területekről, szinte egész biztos, hogy nincsen amúgy így azbeszt. Viszont hát nyilván a térkép nem fedi le az egész országot, nyilván tudjuk, hogy a hatóságoknál, a mérős cégeknél sokkal több adat van, de mivel nem láttunk ilyen egységes összegzést, ezért próbáljuk minden jobban összeszedni, mert látjuk, hogy nagyon sok helyen elég súlyos a helyzet, és elég, hogy mondjam, kritikus szennyevetség állapotok vannak, hol úgy gondoljuk, hogy azonnal be kéne avatkozni.
4: És ezt látom, a használhatóságot segíti, ugye, hogy vannak ilyen szűrők, meg színkódok, amivel a nagyon biztos ismert kőbánya, ismert aszbeszttartalommal van jelölve, vagy olyan terület, ahol már valamilyen hatóság, vagy ti dokumentáltatok szennyezést, és másik színnel ugye ez a, hát ez a kétes jelentéstartalmú lakossági bejelentés, ami lehet ez is, tehát lehet valós, meg lehet nem is, ahogy te is említetted, hogy volt egy-két fals információ, ezek alapján ugye lehet tájékozódni, hogy a különböző területeken mennyire van vészhelyzet ilyen szempontból.
5: Így van. És hát ugye nagyon azt várjuk, hogy minél több olyan terület lesz nem sokára, ahol elkezdődik a kármentesítés. Egyelőre azért elég bizonytalan ebbe a kormányzat kommunikációja. Az olaszi platón ugye megígérték, hogy elindul egy kármentesítés, de erről még nem láttunk úgymond kormánydöntés vagy kormányhatározat kijött, illetve elhangzott, hogy más helyen nincs határérték felett. Szerintem itt valami régebbi adatból dolgozhattak, mert hát magának a hatóságnak a honlapján látszik bele, hogy az egy Kőszeged is nagyon jelentős határérték túlépés mértek, Sén is, ugye a Szombathely mellett, és hát nagyon sok helyen nem is volt mérés, tehát még nagyon sok hely lehet sajnos, ahol jelentős a határérték túlépés. És azért is várjuk azt, hogy tényleg legyen valami jó kormányzati szintű intézkedés, döntés, lépés, mert egyelőre azt látjuk, hogy az önkormányzatok sokszor olyan lépéseket hoznak, amivel lehet, hogy inkább súlyosbítják a helyzetet, mint javítják.
4: Ezt akartam is kérdezni, hogy a kármentesítés mikéntje, az mennyire elfogadott és mennyire hatékony?
5: Hát mi azt gondoljuk, hogy itt igazából egy lehetőség van, el kell a lakott területekről távolítani az aszbesztet. Nyilván vannak olyan egy-egy helyszín, mondjuk egy parkoló, ami biztonsággal lefedhető, ahol nem futnak alatt a közművek, és biztosak lehetünk benne, hogy nem lesz bolygatva, de egy olyan útvonalon, ami mondjuk az Oladi platonban, de akár Kőszegen is több helyen, ahol alatta futnak a közművek, tehát feltételezhetően folyton újra és újra meg lesz bontva, ott azt gondolom, hogy nincs más út, mint az eltávolítás, hiszen hogyha minden egyes alkalom, amikor hozzányúlnak ehhez a útfelülethez, mondjuk egy csatornajavítás, bármilyen közműjavítás miatt, ami ugye tudjuk, hogy Magyarországon elég gyakran történik, akkor ezt egy ilyen elképesztően szigorú aszbesztes munkavégzésként kell végezni, aminek a költsége pár év alatt nyilván lényegesen több lesz, mint hogyha most azzal akarnak spórolni, hogy nem elviszik, hanem lefedik csak.
4: A hírek alapvetően a helyzetről szólnak meg.

0: arról, ugye, hogy a, például ez a térkép is, hogy hol van szennyezés, milyen mértékű, az eredetéről tudunk valamit, hogy egyáltalán hogy fordulhatott ez elő, tehát valami ordas nagy szélhámosságnak vagyunk a, az áldozatai, vagy valami hülye szabályozásnak, mert az osztrákoknál ez belefér, de nálunk nem. Tehát hogy indult ez, vagy hogy került ide ez a sok mocsok?
1: Hát úgy került ide, van rengeteg aszbeszelszennyevet, közüzelék, kőtermék, hogy Ausztriából gyakorlatilag éveken át szállították, miközben lepapírozták, úgymond, mintha nem lenne benne aszbesz, hiszen nyilván aszbesz tartalom még az osztrák szabályok szerint se lehet 0,1%-nál több ilyen termékben. Magyarországon elvileg lehet úgy értelmezni a szabályokat, hogy abszolút nulla lehet benne. Nyilván az abszolút nulla az ország nem tartható, de a 0,1%-ot azért minimum tartani kellett volna. Tehát azt gondolom, hogy itt az osztrák hatóságok, osztrák cégek, hát sajnos ugye megvezették itt a véleményem szerint a magyar a saját hatóságaikat is. Lehet, hogy ők szándékosan vagy véletlenül értették félre, nem tudjuk pontosan, de mindesetre nem lehetett volna ilyen terméket exportálni, meg eleve kitermelni.
2: És ennek látszik már, hogy a vizsgálatok mire vezettek? Van büntetőjogi következménye? Hát az osztrák oldalon? Arról tudunk valamit, hogy ezt mondtad?
1: Egyelőre az a baj, hogy azért mind a magyar fél, mind az osztrák fél igen csak hallgat arról, hogy mi történik. Fogalmunk nincs, hogy milyen tárgyalások folytak. Mi annyira nem tudunk semmit, hogy közérdekű adatigénylést adtunk a miniszterelnökség felé, hogy végre megtudjuk, hogy körülbelül mi történik. Találkoztunk még múlt héten Gajdos miniszter úrral, elvileg újra ezen a héten találkozunk az Országos Környezetvédelmi Tanács keretében a környezetvédelmi élőkörnyezet tárca államtitkárával, meg lehet miniszter úrral is. Onnan kaptunk valamennyi tájékoztatást, de igazából úgy halljuk, hogy az osztrák fél nem túl nyitott, vagy nem túl együttműködő. Ugye szó volt egy vegyes bizottságról, ami létrejön, de nem hallottunk semmit, hogy ebben bármi történt volna. Illetve hát sajnos itt van se igazából hallgatták meg se az aszbesztes cégeket, se minket a döntés előkészítésbe. Úgyhogy igazából nem is láttuk, hogy pontosan milyen döntés született. Reméljük, hogy a héten, hogyha beszélünk a minisztérium vezetőjével, akkor többet fogunk tudni. De az a igazság, hogy egyelőre homály van, és pont ennek a homálynak a következménye az, hogy egy csomó településen elkezdték csak úgy lefedni az aszbesztet, ami nyilván egy után a véleményünk szerint sokkal több problémát fog okozni, hogyha folyton föl kell nyitogatni, sokkal nagyobb mennyiségű hulladék lett, nem lehet monodepóniába tenni, hanem veszélyes hulladéktározóba. Kálciumkloriddal losolgatják, ami a kiporzás ellen valóban jó egy rövid ideig, de aztán úgy elszennyezi sóval, hogy nem lehet szintén lerakni sima lerakóba ezt az aszbesztes szennyevést, illetve ragadósát teszem, miatt hazavihetik az emberek. Tehát azért itt, hogy mondjam, nagyon azt mondjuk, hogy itt lenne az ideje, hogy valamilyen átfogó központi iránymutatást legyen, hogy mit kell tenni, illetve hát hallottunk el, hogy egyes lakosokat felszólította a hatóság, hogy távolítsák el az aszbesztes szennyevést a területükről, miközben ők ugye nem is tudtak róla soha, hogy az, amit vásároltak követ szabályosan, az aszbesztel lett volna szennyezett.
2: Hú, hát ez szép. A térkép alapján, amit készítettetek, az látszik, hogy szorványosan, hát a legkeletibb városok, ahol van szennyeződés, a Zalaegerszeg, illetve Sárvár, de azért jó részt az Alpok aljára koncentrálódik, ugye Szombathely központtól északra és délre is azért előfordul, az már nagyjából biztos, hogy távolabb nem lesz, tehát hogy nagyjából milyen lehet, úgymond a földerítési arány, tehát nagyjából azon már túl vagyunk, hogy tudjuk, hogy hova került.
1: Nem.
2: Még ez sincs?
1: Még nagyon-nagyon sok sötét folt van, szerintem még egy csomó településről fog kiderülni. Nyilván a nyugat-magyarországi területekre koncentrált mindenki, ott a legvalószínűbb, de hát simán elképzelhető, hogy egyet szállítmány mondjuk Budapestet is elérte, de mondjuk olyan tömegével, mint mondjuk Szombathelyen meg Kőszegen, nem hiszem, hogy jelen lehetne az ország többi részén.
2: Jó, azt mondtad, hogy mit nem érdemes ilyenkor csinálni, viszont mit igen, tehát mit javasolsz, tehát teljesen laikusként, hogyha azzal szembesülsz, hogy ott van a környezetedben. Hogy lehet ezzel együtt élni, mit lehet tenni?
1: Hát alapvető dolgok, hogy a saját területünkön van, akkor esetleg próbáljuk permetező locsolással nedvesíteni, hogy ne szávigye a szél, esetleg tegyük le egy ponyvával, ha körülöttünk az utcán van, akkor szeles időben semmiképp ne szellőztessünk, próbáljunk minél lassabban haladni rajta, gépjárművel, esetleg ha kint tartózkodunk a szabadba, akkor vegyünk fel FFP3-as maszkot, tehát én ilyen dolgokra figyelnék. Sajnos elég rossz jár, hogy látunk, hogy sokszor önkormányzati emberek is nem tartják be azokat a szabályokat, amik alapvetően kötelezően előbbnek annak írva az betes munkavégzésre, tehát nincs rajtuk megfelelő védőöltözet, nincs felelők maszk, és mégis úgy nem dolgoznak ezen az azbesztes területen, ami nyilván a lakosság felé is egy olyan üzenet, hogy ezt nem kell komolyan venni, miközben az azbeszt az együtt nyitott egyes kategóriás bizonyított emberi rákkeltő anyag.
0: Hát szomorú ez, hogy így állunk.
3: Nagy levegőt vettünk.
0: Igen, úgyhogy várjuk a fejleményeket, meg a vizsgálatokat, meg a megoldásokat.
2: Hát meg a transzparensebb kommunikációt minimum az állami szervek részéről. Igen,
1: meg a vizsgálatokat.
2: Igen, meg a felelősségre vonás.
1: Igen,
0: oké.
1: Mi is így vagyunk, arra köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, vagy mi is köszönjük, Gergely. Szép napot, szervusz. Simon Gergellyel, a Greenpeace magyarországi vegyi anyag szakértőjével néztük át a hazai azbeszt helyzetet.
4: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés. Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül. Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang. Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
4: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
4: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of különkiadása.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
4: Na, akkor nézzük ezt a nagy, óriási fejlesztési koncepciót, ami a vasutat érinti elsősorban, sőt, hát mindent, ami sinem megy, mert hogy az M3-as metró meghosszabbítása is, ugye a Káposztás megyerek, ez már egy régi terv, de most elsőre valószínű, hogy egy csak, idézőjelben Rákospalota Újpest vasútállomásig tartó hosszabbításról van szó, de nem akarom én lelőni a részleteket, ugyanis itt van a vonalunk túlsó végének, és András közlekedési mobilitási szakértő, a Mobilissimus Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
4: Össze tudjuk rántani ezt a sok mindent, amit magába foglalhat ez a nagy közlekedés fejlesztési terv, mert nagyon sok ága boga van, de melyek lehetnek azok a sarkalatos pontok, amire érdemes lehet kitérni, és amelyek a legnagyobb változást hozhatják a közlekedésbe?
5: Persze, beszéljünk mindenképpen erről, viszont egy picit így gondoljuk át közösen, hogy mi is az, amit tegnap beharangoztak, mi ez a Maros Gábor vasút fejlesztési terv, mert ahogy meghallgattam a sajtótájékoztatót, illetve olvastam különböző portálokon, én azt gondolom, hogy ennek a műfaja egyelőre még nehezen érthető. Ezt úgy próbáltam a magam számára, meg a kedves hallgatóitok számára is végig gondolni, hogy ez részben egy közlekedési stratégia, részben egy szakmapolitikai étlap, részben pedig egy finanszírozási térkép. És amikor azt mondtam, hogy szakmapolitikai étlap, akkor azt úgy érdemes elképzelni, hogy a benne lévő idézőjelben ételek egy része az közeli lejáratú, egy jó ideje akár már a hűtőben van, egy másik részét teljesen frissen hozták a piacról, és vannak benne konzervek is. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan projektek, amik már nagyon régóta napirenden vannak, ismerjük, tudunk róla, most valaki végre a közlekedés szektorban, illetve a miniszter úr nyilván ezeket most nagyon komolyan rendezte. Az egész mögött van egy nagyon-nagyon feszes finanszírozás, és nagyon komoly finanszírozási igény. Ez adja most egyébként a szükségességét, hogy ezt most azonnal, ezt a dokumentumot elő kell állítani. És vannak olyan projektek, amelyeket szépen, mint egy ilyen projekt Tetrisben hozzárendelgették a forrásokhoz. Legyenek ezek vasúti projektek, vidéki városi közlekedési projektek, Budapest elővárost érintő projektek. Tehát valahogy ezt az egész műfajt így érdemes most kezelni szerintem.
6: Oké, ez azt jelenti, hogy az uniós pénzek lehívásához volt, jól értem az előző utalásodat, szükség arra, hogy ezt így programszerűen összeszedve, pénzeket hozzárendelve a sok-sok fejlesztési részegységhez, akkor el kell juttatni és be kell mutatni az uniónak, tehát akkor ezt jelenti, hogy ezt ennyire részletesen létre kellett hozni?
5: Igen, hiszen elég ambiciózus a terv, 3550 milliárd forintot költene el 10 év alatt, ami sokszorosan annak éves léptékben, amit akárcsak az elmúlt évtizedben Magyarország közösségi közlekedési vagy vasúthoz kötődő projekteknek költött. És vannak ebben nagyon időnyomás alatt álló tételek, ilyen például az RRF pénzeknek a felhasználása, amelynek egész egyszerűen idei határidejei vannak, hogy le lehessen ezeket a pénzeket kötni. Ez pedig részben igényli az intézményrendszer kialakítását, átalakítását, hiszen ezt is igazolni kell az unió felé, hogy ebben Magyarország nagyon sokat tett, annak érdekében, hogy átlátható és az unió számára elfogadott struktúrában hasznosítsák a forrásokat. Például az országos közlekedés szervező, vagy az országos gördülőállomány kezelő, az mindennek a jegyében fog létrejönni, ezeket pedig egyrészt fel kell tölteni projektekkel, másrészt meg kell határozni, hogy milyen módon jönnek létre.
6: Uh-huh. Köszönöm szépen, hogy ezt a kifejezést használtad, de kollégámnak a kedvenc vasúti szakkifejezése a gördülőállomány. Mindig elmosolyodik, amikor ez nagy ritkán szóba kerül. Na, mi az az étlapról, ami abba a kategóriába sorolható, hogy talán új, és még eddig nem gondoltunk rá, tehát nem régi leporolt terveket vesznek újra elő, vagy kerül fel a listára, esetleg összeget rendelve hozzá. Mi az, ami neked a legnagyobb újdonság volt benne, illetve akkor a projekteknek a listáján?
5: Én azt mondom, hogy a nagyon-nagyon új elem talán kevés van benne, viszont hajlamosak vagyunk régi projekteket elfelejteni, amelyekről akár már lemondtunk, akár évtizedek óta néha így följönnek, aztán alámerülnek ismét. Én örülök most egyébként a 3-as metrónak, hogy újra előkerül, még akkor is, hogyha ez nem Kápaspáci megyer, bár egyébként én nem lennék Kápaspáci megyeri, akinek a 80-as évben azt mondták, hogy mindjárt kijön a metró, aztán kapott vagy vett egy lakást, és akkor azóta is a 14-es villamossal utazgat. Ha most azért Rákospalota Újpesttel egyel bejjebb lesz, hiszen egy jó vasút metró átszállás lesz a budapesti előváros egyik legfontosabb állomásán, és egyébként ez a tegnapi kommunikáció szempontjából zseniálisan választott helyszíne szerintem rendkívül szimbolikus volt a Rákospalota újpesti vasútállomás. Tehát ott egy nagyon jó átszállás lesz vasút és metró között, és tovább lehet hosszabbítani. Egyébként ennek nagyon prózai az oka, hogy a 3-as metrónak a két állomásos hosszabbítása bekerült. Valamilyen szinten már elő van készítve, a kiviteli tervek, amennyire tudom, még hiányoznak, úgyhogy ebben itt például a fővárosnak nagyon össze kell kapnia magát, hogy a következő néhány hónapban felpörgesse és elkészítesse ezeket a terveket. Én örülök a 6-os, 7-es hévnek, tehát a Rátkevés Csepeli hévnek, holott egyébként a Kálvin téri szakasz az egyelőre csak előkészítésként került be. Ami viszont nekem fájóan hiányzik, az a Csepeli hévnek a déli meghosszabbítása, akár Halászfelek, Tököl felé és úgy bekötni a Rátkevei vonalba. Ezeket korábban tervezték, voltak ilyen elképzelések szerintem még 10-15 évvel ezelőtt is, de aztán valahogy soha nem lett ebből komoly terv, pedig pont az a térség a budapesti agglomerációban, ami egyszer Köldökzsinóron, egy második Rákóczi-Ferenc úton lóg, és én azt gondolom, hogy ezeket érdemes lenne azért utólag megbetenni. Uh-huh. Amit nagyon fontosnak tartok, ha már a gördülő állomány szót szeretitek, akkor ez a új híveknek és az új intercity motorvonatoknak a beszerzése, ez ugye már hónapok óta azért napi renden van, és zajlik ezeknek az előkészítése. Ez országosan fog legalábbis az Intercity révén minőségi ugrást jelenteni, illetve amiről sok szó esett, de nem történt érdemben semmi, az a regionális vasúti közlekedésnek a jármű oldali fejlesztése, és ugye gyakorlatilag ebben a legtöbb jármű ma is az az ismert kis buzmóta, piros, most már kék motorkocsi, ami a csehszlovák ipar 70-es éveknek a terméke.
6: Akkori remek mű.
5: Akkori remek mű.
6: És egész jól bírja. Tehát...
5: Abszolút, tehát hogy működik, bár egy alacsony padlós motorvonattal, egy klímás motorvonattal, vagy akár egy korszerű busszal sajnos nem vethető össze. Itt én azt gondolom, hogy két irányba érdemes menni, az egyik értelemszerűen nem került be ebbe a tervbe, ez pedig az, hogy hogyan lehet akár olcsón átmenetileg használt motorvonatokkal is fejleszteni, a másik pedig, ami bekerült, hogy legyenek olyan új járművek, amelyek bimodálisak és hibrid motorvonatok, tehát még képzeljünk el egy olyan Budapest-Salgótarján közvetlen kapcsolatot, ami már nem létezik, 60-ig elmegy ez a motorvonat normál villanyüzemben, mint ahogy elmennek a flörtök és kiszek is ma a keletiből, majd pedig ott akkus üzemmódban szépen, majdnem azt mondom, hogy ledöcök Salgótarjánba, de én azt gondolom, hogy ez olyan pálya is kell, ahol azért lesz versenyképes menetidő, és akkor el lehet jutni közvetlenül a megyeszékhelyekre, illetve akár az ország közép és nagyvárosai között egy sokkal jobb interregionális kapcsolatot lehet kialakítani. Uh-huh. Ami...
6: Igen?
5: Bocsánat, parancsolj!
6: Bocsánat, csak ott veszettem le a fonalat, ami nagyon-nagyon hosszú listáról van szó, hogy milyen fejlesztések következnek, hogy ebből melyik az. Mi lehet itt a sorrend? Az nehezen hihető, hogy ez a következő 10 évben az összes megvalósulhasson. Hogy ezek között mi lehet a prioritási sorrend? Tehát mi az, ami azt nem derül ki, hogy melyik van olyan fázisban, ahol már előkészítés van. Egy csomónál tervezésre szánnak nagyon komoly összegeket, hogy ebből konkrétan melyik lehet, ami kivitelezési fázisba is jut, az mitől függ, vagy ez hogy működik? Vagy ez figyelmesebben olvasva azért ez kiderül a sorok között, amit én nem vettem észre?
5: Van ez a 80-valahány oldalas prezentáció, ahol ugye mindenhol megjelenik az, hogy mi a státusz a projektnek, és hová szeretnének elérni. Itt azért sok helyen megvan az, hogy akár van olyan, hogy 2026 van átadás történik, ez gyakorlatilag egy korábban megvalósított projektnek az elszámolása, és sok helyen az jelenik meg, most éppen mondjuk felütöttem a Szolnok állomás fejlesztése, hogy az első ütem 2030-ig befejeződhet. És szerintem itt azért a feltételes módnak van komoly szerepe, hiszen egyszerre rengeteg projektet kell nulláról előkészíteni, korábban leállított projekteket folytatni, illetve kiviteli terveket készíteni, sőt kivitelezni. Ettől nagyon elszokott a magyar tervezői szakma, és a kivitelezői szakma, hogy ilyen mennyiségű projekt van a piacon, és nekem egy nagyon nagy dilemma az, hogy vajon hogy lehet nem csak a forrásokat felszívni, hanem ennyi idő alatt ezeket a terveket elkészíteni, és ez egy nagyon-nagyon feszes logikát fog igényelni. Úgyhogy én azt feltételezem, hogy ebben azért még nagyon sokat kell a következő hónapokban tenni, hogy ezek a kapacitások rendelkezésre álljanak, viszont a 2030-as célok azok rendkívül komolyak, és nagyon sok projektet tervez ez a Baross Gábor vasútfejlesztési terv 2030-ig elkezdeni, vagy bizonyos ütemeket megvalósítani. És az előbb még azt akartam mondani, hogy mindannyian szerintem utazunk, vagy nagyon sokan utazunk vasúton, és állandó dolog az, hogy nem csak a gördülő állománnyal van probléma, főleg ugye nyáron lehet ezeket komolyabban érzékelni, hanem az infrastruktúrával is. Tehát csomó vonalon már ma is megnövelt menetidők vannak, így azt hiszük, hogy pontos a vonat, de valójában mondjuk 15-20 perccel lassabb ahhoz képest, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt.
6: Azt hiszem szerepel az adat, hogy 42%-kal, majdnem a pályák felén lassulja van, tehát hogy nem használjuk ki a lehetséges sebességet, azt hiszem ez is benne van.
5: Így van, mondjuk egy Miskolc-Budapest vonalon most már közel fél órával lassabb az eljutás, mint amikor az intercity közlekedés megnyílt a 90-es évek elején.
6: Hát még nem is ahhoz képest, tehát amikor én 85-ben a Tokaj Expresszel jártam a nagymamámat látogatni, akkor volt 1 óra 46 perces menetidő, és most meg 2, nem is tudom mennyi, tehát igen, még ahhoz képest, tehát igen, még a sokkal korábbihoz képest is durván lassabb most a haladás.
5: És ez sem tartató, tehát még ezt tetézném, tehát még ehhez képest is komoly késések vannak. Tehát az, hogy elérjük azt az állapotot a vasúti fővonali infrastruktúrán, és akkor mellékvonalakat nem is említem most, azt az állapotot, amely mondjuk 20-25 évvel ezelőtt volt, egy Budapest-Szegeden, egy Budapest-Pécsen, egy Budapest-Miskolcon vagy Debrecenen, az súlyos 100 milliárdokat fog igényelni a következő években, és legfeljebb néhány perces javulások, illetve nyilván a menetrendtartás stabilitása az, ami elérhető lesz. De ezek nagyon-nagyon sok 100 milliárdot fognak felemészteni, és sok esetben nagyon-nagyon látható eredménye nem lesz, viszont rendkívül fontosak ezek a projektek is.
6: Uh-huh. Oké. András, nagyon szépen
4: köszönjük a kis összefoglalót.
6: Jobban látjuk, hogy miért volt projekt, szükség. Igen erre a... mi is ez? Nem.
4: Közlekedésfejlesztési terv.
6: Terv, ez tett, igen, van, terv, nem igen. Koncepció.
4: Oké. Okay.
6: Terv.
5: Egy hatalmas étlap,
6: így amiről majd szemezgetnek, hogy milyen sorrendben és hogy valósul.
4: Nagyon köszönjük, szép napot kívánunk, szervusz.
5: Köszönjük szépen, szép napot nektek is. Sziasztok.
4: Ekés András közlekedési mobilitási szakértővel, a Mobilizmus Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk.
1: Rádió Café. Van barátod.

műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Hamarosan lejárnak a régi személyi igazolványok, korszerű motorvonatok állnak forgalomba a Gyesevnél, kellemes nyári időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Több mint 100 000-en kezdhetik meg egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat ősszel. Az idei felvételi eljárásban a jelentkezők csak nem 3/4-e bejutott a felső oktatásba. A legtöbben állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak tovább. Idén is a gazdaságtudományi szakok voltak a legnépszerűbbek, ezt a pedagógus képzés, a műszaki képzések, a bölcsészettudomány és az informatika követte. Aki most nem jutott be, július 30-ától jelentkezhet a pótfelvételire. Jelentkezni az e-felvételi rendszerében lehet, a ponthatárokat itt várhatóan augusztus 27-én hirdetik majd ki. Valamivel több mint egy hét maradt a cserére. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt kéri az érintettektől, hogy ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a cserét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Jövőre új Intercity motorvonatok állnak forgalomba a Gyesevnél. 11 korszerű szerelvény közlekedik majd a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a klímás, alacsony padlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek. Taxisokat ellenőriztek a főváros több kerületében. A kétnapos akcióban csaknem 70 sofőr fújta meg az alkoholszondát, mindegyiküknél negatív volt az eredmény. Közigazgatási bírságot csak egy taxis kapott, mert nem kapcsolta be a biztonsági övét. Egyiküket szabálysértési elzárás végrehajtása miatt körözték, őt elfogták a rendőrök. 10 esetben jegyzőkönyvet vettek fel, többek között eltérő tarifa használat, illetve terminál hiánya miatt. A rendőrség közölte, hasonló akciók a jövőben is lesznek. Kellemes nyári időre számíthatunk majd a friss reggelt követően, túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és gomoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható. A következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd gomoly felhő képződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
3: Kórház?

0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
1: Ez még mindig a Millás Best of. Folytatjuk az ismétlését a heti műsorainkból válogatott anyagoknak.
2: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
0: Millás reggeli.
1: Na, és meg is érkezett a beszélgető partnerünk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Mi tetszik, kedves?
3: Másik.
1: Ja, kezdődik.
3: Kezdődik. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Mindig ugyanitt állok.
4: De másik mikrofont húzol magadhoz.
3: Nem, ugyanazt húzom magadhoz.
4: Én mindig a kettes rakom be, és na, te mindig a...
3: Haladjunk, mert senki sem érdekel.
4: Senki, így van.
1: Engem az egy kicsit, de nyilván a hallgatók nem biztos. Na, nézzük akkor, mi az első hírünk. Kilométer alapú adóztatás az elektromos autókra. Nem nálunk.
3: Hanem a briteknél, ahogy
1: ezt... Tessék összerezzenni.
3: Igen, hát azt szerintem előbb-utóbb jön ide is. És,
1: azt hogy kell elképzelni, mi ennek az alapja, a háttere?
3: Sokféleképpen meg lehet valósítani, de szerintem, hogy adjunk az egésznek egy neokantiánus...
1: Igen, neokantiánus.
4: Igen. Jaj, azt mondjátok el, persze.
1: Igen, valamiért többen, hát nem valamiért, mondjuk egyébként az aranyköpés rezonált rá, Geszti neokantiánus Péter idézték, hogy most az akarok lenni, aki akkor voltam, amikor az akartam lenni, aki most vagyok.
4: Igen. Így is meg lehet fogalmazni.
3: Ezt én még soha nem éreztem, de lehet, hogy eljön az a pillanat.
4: Meglepődsz, hogy milyen hamar.
1: Igen, akkor egyen. Előre haladtával azért az ember néha így megfordul a fejébe, hogy azért az ott nem volt rossz. Akkor,
3: igen, ez könnyen lehet, Szóval az a helyzet, hogy az elektromos autózással kapcsolatos adózási kérdésekről szerintem itt az ideje, hogy a politika őszintén beszéljen Európában. Mert hogy az, hogy előbb-utóbb hiányozni fog a jövedéki adó, már egy viszonylag kicsinek számító elektromos autó penetráció esetében is, hiszen a jövedéki adó az mégiscsak egy igazán jelentős tétele bármely nemzeti költségvetésnek. Szóval annak az ideje szerintem itt van. Méghozzá azért, és itt abszolút az elektromos autózás védelmében lépek itt pástra.
4: Várj, ez jól hallottam?
3: Igen, jól hallottad. Mert én azt gondolom, hogy a kiszámíthatóság, amiről itt szintén sokat beszéltünk az elmúlt években, az lenne az alapja mindenfajta organikusan növekedő és működőképes átállásnak, piaci modell átgondolásának, és lehetne még sorolni az egyéb szinonimákat. Tehát akkor, hogyha az a célunk, hogy viszonylag rövid időn belül kényszerítve cukorral, korbáccsal, akárhogyan, de átállítsuk Európa populációjának legalább egy részét arra, hogy elektromobilitással közlekedjen, főképp a városokban, akkor el kéne azt mondani, hogy vannak bizonyos adónemek, amiket eddig elengedtünk, ezeket addig tartottuk jónak, ameddig ez belendül. Most már valamennyire ott tartunk, hogy belendült. Bizonyos országokban már ugye egészen azt lehet mondani, hogy új autóvásárlás tekintetében kizárólagos szerepet kap az elektromobilitás, és ezek az adónemek. Egyébként Dánia is nagyon erős, Hollandia is nagyon erős, tehát azért az északi országokban ennek elég egyértelmű, és leginkább egyébként adózás szempontjából megteremtett feltételrendszere van. Hogyha megnézzük azt, hogy még Norvégiában még a saját egyébként nagyon nagyvonalú nemzeti költségvetésükhöz képest is, ami ugye nagy részt olaj alapú, akárhogy is nézzük. Szóval ott is akkora szeletet hasított ki az elektromobilitásra való áttérés, hogy az nem igazán tűnik fenntarthatónak. És nyilván megtették a megfelelő lépéseket, és még ennél durvább lépések is jönni fognak. Szóval amit az egész hosszú felvezetésből ki akarok hozni, hogy szerintem azzal semmi baj nincsen, hogyha azt mondjuk, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, van itt egy 10-15 éves keret, amiben gondolkodunk, ha elérünk bizonyos penetrációt, ha elérünk bizonyos célokat, akkor ez is ez és ez fog következni adózási szempontból, mert nem fenntartható az.
4: Mármint a kedvezmények kivezetése?
3: Így van, így van. Tehát a direkt hozzájárulás vásárláshoz az én azt abszolút nem tartom jónak. Szerintem az egy nagyon kellemetlen mellékhatásokkal járó, nagyon rövid ideig impulzusokat adó, de hosszú távon inkább romboló hatású ügy. Tehát állam ne adjon bele pénzt abba, hogy valaki elektromos autót vesz. mondom ezt úgy, hogy ezt természetesen én is igénybe vettem akkor.
4: Mondom ezt az elektromos autózás védelmében. Ugye?
3: Igen, mert szikla-szilárd meggyőződésem, hogyha ebben nem húzogatták volna potmétereket 27 féleképpen Európában, akkor most egy sokkal átláthatóbb, sokkal organikusabban fejlődő, sokkal kisebb veszteségekkel működő
4: dolog lenne. De lassabban terjedt volna.
1: Ezt akarom mondani, hogy ugye a beinduláshoz a kvázi egy ilyen marketingeszközként is fel lehet fogni, ugye, hogy amíg nem közelített a paritás felé a hagyományos meghajtás és az elektromos meghajtás, mármint ezek az autók árban, addig az, tehát nagy volt ez a gap, addig kellett ezt valahogy szűkíteni, hogy vevőket találjunk az elektromos autókra, és az elkezdjen terjedni. Most már szerintem se kéne ezt.
3: Ha 5 évvel később kezd el terjedni, viszont sokkal biztosabb alapokon kezd el terjedni, akkor az egy sokkal egészségesebb megoldás lett volna, csak ugye akkor se a politika
1: hát
3: nem tudta volna.
1: Csak az a volna lett volna, ugye, hogy a neokantiános szerzőt
3: beszéljünk arról, hogy ez kinek miért volt érdeke. A politikának nyilván azért volt érdeke, mert megmutathatta, hogy ő cselekvőképes. Az autógyártóknak meg azért volt érdeke, mert lehúzhatták azt a pénzt az államról, amit lehúztak. Ez, és itt hol van az, aki tulajdonképpen az egésznek a, hogy mondjam, a megalapozója, az, aki vásárol. Az hol van ebben a képletben?
1: Igen, értem.
4: Olcsóbban kapott egy jó autót.
3: Aminek aztán nagyobb lett az értékvesztése, amivel aztán ide-oda eltologattuk a piacot nem normális módon, és mindenki leírta azt a pár milliárd euróját, amit ennek a veszteség halmazából végül eredményként.
1: És az nem lehet, hogyha most nem a norvég tempóban, hanem ilyen normálisabb, csendesebb ütemben, mondjuk, mint nálunk terjed az elektromos autózás, hogy nem kell megkeresni ennek a jövedéki adó párját. Tehát, hogy tud úgy alkalmazkodni esetleg a költségvetés, hogy megtalálja más oldalon. Tehát ez olyan tétel,
3: amit teljesen kizárt. Tehát egyszerűen túl nagy tételről beszélünk, és akkor itt jön szóba az, hogy mi az, amit először most a briteknél fognak bevezetni, de aztán szerintem mindenhol be fogják ezt, vagy alkalmazni
4: szóval
3: fogják
4: ezt. Elindult?
3: Elindult. Hát ezt megint csak olyan dolog volt, hogy ezt pár évvel ezelőtt józan gondolkodású, józan eszét használó ember pontosan látta, hogy ez nem fog kivezetődni, ez nem lesz olcsóbb, ez egy beetetés. Nem azzal kéne reklámozni ezt a technológiát, hogy azért használd ezt, mert ez olcsóbb lesz, hanem azért, mert a technológia bizonyos felhasználási területeken egyszerűen jobb. Bizonyos területeken meg nem jobb.
4: Így hatékonyabban ezt próbál kellene érveket keresni. Gyorsabb volt így felfuttatni a tömeggyártást, meg a technológia, az aksiknak az árai hamarabb tudott csökkenni, gyorsabban tudott tömeggyártásba menni.
3: Ez is egy olyan dolog, hogy ezzel ugye nem a saját iparunkat, hanem a konkurens rendszerek iparait.
4: Az egy másik kérdés, hogy ez nem, Kínából tettük
3: szerintem bele. Nem teljesen, mert azt látjuk, hogy milyen vérengzés zajlik Kínában. Ott is milliárdokat írnak le, ugye felfuttatták ezt az egész elektromobilitás ügyet, brutális tudókapacitásokat építettek föl, erről szintén rengeteget lehetett olvasni az elmúlt időszakban, letörték az árakat, és jelen pillanatban ugye ott tartunk, hogy nagyobb akkumulátorkapacitások vannak világszerte, mint amekkorákra egyébként jelen pillanatban a piaci helyzet alapján szükség lenne. Ha azt a kicsit cinikus, kicsit ravaszkodó stratégiát folytattuk volna, ami ez persze előrelátás kellett volna a nyugati gazdasági vezetők részéről, hogy megvárjuk, hogy ők ott vérengezzenek maguk között, letörjük ezeket az árakat.
4: Fulladjanak bele az aksiukba, és akkor jött ide olcsón.
3: Pontosan. És akkor azzal nyertünk volna mi, ők pedig vesztettek volna. Így meg ugye az van, hogy szubvencionáltuk az ő felfutásukat a mi pénzünkből. Mi ezen nem nyertünk semmit, ők viszont egy egyedülalkodó helyzetet tudtak kiépíteni. Ez így szerintem probléma.
4: De elfogytak az érveim a vitával. Tényleg ez látszik, és itt igazából nem lehet más igen hozzátenni.
3: Na, de mindez nem azt jelenti, hogy ne elektromos autózzunk, hanem mindez azt jelenti szerintem, hogy készítsük föl a széles közvéleményt arra, hogy ez nem olcsóbb lesz, hanem egyszerűen bizonyos körülmények között.
1: De és akkor ez hogy lesz? Lesz egy villanyóra az autóba, és akkor valahogy így...
3: Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés.
1: Bediktálásra gondolom, hogy nem fog működni.
3: De, egyelőre tényleg? Igen. Ugye a mostani autók már évek óta kötelezően föl vannak szerelve minden olyan dologgal, ami alapján egyébként valós időben lehetne követni azt, hogy ki hol mozog és mit csinál vele. Ez eddig teljesen oké. A briteknél első ütemben egyébként szerintem nem egy túl durva adónemet találtak ki, mert most mindjárt egy kicsit meg kell néznem a pontos dolgokat. Igen, a tisztán elektromos autóknak 2,2 cent per kilométer, a plug-in hibrid, illetve range extenderes, tehát részben villany, és nem csupán belső égésűre támaszkodó, vagy fordítva, attól függ, honnan nézzük, típusú autóknál meg ennek a fele az, amit fizetni kell.
1: 8-9 forint, meg 4-5 forint?
3: Igen, ami úgy néz ki gyors számítással, hogy aki mondjuk egy nagyjából 12-13 ezer kilométert megy tisztán elektromos autóval, annak éves szinten, annak körülbelül olyan szűk 300 euróra jön ki, 270-300 euróra jön ki ez az éves díja. Tehát ez szerintem egy viselhető dolog.
1: Igen.
3: Ez a brit kormány szerint az elektromos autók esetében a jövedék, tehát hogyha ugyanezt benzinnel tennénk meg, akkor a jövedéki adónak körülbelül a fele. Szerintem oké. A plug-in hibridekre meg még ennél is kevesebb. Nyilván ott aztán végképp arra leszel ennek alapján, ösztönözve, ezt a szót kerestem, hogy minél többet használd elektromosan az autódat. Ez aztán majd értelemszerűen valószínűleg följebb fog menni, na és az önbevallás kérdése jön itt a képletbe. Ahhoz, hogy ennek ne legyen túl nagy bürokratikus hozadéka, ahhoz egyszerűen azt csinálják, hogy neked egy becslést kell adnod, tehát körülbelül úgy, mint amikor a villanyórát bemondod előre, vagy a vízórát bemondod előre, aztán majd jönnek és ellenőrzik, a jönnek és ellenőrzik pedig
1: jön
3: akkor
1: fog... Jön a leolvasó, hogy ilyen rúdra szeret nagyítóval, és benéz a kilométer.
3: Így van, csak ez nem így fog megtörténni, hanem a mindenkori műszaki vizsgánál összevetik.
1: Na pont erre gondoltam egyébként, hogy ott lehet ez a pont, tehát nekem is, miközben elkezdted mondani, így át összelogikus, hogy lehet ezt diktálni, mert vannak olyan pontok, ahol hatósági ellenőrzés van, tehát ott lehet csekkolni azt, hogy áll a valós megtett kilométer és a bemondott.
3: Így van, és ez szerintem egy viszonylag méltányos és viszonylag tervezhető rendszer, amiről el kéne kezdeni kommunikálni, hogy ez jönni fog mindenhol. Tehát, hogyha már a briteknél ilyen egyébként nem olyan rettentően, az össz autóállományhoz képest nem olyan rettentően nagy populáció mellett, vagy penetráció, inkább így mondom ennek, ezeknél az autóknál, már ez elkezdett hiányozni, akkor ez hiányozni fog máshonnan is, és akkor erre majd valamit ki kell találni. A parkolás elvétele az ugyanilyen kérdés, ami látom, hogy feszültséget okoz az elektromos autós társadalomban, de hát azért erre lehetett számítani, ez nem szörök ki így.
1: Meg hát az is ugyanolyan ösztönző volt, hogy beindítson valamit, de ha belegondolunk, miért járna? Tehát...
3: Igen, és akkor erre értem az ő érveiket is, hogy akkor viszont ez egy furcsa állapot, hogy egy 2 tonnás elektromos autó, amit azért, tehát a 2 tonnát gyorsan el lehet érni elektromos
1: autóval. Igen, persze, a kupak az elvisz mindent.
3: Hogy akkor arra dupla dolog van, tehát dupla parkolási díj van, miközben egy öreg szennyező autóra meg, ami esetleg kisebb arra, meg fele akkora van.
1: Aha.
3: Ez is egy...
1: Ez abszolút.
3: Furcsa
1: ez,
3: dolog.
1: Ez szóval abszolút annak ellenére, hogy én pártolom a nagyobb autó nagyobb adóztatást, de az, hogy ne legyen ez kikorrigálva az elektromos autókkal, ami egészen másról szól, meg más történet, azért az bántó.
3: Azt szerintem lehetne szóval mondani, hogy akkor egy alapdíj van az elektromos autóknál, és ott nincs súlykorlát.
1: Aha.
3: Mondjuk, ez csak ötletelés.
1: Persze, van, lenne számos módja így van, hogy ezt valahogy ki lehessen.
3: Így van, vagy a szennyezőbb autókra eleve egy magasabb díj, de hát ugye itt ez megint szociális kérdéseket kezd el elindítani. Szóval azért nem egy egyszerű történet ez, de összefoglalva a lényege ennek a hírnek az mégiscsak az, hogy nem fog így maradni, hogy nincs cég autóadó, meg nem fog úgy maradni, hogy nem kell jövedéki adót fizetni. Tehát ezekkel a dolgokkal ne számoljunk, mert ez nem fog működni.
1: Hallgatóban felmerült a digitális óratekerés, mint olyan létezik, tehát lehet esetleg hogy az adót létezne úgy optimalizálni, hogy...
3: Hogy ne létezne,
1: mégiscsak az általán bediktált 6 kilométer lesz a valós.
3: Igen, és akkor ennek az lesz a vége, hogyha ezzel túl sokan élnek, már pedig nyilván ahogy keletebbre
1: akkor lesz
3: és délebbre megyünk.
1: Nagy átalány, aztán nem kell számolni.
3: Vagy akkor bevezetik azt, amire technikailag alkalmas az autó, figyelni fogják, hogy mennyit ment.
1: Ja.
4: Hát tényleg ez hogy működik?
3: Melyik része?
4: Hát a digitális óratekerés.
3: Hát semmi, egy laptoppal kapcsolódsz az autóhoz, aztán ott megfelelő.
1: Beállítod
3: azért. Fülmekben látod hátra a sapkás hekkerek így megoldják.
4: Szóval hekkerek kellenek hozzá, komoly szakértelem, és van, akinek ez megéri.
1: De most nem fogunk receptet adni.
4: Nem, de ugye épül az iparág, ugye ez is
1: működik. De a program nevét azért mondd már.
3: Ne, azért egyrészt ez egyre kevésbé jellemző, szerencsére. Másrészt azért ott, ahol igazán megéri, ott azért még most is csinálják, sajnos, és ez Nyugat-Európában is egy abszolút jellemző dolog. Aha. Ugye, hogyha nem ötleteket adva, csak a rendszer kihasználásának vagy kijátszásának az egyes elemeit végig gondolva, ugye nálunk is először 4 évesen kell megjelenni egy autónak.
1: Igen.
3: Tehát most, hogyha te 4 évig...
1: Az azért sok mindent.
3: Évente 50 000-et mész, és utána...
1: Sok lehetőségre ad, vagy sok mindenre ad.
3: Benyújtod a felező díjcsomagot, és 200-ról 100-ban menne.
1: Felező díjcsomag.
3: Akkor...
1: Nagyokat röhögünk ezen, de azért utáljuk, amikor belefutunk egy ilyenbe, igen.
3: Én azt gondolom, hogy a ESP bevezetésével ez azért jelentősen csökkent. Egyrészt másrészt meg ugye az egyre hosszabbodó gyári garancia programok kapcsán, meg az egyre fejlettebb informatika kapcsán. Tehát azért az autógyártók is nagyon sok mindent megtesznek, nagyon sok helyen.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból, és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
1: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
4: Folytatódik a Millás reggeli Best Of különkiadása.
5: Mára ennyi volt a Millás reggeli Best Of, reméljük jól szórakoztatok, találkozunk hétfőn fél hétkor.
6: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
7: Tarzan.
6: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
7: Majdnem Tarzan.
8: Millás reggeli.
9: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
8: Millás reggeli.
5: Szóval hajlítható grillsütő helyett hajlítható Galaxy Trio, mert hogy háromféle modell is érkezett tegnap, leplezte le a Samsung, nem véletlenül a sietség, mert hogy azt mondja a Zuhany híradó, hogy szeptemberben jön az iPhone is, a hajtogathatós iPhone, és nyilván be kellett őket előzni. Erdős Marcival beszélgettünk a PC World vagy pcvplus.hu főszerkesztőjével. Szia, jó reggelt!
10: Sziasztok, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
5: Na, ugye ezek a foldable telefonok nem új keletűek, a Samsung ezt már régóta fejleszti, viszont elég szépen kezdenek elterjedni, ez abból is látszik, hogy az új modellek is még mindig rohadrágák, de közel sem annyira rohadrágák, mint amennyire az elsők voltak. Szóval mi látszott, mit mutatnak technikailag, akár árban, akár egyebekben, hogy néznek ki az új modellek?
10: Hát azt várod, hogy most elkezdjek neked az új telefonokról beszélni, de még visszakanyarodnék annyiba, hogy Én úgy tudom, hogy ezt kontaktgrillnek hívják.
5: Ja, hát persze.
8: Marci erre is tud reagálni, látod?
5: De... Igen, de az, az
10: én nem hallottam még olyat, hogy ezt Kramsernek hívta volna.
5: Mert nem voltam, mert nem dolgoztam, mert nem dolgoztam McDonald's-ben.
8: A 90-es évek legelején.
5: Bizony.
8: Igen.
10: Amikor, hát, amikor dolgoztam meg, máshol, arról ami, tudok mesélni, de lehet,
5: amikor
10: hogy ez
5: még
10: nem
5: amerikai supervisorok voltak ott, és tőlük vettük át a Terminus technikusokat, hát az volt a hőskor, tehát ez csak kevesen emlékeznek erre. A magamfajta,
10: az idő, igen, igen.
5: Magamfajta fiatal emberek, igen. De a kontaktgrill is helyes, így a.
10: Ja, jó, oké. Okay. Szóval a Kramsár dolog, ez a, ezek a nyitható telefonok, ebből egy, tehát aki ebben az igazán úttörő volt, és nagyon jó dolgokat csinált ebből, az a Motorola volt a Razer-rel és a Pebble-rel. A Pebble az nagyon nagy siker volt, nekem is volt itthon, azt nagyon-nagyon sokat eladtak belőle, és az volt a, azóta sincsen ilyen clamshell telefon, vagy ilyen kis kinyitogathatós, mert az annyit tudott, hogy a zsanérban volt egy pici rugó is, és hogyha
5: aha,
10: megnyomtad felül
5: van,
10: a...
5: Az nagyon
10: tehát az
5: volt.
10: A tipikus egykezes telefon volt, mert megnyomtad felül egy picit a sarkát, és kicsapódott a felső része.
5: Igen, és ez Rémájer volt, hogyha egy ilyen...
10: Nyilván ugye fejből tudtad az összes 8 darab telefonszámot, amit igen. hívni kellett, és akkor nyilván volt benne azért persze névjegyzék is, vagy telefonkönyv, de a lényeg az, hogy akkor az egy nagyon közkedvelt forma volt, és ezért gondolták azt annó 8 generációval ezelőtt a Samsungnál, hogy akkor ezt visszahozzák, hát persze nem pont ugyanúgy, tehát hiába a 8 generáció, azért rugó még mindig nincs a zsanérban, tehát nem tudod egy kézzel kinyitogatni
5: viszont
10: ezeket.
5: Viszont halljuk a képernyő, ugye már azoknál Motorola-nál meg volt osztva a képernyőre és billentyűzetre a két fedél.
10: Fizikai billentyűzetre, igen, meg egy pici kijelzőre, ami nem volt túl jó, igen, meg igen. egy nagyon rossz kamerára. Hát igen, ezért ebben jelentőset léptek előre, és hát ugye az van, hogy itt a külső kijelző az már van akkora, hogy azon is értelmesen el tudod intézni a legtöbb dolgot. Tehát például híváshoz, egy-egy üzenet ellenőrzéséhez, egy fotóhoz, stb. Aha. Nem kell feltétlenül kinyitnod ezt. Ha kinyitod, ez azért jó, mert akkor sokkal több minden egyszerre több alkalmazás elfér, nagyobban látod, meg szóval az egész egy könnyebben használható valami. Kicsit olyan, mintha egy tablet is lenne a zsebedben. Legalábbis erre próbálnak meg rávezetni a cégek, akik ilyeneket gyártanak. És hát a helyzet az, hogy nagyon sokáig az volt a... Tehát azért volt ez nagy siker a Samsungnak, meg azért nagy siker, mert hogy tudta azt mondani az Apple iPhone usereknek, hogy srácok, nekünk van egy olyan termékünk, amire nincsen alternatívája az Apple-nek. És nagyon-nagyon sok Fold, illetve Flip tulajdonos az Apple-ről érkezett. Tehát, hogy onnan érkezett a Samsungos hajlíthatókhoz, mert azt mondta, hogy a sima telefon az nem érdekli, ami androidos, hiszen azt megkapja az Apple-től is, egy már megszokott, ismert ökoszisztémában, viszont olyan, ami hajlítható, hajtogatható, stb. Ki hogy hívja, az nincsen az Apple-nek. Ez szeptemberig valószínűleg így is marad.
8: És oh, hát... Miért? Utána lesz?
10: Hát egy iPhone Ultra-ról most már nem csak csicseregnek, hanem szinte kb. Minden aha. kiderült róla, és az is kiderült, hogy hihetetlenül drága lesz, ami azt jelenti, hogy hát itt ilyen millió fölött kezdődik, az biztos. De simán lehet akár másfél millió, és ezzel kicsit egybevág, hogy az Apple pont be is vezette Amerikában a leasingelést, tehát hogy a termékeit, kivéve a belépő szintű termékeit, azokat már tudod leasingelni, és pont körülbelül úgy, mint egy autónál. Tehát,
5: és gondolom,
10: hogy fizeted a díjat, és idővel megveszed.
5: És nyilván erre létrehozta az Apple Financial Limited-et, és saját maga finanszírozza, vagy a saját cége finanszírozza ezeket, gondolom.
10: Hát szóval a lényeg az, hogy itt tartunk árakban, és valójában a Samsung hajlítható telefonja is sem olcsók, tehát itt alsó hangon is egy ilyen 750 ezer forintos mobilról beszélünk. Nyilván ezért cserébe 7 évnyi teljes szoftver támogatást kapsz, ami azért nem olyan rossz, és hát abban is igyekeztek előrelépni, mivel már 8. generáció, hogy a lehető legtartósabb legyen. Itt a zsanérról van szó, igen, illetve a belső kijelzőről, ami hát véges számú hajlítatást bír, ezért bevezetett a Samsung egy ilyen Flex Titanium nevű nagyon hangzatos technológiát, amivel elvileg sokkal, sokkal tovább bírja a hajtogatás, sokkal több hajtogatást bír egy ilyen készülék, és az a egyesek zsanérbölgynek hívják, mások meg hajtáscsíknak, tehát ahol a zsanér van, ott, ahogy az ujjadat végighúzod, ott érzel egy kis, nem puklit, hanem egy kis mélyedést, és ez nyilván
5: fél nap alatt megszokod.
10: Igen, hal vagy hajtás csík, attól függ, hogy ki hogy nevezi.
8: Hát már mennyi szenzációs új kifejezést tanulunk, hát kettőre vagyunk nyugodtan.
10: Igen. És hát ott tartanak, hogy valójában ezek egy így kinyitva ilyen 4 mm vastag készülékek, ami azért elég jól hangzik, hiszen hogyha ezt összecsukod, akkor is ilyen 8-11-2 mm-nél vagy, ami olyasmi, mint hogyha egy normál méretű, vagy normál formátumú telefont csúsztatnál a zsebedbe. Itt a nagy újdonság, mert valójában itt három, ahogy mondtad is, az elején három új készülék érkezett. Az egyik az, hogy egy kicsit megzavarták a népet, ugyanis ami eddig a Fold volt, az a Fold Ultra lett. Ez az, amikor úgy néz ki a telefon, mint amit megszoktál, a hagyományos, viszont ha kinyitod, akkor a hosszanti élén tudod kinyitni, és akkor kapsz egy ilyen közel 8-os belső kijelzőt. A másik az pedig a Flip, ami a régi fajta ilyen kis négyzetre csukod össze, és amikor felfelé kinyitod, akkor pedig egy normál méretű okostelefont tudsz használni. Az újdonság az a sima Fold 8, ami meg azért nagyon érdekes, mert összehajtva egy ilyen 10-16-os kijelzőt kapsz, amin minden fut, minden tök jól tudsz használni, és széles. Ez szélesebb, mint a normál telefonok. Ez azért érdekes, mert ha a kezedbe veszed, és volt előtte valaha is mondjuk BlackBerry-d, vagy bármi ilyen szélesebb mobilod, akkor pont ugyanazt a gépelési élményt adja neked. Tehát szélesebbre húzták a billentyűzetet, és ezáltal egy picit gyorsabban, biztonságosabban tudsz gépelni, amikor mondjuk csetelsz, vagy bármi ilyesmit csinálsz, és amikor kinyitod, akkor pedig egy 4-3-as képarányú kijelző fogad, ugyanolyan hajlítható OLED kijelző, ami meg azért érdekes, mert 90 fokkal elfordítod, és olyasmi lesz, mint egy e-book olvasó. Ami rögtön felveti a kérdést, hogy vajon hányan olvasnak még a mobiljukon, mert arra ez például tök jó, egy ideális dolog lesz, vagy ha olyan régi sorozatokat, filmeket nézel, amiket még mondjuk 4-3-ban rögzítettek, mert akkor ugye teljes kijelzőn élvezheted a kedvenc nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt készült sorozataidat. Úgyhogy ez egy elég érdekes dolog, ugyanis összehajtva sokkal jobban befér a zsebbe, mert hogy nem hosszú, igen, nem olyan hosszúkás, kinyitva pedig mégiscsak megkapod a nagy kijelzőt. Úgyhogy ez az új találmány, ezzel próbálkoznak, ugye már régóta itt van a levegő, vagy szeretnének valami igazán újat, valami nagyon újat, és itt sokan arra gondolnak, hogy az, hogy majd nem tudom, beépítik az agyunkba a dolgokat, vagy esetleg szemüvegünkbe, amivel szintén nagyon próbálkoznak, és a Samsung is mutatott be egy ilyen szemüveget, vagy bármi más, de egyelőre most odáig jutottunk, hogy még mindig az okostelefon az, ami a fő téli driver eszköze az embereknek, de egy picit már más formátumban, más alakzatban, hogy hát, ha így beválik. És egyelőre az első visszajelzések azt mutatják, hogy erre kíváncsiak az emberek. Tehát, hogy nyitottak arra, hogy nem nagyon új, nem forradalmi, nem radikális, de azért egy picit új, egy picit más, és egy picit lehet, hogy jobban használható. És ez azért is fontos, mert az Apple-nek a hajtogatható telefonja is pont ilyen lesz. Mármint méretben. És ezért nagyon érdekes az, hogy a Samsung ugye ezt behozta, úgyhogy augusztus 7-től kapható lesz mind a három új készülék, viszont nagyon kell hajtaniuk, mert az Apple-t ismerjük, hogyha ha megérkezik egy piacra, aha, akkor ő szeret úthenger módjára mindent ledózerolni, és mindenkit abszolút,
5: igen,
10: abszolút
5: sokszor ugye ilyen
10: lenyomni.
5: Követő üzemmódban van, megvárja, amíg kifornak az a kifornak hát, adott technológia.
10: Pontosan, 8 generációval, igen, a Samsung nagyjából kifejlesztette azt a, tehát az összes olyan hibát elkövette, amit az Apple-nek így nem kell elkövetnie. Úgyhogy ő egy kiforró technológiát, itt nagyon halkan jegyzem meg, hogy a kijelzőket, a kijelzőpaneleket a Samsungtól vásárolja. Úgyhogy...
5: nagyon jó.
10: Hogyha nagyon-nagyon sikeres lesz az iPhone Ultra, akkor azért a Samsungnak sem rossz az annyira, de hát nyilván a saját készüléküket kell nyomni, az a legfontosabb, és ebben kell. Ami érdekes, és ezt kifejezetten rá is kérdeztem a Samsungnál, hogy nem tervezik azt, hogy kevesebbet adnak el a termékükből. Még annak ellenére sem, hogy a legerősebb mobilgyártó lép be erre a piacra, ami nyilván azt jelenti, hogy arra számítanak, hogy ez a hajtogathatós vagy hajlítható telefonos szegmens, ez drasztikusan nőni fog.
5: Aha, nem csodálom egyébként, én még az első valahányadik generációt tesztelgettem, és már akkor nagyon tetszett, amikor még volt ilyen, hogy ott a hajtás...
8: Na de hol az árhatár magánál kolléga, ja, hát ahol nálam, beruházna?
5: Ja, ne, hát beruházni nem fogok, csak legfeljebb tesztből nyomogatok.
8: Ja, ez
5: az árhatár, ez olyan messze van, hogy veszek...
8: Szóval nem vagy potenciális...
10: Hát leasingedet.
5: Méghozzá tudjátok kitől? Hát az általam széthájpolt, sőt, mi több tulajdonolt vállalat száll be az Apple termékek leasingjébe. Az már megvan, a Klarna.
8: A Klarna?
5: Bizony. És külön megállapodás keretében 24 és 36 hónapos leasing konstrukciókat fog adni. 28-án fog indulni. Úgyhogy megmondtam én, hogy a Klarna egy remek kampány.
8: És az árfolyamban is látszódik már végre ez?
5: Most úgy van, hogy kifenekelt és arra szolgat fölfelé, de azért még sehol nem vagyunk a bevezetés.
8: Lefordítva,
10: hát ez majd berobbantja. Lefordítva
8: magyarra, fegye jótékony homály.
5: Igen. Főleg az én pozícióim. Miután elég korán kezdtem hozzá a vásárláshoz, sajnos rossz időzítéssel.
8: De nem ezért gyűjtünk össze.
10: Igen, ennyivel, tehát még itt az, ami az érdekesebben, hogy az Apple az úgy tervezi, hogy idén év végére ennek a foldable piacnak a 29%-a fölött már ő fog uralkodni. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon durva növekedésre számít. És
5: ez
10: egyébként
5: hangzik,
10: meg itt említett, hogy...
5: Piac? Tehát azért darabszámra, ugye ezek tényleg nagyon drága telefonok, tehát lehet, hogy...
10: Ezek nagyon drágák, nincs a fejemben pontos szám, hogy
5: de lehet, hogy ez nem olyan nagy, hogy egy iPhone ne tudja lerabolni az egyharmadát mondjuk pár hónap alatt.
10: Hát ez azért érdekes, mert hogy például Kínában vannak olyan modellek, több modell is, ami egyáltalán el se jut az EU-ba, és az EU-ban is vannak olyanok, amik az USA-ba se jutnak el. Tehát, hogyha az amerikai mobilpiacot nézed, akkor a Samsung van úgy, mint androidos gyártó, az Apple van, mint iOS-es, és rajtuk kívül ott van még a Motorola, akinek nagyon-nagyon kicsi a részesedése, és a Google, akinek van hajlítható mobilja, meg van mindenféle mobilja, de hát küzd azzal, hogy ő értelmes piaci részesedést érjen el, akár az amerikai piacon, akár világszinten. És hát Kínában meg ott már ott tartanak, hogy háromba hajtható mobilok vannak, meg egyebek. De így visszakanyarodva a magyar
5: piacra.
10: Sőt,
5: lesz olyan, tudod, ami gyerekkorunkban ilyen sótartót lehetett hajtogatni, hogy így négy ujjal így ilyen csiki-csukisztál, így ide nyitott.
10: Hát figyelj, visszajön az origami, és akkor azt hajtogatsz a mobilodból, amit akarsz. Úgyhogy
5: és akkor meglepődhetsz, hogy éppen mit nyitsz ki, milyen kép tárul elő, hogy melyik alkalmazás. Aha.
10: Az egészben pedig az az igazi fűszer, hogy a magyar piacra így nem igaz, tehát egy csomó minden nem vonatkozik, és ez még a regionálisan is igaz, hogy nálunk annyira erős a szolgáltatói jelenlét, hogy a szolgáltatóknál veszik a mobilt az emberek. És ez például most, amikor kicsit jobban megnézik az emberek, hogy mi az, amire föltenek mondjuk ilyen IT berendezésben, mert hogy ugye sokkal drágábbak vettek, meg azért elég tartósak ezek, sokáig bírják, stb. Szolgáltatónál pedig az, hogy általában megkapod a 0% THM-re, tehát el tudod hozni, vagy minimális önerővel, vagy akár önerő nélkül, igen, és akkor ilyen 22 hónap alatt, egy év alatt, stb. Szépen kitörlezgeted a havi
5: nekem már szolgáltatói tévé van a nappalimba.
10: Pontosan, és ez a fajta konstrukció, ez olyan szinten bevált Magyarországon, hogy konkrétan, ahogy így utána kérdeztem az ilyen szakmai berkekben, még a régióban sem nagyon van erre példa. Tehát még a cseheknél sehol. Tehát egyszerűen nem. Ott is az open market, a sima szaküzletes vásárlás az, ami dívik. Nálunk valahogy a szolgáltatóknak sikerült azt elérni, hogyha valaki úgy határoz, hogy mobilt vesz, akkor megy a szolgáltatójához, és megnézi, hogy milyen akcióval, és erre kell a gyártóknak is berendezkedniük, vagy hogy erre vannak berendezkedve, hogy úgy alakítják ki az ártámogatást, a készülékeket, úgy terítik a különböző szolgáltatóknál, hogy szinte biztos, tehát én 80% fölött van azoknak a száma, akik nem retailben, hanem szolgáltatónál veszik meg a mobiljukat, vagy a tévéjüket a nappaliba, vagy akár mindent, a PC-t, a tévét, a tényleg szinte minden. Nagyon-nagyon erős ez az oldal, és így végül is, mondhatjuk azt, hogy nem is igazi leasing ez, de végül is 0%-kal hitellel hozod.
5: Marci, egy utolsó kérdés, hogy az ilyen bevezetők, bemutatók után mennyivel érkezik Magyarországra az új modell?
10: Ezt már most elő lehet rendelni, tegnap volt a bemutatója, és augusztus 7-én ez kapható lesz a szolgáltatóknál is, a boltokban is, és hát mondtam, hogy 700-759 000-ről indul a Fold 8, és 800 fölött nyit a Fold 8 Ultra. A Flip 8 az egy kicsit ilyen mostoha gyerek, ott nagyon kevés dolgot fejlesztettek, az egy picit elhanyagoltnak tűnik, viszont azt megkapod 500-ért.
5: De jó.
10: Mondanám, hogy ez aztán az igazi diszkont, de én azt mondom, ha valaki a Foldable legalább egy picit érdekli őt, akkor menjen el és nézze meg, hogy melyik az a formátum, ami neki a zsebének, a fülének, annak a használatnak, amit ő napi szinten, amire használja a mobilját, melyik az, ami legjobban megfelel, mert mind a három típus más és más előnyöket és hátrányokat tartogat. Úgyhogy legalább egy érdekes szín volt a mobil piacon, és nem mindig tök ugyanazok a formátumok, igen, hanem egy kicsit más, és hát jön az Apple, aztán meglátjuk, hogy mennyire trollkodja szét az egészet.
5: Világos, Marci, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, szép napot!
10: Szép napot, sziasztok!
5: Erdős Mártonnal, a PC World, vagyis a pcvplus.hu főszerkesztőjével beszélgettünk, a PCV-ben a W, mert hogy World.

0: mit hívjak majd?
1: Majd hétfőn a doktor urakat, a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot me.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
8: Egy rádiót venne, de minek, uram?
9: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás. Vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
10: Több mint 1000 rendőr figyel a Hungaroringen, egyre több a hőségnap, csak néhol lehet kisebb eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíjon. A Hungaroring környékén több mint 1000 rendőr teljesít szolgálatot, munkájukat 7 külföldi ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A rendőrség arra kéri a látogatókat, hogy időben induljanak el, kövessék a forgalom irányítást és ne hagyjanak értékeket az autóikban. A villámlás jelenti az egyik legnagyobb veszélyt a nyári viharok idején. Ha szabadban ér bennünket a vihar, mielőbb keressünk biztonságos menedéket. Ha erre nincs lehetőség, érdemes betartani néhány óvintézkedést, mondta el a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
0: Hogyha épp strandolunk, amikor villámlik, akkor jöjjünk ki a vízből. Ha kerékpárral vagyunk úton, akkor szálljunk le a bringáról, fektessük le és menjünk tőle egy picit távolabb. Hogyha egy rét közepén kap el bennünket a vihar, ahol nincsen semmilyen menedék, akkor Lábujjhegyen guggoljunk le, és érintsük össze a két sarkunkat. Így a legkisebb a villámcsapás és a sérülésnek az esélye. Ne használjunk esernyőt, mert az ilyenkor villámhárítóként működik. Villámok jellemzően kiemelkedő magas pontokba csapnak be, ezért kerüljük a kilátókat, fákat, villanyoszlopokat.
10: Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azoknak a napoknak a száma, amikor a napi középhőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés szerint a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró jövő héten. Karbantartás miatt kettől vasárnapig csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között járnak a szerelvények. A BKK közölte, a kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet majd utazni. Kellemes nyári időre számíthatunk, majd a friss reggelt követően túlnyomóan tiszta, derült idő várható, a napsütés csak időnként zavarják, majd kisebb fátyol és komoly felhők, számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati szél többnyire mérsékelt marad, a legmelegebb órákban 25-28 fok várható, a következő napokban viszont melegszik az idő, holnap a napsütést elvétve zavarhatják majd komoly felhőképződések, de a legmelegebb órákban akár már 30-31 fok is lehet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
11: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Sziasztok, ez itt a Kávézó, a világ végén, a Rádió Cafén, 2006. 7. 20. van, és hát az egyik, nem, azt mondanám, hogy kedvenc témám, de nem kedvenc témám ez, mert nagyon örülnék neki, hogyha nem kellene erről a témáról egyáltalán beszélni, de muszáj, ez pedig az erdők helyzete, ami Magyarországon hát továbbra sincsen nagyon fényes helyzetben. Erről egyrésztről mi is gondoskodunk azzal, hogy hát sajnos elég komolyan csupáljuk, vagy legalábbis eddig csupáltuk az erdőt, de hát a klimatikus körülmények is gondoskodnak róla, hiszen az erdők is megérzik ezt a hatalmas nagy aszályt, és aki mondjuk most az erdőben mászkált az utóbbi hetekben, az tényleg megtapasztalhatta, hogy az erdő iszonyatosan száraz, recseg, ropog, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, de legalább végre valahára történik valami környezetvédelem frontján, ugye megalakul az élő környezetért felelős minisztérium, vagy megalakult, és Gajdos László egyik első rendelete volt az, hogy moratóriumot hirdetett a védett erdőkben történő fakitermeléssel szemben, és hát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de ez a moratórium nyilván idővel le fog járni, és utána hát ki kéne találni, hogy pontosan merre felé is kellene, hogy menjen ez az egész, és hát nyilván erre itt van most már a minisztérium, de hát továbbra is itt vannak a civil szervezetek, mint például a WWF Magyarország, akik hát korábban is mindig tettek javaslatokat, csak annyira nem hallgattattak meg ezek a javaslatok, most viszont hát egy teljesen más szituáció állt föl. Úgyhogy itt van velem szemben Gálidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője. Szia Laci, ismételten üdvözlöm.
1: Szia, szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na hát igen, nem is tudom, hogy talán egy éve körülbelül beszélgettünk hasonló témában, akkor azért teljesen...
1: Más volt a hangulat.
0: Más volt, igen, és akkor az ugye nagyon fontos, hogy ti kiadtatok egy ilyen 7 pontból álló ilyen közleményt, hogy szerintetek, hogy merre kellene haladni így az erdő gazdálkodással kapcsolatban, és hogy mennyire más világba érkeztünk most már, hogy most már az van, hogy innen is egy óra múlva mész a helyettes államtitkárral egyeztetni ezzel kapcsolatban, tehát hogy most tényleg remélhetőleg történik valami jó irányba, de mi az, ami most szó szerint a legégetőbb, mi az, ami a leggyorsabban kell cselekednünk?
1: Hát ugye a moratórium az egyébként szeptember 30-áig tart, tehát ez egy ilyen jelképes leállítása tulajdonképpen a fakitermeléseknek, a faanyag termeléseknek védett, illetve Natura 2000 területen. Hozzáteszem, hogy nem minden faanyag termelés, csak az, ami egyébként erdő felújítással járna, tehát ugye köznyelven a tarvágások, végvágások az, amiket nem lehet most elvégezni. Egyébként az évnek ebben a szakában amúgy sem szokás, tehát ez tényleg egy jelképes lépés, viszont számíthatunk rá, és én azt gondolom, hogy joggal, hogy innentől kezdve az erdők kezelése az valamilyen más koncepció szerint fog történni. Tett egyébként erre utalást a miniszter úr, Gajdos László miniszter úr is így az első felszólalásaiban, tehát hogy át kell helyezni ökológiai alapokra, különösen a védett területeken zajló erdőgazdálkodást.
0: Hogy egy kicsit fázoljuk föl, hogy most hogy néz ki ez a dolog. Hát eddig is megvoltak ezek a védett területek, hiszen ugyanúgy ezt nem változtatta meg senki, de mégis ugye ezeken a védett területeken kereskedelmi alapú fakitermelés zajlott annak ellenére, hogy ezek védettek. Sőt, mi több, ugye azt is lehetett hallani, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, hogy nagyon sok ilyen fát azt egyrészt a papírgyártásba használták föl, másrészt pedig biomassa erőművekbe kerültek ledarálásra, sőt, nem is feltétlenül Magyarországon. Ez igaz?
1: Hát igaz, és itt vissza kell azért lapozni hosszasan a történetben, tehát legalább a második világháborúig, mert onnantól kezdtük ugye az erdőket államosítani, illetve aztán néhány évtizeddel később jelentek meg az első nemzeti parkok, védett területek. Ami olyan értelemben Magyarországon egy kicsit máshogy alakult, mint a világ többi részén, Európát is beleértve, hogy egy nemzeti park, amit nálunk létrehoztak ugye a 70-es évektől kezdve, az nem feltétlenül jelentette azt, hogy az a fajta tájhasználat, ugye erdőgazdálkodás is, ami addig ott volt, az innentől kezdve valahogy máshogy fog történni. Tehát, hogyha mondjuk gondoljunk egy hegyvidéki erdő területre, lehet, hogy a második világháború előtt egyébként magántulajdonban volt, valamilyen földbirtokosnak volt a saját személyes tulajdona, esetleg az egyházhoz tartozott, de rendszeres és nagy volumenű fakitermelés zajlott. Ugye lezajlottak a különböző történelmi politikai változások, az állam kezébe került ugyanez az erdőterület, és ugyanez ment tovább. Majd aztán létrejöttek az első nemzeti parkok, ugye a Bükki 1976-ban, ami ugye a legnagyobb, ma is az egyik legjelentősebb erdős nemzeti park, az nem olyan sokkal később jelent meg, de hát ugye a faanyagtermelés az továbbra is zajlott ebben a szellemben. Igazából itt ez egy kicsit ilyen koncepcionális kérdés, hogy a természetvédelem sok évvel ezelőtt még nem, vagy évtizeddel ezelőtt még nem az egyes fajokat védte, pontosabban, bocsánat, tehát nem, úgy mondom, hogy még nem az ökoszisztémát védte, nem a teljes rendszert védte, hanem éppen ellenkezőleg kiragadott egy-két természeti értéknek tekintett fajt, és hogyha úgy tűnt a dolog, hogy mondjuk annak a fennmaradását nem nagyon veszélyezteti az erdőgazdálkodás, és hát ez az egész országra lényegében így tűnt valósnak, akkor ott nem nagyon változtatnak ezen. És hát ugye teltek, múltak az évtizedek, most már ugye eltelt fél évszázad, és látjuk, hogy az élőhelyeket igenis megváltoztatja az erdőgazdálkodásnak ez a hagyományos gyakorlata. Tehát nem csak a turista szemével bántóan rémisztőek, mondjuk a tarvágások, a tarvágott hegyoldalak, a lefolyó talaj, a tájon átnyargaló szél, stb., hanem ez magának az élőrendszernek is hátrányára válik. És ne csak arra gondoljunk, hogyha lekerül az erdő a területre, hogy ott komplett élőhely szűnik meg, ami nagyon-nagyon sok faj csoport számára egy alapvető fontosságú helyszín, hanem amikor itt ezen a helyen elkezd kialakulni egy új erdő, az is még hosszú-hosszú-hosszú évtizedekig nem az az élőhely, ami vé lehetne, vagy ami maradt volna, hogyha öreg erdőként fennmarad. Tehát gondoljunk bele, hogy egy 40 éves bükkös az ilyen lábszár vastagságú egyforma fákból áll, teljesen sötét, nincs aljnövényzete, nincs a fákon odú, stb. Ez egy, hanem az nem is egy sivatag, de egy nagyon mostoha élőhely. És hát ez nem egy-egy helyen jellemzi a hazai erdőket, hanem mindenhol. Lényegében persze vannak kivételek, ugye már a évtizedekkel ezelőtt is mondjuk a hegytetőket valamilyen formában kímélték, vagy bizonyos szurdokokat, hogy ugye ahonnan rendkívül nehéz mondjuk a faanyagot kitermelni, bár még ilyen helyekről is, tehát a Budapest szomszédságából mikor a remete szurdoknak az oldalát, azt levágott erdők borítják. Mai napig jól látszik, hát erre sok példát lehetne hozni, vagy a rámszakadéknak a bejáratánál, ahol az akác elárasztotta. Igazából csak a legkevésbé megközelíthető helyek maradtak ki. Ezeknek az összterületen mondjuk így országos vonatkozásban jóval 1% alatt van.
0: Tehát akkor, ha jól értem, akkor tulajdonképpen soha nem volt még olyan Magyarországon, hogy a védett erdeink tényleg teljes mértékben védettek lettek volna?
1: Hát ezt kimondhatjuk, igen, ez abszolút így van. Tehát, hogyha most azokra a standardekre gondolunk, amit a nagyvilágban, és itt nem csak az Egyesült Államokra gondolok, ahol a Nemzeti Park eszméje ugye 1872-ben szárba szökött, hanem itt gondolhatunk Afrika, Ázsia, Dél-Amerika, különböző országaira, de egyébként Európa jelentős részeire, és ugye egy nemzeti park az tényleg olyan terület, amit azért emelünk ki a egyéb erdők tengeréből, a tájak közül ki emeljük, mint valami nemzeti szimbólumot vagy örökséget, hogy ott ne bántsuk az ottani életközösségeket. Tehát ez az, ami Magyarországon nem így alakult. Itt valójában az volt, hogyha így a pozitív oldaláról nézzük a dolgot, vagy lehet így is keretezni, bár ez nem minden esetben állja meg a helyét, hogy itt a természeti táj és az ember, az emberi kultúra, az emberi jelenlét az így együtt fejlődött, alakult, és ezt a fajta egységet kívánták a nemzeti parkok megőrizni. Ez ott egyébként valamennyire jogos, ahol például a legeltetésnek komoly szerepe van a táj fenntartásában, kaszálásnak, egyebeknek, tehát például, hogyha az őrségi nemzeti parkra gondolunk, ott a tájhasználatnak tényleg nagyon nagy szerepe van abban, hogy az olyan lett, amilyen, bár ott is ugye meg kell jegyezni, hogy az erdőknek a fenntartása az bizonyos helyeken megérdemelni azt, hogy egy picit vadonszerűbb legyen, hiszen mégiscsak nemzeti parkká alakult. Vagy gondoljunk a Hortobágyra, ami többé-kevésbé egy ember által létrehozott táj, de itt is azért meg lehetne tenni azt, hogy bizonyos szegleteit azt vadonként őrizzük meg.
0: Hát mindenféleképpen az időben egy ponton azt mondtuk, hogy oké, akkor ezt az állapotot szeretnénk megőrizni. Ez nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, mert hogy ez így nem is tudatosult bennem, hogy gyakorlatilag úgy voltak védettek ezek a területek, hogy valójában nem voltak teljesen védettek, akkor nyilván érthető, hogy mondjuk a szakma részéről is azért nem feltétlenül megy át olyan könnyen ez a gondolat, hogy akkor itt most ezekben a védett területekben teljes mértékben állítsuk le a fakitermelést. Ezt jól gondolom, mert ugye ti többek között azt is javasoljátok, ha nem is az összes, nem az teljes erdőállományban, de egy bizonyos területeken, különösen a szentélyerdőkben, ugye te írtál is egy könyvet, Szentélyerdők címmel, ugye, ami azokat az erdőket foglalja össze, amik tényleg olyan magas értéke bíróak. Tehát, hogy ezeken a területeken ne legyen egyáltalán fakitermelés, ti ezt a javaslatot teszitek, ugye? Ha jól tudom, tehát erről beszélj egy kicsit meg arról, hogy egyébként az erdész szakma hogyan viszonyul ehhez.
1: Igen, tehát nem mindegy, hogy melyik szakmáról beszélünk, mert hát időközben azért a természetvédelem is, természetvédelem mint szakma is kibontakozott, és hát ugye a természettudományokra alapozva sok esetben egészen más következtetésre jut egy élőhely fenntartásának a célját tekintve, mint mondjuk az erdész szakma, ami régebbi egyébként, ugye az erdész szakmát, hát itt Közép-Európában ugye a 1800-as évek közepére datáljuk vissza, tehát van egy hagyomány. Ugyanakkor az erdész szakma azért alapvetően egy mérnöki szakma, az eredeti célját tekintve ugye azért jött létre, hogy a faanyag termelésnek a tartamossága biztosítva legyen, az erdők mint objektumok, mint nyersanyag források, ezek működőképesek maradjanak.
0: Ezért van az, hogy ők úgy tekintenek az erdőre, mint egy elvetett búzamezőre, amit ugye vétek ott hagyni a madaraknak, meg a munkusoknak, mert hogy hát azért hoztuk létre, de hát igen, a világ az elég nagyot változott azóta.
1: Igen, és pláne ugye az a módszer, az a módozata az erdőgazdálkodásnak, ami Magyarország nagy része jellemző, ez az úgynevezett vágásos erdőgazdálkodás, tarvágás, végvágás, ugye így ismerjük. Ez maga is a mezőgazdasági logikát vette elő annak idején, tehát először ugye betakarítjuk azt, amit a természet létrehozott, majd fáradtságos munkával megteremtjük ugye a következő generációját a kis facsemetéknek, amiből aztán ugye állománynevelésnek nevezzük, vagy nevezi az erdész szakma ugye, hogy létrejön az újabb állomány, és aztán amikor eléri az úgynevezett vágás érettségi korát, akkor azt ismét véghasználjuk, tehát már ezekből a szavakból is érezzük, hogy egy picit más a szemlélet, mint az élőhely fenntartás.
0: És ezt nyilván tovább erősítette az, hogy ez idáig ugye a környezetvédelem az agrártárca alá tartozott, tehát hogy ez is pont ezt a szemléletet erősíti, hogy igen, tehát hogy erre is úgy tekintünk, mint hogyha az agráriumnak lenne egy része.
1: Igen, bár itt azért fontos megjegyezni, hogy volt már a természetvédelem külön az agrártárcától, ugye az egykori környezetvédelmi és vízügyi minisztériumhoz tartozott 2010-ig, és tulajdonképpen az elmúlt 16 évre volt ez mindenestől igaz, hogy az agrártárca alá kerül. De egyébként igen, tehát a logika, az eredeti logika az valószínűleg ide, vagy itt lehet talán, hogy mondjam, megragadni, hogy az, aki az erdőgazdálkodást a mezőgazdaság egyfajta válfajának tekinti, annak semmi szokatlan nincs abban, hogy miért is ne az agrárminisztérium alá tartozon, de hát ez innentől kezdve máshogy lesz, hiszen ez most már egy döntés, hogy az élő környezetért felelős minisztérium alá kerültek át az erdők, ami egy nagyon örvendetes dolog. A természetvédelem együtt, tehát ugyanannak az államtitkárságnak két ága lesz ez a két szakterület. És akkor a kérdésed második felére válaszolva, tehát igen, az egyik legfontosabb javaslatunk a minisztérium felé az, hogy de hát ez persze szakmai értelemben már hosszú ideje a köztudatban,

0: Mindazonáltal nyilván mi is, zöldek is elismerjük, hogy a társadalomnak szüksége van fára, hogy az emberek egy része nyilván az erdőgazdálkodásból él, illetve az is kétségtelen, hogy ennyi sok évtized gazdálkodása után nem is lehet minden erdőt azonnal oda visszaadni a természetnek, erről talán még tudunk beszélgetni. Egy részét viszont igen. Tehát mondjuk a Bükki Nemzeti Park kellős közepén, ahol nincsenek inváziós, idegenhonos fajok, ahol most is többé-kevésbé, vagy valamilyen mértékben legalábbis megvan az alapja annak, hogy az erdők természetesebbé tudnak válni önmaguktól, ott nincs arra szükség, hogy ott továbbra is rendszeres fakitermelés történjen. Tehát mi ezt szeretnénk lényegében elérni, hogy 10 nemzeti parkunk van, legalább itt, de egyébként sok szempontból érvényes lenne ez, és nagyon helyesen át lehetne vinni akár a tájvédelmi körzetekre is, hiszen mondjuk egy Zemplén, vagy egy Mecsek, ahol nem nincs nemzeti park, hanem csak tájvédelmi körzet. Ezek a nagyon értékes természeti területek ugyanúgy megérdemelnék, hogy legalább a közepükön legyen pár ezer hektár olyan erdőterület, amiben nincsen fakitermelés.
1: Na jó, folytassuk innen egy rövid szünet után.

Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
2: A világ Szegeden találkozik.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
2: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
3: a világsikerű Bastille,
2: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
3: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
4: Folytatjuk a kávézó a világ végénben az erdőkről. Folytatódik a kávézó a világ végén, vendégem még mindig Gálidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője és a Szentély Erdők című könyv szerzője, és az erdőink, erdejeink jövőjéről és az erdészet jövőjéről beszélgettünk, hogy hogyan folytatódik ebben az új érában az erdők kezelése, és ugye ott hagytuk abba, hogy ti azt szeretnétek, hogy a nemzeti parkokban legyen legalább egy olyan mag középen, ami tényleg teljesen háborítatlan és teljes mértékben visszaadjuk a természetnek, és hagyjuk, hogy ott a természet tegye azt, amit évmilliókon keresztül tett. Ez százalékosan mondjuk mennyit jelent, mekkora hányada ez a magyarországi erdőknek?
5: Hát amit ilyen magterületként érdemes volna megőrizni, mondjuk egy olyan 300 ezer hektár, ami, tehát egy ilyen 15% uh-huh. maximum. Annál többet nem érdemes markolni, mert ugye az erdőt területnek egy jelentős része az nincs olyan állapotban, hogy háborítatlanul uh-huh. lehessen hagyni.
4: Hát akkor ez tulajdonképpen azért nem egy eszméletlenül nagy és ambíciózó, úgy értem, hogy ambíciózó, hogy nem egy azt mondjuk, hogy a felét, hanem a 15%, hát az tényleg egy nagyon picike kis szeglete, tehát ezt azért én azt gondolnám laikusként, hogy ez egy teljesen járható út, de hogy gondolod ezt, te nem laikusként, mennyire járható ez?
5: Igen, hát itt érdemes esetleg onnan nézni a nagy képet, amit egyébként az erdészek is gyakorta felemlegetnek ezzel kapcsolatban, hogy ugye a 2 millió hektár erdőnek eleve egy kisebbik része az, ami valóban erdőnek tekinthető. Tehát ezt még az erdész szakma is elfogadja, hogy mondjuk egy nemes nyáras, vagy egy homokra telepített erdei fenyves, vagy egy akácos, ez nem igazán erdő. Vannak egyébként aztán olyan erdők, amik valamiféle vegyes képet mutatnak, és akkor, hogyha fölmegyünk egészen a hegyeknek a középs központi részeire, akkor találkozunk azokkal az erdőkkel. Nem véletlen, hogy a túraút van vonal többsége is ezeken a helyeken húzódik, hogyha kirándulni akarunk, akkor fölmegyünk a Mátra, a Gerincére, a Bükkbe, a Bakonyba, ezekre a igazi erdős helyekre. Na most ezeknek az összterülete a 2 millió hektárból, mondjuk, hogyha nagyon fölkerekítjük, akkor is olyan 600 000-800 000 hektár az, ami úgy tényleg rendben van, mint erdő, amiből ki lehet indulni egyáltalán egy ilyen élőhely fejlesztésnél. És hát, hogyha ennek elvesszük a, mondjuk, ha a kisebb számot vesszük a 600 000-nek a felét, és az háborítatlan, hát akkor a maradék az mondjuk erdés szemmel se a legjobb rész, és hát innentől kezdve persze azt kell végig gondolni, hogy ki felelős valójában a magyarországi erdőtakaróért, mert az erdész ágazat, mint olyan, alapvetően arra jött létre az elmúlt évszázadokban, hogy a mindenkori társadalom igényeinek megfeleljen. Tehát, hogyha a társadalomnak az az elvárása, hogy visszatérve ez az arányszámhoz, hogy 15%-át az erdőknek hagyjuk békén, és akkor a többin tegye a dolgát úgy, ahogy tanulta az egyetemen, meg amit megkövetel a saját szakmája, akkor ezt kell elfogadni. De ha van egyfajta ilyen ellenállás, és sajnos egy picit ez kialakult az elmúlt évtizedekben, hogy az erdész szakma egy picit túl gondolta, túl keretezte a saját szerepét, szinte minden talpalatnyi erdőért való felelősséget maguknak tudnak, és hát tulajdonképpen az egész természetvédelmet egy fölösleges plusz teherként éli meg, nyilván tehát nem szeretnék általánosítani, de az erdészek egy része. És ugye most ezekben a napokban, vagy hetekben, hónapokban azt élik meg, hogy ez a hang erősödik, hogy ezek a plusz terhek, amiket eddig is problémásnak éreztek, ezek még hangosabbá válnak, még inkább kikerül a kezükből az erdő. Én azt gondolom, hogy ezt nem volna, lehetne ezt egy picit belátóbban is kezelni, olyan értelemben, hogy így is maradni fog olyan erdő. Hát
4: nem is ami kevés akkor.
5: Nem is kevés, igen.
4: Tehát egy gyors fejszám, és a 85% erdőben így is lehetne tenni, amit tesznek. Tehát akkor egy kicsit így összefoglaljam, hogy alapvetően az a probléma, hogy eredetileg az erdész szakma arra lett létrehozva, hogy a fa kitermelés maximalizálja. Tehát hogyan lehet azt megoldani, hogy minél több fája legyen az embereknek, és mind a mai napig, akik a mai erdészeknek, ezt tanulják az egyetemen, nekik ez a céljuk, és ők így űzik a szakmájukat, hogy megőrizzük az erdőt, azért, hogy minél több fát tudjunk belőle kitermelni, de közben pedig megváltozott a világ, illetve a társadalmi igény is baromira megváltozott, mert ugye bejött ez az ökológiai szolgáltatás témakör, ami ugye gondolom még ott nem annyira szerepel, hogy mi azt gondoljuk, hogy egy erdőt azt érdemes azért is fönntartani, akár pénzt is költeni a fenntartására, hogy érintetlen erdő legyen, hogy oda egyrésztről mi kimehessünk kirándulni és megtapasztalhassuk, hogy milyen egy ilyen erdő, másrésztről pedig az, hogy ennek igenis van ebben a rendszerben funkció, hiszen a biodiverzitás, mint látjuk, egyre jobban látjuk, mennyire rendkívül fontos. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, szükségünk van bizonyos mennyiségű erdőre, és akkor itt jön be ez a konfliktus.
5: Igen, hát kiegészíteném, amit mondasz annyiban, hogy maga az erdész szakma elvileg az alapjait tekintve teljesen alkalmas arra, hogy mindenféle profit érdekeltség nélkül ellássa azt a funkciót, hogy az erdő az rendben legyen, stabil legyen, mindenféle ökoszisztéma szolgáltatást biztosítson. Tehát amit például látunk Budapest környékén, a Pilisi parkerdő részben erre az útra lépett akkor, amikor elhatározta, hogy legalábbis a lakott részek környékén nem úgy kezeli az erdőt, ahogy az szokásos, hanem nagyobb részét tartja meg olyan állapotban, ami már a természeteshez
4: hasonlít. Mert már bejjebb mész, ott már azért lehet találkozni szép nagy tarvágásokkal, de igen,
5: hát aki ugye közel lakik a parkerdő által kezelt területekhez, nyilván ellenpéldát is tud. Én a 12. kerületben lakom, úgyhogy én azokat az állományokat látom elsősorban, amik többé-kevésbé ha nem is háborítatlanak, de másféle kezelést kapnak. Egyébként érdekesség, hogy a normafa környéki erdőknek a kezelése az a kerülethez került néhány évvel, ez most már több mint 10 évvel ezelőtt, ilyen sípálya fejlesztési elképzelése kapcsán annak egy ilyen mellék szálaként került a kezükbe, és azóta is úgy kezelik, hogy ott lényegében nem a fakitermelés a lényeg, tehát ez az egyik legnagyobb olyan önkormányzat által kezelt terület az országban, ami nem számít az, hogy egyébként fát is lehetne. Nyilván keletkezik valamennyi faanyag, azt el lehet adni, de ugye itt a fő probléma az, hogy az állami erdőgazdaságok, amiből van 22 az országban, és ezek azért elég, hogy mondjam, meghatározók az adott tájban, alapvetően a faanyag eladására nem csak megtermelésére, nem csak az erdőállomány karbantartására vannak hitelesítve, hanem tulajdonképpen a faanyag értékesítésére is, és ennek a maximalizálása az tényleg tulajdonképpen konfliktusba kerül azzal, hogy az az erdő egyébként milyen állapotban is lehetne. Tehát sokkal-sokkal több fát vágunk, ennek egy része sajnos egyébként még ki is megy az országból, hiszen a környéken is van, aki szívesen felvásárolja. Tehát ez
4: egyébként látszik, hogy nagyon vicces, bocsánat, de ugye ez, ha jól tudom, Szlovákiában meg Ausztriában megy. Tehát két olyan ország, ahol egyébként óriási erdőségek vannak, de az ottani szabályozások gondolom nem teszik olyan könnyen lehetővé ezt a kitermést. Tehát, hogy tényleg ez, hogy mi ez a picike kis, tényleg kevéske kis erdővel rendelkező ország, mondjuk egy olyan országnak ad el fát, mint Ausztria, azért ez önmagában is eléggé. Hát mondanám, hogy vicces, de nem az.
5: Hát igen, ennek az okait jó lenne így egészben látni, de így maga a jelenség valóban elég szokatlan. Hát felvethető, hogy mondjuk Burgenlandba könnyebben elkerülnek a szomszédos magyar területekről az erdei faanyag, mint esetleg oda máshonnan Ausztriából. De lényeg az, hogy ha ezt sikerülne egy kicsit visszaszorítani, nem jutnánk el oda, ugye sokan most így az elmúlt időszakból ugye emlékszünk a tűzifa mizériára így a 2022-es év kapcsán, amikor hirtelen úgy tűnt, hogy ha nem lesz fa az udvarban, akkor megfagyunk télen. Ugye akkor picit így meg is nyitották a jogszabályi lehetőségeket, hogy még egy kicsit lehessen termelni. Hát bőven van annyi erdő azért még Magyarországon is, hogy ez az ellátás ez ne szenvedjen csorbát, tehát az a egyébként nem olyan nagy részarányt kitevő családi ház, ami tényleg csak tűzifát használ, meg lesz. Tehát ezzel nincs probléma.
4: Hát főleg az, hogy egyébként meg amit kitermelünk, annak nem tudom a százalékos arányokat, de egy jó nagy része az nem erre a tűzifa piacra megy, hanem ahogy beszéltük, ugye elmegy külföldre, elmegy papírgyárba, elmegy biomassa erőműve, tehát hogy ez nem úgy kell elképzelni, hogy igen, ez a fa, amit kitermelünk, azt, ha nem termeljük ki, az Joli nénitől vesszük el, aki majd aztán emiatt meg fog fagyni, mert nem tud mivel fűteni.
5: Hát valóban a mi saját számításaink szerint, most remélem jól emlékszem az adatra, de ugye a körülbelül 7 millió köbméter kitermelt faanyagból, ugye ennek a fele jellemzően tűzifa Magyarországon. Egyrészt a jobb erdőkből termelünk több tűzifát, ezt csak zárójelbe jegyezzem meg, de abból 1,4 köbméter az, amit biomassa erőművekben égetünk el. Nagyon-nagyon rossz hatásfokkal, tehát mondhatjuk azt, hogy a levegőt fűtjük vele.
4: És ez zöld energiaként apostrofáljuk.
5: Zöld energiaként, amit még néhány éven keresztül egyébként az állam is támogatott, szóval a nonsense. Na most, ha csak ezt az 1,4 millió köbmétert hagynánk bent az erdőkben, akkor nyugodtan mondható, hogy a védett erdőket békén hagyhatnánk. Nem kellene ott is faanyaggal megpakolt teherautókat látni, az erdészeti gépek által széttúrt utakat látni, a lezúduló csapat, vágásterületeket, és a többi, és a többi. Mindent, ami ugye a hagyományos erdőgazdálkodásnak a negatív oldala.
4: És bárki, aki egyébként így kétkedik-e fölül, az menjen ki egy erdőbe sétán, és nézze meg azokat a tényleg romokat, amiket egyébként a fakitermelés hagyott maga után. Tehát én több mint 20 éve élek a Pilisben, 20 évig egyébként ugye, semmi nem zajlott, az utóbbi néhány évben történik ugye ez a fakitermés, és borzasztó. Tehát síralmas, nem csak a nyilván hozzátesz ehhez a szárasság is, de hogy mindenhol a fakitermésből ott maradt hulladék fa mindenhol hever. Nyilván tudom, hogy jó, hogyha van holdfa, meg ilyesmi, de mégis valahogy az egész látvány, az erdőnek a megalázása, tehát hogy valahogy az is hiányzik belőle, hogy az erdő felé gyakorol tisztelet, hogy jó, kiszedtünk belőle, ott hagytuk, tehát hogy van egy ilyen nagyon-nagyon szomorú hozzáállás, és egyébként arra is akarnék reflektálni, hogy mondtad, hogy ilyenkor nem szoktunk kitermelni, hát én például tavaly augusztusban már volt, hogy ment a fakitermelés nálunk a hosszú hegyen, és meg oda is szóltam a kitermelést végző uraknak, hogy akkor ez mondom, nyáron is vágják a fát. Hát már nincsen nyár, mondták röhögve, és folytatták a kivágást. Tehát, hogy már ez is egyébként lazult föl, meg ugye tavasszal is nagyon nagy kitermelések zajlottak, amikor meg fészkelési időszak van, tehát, hogy nagyon-nagyon sok fronton van probléma.
5: Igen, a vegetációs időszak az sok körzetben Magyarországon lezárul augusztusra már, és van, aki azt mondja, hogy miután augusztusban kevésbé felázott a talaj, általában most már manapság különösen, mint mondjuk ősznek a második felében, tehát az erdő talaja szempontjából kevésbé káros mozgatni a faanyagot augusztusban, mint mondjuk novemberben. De hát ugye a kérdés az, hogy miért mozgatjuk a faanyagot egyáltalán egy védett területen. Tehát itt nem csak az elvégzett munka, nyilván itt a szakmunkával kapcsolatban nem kívánok állást foglalni, itt annyit kitérőt tennék csak, hogy egyre kevésbé találnak olyan megfelelő képzettségű vállalkozókat, tehát erdei munkásokat, akik olyan, még az olyan állami erdőgazdaságok is, akik ugye évtizedek óta ebben mozognak, akik megfelelő minőségben végzik el ezeket a munkákat, tehát nem sebzik meg a fakérgét, nem csinálnak nagyobb kárt annál, mint amennyit egyébként az adott technológia mellett muszáj. Na de hát muszáj-e? És akkor itt, amire utalnék, amire kevésbé gondolunk, ezzel talán az utóbbi években foglalkozik többet a tudomány is, hogy a feltáró utaknak a káros szerepe. Tehát ugye a feltáró utak például a vizet levezetik. Nagyon most a Börzsönyben leginkább is ez lett az elmúlt időszakban egy fontos tanulság, hogy addig, amíg ilyen sűrű úthálózat van, az ilyen módon van kialakítva, addig az egész hegy lényegében sokkal inkább kiszárítva lesz, így a vegetációs idő végére már, mint lehetne, hogyha ez nem így történne. És akkor itt lehet akár olyan tájaira is mutogatni Európának, mondjuk Erdélyre, ahol vannak olyan hegyvidékek, ahol nincs ez a feltártság, és hát az erdők sokkal jobb állapotban vannak, nem véletlenül. Persze ezt egyéb dolgok is még tudják fokozni. Olyan vadállomány például sehol a Kárpátokban nincsen, mint ami nálunk így a Kárpát-medencében. Tehát,
4: Paci, ez egy nagyon fontos téma, erre térünk is vissza, csak tartunk egy gyors szünet.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Helikopterrel és gyalog is mentenek a Hungaroringen, ha kell, senki ne tesztelje az önvezető autókat. Átmeneti fürdési tilalom Hadstrandon, Fejérben.
5: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
4: Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra, kerékpárosokra, a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán a vármegyeszékhely polgármestere. Balagy Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják meg tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Bakteriális szennyezettség miatt átmenetileg fürdőzési tilalmat rendeltek el Hadstrandon, Fejérvár megyében. 5 a Velencei tónál van, 1 Dunaújvárosban. A kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőket, hogy tájékoztassák a részletekről a helyieket és a nyaralókat, emellett tartassák is be a rendelkezést addig, amíg a megfelelő labor eredmények alapján kiadhatják majd a szabadjelzést. Egységesen új vámokat vezetett be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10 valamint 12,5%-os tételek így szinte a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, a Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok a Rádiókáfén, és még mindig a magyar erdők jelenlegi helyzetéről és remélhetőleg jövőbeli állapotáról beszélgetünk Áridi Lászlóval, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjével, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ugye nagyon nagy a vadállomány Magyarországon, amire laikusként azt gondolod, hogy jaj, de jó, hát örülünk neki, hogy sok vad van az erdőkben, de sajnos azért ez nem feltétlenül van így, mert hogy fölborítják ugye az erdő egyensúlyát. Tehát, hogy miért probléma az, és miért van az, hogy ennyi állat van az erdőkben?
1: Hát igen, talán egy ilyen személyes élményt hadd hozzak ide, az elmúlt években én bejártam az egész országot, említetted a Szentély erdők könyvemet, azokat a foltokat próbáltam fölkeresni, amik nem csak magas természetességűek, tehát hasonlítanak az egykori vadonokra, de dokumentáltan öreg fák állnak bennük, tehát ez a legkülönlegesebb, szűkebb szelete, és természetvédelmi szempontból legértékesebb szelete az erdőknek. Mindenhol akad belőlük, vagy legalábbis így nagy tájszinten, de van, ahol persze nagyon nehéz rájuk akadni. Most az egyik ilyen viszonylag nagy kiterjedt foltja ezeknek az öreg erdőknek az éppen a vértes, ami arról ismerszik meg, hogy a déli oldalát egy ilyen melegkedvelő, helyenként karszbokor erdőbe átmenő, ilyen nagyon vékony talajon tenyésző tölgyes fedi. Ez kicsit ilyen szubmediterrán hatású, szokatlan tájkép egyébként Magyarországon kevésbé jellemző. Itt a vértesben ez nagyon. És hát ott van egy viszonylag nagy tömb, ahol nem annyira folyt az elmúlt időszakban sem faanyag termelés, tehát mondhatnánk azt, hogy az erdő az úgy jó állapotban kéne legyen, de nincsen. Tehát besétálunk mondjuk a vértesben egy ilyen szűk völgybe, akkor azt látjuk, hogy nincsen cserjeszint. Tehát ha fölmegyünk egy ilyen kisebb gerincre, lenézünk, egészen a patakig lelátni egy nagy távolságból, mert semmi nem állja a szemünk útját, nincsen cserjeszint, de ami ennél sokkal megrázóbb, hogy a talajnak minden egyes négyzetmétere fel van túrva. Ugye az ott lévő muflonállomány például, szarvasállomány, stb. Gondoskodik róla, hogy ott egyetlen zöld növény se tarkítsa az erdőnek az alját, föl van kapálva ott, ahol rendszeresen elvonulnak, ugye főleg a muflon nyájak, ott így ki van patkázva, mint ahogy látjuk ezt mondjuk Erdélyben a birkalegelőkön, vagy juhlegelőkön. És az erdőnek a belsejét, a levegőjét áthatja a vadszag. Tehát ugye ezekkel a képekkel próbálom illusztrálni azt, hogy az ország bizonyos részein, de egyébként az egészre jellemző, rettentő magas a vadsűrűség. Ugye ennek két oka van, az egyik az, hogy Magyarország területéről lényegében kiirtottuk a nagyragadozó fajokat, tehát mikre gondolok, a barna medvére, szürkefarkas és az eurázsiai hiúz. Ez a három faj volt a múltban felelős azért, hogy a úgymond egyensúlyba tartsa a nagyvad állományt és az erdőnek, mint életközösségnek a működését. Egyfajta karmesterei voltak ennek a nem nevezném igazán egyensúlynak, mert ezek mindig dinamikusan változnak, tehát a biológusok nem szeretik a természet egyensúlya fogalmát, de azért ezeknek a fajoknak ilyen értelme nagyon fontos szerepe van, tehát nincsenek. És ami a másik oldal, hogy máshol a világban ugye a vadászat az, ami átveszi a nagy ragadozóknak a szerepét. Magyarország miután egy vadászati, vadászturisztikai ilyen célterületté vált, én azt gondolom, hogy régóta, hát ugye emlékszünk, hogy a Kádárkorban is jártak ide mindenhonnan a világból, és aztán ez a hagyomány, ez ment is tovább. Gemenc például ennek egy ilyen kirívó példája, ahol olyan vad létszám van, ami tényleg egyfajta paradicsom, már nem a természet számára, hanem a vadász vendég számára. Tehát itt az a cél, hogy valaki leszáll Ferihegyen, elmegy a szállásra, megígérik neki, hogy másnap lőni fog egy szarvasbikát, és hogy ennek az esélye meglegyen. Vagy lő, amit szeretne, de lényeg az, hogy ne kelljen ott napokat tölteni, hogy elébe kerüljön egy vad. Tehát igazából a sportvadászatnak az érdekei az egész vadgazdálkodást mindenestől felülírják, vagy írták, és ennek a következménye az, hogy lényegében a természetvédelmi szempontok nem tudnak érvényesülni.
0: És ugye itt jön be az, hogy nem tud megújulni az erdő, tehát hogy mindig a Yellowstone Parkot szokták ugye ilyenkor fölhozni ugye példaként, ugye a nagy ragadozókat említettet, ugye vissza telepítették a farkasokat, és hogy milyen szintű változást hozott még a folyók kialakulása is, hogy merre folytak, az is megváltozott, pont emiatt, mert ugye kordában tartották a vadállományt, meg tudtak nőni a kis fák, a cserjék, a víz másra kezdett el folyni, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon összetett ilyen rendszer, és hogy igen, nálunk nincsen, de közben meg fönntartjuk ezt a nagy vadállományt, mert ez valakinek nagyon-nagyon nagy biznisz, hogy akkor igen, ide jöhetnek a tehetős vadász vendégek, és igen, és hozzáteszem, hogy egyébként meg a nagy vadállomány miatt az útjaink is tele vannak a vadakkal, és ha netalán én véletlenül összeütközöm egy elém ugró szarvassal, még nekem kell kifizetni a szarvasban keletkezett kárt.
1: Szóval... Hát vagy akár még mondjuk a kullancsot is felhozhatnánk, ugye ez egy kevésbé kötjük a vadállományhoz, de hát az, hogy ennyi ilyen gyakorisággal ilyen könnyen találunk magunkon, ugye ez is például annak, hogy köszönhető, hogy felszaporodtak a vadállomány nyomán.
0: Igen, és akkor ugye most itt hatványozottan nehéz a helyzet, mert hogy a klímaváltozás miatt is ugye mint megtapasztaljuk, baromi kevés a csapadék, nagyon nehezen települnek meg ezek az erdők, és ugye a tarvágásoknál sokszor az az elgondolás, hogy az volt ez idáig, hogy jó, hát le végvágtuk ezt a területet, utána ott hagyjuk, és majd visszanő az erdő, de hát most már ugye szárazság is van, nagyon meleg van, egy csomó invazív fajunk is van, tehát ezt most látom a Pilisben sétálva, hogy ezeken a tarvágott területeken a báványfák kezdenek el megjelenni, nem a tölgycsemeték, és akkor még ott van ez a rendkívül nagy vad terhelés, ami meg lezabálja ezeket a fiatal kis fákat. Nálam még a hortenziát is megette a kertbe, az őszbe jött, és a virágokat lerágta. Szóval, hogy itt akkor ezzel kapcsolatban mi a ti javaslatotok, hogy hogyan kellene ezen változtatni?
1: Hát tulajdonképpen igen, tehát ezeket a feltételeket mindenképpen ott, ahol szeretnénk a természetet helyreállva látni, ott ezeket valahogyan kordában kell tartani. Amiről nem beszéltünk eddig még egyébként így konkrétan, ugye ez a víz probléma, hogy ugye kiszárítottuk lényegében az országot, főleg a síkvidéki területek, tehát amire most úgy gondolunk, mint valamiféle félsivatagra, ugye különösen a homokhátság, de az ország más, vagy az Alföld más részeire is ez jellemző, ez nem ilyen volt a történelmi múltban. Tehát annak ellenére, hogy az Alföldön azért sosem esett igazán sok csapadék, így hozzá hasonlítva a Közép-Európa más részeihez, viszont ezek a hatalmas folyók, amik keresztül vonulnak rajta, ezek gyakorlatilag egy ilyen vízi világot tartottak fönn, és ennek egy része az most is létezhetne, annak ellenére, hogy nyilván nem arról van szó, hogy innentől akkor a mezőgazdaságot kell visszaszorítani, de ezt a fajta ilyen vízrendezést, hát erről sokat lehet manapság, hála Istennek most már hallani, a vízvisszatartás. Az a rossz hír ugyanakkor, hogy ezt most már a domb és a hegyvidéken is meg kell valahogyan oldani, tehát valamilyen formában még a hegyi patakoknak a vizét is vissza kell tartani, sokkal inkább, mint ahogy a természet ez magától tenni, tehát erre előbb-utóbb...
0: A visszatartás az, hogy mondjuk akadályokat teszünk mondjuk a mederbe, hogy ne tudjon olyan gyorsan lefolyni a víz, igen, és akkor be felszívódjon a talajvízben.
1: Igen. Egyébként erre a természet is azért mutat példákat, tehát ha bedől egy fa egy patakba, akkor az ott feldúzasztja a vizét, és eznek fontos szerepe van egyébként az erdőben élő például a kétéltűeknek a fennmaradásában, denevére, különböző madárfajok vagy rovarvilág, tehát igazából az egész életközösség profitál abból, hogyha ott egy kicsit több víz marad. De ugyanakkor beszéltünk ugye a vad kérdésről, tehát ennek az elengedett állapotnak a további fenntartása ez nem. Tehát itt egy rendes, megtervezett vadgazdálkodásra van szükség, és annak lehet egy olyan eredménye, hogy legalábbis egyes helyszíneken a természet helyre tud állni. És akkor, amit ugyancsak említett itt a bálványfa kapcsán, hogy ezeket a különböző inváziós fásszárúakat, itt a nyugati ostorfát hozhatnám még fel, az ezüstfát, az amerikai kőrist, zöldjuhart. Egyébként a folyóink árterei vannak ilyen értelemben a leginkább kritikus állapotban. Hát ott sok helyen már azt lehet mondani, hogy az eredeti növényzet az megszűnt. Létezni mindennek átvette a szerepét valamilyen formában ezek a ilyen-olyan jövevény fajok. Ezeket azért sok helyen meg kéne próbálni visszaszorítani, ugye a védett területekről beszélünk, hogy meg visszakapjuk azokat a puha faliget erdőket, kemény faliget erdőket, egy részük talán még megmenthető viszonylag kis ráfordításra, de az, hogy például a dombvidékeken vagy a hegyvidékeken ezt egyértelműen megállítsuk, hát ehhez azért nem kell valószínűleg a világ összes pénze, egyszerűen csak egy jó szándék kell hozzá, hogy ebben tegyünk valamit. Itt ott, ahol ugye beszéltünk róla, hogy a faanyag termelés sok helyen meg kell szüntetni, ez nem azt jelenti, hogy sok helyen, hogy onnantól kezdve aztán senki nem mehet oda a láncfűrő szempont, az a feladat marad meg ilyenkor, hogy ezeknek az idegenhonos betolakodóknak a visszaszorítását. A kertészként ezt valószínűleg érted, elfogadod, hogy itt egy ilyen felborított rendszert az embernek kell valamilyen módon...
0: Hát hiszen igen, mi borítottuk föl, de nekünk is kell visszaborítani, meg azért ugye az is nagyon fontos, hogy ezek mindig olyan helyen jelennek meg, ezek az invazív fajok, ahol valahol megbolygattuk az erdőt, tehát egy stabil, összezárt erdőközösségben nem fogsz egyszer csak középen bálványfákat látni, hanem ott fogod látni, ahol mi azt megbolygattuk. Utak vannak, ahol, tehát hogy mindig hozzánk köthetőek ezek az invazív fajoknak a megjelenése.
1: Egy picit csak nem tudom, hogy minden hallgató pontosan tudja, mert ez az inváziós faj, invazív faj, ez a fogalom azért nem annyira rögzült még. Tehát itt ugye olyan fajokról beszélünk, amiket távoli kontinensekről hoztuk be, vagy Kelet-Ázsiából rendszerűen, ugye említetted a bálványfát például onnan való, vagy a nyugati ostorf az Észak-Amerikából, tehát olyan helyekről, ahonnan a földtörténet során nem volt esélye ezeknek a fajoknak átkerülni. Na most onnan kezdve, hogy ide hoztuk, ezek a fajok lényegében a saját biológiai tulajdonságaik révén jóval versenyképesebbek, mint az itt őshonos fajok. Nincsenek meg azok a kártevőik, amik mondjuk az eredeti hazájukban ott vannak. Lehet, hogy a saját eredeti hazájukban vannak olyan egyéb növényfajok is, amik kordában tartják őket, stb. Stb. Tehát ezek általában ezek az észak-amerikai, kelet-ázsiai erdők sokkal fajgazdagabbak, sokkal ilyen értelemben versenyképesebb fajokból állnak. Európát a jégkorszak lényegében nagyon elszegényítette, tehát itt vigyáznunk kell a mi természeti környezetünkre, nem beengedni ide ezeket a nagyon erős kompetitorokat.
0: De sok mindenki erre viszont azt mondja, hogy hát jó, de hát itt most klímaváltozás van, győzzön a leginkább életképes faj, és hogy akkor hagyjuk, hogy ez itt a természet végez a dolgát, meg hát ugye ott van az akác, ami szintén egy betelepített fafajta, és aztán gyakorlatilag mára már egy hungarikummá vált.
1: Hát igen, itt az akácot mindenképpen vegyük le, ne csak azért, mert sokaknak ez tényleg egy hogy mondjam, hitbéli kérdés, hogy az akác az egy fontos része a magyar tájnak, nyilván nagyon hasznos is a maga nemében, tehát ahol akácosaink vannak, ott lehetnek akácosok, csak vegyük tudomásul, hogy ez nem valódi erdő. Tehát könnyű azzal villogni, hogy van 22% erdő Magyarországon, miközben ennek egy jelentős része, itt 500 ezer hektárról beszélünk, tehát a hazai erdőteret negyedéről, ami akácos. És aki már járt akácosban, látja, hogy néz ki, hogy ott akácon kívül mondjuk az aljnövényzetben 3-4 növényfaj, látszerű növényfaj tud csak megmaradni, az tudja, hogy ez nem egy valódi erdő.
0: Na most, mert hogy nincs ott egy ökoszisztéma.
1: Nincs egy ökoszisztéma. Na most ugyanez a probléma, mert elsőre talán sokaknak ez egy vonzó lehetőség, hogy hát meleg van, száraz van, akkor idehozunk olyan tájakra, csak el kell menni ilyen kicsit ilyen kalandor módon azokra a helyekre, ahol olyan klíma van, majd, ami majd lesz itt nálunk, és akkor megnézni, összeszedegetni azokat, mint a régi idők utazói, hogy akkor valamit találnak, hazahozzák, és majd azok beválnak itt. De hát egyrészt a múltban nem vált be túl sok minden, amit ide hoztunk, tehát van egy 100 évnyi tapasztalatunk arról, hogy még amikor nem is ez volt a cél, hanem lényegében ötletszerűen hoztunk be fafajokat, és azt vártuk csak tőlük, hogy életbe maradjanak. Ezek általában rosszul sültek el, ezek a próbálkozások. De most már tudjuk ráadásul azt, hogy behozunk ide egy fajt, lecseréljük vele a meglévőt, akkor az egész ökoszisztémát, tehát nem arról van szó, hogy tölgyhelyet, mondjuk a hazai tölgyhelyet idehozunk egy másik tölgyet, mondjuk Törökországból vagy Észak-Afrikából, az abszurdum, hanem akkor ez azt jelenti, hogy az az élő világ, ami ehhez a hazai tölgyfajhoz kapcsolódott, ugye mondjuk a kocsánytalan tölgyhöz 600 féle rovar kapcsolódik, de szó szerint, plusz a madárvilág és itt tovább, ezek is élőhely nélkül maradnak, mert egyáltalán nem biztos, hogy ez az új behozott jövevény fafaj ugyanazt a táplálékforrás, búvóhelyet, stb. Biztosítja ezeknek a... Tehát nem lehet ilyen adhok módon, ilyen mérnök módon kicserélni egyik fajt, fafajt egy másikra, remélve, hogy akkor majd jobban fog működni a gépezet, mert nem fog jobban működni. Tehát több száz faj megy a levesbe, hogyha ezekre kísérletet teszünk, mint ahogy egyébként láttuk, és ez
0: hát, igen. Hát rengeteg ilyen példa van, hogy hányszor próbáltunk belenyúlni valamibe, és sosem sült el túl jól ez a dolog, és igen, hát ezek nyilván olyan folyamatok, amik a természetben is persze vannak változások, de mondjuk év tízezrek alatt történnek meg, és akkor mi még itt pár év leforgás alatt akarjuk ezt lebonyolítani. Pont azt jutott eszembe, az Azori-szigeteken jártam 2 évvel ezelőtt, és gyakorlatilag az Azori-szigeteken alig maradt valami az őshonos erdőből, mert az egész ugye annyi mindenféle növényt telepítettek be, és aztán ott szépen elszaporodtak, és akkor behoztak, már az a baj, nem emlékszem pontosan milyen örökzöld, de egy bizonyos örökzöldet, ami nagyon gyorsan nő, azon a klímán lehetett fakitermelésre használni, ebből nagyon sokat telepítettek, és tényleg tök jó pár év alatt megnőnek,

0: fenyves területeit nagyon sok helyre ültettünk, például lucfenyőt. Olyan tengerszint feletti magasságra, ahol jellemzően természetes módon nem lenne luc, tehát például az Alpok alján sem lenne természetesen, vagy a középhegységekben sem. Na most nyilván a klímaváltozás megjelenésével ezek azonnal elpusztultak. Mondhatni azt, hogy a klímaváltozás kipucolta az országból, de azért ez nem csak a klímaváltozás számlájára írható, hiszen ezeknek a fafajoknak itt nem lett volna helye. De ugyanez igaz a homokra telepített erdei fenyvesekre, fekete fenyvesekre, ugye a fekete fenyő a földközi tenger térségéből származik, elvileg bírná a meleget, a szárazat, de mégse bírja. Tehát ilyen körülményeket ez sem. Az akácia ilyen értelemben egy érdekes példa, de például az akácia sem tud megmaradni minden körülmények között, tehát ennek is megvan a helye. Én azt gondolom, hogy nem ördögtől való teljes mértékben idegen honos növényekkel mezőgazdálkodni természetesen, hiszen nagyon sok élelmezési cikkünk sem őshonos, de az erdeinknek az életközösségét meg kell óvnunk. Tehát azon akárhány százalékán az országnak, amit szeretnénk erre használni, és itt ugye nem a feléről beszélünk, hanem annál jóval kevesebbről, tehát a védett erdőterület, ami az ország, hát most számoljuk ki gyorsan, ugye 2 millió hektár az ország területének az ötöde körülbelül, és kicsit több, mint az ötöde. És mondjuk abból, hát ami a védett területekre első jó erdő, az olyan 200-300 ezer hektár. Tehát akkor ez az országnak az 50-ed része, amiről beszélünk. Tehát, hogy itt kellene valahogyan a természetet helyreállítanunk.
1: Igen, igen. Folytassuk még innen egy utolsó blokkra.

Feel so glad. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik a kávézó a világ végén, még mindig Gáridi Lászlóval, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjével beszélgetünk, és az erdők jövőjéről van szó. Ugye a WWF Magyarország kiadott egy ilyen 7 pontból álló javaslatcsomagot, hogy hogyan kellene ugye az erdőinkkel bánnunk, és ugye arról beszéltünk, hogy hát nem is óriási területekről beszélünk, hanem az ország területének egy 50-ed részéről, tehát az erdő 15%-át kellene érintetlen állapotba hagynunk. Szerintem egyébként erre a társadalmi támogatottság az abszolút megvan, tehát az emberek most már azért a nagy része ezt szerintem látja, szerintem ezzel nem lesz gond, hogy meglegyen ez a támogatottság. Nyilván igen, hát pont mondjuk például a vadászattal kapcsolatban biztos, hogy lesznek majd érdek ellentétek, mert ugye ráadásul általában eléggé befolyásos emberek azok, akik járnak vadászni, de hát igen, ez itt jön be szerintem a mi feladatunk az átlag polgári, hogy ezeket a természetvédelmi törekvéseket, ezeket támogassuk, és tényleg azt éreztessük minden döntéshozóval, hogy emögött ott van a társadalmi akarat. Még így az utolsó blokkra, Laci, hogy ha esetleg végig tudunk menni azon a 7 ponton, amit így összefoglaltatok, ha kell, akkor segítek neked, hogy ugye mik voltak ezek. Tehát azt mondja, hogy a védett és Natura 2000-es területek őshonos fafajú erdeiben meg kell szüntetni a vágásos üzemmódú erdőgazdálkodást.
2: Igen, hát itt erről ezt érintettük, ugye itt arról van szó, hogy ezen a területen ne legyen tarvágás, ne legyen végvágás. 600 ezer hektárról beszélünk, ugye ez 30%-a körülbelül a hazai erdőterület.
1: De mondjuk szállaló
2: igen, és köszönöm a kérdést, mert ugye itt hogyha nem arról van szó, amiről már beszéltünk, hogy egészen magára hagyni, akkor jön az, hogy ugyan lenne erdőgazdálkodás, faanyagtermelés, de nem olyan módszerekkel, ami a vágás területekkel, tarvágással jár. Ugye ezt folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodásnak szoktuk hívni, vagy más szavakkal természet közeli erdőgazdálkodás. Ennek a hagyományos neve a szállalás, illetve ami most egy kicsit ilyen brandesen hangzik, és a Pilisi Parkerdő vezette be, de egyébként egy német fogalomnak a mintájára, ez az örökerdő üzemmód. Itt a lényeg az, hogy ugye nem keletkezik vágásterület, hanem szállanként kisebb csoportok vágják ki a fákat. Van faanyagtermelés, de az erdőnek az összefüggő erdőnek az érintetlensége ilyen értelemben megmarad, nem lesznek nagy üres területek, az erdő klíma megmarad, sokkal jobban lehet védeni az erdőnek a fajösszetételét, a szerkezetét, a talaját is jobban lehet adott esetben megőrizni, tehát egy progresszívebb erdőgazdálkodás. Ilyet a védett területek egy részén lehet vállalni, amellett, hogy egy más részén viszont nem kéne még ezt sem.
1: Igen, hát én is azt gondolom, hogy ezért kellene hagyni olyan területeket bőven, ahol egyszerűen nincs semmi, mert pont például nálunk, ahol szoktunk járni a Hosszúhegyen, ilyen örök erdős fakitermelés van, valóban csak bizonyos sávokban szedték ki az erdőt, megmaradt az egységes takarás, de mégis borzasztó azt látni, hogy 50 méterenként bele van vágva az erdőbe, ugyanúgy ott van ez a rengeteg mindenféle ide-oda kidőlt fa, tehát az egész erdőnek ez a nagyon természetes zárt egysége az attól még sérült. Tehát én szerintem az nagyon fontos lenne, hogy nem, hát egyszerűen fogadjuk már el, hogy bizonyos százalékát békén hagyjuk az erdőknek. Hát szerintem ez nem egy annyira nagy kérés, hogy a társadalom ezt kéri, hogy hát adjuk be azt a 15%-ot, azt egyszerűen hagyjuk békén, és ha dolgozzon ott a természet, és ha kidől egy fa, akkor az is dőljön, maradjon ott, és kész.
2: Igen, ez volt tulajdonképpen a második pont, tehát erről beszéltünk már korábban, és akkor a harmadik, ha jól emlékszem, az, hogy a szentély erdők, ami egy külön sztori, tehát itt ugye azokról a sokkal-sokkal kisebb foltokra gondolunk, tehát ugye amikor arról beszélünk, hogy mondjuk a Bükki Nemzeti Park közepén néhány ezer hektáron ki kéne, vagy fel kéne hagyni a faanyagtermelésre, akkor ez egy nagy falat. De vannak szerte az országban olyan kis ékszerek természetvédelmi szempontból, ahol valamilyen oknál fogva az erdő, az megúszta ezt az egész faanyagtermelős évszázadokat, A bükki őserdő egyébként az sokak számára egy ismert fogalom, vagy a vétyemi ősbükkös, vagy a szentgáli tiszafás, vagy itt-ott az országban ezek a nagyon pici foltok. Tehát ezek nincsenek minden esetben örökre levédve. Tehát van, ami erdőrezervátum, van, ami fokozottan védett, és nem nagyon bántják, de olyan is van, amiről egyszerűen nem tudjuk, hogy miért került olyan állapotba, miért nem nyúltak eddig hozzá, és például a Fényi erdő példája pár évvel ezelőtt az ezt mutatta, hogy hiába van egy híres, egyébként nagy ritkaság számba menő öreg erdőnk, abból 3 hektárt egyszer csak levágnak. Tehát mi azt szeretnénk, hogy ezek a foltok megmaradjanak, és itt hatozzak be egy ilyen kicsit ilyen érzelmi szempontot, ezekről nem nagyon beszéltünk eddig. Tehát ugye a természetvédelem az, én azt gondolom, hogy nem csak arról szól, hogy a biológiai sokféleséget megőrizzük, hanem arról is, hogy azt a tájat, amihez ragaszkodunk, azt magunkénak tudhassuk. Tehát te is a Pilisben laksz, én a Budai-hegységben, vannak olyan helyek, amikhez ragaszkodunk is szívvel, lélekkel, és mondjuk egyik napról a másikra azt látjuk, hogy azonnan eltűnt, akkor az nekünk egy hiány, egy veszteség, amit senki semmilyen formában nem tud nekünk pótolni.
1: Abszolút.
2: És hogy mi abban szocializálódtunk, hogy ezt el kell viselni. Tehát volt, nincs, ennyi, és nem tudunk beleszólni sem. Tehát mi azért szeretnénk, hogy legalább néhány olyan helyszín maradjon az országban, ami tabu, ami attól függően, hogy egyébként lehetne belőle fát vágni, de azt nem lebátsuk.
1: Igen. Hát ez tényleg a fiam, aki most 19, és elmentünk sétálni, és így ez csak így megdöbbent, hogy atya világ, hát itt ő gyerekkorában emlékszik, itt a leggyönyörűségesen szép zárt erdő volt, és most hová lett, és hogy hát ez így, hogy tudatosult benne, hogy gyakorlatilag még az élete végéig sem fogja látni, hogy ez az erdő visszanő oda. Tehát, hogy ez tényleg egy konkrétan egy ilyen gyász élmény volt neki is, meg nekünk is. Tehát, hogy ez nem egy ilyen hip-hop visszapótolható valami, tehát ez szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez nagyon nehezen, nagyon sokáig tart, amíg visszanő egy ilyen erdő. És még azt akartam kérdezni tőletlen, Laci, hogy azért az erdészek közül sokan arra hivatkoznak, hogy hogy az ő tevékenységük nélkül valójában ma már nem is lennek életképesek ezek az erdők, és nem tudnának megmaradni, hogyha nem történne erdőgazdálkodás. Ezzel mennyire értesz egyet, hogy mindig mindenféleképpen kell valamiféle emberi beavatkozás?
2: Hát ez egy klasszikus általánosítás, tehát ezt nem lehet minden erdőfoltra mondani. A legtermészetesebb erdőknek semmiféle szüksége nincsen arra, hogy az ember beleavatkozzon. Vannak olyan állományok, aminek jót tud tenni, akár itt-ott belenyúlni. Egyébként éppen az emberi hatásnak az eltüntetése, felszámolása ilyenkor a cél. Mondjuk az, hogy egy teljesen egykorú állományba belevágni pici lékeket, azzal imitáljuk tulajdonképpen a természetes bolygatásokat, nem kell megvárni, amíg a jön egy vihar, és ezt megteszi helyettünk, vagy egy hótörés, stb., hanem mi magunk elébe megyünk, kicsit felgyorsítjuk ezeket a folyamatokat. Ugye ez ott kap igazán értelmet, ahol vannak olyan fajok, amiknek a fennmaradását adott esetben ez még akár biztosíthatja is, hiszen a holtfára van szüksége, meg az egy változatos erdőben, stb. Tehát ilyen értelemben. És hát ugye vannak azok a kultúrerdők, amiket mi magunk hoztunk létre adott esetben teljesen tájidegen, vagy idegenhonos fafajokból. Ezekre jogosan mondja a kezelő azt, hogy ha nem csinálunk vele semmit, akkor maguktól tönkre mennek, de ugye ezek nem valódi ökoszisztémák. Tehát egy nemes nyárast azt nem lehet otthagyni 200 évig, mert az biztos, hogy össze fog dőlni, és a helyen lesz valami vegyes, egyébként jó esetben természetes növényzet.
1: Mm-hmm. Na jó, még akkor menjünk tovább a pontokkal. Ugye van a negyedik pont, ami meg a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében a védett és Natura 2000-es területeken az őshonos fajokból álló elegyes vegyeskorú erdők kialakítása és megőrzésére kell alapozni.
2: Tehát hogy ne hozzunk ide Marokkóból meg Törökországból más fafajokat, a mieinket kell megsegíteni.
1: Igen, hát erről beszéltünk egy kicsit. Azt mondja, biztosítani kell a nem vágásos üzemmódú erdőgazdálkodás, illetve a természetvédelmi erdőkezelés termőhelyi feltételeit, mindenek előtt a természetes vízellátottságot, illetve a vízpótlást.
2: Igen, ezt is érintettük, tehát hogy főleg azokon a helyeken, ahol ennek Tehát mi magunk vezettük el a vizet gyakorlatilag, mondjuk az Észak-Kiskunság utolsó zárt erdei, azok azért fognak elpusztulni, mert elvittük a vizet, és még nagyon sok példát lehetne rá mondani, de sajnos a hegyvidéken is ez már egyre inkább fontos szemponttá válik, illetve ugyanebbe a pontba fogalmaztuk bele, amiket ugyancsak érintettük, hogy a vad hatásnak a csökkentése, illetve az idegenhonos inváziós fászáróaknak a visszaszorít. Tehát ezek nélkül nagyon nehéz működő ökoszisztémákat helyreállítani.
1: Jó, beszéltünk a csökkentett fakitermelés mennyiségről, és azt mondja még itt a hetedik pontban, az állami erdőket kezelő intézmények finanszírozását fenntarthatóvá kell tenni. Szerintem ez egy fontos szempont.
2: Igen, ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert kialakult ez a káros gyakorlat tulajdonképpen itt az elmúlt évtizedekben, hogy ezek az ágazatok, ugye akár az erdőgazdálkodásra, akár a természetvédelemre gondolunk, tartsák el magukat. Tehát ebbe közpénzt nem kell forgatni, hiszen nekik van természeti erőforrásuk, éppen hogy a faanyag. Kis túlzással mondhatnánk azt is, hogy azért vágjuk a fát védett területen, hogy abból fent tudjuk ezeket az intézményeket tartani. Tehát, hogy legyen az épület karbantartva, fűtve, a gépkocsi park, az úthálózat, a minden egyéb, a kilátóknak a megépítése, a kisvasút, mindent, tulajdonképpen ezt az egész, most, hogyha nagyon szarkasztikusan akarok fogalmazni, egy ilyen zöld vidámparkká alakítását sokszor a védett területeinknek, a kivágott faanyagból fedezzük. Mm-hmm. Tehát ez mindenképpen nagyon káros, nagyon visszás. Ha azt akarjuk, hogy ezeket a területeket egy kicsit rendbe hozzuk, akkor ebbe bele kell forgatni valamennyi közpénzt, nem pedig az eladott faanyagból ezt biztosítani. Tehát érezzük azt, hogy azért vágjuk a fát, hogy
1: Igen. Egy kórháztól se várhatjuk, hogy tartsa fönn magát, nem tudom, szervdonor kereskedelem. Igen, hogy akkor majd abból majd fönntartja magát. Igen, hát itt jön be ez az ökoszisztéma szolgáltatás, tehát hogy azt kell nézzük, hogy ennek van egy társadalmi értéke annak az erdőnek úgy abban az állapotban, és igen, akkor ezt igenis hát, finanszíroznunk kell.
2: Igen, tehát most gondoljunk arra, hogy most hadd hozzam megint a normafát, mint példát, mert közelemben van, tehát hogy oda megyek, akkor látom, hogy oda jár egy csomó ember sportolni. Ugye biciklizik, fut, kutyát sétáltat, és minden más módon tulajdonképpen ugyanazt a szolgáltatást kapja, amit mondjuk egy edzőterembe, ha befizeti a havi 20 000-es jegyárat, vagy stb. Bérletárat, csak ingyen. Tehát ilyen értelemben tényleg van egy nagyon komoly van olyan szolgáltatása is nyilván az erdőnek, amit nem is érzünk azonnal, tehát mondjuk egy edzőteremben ott nem a nyugalom fogad bennünket, meg nem az a levegő, ami egyébként át van hatva mindenféle gyógyhatású növényi anyaggal, hanem zajba vagyunk és stb. Az erdő az olyan módon hozza karba a szervezetünket, a mentális állapotunkat, amiről nem is tudunk, és nem fizetünk érte se itt, se ott, se amott. Na most ez, hogy ezek az ökoszisztéma szolgáltatások, ezek ingyen vannak, hát ez sajnos, ez ott csapódik le, hogy akkor viszont más helyen használjuk túl ezeket. Nem is vagyunk a tudatában annak, hogy mi mindent kapunk a természettől ingyen. És hát ezt valójában arra belátásra kellene jutnunk, hogy a mi saját jövedelmünk egy részét, ha erre nem fordítjuk, akár adóformájában, akár másképpen, akkor ezeket egy idő után el fogjuk veszíteni.
1: Tehát itt is egy nagyon-nagyon komoly rendszerváltás, paradigmaváltásra van szükség, és hát pont ezért is mész akkor most a minisztériumba, hogyha jól tudom. Tehát, hogy akkor még erről egy-két szót, hogy akkor most per pillanat ez úgy néz ki, ahogy ezt gondolnánk, hogy ki kell nézzen, hogy a minisztérium és a civil szervezet folyamatosan szakmai egyeztetéseket folytat, és aztán együtt találják ki, vagy legalábbis titeket meghallgatva találja ki a minisztérium, hogy hogyan tovább?
2: Hát igen, most én visszaemlékszem az itteni WWF Magyarországnál elinduló pályám kezdetére, akkor ezek rendszeres események voltak, hogy a minisztériumban vendégül láttak bennünket, nem csak minket, hanem a többi zöld civil szervezetet, ugye Greenpeace, MME, MTVS, stb. Konzultációra egy adott döntéshozással kapcsolatban, mert hiszen ezek a szervezetek a társadalmi véleménynek a becsatornázásáért, annak a szakmai megfogalmazásáért felelnek. Ugye mi a sajtóval, médiával is kapcsolatban vagyunk, tehát rá tudunk erősíteni azokra a jó trendekre, amiket adott esetben a minisztériumnak is fontos megértetni a társadalommal. Tehát ez egy oda-visszaható, én azt gondolom, hogy kölcsönösen jól működő kapcsolat, hát, és az elmúlt 16 évben hát ez gyakorlatilag a nullára zuhant vissza ezeknek a kapcsolattartásoknak a lehetősége. Úgyhogy most tényleg egy óra múlva az élő környezetért felelős, még a nevét is meg kell tanulni.
1: Igen.
2: Élő környezetért felelős minisztérium, aminek az épületébe sose jártam még, hiszen az is teljesen új. A Hermina úton van, oda kell találnom, tehát ez egy érdekes feladat lesz, és hát ott fogunk majd egy hosszú asztal körül leülni, ugye itt az erdőkért felelős helyettes államtitkár mellett valószínűleg több döntéshozó szinten jelen lesz, illetve hát a zöld civil szervezeteknek azon része, akik az erdőért, az erdők ügyét a szívükön viselik.
1: Hát ennél szebb végszó nem is lehetne egy ilyen optimista, szemléletű műsornak, mint a Kávézó a világ végén, próbálunk optimisták maradni, hát most itt szerencsére van rá okunk, bár van kihívás, de hát így legalább jó kezekben van, meg jó az irány, biztos, hogy lesznek még kihívások, meg majd lesz miről beszélgetnünk még, de hát én nagyon-nagyon örülök, hogy ez ilyen irányba mozdult, és nagyon köszönöm, hogy tudtál jönni.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: És a hallgatókat meg arra buzdítanám, hogy figyeljék és segítsék a WWF Magyarország munkáját, mert ti egy civil szervezet vagytok, tehát hogy a civil támogatásra épül a munkátok, tehát nagyon fontos, hogy azt szeretnénk, hogy eljárjanak és segítsenek nekünk megőrizni az erdeinket, és mi más egyéb jövőnket biztosító tevékenységet folytassanak, akkor igenis tessék támogatni a civil szervezeteket is, vagy a WWF Magyarországot, vagy a Greenpeace-t, vagy a Madártani Egyesületet, mindenki döntse el maga, de szerintem egy pár ezer forintot mindenki ki tud fizetni, és igenis tessék támogatni a civil szervezeteket. Köszönjük szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Sziasztok, maradjatok itt a Káfén. Hello.
0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő útikalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
1: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Felsőoktatási felvételi, ha nem sikerült, van még esély. Elszabadult egy utánfutó hármas baleset Zalában. Vészhelyzet a levegőben, rosszul lettek a pilóták. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba, több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak a legnépszerűbbek. Akinek most nem sikerült, még bízhat a pótfelvételi eljárásban. Ez jövő csütörtökön indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát kérdeztük.
4: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
3: 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében, további 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. 700 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt is intézkedtek. Súlyos balesetet okozott egy elszabadult utánfutó Zalában. A vontatmány leszakadt a kocsiról, aztán belerohant egy szemből érkező autó a 74-es úton Bak közelében. Egy harmadik kocsi is részese volt az ütközésnek. Sérültekről nem szólt a katasztrófa védelem beszámolója. Elmenekültek a helyszínről egy közlekedési baleset szereplői a fővárosban. Busz és személykocsi ütközött délután Budapest 10. kerületében Kőbányán. A kocsi utasai a karambolt követően elszaladtak, hogy miért, azt egyelőre nem tudni, keresik őket. A buszon úgy 50-en voltak, mind leszálltak a járatról és máshogy folytatták útjukat. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt, a légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
1: A Művészetek Völgye idén már a 35. kiadásával jelentkezik. Kapolcs, Talján Dörögdés Vigánt Petend augusztus 2-áig a Balaton felvidék kulturális csomópontját jelentik. Július 26-án Tóth Krisztinával, a kortárs szépirodalom egyik legjelentősebb alakjával beszélget 17 órától a Buda udvarban, Ruff Orsolya. A Kánkán az üvegpadlón történeteiben hol mulatságos, hol végtelenül megrázó életekkel találkozhatunk, mi olyanokkal, mint a saját életünkben. Almási Kitti pszichológus szakértő a Momentán társulattal improvizál majd este 7 órától július 26-án. A Fröccs interaktív lélekbúvárkodás a Momentán udvarban zajlik majd. A Hagyományok Háza Folk udvarán pedig este 10:30-tól a Dűvő és a Duhaj zenekar közreműködésével lesz hajnalig tartó folk kocsma.
0: Esemény.
1: 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Balogh Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárát hallják.
2: Ezen fürdők zömében termálvíz is van, tehát gyakorlatilag azért az időjárásnak kevésbé vagyunk kitettek, sőt egy picit enyhébb idő esetében is a meleg vízben lazulva nézni ezeket a változatos programokat itt, illetve részben bennük is egy jó megoldás. És ugye, ha már a kreativitásnál tartunk, ugye az alap az a zene és a hosszított nyitvatartás. Ezen a napon minimum éjfélig várják kollégáink a vendégeket, de jó néhány fürdőben ennél hosszabb, hajnali egy, akár két órás bezárás mellett is várják a vendégeket. Ahogy mondtam, zene, különböző betétprogramok, a táncnak itt különböző formája, a szalsza, a zumba, a brazil táncon keresztül minden, aztán csapát egy kicsit egyéb mozgásformában, aquafitness, víz alatti játékok, van ahol búvárkodás, illetve egyre több helyen nyújtanak ilyenkor szauna programokat, és ezt mindig fontosnak tartom elmondani, hogy szaunázni nem csak a hűvösbe lehet, hanem ilyenkor is a nyári idő de kifejezetten felüdítő tud lenni, akár napközben, akár Nikolában is egy jó szauna, és akkor, ha utána jövünk a 30-35 fokba, még azt is felüdítőnek érezzük a 95-100 fok után. Nagyon fontosnak ítélem azt, hogy ugyan Strandok éjszakájáról beszélünk, de a legtöbb helyen már napközben is vannak programok, hiszen a legkisebbekre, kisgyermekekre, illetve családosokra is gondolunk, és számukra is különféle játékok, bábelőadás, henna, csillámtetkó, különböző gyerekkoncertek lesznek, úgyhogy én mindenkit biztatok arra a döntést, hogy keresse meg a Fürdőszövetség honlapját, ott a hírek között megtalálja a Strandok éjszakáját és a csatlakozó fürdők név során túl egyébként egy részletes programot is, illetve magát az adott fürdőnek a nyitvatartását is.
0: Esemény.
1: A világ egyik leggyorsabban fejlődő sportága költözik a július 25-26-i hétvégén Budapest új közösségi terére, a Rakpartra. A kétnapos esemény központi eleme egy egyedi kialakítású paddle pálya lesz, ahol a látogatók teljesen ingyen kipróbálhatják ezt a sportágat. Profi edzők vezetésével bárki pályára léphet, tesztelheti a legmodernebb ütőket, részt vehet ügyességi játékokon és értékes nyereményekért is versenyezhet. A hétvége során látványos bemutató mérkőzések, magyar válogatott játékosok, nemzetközi versenyzők és meghívott profi sportolók gondoskodnak a magas színvonalú programról. Ütőt ragadnak ismert hazai közéleti szereplők, influencerek, valamint korábbi élsportolók, köztük futball és jégkorong legendák is, akik egyedülálló crossover mérkőzésen mérik majd össze tudásukat. A szervezők célja, hogy a paddelt kiléptessék a sportklubok falai közül, és Budapest egyik legpezsgőbb közterén közelebb hozzák az emberekhez. A kétnapos pop-up esemény várhatóan összehozza a hazai paddle közösség minden szereplőjét, miközben egész napos DJ-szettek és élő zenei programok teremtenek fesztivál hangulatot. A Rakpart ezen a hétvégén azt bizonyítja, hogy a paddle jóval több egy rohamosan népszerűsödő sportágnál, közösségi élmény, amely kortól, sportmúltól és tapasztalattól függetlenül bárkit képes bevonni, összekapcsolni és megmozgatni. Szabad paddle a Szabad Rakparton a július 25-26-i hétvégén.
0: kiállítás.
1: Hagyományos népviseletekből, köztük a szegedi nagy tájra jellemző ruhákból és népművészeti motívumokat tartalmazó modern darabokból nyílt kiállítás. Folk Fashion Divat a Folklore címmel csütörtökön a Fekete Házban. A tárlat célja, hogy bemutassa, milyen módon hatott hat napjainkban is a népművészet a divatiparra, a divattervezőkre. A látogatók csaknem 80 ruhán keresztül ismerhetik meg ezeket a kapcsolatokat. Az év végéig látható szegedi kiállítás a Hagyományok Háza tárlata, amelyet szegedi elemekkel egészítettek ki a szakemberek. A Móra Múzeum népművészeti gyűjteményéből megmutatnak alsóvárosi és tápai ruhát, valamint egy a délalföldre jellemző teljes kék festőviseletet is. A tárlaton szerepelnek a szegedi papucsok is, amelyek 500 éves története egészen a hódoltság koráig vezethető vissza. A hagyományos lábbelik mellett pedig varrott, kifordított egylábas papucsok is láthatók lesznek, amelyeket a legendás mester Rátkai Sándor készített. A Móra Múzeum iparművészeti gyűjteményéből származó polgári viseletek jó példák arra, hogy a tervezők már egy évszázada is szívesen merítettek ihletet a népművészeti hagyományokból. Az 1930-as évek magyaros divatjának darabjain a hímzéseken vagy a ruhák forma világában jelennek meg a népviseletek elemei. A tárlat vendégei az ország több tájáról is láthatnak klasszikus magyar népviseleteket, amelyek sok esetben az alapját adták a modern ruhakölteményeknek. Bemutatják azt a magyóhímzéses ruhát, amelyet Regőci Krisztina műkorcsolyázó először az 1974-es zágrávi Európa-bajnokságon, majd az azt követő müncheni világbajnokságon viselt. Az érdeklődők láthatják Sebestyén Márta fellépő ruháját is, amelyet 1993-ban viselt, amikor II. Erzsébet angol királynő előtt énekelt. A kiállításon megjelenek a táncház és hippi mozgalom időszakában készült ruhák, valamint a 2012-es londoni nyári olimpia egyenruhái, amelyeket szintén klasszikus népművészeti motívumok díszítettek. A látogatók találkozhatnak a Malév 1974-es formaruhájával, amelyet a légiutas kísérők hordtak, a piros szettet, amely szoknyából, blúzból, kabátból és kalapból állt, és egy kalocsai mintás kötéllyel egészítették ki. A tárlaton a különleges ruhaköltemények megcsodálása mellett a látogatók népművészeti motívumokkal ellátott ruhákat próbálhatnak fel, és fotózkodhatnak is azokban.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Marcipán és macskakő, tájház, képtár száncsengő, avagy az ezerarcú Szentendre. A Dunakanyar kapujának városa pihentető, mediterrán hangulatú és minden évszakban varázslatos. A város jellegzetes 18. századi milliója ma is élvezhető macskaköves tereivel, színes barokkos polgárházaival, szűk utcácskáival, kecses templomaival, kellemes kávézóival és vendéglőivel. Az Ódonváros központot a szerb ortodox keresztény menekültek beáramlása is alakította, akik a török betörések idején érkeztek, majd később a Balkánon dúló harcok elől menekültek. A II. Század elején a rómaiak védekező rendszert építettek a város körül, és ezt a megerősített katonai tábort nevezték Ulcica Castrának, amely a helység első ismert neve is lett. Később a várost a plébánia templom védőszentjéről, Szent András, azaz Szent Endre apostolról nevezték el. Szent Endrét gyakran nevezik az élő művészet városának. A város az 1920-as években számos ismert magyar művészt inspirálta. Így ma szinte minden második épületben képtárat, galériát, kézműves termékek boltját vagy múzeumot találhatunk. Szentendre olyan hely, ahová nem csak megérkezni jó. Már az odavezető út is lehet az élmény része, s ehhez érdemes a víz felől közelíteni. A Mahalt, Pasztnáv, Budapest és Szentendre között közlekedő menetrend szerinti hajójárataival a Duna hullámain egészen más nézőpontból csodálhatod meg a Dunakanyar kapuját. A fővárosi Vigadó térről és a Battyányi térről induló járatok kényelmes alternatívák az autó vagy a hév helyett. A fedélzetről a folyópart látványa önmagában is emlékezetes. Hajóval érkezve gyakorlatilag közvetlenül Szentendre belvárosában landolhatsz. Nem szükséges parkolóhelyet vadászni, s akár egy pohár jó bort is gondtalanul elkortyolhatsz. Amennyiben még tartalmasabb kikapcsolódásra vágysz, választhatsz szervezett programcsomagot is, amely vezetett városi sétával és hagyományos magyar ízekkel teljes.
0: kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Korábban a Parcells olyan szerteágazó skálán mozgó elődökből merített inspirációt, mint a The Beach Boys, a Bee Gees, a Steely Dan, Marvin Gaye, Toto, a Daft Punk, a Fleetwood Mac vagy a Chic. Nem utolsó sorban a listára kívánkozik George Harrison, akire Jules Cromelin gitáros bizonyos klippekben annyira hasonlított, hogy sokan komolyan elgondolkodtak rajta, vajon hol lehetett a nagymama a Beatles ausztrál turnéja idején. A 2025-ös Sorry klipjében haj szőkére festve, jellegzetes bajusz off, Harrison rokonsági fokok témája jegelve. Az inspirációk listájára viszont felkerült egy újabb, meglepő név. A zenekar ugyanis a Prelude Pressnek adott interjújában kifejtette, Rihanna, Te Amo című 2010-es slágerét is szerették volna megidézni a dalban.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok.
2: Én pedig Gyémánt Bálint.
1: Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A bootleg kalózlemez, amelyet engedély nélkül vesznek fel és sokszorosítanak, terjesztenek. Gyűjtők számára a próbákon, örömzenéléseken, titokban készült felvételek a legértékesebbek. A bootleg

csizma szára szlengben, eredetileg szeszes italcsempészést jelentett a 20-as évek Amerikájában, a szesztilalom idején. A szó állítólag onnan ered, hogy a telepesek a csizma szárba rejtették a tilalmas szeszt, amikor mentek árut cserélni az indiánokkal. Mások szerint olyan pocsék volt a csempészet viszki, mintha ócska csizma szárban főzték volna. A mahasz definíciója ezektől eltérő.

0: Sziasztok, én Krisztián vagyok, a Fish zenekarból, a barátotok. Ez pedig a Rádió Café.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola bor teraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
6: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
5: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: A 90-es évek elején indult el Szombathelyen az Anima Sound System zenekar története. A csapat gyorsan kinőtte a Nyugat-Dunántúli várost. Történetét külföldi turnék, több emblematikus dal, milliós nézettségű videók, díjak és elismerések jellemzik. A csapat eddig 12 lemezt adott ki. Külföldön is ismertek és elismertek. Európában Londontól Moszkváig szinte mindenhol felléptek már. Kísérőzenét írtak Salamon András Közel a szerelemhez című filmjéhez. Szerepelt Shalom című daluk egy hollywoodi szuperprodukcióban, és szereztek zenét a Vörös Sándor Színház Terrorizmus című előadásához is. 8 alkalommal játszottak a Sziget Fesztivál nagyszínpadán. Szimfonikus nagykoncertet adtak a Művészetek Palotájában. A zenekar alapcsapata mind a mai napig Szombathelyen él és alkot. Az Anima Sound System zenéje egyszerre szól a kulturális egymásra hatásról és egymásra utaltságról, a zenei testvériségről és a magyar tradícióról. A zenekar tudatosan törekszik a zenei sokszínűségre. A kritikusok megjegyzései szerint nincs két egyforma albumuk, s talán legjobban zenei koncepciójukat az a Bartóki gondolat jellemzi, amely megjelent az 1995-ös Shalom című albumukon is. A fai tisztátalanság a zenében jótékony hatású.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Zene. A csendhez legközelebbi állapot, mely kifejezi a kifejezhetetlent, mondta Aldous Huxley, brit író, költő és filozófus.

0: Sziasztok, én Csicsi vagyok, a Dákse zenekar a szaxofonossal, és hallgassátok a Zenefakt.
1: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A klasszikus zenei és hangszeres képzés mellett a Külkereskedelmi Főiskolán, majd Berki Tamás tanítványaként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakán is diplomát szerzett Fábián Juli, magyar jazz és popénekesnő, dalszövegíró, dalszerző. Számos formáció tagja volt. A kizárólag női tagokból álló soft jazz band, az elektronikus zenét játszó Eric Sumo band mellett saját jazz kvartettet is alapított Just in Time néven. De legnagyobb sikereit Zuhekkerrel közös projekt érte el. Rendszeres vendége volt a Random Tripnek, a Gyárfás István triónak és a Coolman triónak. Több alkalommal énekelt Pege Aladár zenekarával, a Budapest Jazz Orchestrával. Rendszeres szerzője volt az EMI Jazz újságjának, a Hangjegyzetnek. 2007-ben és 2008-ban az egyik legismertebb jazz énekverseny, a Montreux Jazz Voice Competition legjobb 8 énekese közé jutott. Fábián Juli 2017-ben tragikusan fiatalon, gyógyíthatatlan betegségben hunyt el. 2022-ben halálának 5. évfordulóján róla nevezték el a Soroksári út Budapest Park előtti szakaszát.

0: Sziasztok, Misa vagyok, és ez itt a Rádió Café.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Mentők, rendőrök, na és a pilóták, teljes a készültség a Hungaroringen, újabb behatoló drónt szedett le a román légierő, megdőlt a hajnali hidegrekord. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterrel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel egyaránt biztosítják. A mentők is kifejezetten nagy erőkkel vonulnak fel. Csak a versenypálya területén 13 autó és egy mentőhelikopter lesz ügyeletben. A nézőkre külön figyelnek, akár gyalogos elsősegélynyújtók is azonnal riaszthatók, majd ha baj van. Közben már megkezdődött a harmadik szabadedzés, ezt követi majd az időmérő délután 4-től. Tegnap nagyon ment a Ferrariknak, az elsőn Charles Leclerc, a másodikon Lewis Hamilton végzett az élen. A holnap délutáni futamon 70 kör vár a pilótákra a Hungaroringen. Újabb drónt lőtt le a román légierő. Az ország délkeleti részén, az ukrán határtérségében, Szentgyörgy település közelében ártalmatlanították reggel a pilóta nélküli szerkezetet. Lakatlan területre zuhant, senki nem sérült meg. Tegnap is leterítettek egy drónt, először az orosz-ukrán háború kitörése, vagyis 2022 óta. Ez egy iráni fejlesztésű harci eszköz, úgynevezett öngyilkos vagy kamikáze drón volt, amit már Oroszország nem csak vásárol, hanem gyárt is, és rendszeresen bevet a konfliktusban. Tűz volt egy 7. emeleti lakásban az egyik lakótelepen Tatabányán, egy nagy szoba égett ki, a többi helyiség pedig füsttel telt meg. A helyi tűzoltók a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával fékezték meg a lángokat. Amíg tartott az elhárítás, 23 lakó hagyta el a lakását. Sérültekről nem szólt a katasztrófavédelem jelentése. Megdőlt a hajnali hidegrekord, ma mindössze 4,6 fok volt Borsod-Abaúj-Zemplénben Lénárd-Darócon, jelezte közösségi oldalán a Hungaromet. A korábbi csúcs 4,7 fok volt, ezt 40 éve, 1986-ban mérték Gajatetőn. Melegszik az idő, már is mondom a részleteket. Az ország nagy részén több órás napsütés valószínű, gomoly felhőkkel, csak északkeleten lehet egy-egy jelentéktelen zápor, és csak a Dunántúlon erősödik meg majd a szél. 25 és 30 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap még ennél is melegebb lesz, 30 fok feletti maximumokkal. Ugyanakkor eleinte nyugaton, aztán már másfelé is jelentkezhetnek záporok, akár zivatarok is viharos széllel. Az előrejelzések szerint a jövő hét is hasonlóan indul majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Óferenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
0: A mai mixet az önismereti diszkó készítette.

0: Conga Heaven Bongo Hell. A mai mixet az önismereti diszkó készítette. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután 1-kor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: Szín.org. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Tovább bűvül a budapesti éjszakai közlekedés. Önvezető autókat tesztelnek Zalában. 30 fok körül lesznek a csúcsok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, évekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új HÉV csatlakozások Pomásztól Pilisszent keresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az embereket. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktor, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és holnapig tart. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Hungaromet adatai szerint a Borsodabaui Zemplén vármegyei Lénárdarócon mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Gajatetőn jegyezték fel. Derült idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő. Holnap délnyugat felül ismét felhők sodródnak fölénk, illetve képződnek térségünkben, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délutántól nyugat felül egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik majd. Délután 29-34 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Iski Kocsis Tibor, festőművész, művésztanár, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja mai vendégem, akivel épp úgy beszélgetünk a vidéken töltött gyerekkorról, az analóg géppel való fotózásról, majd a rendszerváltás küszöbén élt fiatal felnőttkor örömeiről, az ifjú művész budapestivé válásáról, mint arról, hogy milyen 20 évvel később az AI térnyerése idején felnőtt művészeket tanítani, közben önkifejezni, és arról gondolkodni, hogy mi vár ránk ebben a világban. Zene után már is kezdünk, tartsatok velünk!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor. Vendégem Iski Kocsis Tibor, festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, akit köszöntök, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És azért az is ki fog derülni, hogy egy manapság egy festőművész azért azt nem csinálhatja csak, hogy ül és fest. Tehát ennél azért sokkal összetettebb a feladat, de hogyha megengedi, akkor egy picit visszamennék a pálya elejére. Mi adás előtt beszélgettünk, hogy 90-ben kezdődött, ugye 90-ben, amikor már a művészeti pályára koncentrált, és akkor mondtam is, hogy ez egy milyen szép korszak, milyen szép időszak volt, a rendszerváltás küszöbén tele ígérete, főleg a fiataloknak, nekünk óriási lehetőségek látszottak be lovagolni az új hullámmal, a megnyílt határokkal és a óriási szabadsággal. Hogy emlékszik erre?
2: Én vidéken születtem, hogyha megengedi ezt, egy Kisvárdán. Nyíregyházán kezdtem a középiskolai tanulmányaimat, ami egy kis varga betűvel egy kvázi sikeres középiskolás versenynek köszönhetően Budapesten érettségiztem le. De műszaki pályán érettségiztem, és közben a utolsó éveimben, mármint hogy a szakközépiskola utolsó éveiben már elkezdtem foglalkozni komolyabban rajzzal. Én épület gépészépítész technikusként végeztem.
1: Oké, de semmilyen, hogy gyerekkoromban is már nézegettem a nem tudom én mit, és rajzoltam, és anyukám észrevette, mert ezek szoktak a nagy romantikus kezdetek lenni.
2: Ezt én mindig valahogy ketté szoktam választani, hogy mik azok a hatások, amik az embert érik fiatalon. Én nagyon korán elkezdtem fényképezni. 13 éves voltam, elkezdtem fényképezni. Lomóval először, Smena 8M-mel, aztán lett zenitem 14 évesen, és aztán még egy zenitem, aztán egy praktikám, úgyhogy gyakorlatilag a fényképezéssel kezdtem el látni.
1: Oké, de ez meg nagyon fontos, mert akkor meg 85-öt írtunk kb.
2: Igen,
1: ugye?
2: Igen, pontosan.
1: És azért, na azt is tudni kell, hogy azért a fényképezés az nem azt jelentette, mint ma, hogy valamire ránézek, és akkor meg akarom örökíteni. Ezt nagyon átgondolta az ember, hogy ezt hogy csinálja, mint csinálja, már csak azért is befűzhető film, meg egyáltalán minden miatt, ugye egy teljesen más látásmódot kívánt.
2: Így van, gyakorlatilag most egy picit, hogyha visszamegyünk, akkor úgymond az analóg technikát éltük meg. Igen. Ahogy ön is mondta, hogy alapvetően cellulóz alapú filmet fűztünk be a fényképezőgépbe.
1: Hát ezt azért csak átgondolt az ember, hogy mire kattintott.
2: Nagyon drága volt, főleg igen, egy középiskolásnak valóban nagyon drága volt azt megvenni, aztán minden egyes expozíció előtt sokszorosan meggondoltuk, hogy megnyomjuk a gombot, vagy sem.
1: Így
2: most
1: van.
2: Ezzel szemben mostanában gyakorlatilag mindenhol.
1: Milyen jó lenne, ha sokan átgondolnák, hogy megnyomják a gombot.
2: Igen, ez egy gyakorlatilag a vizuális kultúrában egy nagyon komoly paradigmaváltás volt ugye a 90-es évek végén, amikor megjelentek az okostelefonok, először a digitális fényképezőgépek, és ez a snapshot kultúrát termelte ki. Azt a kultúrát, akik gyakorlatilag csak lövik, és utána válogatnak. Na most előtte pedig az volt, hogy meggondoltad, komponáltál, érezted, ezt a Susan Sontag kauzalitásnak nevezte, megtaláltam azt a pillanatot, amikor jelen vagyok ott, ahol kell. És akkor exponáltam. Na most nyilván ez gyerekként nem így működött, hanem gyerekként még én próbáltam magát a képet komponálni, és már az, hogy megtanultam komponálni valamennyire, az már 18 éves koromra, ez már egy fantasztikus dolog volt. Nézem néha a régi fotóimat.
1: És honnan? Honnan tanult meg?
2: Magamtól. Teljes mértékig gyakorlatilag a sok-sok elrontott kép során az ember megtanul lassan, és a beletett energia hatására megtanul lassan dolgozni. Természetesen ami fontos volt számomra, hogy egyrészt ha már maradunk a vizualitásnál, édesanyám egy nagyon nagy kézügyességű, manapság úgy mondjuk, hogy népművész hátterű volt, hogy hímzett, szőtt, de ezt a válta egész télen ott állt a nagy konyhába, egy hatalmas szövőszék, ebben nőttem föl minden télen, és állandóan válogattam a különböző színű anyagokat, fonalakat, ronydarabokat, és ronyszónyeget szőtt, illetve kiosztókendőt szőtt az esküvőkre. Magyarul egy vizuális kultúrával átitatott népi hagyományrendszerben nőttem föl vidéken, Ajakon, ez Kisvárda mellett egy falu, akkor a falu volt, most kisváros. És a másik része pedig a maga a környezet, ami nagyon fontos, mármint a környezetnek a mentális hatása. Én úgy szoktam mondani, hogy alapvetően édesapám pedig eredetileg szőlő és gyümölcs kertész volt, és megtanított engem gyakorlatilag a természettel együtt harmóniában lenni. És ez felnőttként jöttem rá, mit jelentett az, hogy én minden este, még iskola után kimentem a szőlőbe, vagy elmentünk az erdőbe, akkor néha tehernek éreztem meg, de most az egész munkásságomra nagyon mélyen hat. Ugye én megtanultam úgymond szőlőt metszeni, meg gyümölcsfákat metszeni, és erdőt járni gyerekként.
1: Nagyon érdekes, amit mond, és azt gondolom, hogy egyébként a természetnek a hatása az most is így van, tehát hogyha az most is így hat a gyerekekre, és én is mindig abban reménykedem, hogy a mi gyerekeink majd felnőtt korukban megérzik, hogy ez ebben mennyi erő rejlik, hogy hogyan lehet erre támaszkodni, hogyan tud főleg nehézségek idején észrevétlenül is segíteni az, hogy a természettel összekapcsolódnak, mert hát ugye a városi létben ez már aztán igazán nehéz és kifejezetten logisztika kérdése, de hogy közben én azt is gondolom, hogy nem csak arról van szó, hogy a természet közelsége meg vizuális kultúra, hanem hogy nagyon közelről látta, hogy miből mi lesz. Miből, ez szerintem egy fontos dolog. Tehát a fonalakból válogatni, amiből aztán kendő lesz, és közben látni a beletett munkát, látni annak a koncentráltságát, látni azt, hogy az ízlést, hogy hogy alakul ki, ha esetleg nem jó, akkor az ember hogyan javítja ki, és ugyanez vonatkozik ugye a saját magam által tanulok fotózni, hogy egyszerűen látom, elkezdem látni, hogy mi nem jó, és elkezdem javítani. Szóval, hogy ezek olyan nagyon fontos részei a valakivé, valamivé válásnak, hogy képzelje, azon gondolkodtam, hogy a mai felgyorsult, és nem akarok bezzeg vonatozni, de hogy a mai felgyorsult világban, ahogy egyébként az információkhoz hozzájutunk, sokszor készen, tehát nem kell kikutatni, kimaradnak ezek, hogy vajon ez mekkora hátrány, nem tudom ezt máshogy gondolni.
2: Igen, és igazából, hogy most be kell kapcsoljam azt, hogy egy ideje, mint pedagógus tanár is dolgozom, mint oktató.
1: Akkor biztos, hogy ezt látja.
2: És hát látom, hogy a fiataloknál mit jelent ez. Nyilván nekem is van ráadásul két gyerekem, akik már felnőttek közben. Úgyhogy, és gyakorlatilag azt kell mondom, hogy nyilván az oktatásnak óriási szerepe van benne, és ehhez kapcsolódóan szoktuk mondani a pedagógus személye. És igazából itt azt gondolom, hogy én nekem ebből a szempontból is szerencsém volt, jó pedagógusaim voltak, és akkor még nagyon nagy hangsúlyt fektettünk erre, hál' Istennek mostanában is próbálunk erre jelentősebb hangsúlyt fektetni. Itt igazából a pedagógusnak, ha másképpen nem, egy városi gyereknek abban van felelőssége, hogy valóban kinyissa a szemét, és olyan rávezetéseket szoktam mondani a párom, hogy alapvetően nem halat kell adni, hanem meg kell tanítani horgászni a hallgatókat, a gyerekeket.
1: Igen, igen, igen, és hogy van akkor hova nyúlni ilyen értelemben, de hogyha visszaemlékszik mindezek után, tehát hogy ezt én azt gondolom, hogy ez egy színes, sok tapasztalattal teli gyerekkor, viszont azt is gondolom, hogy mindaz, ami akkor előny volt, vagy ott, abban a környezetben előny volt, azért mégiscsak az érvényesülés, gondolom, hogy akkor is a fővároshoz kötődött, meg hogy ugye szélesebb körbe tudjon az ember tapasztalatot szerezni, tanulni, tényleg részt venni a művész életbe.
2: Én megérkeztem Budapestre előtt.
1: Mikor volt?
2: A végleges megérkezés az konkrétan 1990 nyara. Június 8. És alapvetően én nem olyan hatással volt a város, nyilván korábban is jártam föl Budapestre, meg láttam már a város, de olyan hatással volt rám, hogy egyszerűen berobbant az életembe. És úgy éreztem, hogy úristen, megérkeztem. És akkor egész egyszerűen a fókusz áttevődött a városra. Megtanultam lassacskán városi emberként létezni. Nyilván vidéki gyerekben.
1: Nehéz volt.
2: Nagyon gyorsan tudok alkalmazkodni a környezethez, hogy jellemző rám, és nagyon fontosnak tartom az empátiát. Azt gondolom, hogy nyilván akkor ez nem így volt, nem voltam ennyire tudatos, most már egy felnőtt emberként.
1: Hát de viszont fiatal volt, és lelkes, és a fiatalság és a lelkesedés az gyakran elég az empátiához.
2: Igen, igen, igen, és belecsöppentem gyakorlatilag egy olyan városi közegbe, amely mondjuk ki őszintén, hogy alapvetően a művész és a művész pályára készülés, a szakkörök világa, az egy elit közeg.
1: Így.
2: És én gyakorlatilag vidéki gyerekként egy elit közegbe csöppentem bele, és ezzel párhuzamosan én folyamatosan ez az önképzés, mint említettem, a fényképezéssel kapcsolatban is megtanultam. Én szó szerint, ha volt szabadidőm a szakkörön, meg a munkahelyen túl, akkor én rohantam a múzeumokba. Akár kortárs múzeum, akár szépművészeti nemzeti galéria, ami csak belefért, kiutaztam Bécsbe, kint aludtam a parkba, és ez tényleg fiatalosan ezerre toltam a művészetet.
1: Ez igény volt, vagy egyfajta felzárkózási kényszer?
2: Egyszerűen engem elvarázsolt a művészet, a magas művészettel volt találkozás. És nyilván egyfajta őszinte rácsodálkozás. Éppen tegnap este bent voltam egy kerekasztal beszélgetésben, és ott elhangzott az a Picasso idézet, hogy a művészettel kapcsolatban nagyon fontos a nyitottság. És hogy alapvetően egy folyamatos nyitottságban élünk, és folyamatosan kell, hogy az impulzusokkal tudjunk haladni. Ha nem, akkor az egy tényleg egy elefántcsontoronyba való bele süppedés. És igazából Picasso-nak zsenialitása többek között ebben előtt, hogy tudott mindig váltani, és tudott mindig nyitottan kezelni az egész művészeti pályáját. De most nem akarok róla beszélni, csak hogy...
1: De milyen rendes, hogy ezt kimondta ezt a mondatot, mert amúgy én azt gondolom, hogy a korunk művészeinek aztán igazán nagyon-nagyon nagy szüksége van erre, hogy a nyitottságot tudja gyakorolni. És nem is arra gondolok, hogy az új művészeknek, hanem mondjuk akár az öngenerációjának, mert hogy egész egyszerűen annyi mindent élt át, annyi változás történt, és aztán a változásnak a változása, meg a visszaváltozása, és akkor most ilyen nagyon szépen fejeztem ki magam, de hogy így az elmúlt 30 évben annyi minden történik, társadalmi szinten, szociológiai szempontból, a művésztársadalomba, és természetesen a digitális világban, hogy aki ebben nem tud alkalmazkodni, én el sem tudom képzelni, hogy talpon marad.
2: Igen, és valahol, hogyha egy nagy ugrással mondjuk a fiatalokhoz röppenünk, akkor azt látjuk, hogy alapvetően most a fiataloknak sem könnyű, sőt, talán
1: hát és nagyon szükségük van arra, hogy legyen valaki, akivel tudnak beszélni, és aki tudja őket kísérni.
2: Így van, így van. És azt is tapasztaltam így oktatóként, hogy alapvetően néha az is elég, hogyha ott áll az ember mögötte.
1: Hát a legfontosabb.
2: Igen, és úgy, hogy hagyja, hogy menjen a saját maga útját, és amikor nagyon-nagyon furcsa, mert az ember szó szerint erre mondják, hogy korrektúrázom mondjuk adott esetben egy művet, egy egyetemen a tanulmány munkát, amit éppen mondjuk Egerbe készít a hallgatóm, akkor azt látom, hogy hagyom, hogy a saját világát megélje, és sodródjon vele, amikor nagyon elmegy, és úgymond a flowból kitérve a saját maga a szakmai hátterét, a saját maga komfortzónájából kilép, akkor jön a korrektúra. Mert nekem az a feladat, hogy bizonyos szempontból terelgessem őket a megfelelő nyomással, de ne pusoljam őket. Nagyon fontos. Azt látom, nagyon érzékenyek a mai fiatalok erre, hogy nem szabad őket folyamatosan tolni.
1: Igen, igen, állítólag kifejezetten rosszul veszik, hogyha valami olyan helyzetbe kerülnek, amiben ők még mondjuk nem érkeztek meg.
2: Igen.
1: És valószínűleg nekik van is bátorságuk ezt kimondani.
2: Igen, de ugyanakkor nyilván ott van a felelősség, hogy úgy kell őket építeni, hogy ne hagyjuk megállni egy szinten, hanem építeni. És ez nagyon izgalmas, mert azt látom, hogy rettentő sok nyomásnak vannak kitélve. Hogy ha akár egyetemistaként, vagy friss művészként, akik kerülnek a pályára, amellett, hogy most egy röviden összefoglalva tényleg egy perc, hogy megszűnik a kollektív műteremnek a védőhálója, hogy barátokkal együtt vagyunk egy műteremben és dolgozunk, és ez megszűnik az egyetem kikerülés után. Elmennek 2-3 művész ideig, óráig dolgozik együtt egy műteremben,

0: aki előbb-utóbb ebből pénzt kell csinálnia. De a szakmai elhivatottságát ne hagyja föl. Ez nagyon fontos számomra is, meg a nyilván a fiatalokat is ebben az irányba terelem. Úgyhogy, és folyamatosan jelen kell lenni, és itt jön be a digitális kultúra, az online térbe. Mert egyszerűen őket ez, ami teljesen leköti, és úgy legyek jelen, adott esetben, hogyha kell, ki tudjam kapcsolni műterembe a telefonomat, hogy ne szippancson be az Instagram. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás.
1: Hát abszolút, igen. És azt is gondolom, hogy és közben meg mennyi mindenen keresztül kellett menni, hogy az ember ezt megértse, hogy ide eljusson.
0: Így van.
1: Na most lesz az, hogy zene és feles információk, és utána jövünk vissza, és akkor folytatjuk innen a beszélgetést. Vendégem továbbra is Iski Kocsis Tibor, festőművész, művésztanár, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítése.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Talán jobb lenne a világ, ha Anglia és Oroszország egyesülne és orgia néven folytatná. A Vatikán, Kanada és Románia egyesülésével megszülethetne vakarom, ami az első olyan ország lenne, ami befogadhatná a saját menekültjeit. És akkor mindenki ugyanott maradhatna, csak be van fogadva. Vakarom, akarom. És persze adja magát Finnország és England.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
3: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Akusztik Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomspots.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
4: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Iski Kocsis Tibor, festőművész, művésztanár, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, és hát félig meddig arra törekszünk, hogy csináljunk egy beszélgetést arról, hogy hogyan is indult annó a pálya, és mi is a fontos ezen a pályán, de egyik következik a másikból, mert hogy eljutottunk a tanárságig, miközben ugye beszéltünk arról, hogy fiatalon, 18 évesen, ugye jól számolok, 18 évesen érte a rendszerváltás, és élte Budapesten a fiatal pályakezdő művész nyitott és szabad lelkével bárhova elmehet, bármit megnézhet, nyilván inspirálják sokan. Erre egy percre ki is térhetünk, hogy milyen pedagógus tanári segítséget kapott, mert ahogy mesélt arról, hogy ma ön milyen tanár, és hogyan próbálja, én nekem az az érzésem, hogy érezni próbálja a diákjait, azt mondom, hogy erre is van valami tapasztalat. Nekem is bízom benne.
5: Igen. Szóval, hogy visszatérve picit a 90-es évekre, mert nekem igen, az volt nagyon aktív periódus. Talán az legelső hatások, Molnár József volt az első mesterem, aztán Baksei József, és gyakorlatilag Kóka Ferenccel is konzultáltam folyamatosan egyetem előtt, és én 96-ban kezdtem a képzőművészet egyetemre járni, festőszakra.
4: Viszont akkor ez most milyen jó, tetten értem valamit, mert Baksei József nemrég volt itt, és megkérdeztem tőle a végén, hogy mit gondol, hogy milyen tanár volt, és azt mondta, hogy azt reméli, hogy jó, és azt mondta, hogy ez talán az bizonyítja, hogy ő nagyon jóban van, és sok egykori tanítványával ma is barátságban van.
5: Így van, egy mai napig is szoktam gyakorlatilag találkozni, felhívjuk egymást, úgyhogy, és elmegyünk egymás kiállítás megnyitójára, hogyan az így illik, úgymond, és harmadik alkalommal kerültem be az egyetemre. Az akkoriban ez teljesen megszokott volt, igen, és jól emlékszem, 12-t vettek föl, és nagyjából olyan 10-15-szeres, 10-14-szeres túljelentkezés volt. És a második alkalommal nagyon nagy trauma volt számomra, hogy gyakorlatilag előttem húzták meg a vonalat, és akkoriban még nem voltak ilyen személyiségi jogi problémák, kirakták konkrétan a listát az egyetemnek a bejárati ajtajára a felvételi után, és ott láttam mindenki, hogy hol van ezen a listán, ezen a 200 valahanyas listán. És én ott voltam a 14. helyen, és előttem Jézus volt a vonal.
4: Jaj, de nehéz, igen.
5: És viszont volt egy mentő, mert aztán úgymond működött egy nagyon jó program az egyetemen, talán még mindig működik ez a előkészítő program, és akkor elkezdtem előkészítőjel járni. Ez egy nagyon intenzív, egy hónap, napi 8 órában rajz. Fej és aktrajz. A végén már annyira tudtuk, hogy gyakorlatilag álmunkba fölébresztve, és magamtól meg tudtam rajzolni az aktot. És ennek az eredménye fel is vettek elég szép pontszámmal. Tőleg Molnár Zoltán osztályára kerültem, festő osztályára, és ezzel párhuzamosan 98-ban elkezdtem a pedagógusi pályát is egyetemen belül, a művészettörténet és vizuális nevelő tanári pályát. Ez ugyanígy egy párhuzamos képzés.
4: Hát igen. Tehát akkor tulajdonképpen egészen fiatal.
5: Igen. 27 éves voltam, vagy 26, amikor diplomáztam festőként, igen, és közben nekem a 90-es évek közepén volt egy nagyon fontos mentorom, őt úgy hívták, hogy Csőrögi István, és ő a filmes szakmában dolgozott dramaturgként, rendező, szinkron rendező és szinkron dramaturgként, és én vele dolgoztam elég szigorúan, keményen, mondtam, 3 évig a szinkroniparban, és ő viszont az ELTE-nek esztétikai tanszéken volt, filmesztétikát tanított. Úgyhogy ő a látásnyelvét, a filozófiai hátterét a történetekhez, mi nagyon sokat beszélgettünk, ő mozgássérült volt, és én voltam gyakorlatilag a általános barátja, segítsége, sofőrje, mindene, mert ő a gyermekbénulásos időszakban született. És gyakorlatilag egy olyan plusz látásmódot hozott be az én életemben, ami a filozófiai háttér, mert ő nagy filozófus alkat volt, már sajnos nincsen közöttünk. És nyilván így a kicsit, hogy a filmes szakmám is bejött, meg színészek egyéb, és utána kerültem be az egyetemre.
4: Hát akkor ilyen értemben onnan is tágult a látótér.
5: Igen.
4: Na és hogyha nem is úgy kérdezem, de persze nyilván nem fog tudni elvonatkoztatni, mint művész vagy mint tanár, de hogy ennek a pályának mit kell kiállnia most, magának a művész pályának, a festő művész pályának, hiszen ez a digitális robbanás nagyon-nagyon-nagyon sok ablakot nyitott. Nem tudom, hogy mennyit zárt be, és nem tudom, hogy mennyi olyan dolog van, ami szükségszerűen kidobódott, és talán nem kellett volna, nem tudom, hogyan tekint erre.
5: Én azt érzem, hogy például, hogyha párhuzam analógiaként, a 90-es években gyakorlatilag a festészet nem volt érdekes.
4: Igen.
5: És mindenki kísérleti művészettel kezdett foglalkozni, az installáció, a fotográfia, videóművészet, performance művészet, stb. És ennek a művészet történeti előképe az volt, hogy a 70-es évek végétől, egészen a 80-as évek végéig nagyon nagyot futott a festészet, az új festészetnek hívjuk ezt, Magyarországon új szenzibilitás, transzavangárdnak szoktuk ezt nevezni, Hegyi Lóránthoz szoktuk Magyarországon kötni a 80-as években, és kiváló magyar festők is voltak, akik részt vettek nemzetközi jelentős kiállításokon, és gyakorlatilag a festészet kifutotta magát a 90-es évek elejére, és egy nyitottsággal együtt, egészen furcsa, a rendszerváltás berlini fal leomlásával együtt jött egy nagyon erős nyitottság a művészet a szakmában is, és a festészet háttérbe szorult. És gyakorlatilag én is akkoriban elkezdtem foglalkozni elektronikus képalkotással, illetve egyéb alternatív képalkotási eljárásokkal, és most kicsit ugyanezt érezzük, hogy akkoriban gyakorlatilag nálam az történt, hogy úgy éreztem, hogy az analóg már nem érdekes, hanem az elektronika fontos, viszont minden, ami környezetemben van, minden, amikor már 90-es évek végén elkezdtem újra a festészettel foglalkozni, minden a korábbi technikai tapasztalatom alapján eszközé válik. És most azt érzem, hogy gyakorlatilag a mesterséges intelligencia, a digitális interfész a művészetbe akkor jó, hogy eszközként használjuk, mint hogy használtuk korábban a fotográfiát. És ugyanakkor, meg a szakmailag is és társadalmilag is van egy nagyon erős igény arra, hogy az analógot lehessen érezni a festménynek a szagát, meg tudjam tapogatni, és iszonyatos erővel jön vissza a festészet. Pont mondom, tegnap este a konferencián pont erről beszélgettünk. Az elmúlt 10 évben gyakorlatilag úgy jött vissza, és betört a festészet a művészeti életbe, meg az analóg, a valós tapasztalás, a valós műtárgyak megélése, és gyakorlatilag egy ilyen párhuzamos pályát fut a mondjuk az NFT-k digitális képalkotási eljárásokkal készült műalkotások, azok a populáris kultúrában beleragadtak, és a valós analóg művészet pedig a magas művészet területén működik.
4: Hát hiszen valószínűleg akkor erről a helyről senki semmilyen robbanást nem tudja ledönteni, mert hogy ebben még mindig akkor benne van az szerintem, hogy valamiből valami lesz valamennyi idő után, és azt el kell készíteni. Mert hogy egyébként ma már, ahogy beszéltük a kezdetén is, tehát meg lehet álmodni valamit, össze lehet úgy rakni, pakolni most nem tudom, különböző eljárásokkal, hogy azután a megörökítődve lesz nyilván egy produktum, de hogy ez az analóg, amit mond, ez az, hogy valakinek a lelki világát tulajdonképp végigkövetjük, nem? Ahogy abból a gondolatból valami születik, az mindannyiunkba fog kelteni valamilyen érzést. És ennek ez lehet a mögöttes tartalma, hogy abban a művész ott van.
5: Így van, sőt, ennek már van is definíciója, ez a új romantikának nevezik, neoromantikának a művészetben, és általában azt szoktuk mondani, és ez...
4: Milyen szép.
5: Igen, és nagyon érdekes, hogy ennek mi az előképe, mondjuk visszamenőleg az elmúlt 300 évben művészetekben.
4: Igen.
5: És ugye valahol a hétköznapi életünknek, a kvázi a művészeknek, mint intuícióval rendelkező válteszi képességet szoktuk mondani, intuícióval rendelkező embereknek, ők be vannak saját területükre állva. Feladata is az, meg ők ezt meg is élik, és ők spontán a flow-val együtt élik meg azt, hogy ők mennek előre. Tét nélkül mennek előre, mert őt a belső kényszer, a belső szükségszerűség, a belső motiváció az hajtja, és kísérletezik. És ami fennmarad a háló, mondjuk így, az beépül a populáris kultúrába. Ez a fajta romantikus igény a művészekben megszületett már 10 évvel ezelőtt. Viszont azt látom, hogy a hétköznapi társadalomban mostanában van erre egy nagyon erős igény. A művészeknek úgy mondjuk ez, hogy megjelent az eszképizmus, az elvonulás vágya a urbánus világból és a világnak a minden irányából jövő zajától, kicsit kiszakadni innen, elvonulni a bükkbe, bakonyba, mindegy. Kikapcsolni magam szó szerint a telefon, mármint a digitális interfészből, és megéljem a körülöttem lévő természetet. Szóval nekem ez például a harmónia törekvés. Én már egészen fiatalon, már egyetemistaként, és a harmónia törekvés és harmóniában élés, akkor konzervatív dolognak gondoltam, de ezt most újra hallom a fiataloktól. Szóval mindent a harmónia hat át. És ez a harmónia törekvés, ez valahol a 18. század végén a fűromantikával, a Blake-ékkel, William Blake-ékkel és a Caspar David Friedrich-ékkel, Goethe-vel jött be a képbe. Amikor az ember elkezdett szorongani a gépek megjelenésével, hogy mi lesz velem? Hol az én helyem ebben a világban?
4: Hát most újra ezt éljük, ugye új ipari forradalom, csak most máshogy hívjuk.
5: Így van, és most gyakorlatilag, és ennek volt egy második felfutása a 19. század végén, akkor lett ennek a szakmámban a életreform mozgalmak lett egy ilyen gyűjtő neve. Ez azt jelenti, hogy akkor jelentek meg azok a szabad asszociatív utak a művészetben. Gyakorlatilag a modern művészetnek a robbanását, az életreform mozgalmak, a szabadságvágy, az emberek szabadságvágya, a viktoriánus kornak a szorításából, ez metaforikusan nagyon szépen elmondja, kiszakadni és felismerni újra az ember önmagát, a belső énjét. Ez volt az életreform mozgalmak, ebből lett a szecesszió, ebből lett a modern festészet, ebből lett a gödöllői iskola Magyarországon, és még sorolhatnám, a művészetbe, ebből lett az új tánckultúra, ebből lett a Waldorf módszer az oktatásba, és így tovább. És most megint van egy romantikája az egésznek.
4: De hát nem lehet, hogy azért, mert megint ugyanaz a környezet olyan értelemben, hogy van valami, ami szorít, ami körbevesz, ami veszi el a levegőt, és most ezzel mindenki azt ért, amit akar, mert mindenki a saját életében megtapasztalja. Tehát, hogy az, hogy akár, mit tudom én, közelít rám a mesterséges intelligencia, az, hogy közelít rám, mit tudom én, fiataloknál ugye a nyomáskényszer, ami azt jelenti, hogy folyamatosan és egyfolytában toppon kell, nem az aktív korosztályra közelít és nyomul rá az, hogy egzisztenciálisan mit tud nyújtani magának és a családjának. Tehát, hogy egyszerűen nagyon jól példázza, hogy ezt most elmondta, hogy olyan történelmi korokban, amikor vagy mi, vagy általunk a környezet túl húzza a nyakunkon a hurkot, akkor elkezdünk kiabálni a levegőért, a harmóniáért, és ennek a megjelenési formái a művészetben vannak.
5: Így van, így van. Így van. Először a művészetben jelenik meg.
4: Először a művészetben, hogy helyesebben valószínűleg én úgy tudom ezt elképzelni, hogy ez is olyan, hogy ott fejezzük ki, akkor attól kapunk energiát, akkor ha az energiánk nagyobb, akkor már ugye az ad és tölt és minden, és akkor utána lehet tovább menni.
5: Igen, és mert gyakorlatilag is ugyanakkor meg, hogyha ez nagyon egyszerű folyamat, hogyha ez megszületik a műterembe a végeredmény, vagy megszületik a stúdióba a végeredmény, akkor a látogató elmegy a múzeumba, látja, és nagyon érdekes, ha beszélek látogatókkal, azt látom, hogy alapvetően igénnyel lépnek föl a műalkotásokkal szembe, azaz kell, hogy hatást gyakoroljon rám. Kell, hogy elsírjam magam, hogyha arról van szó. Kell, hogy levegőt vegyek és bent tartsam. Ugyanaz, mint hogy beülünk egy koncertre. Szóval nem jó koncert az, amikor úgy jövök ki, hogy semmi nem történt.
4: Egynek jó volt maximum, igen.
5: És van egy igény most a társadalomban, hogy valóban érzelmeket váltson ki egy műalkotás, bármilyen műfajba is szülessen, akkor is kell, hogy érzelmeket váltson ki. És igen, nekünk művészeknek ez egy nagyon izgalmas terület, és ez egyrészt feladat is, de nem jó szó, hogy feladat, hanem ez, hogyha mi csináljuk azt a programot, ami nekünk mondjuk ránk ruházódott, én azt szoktam mondani, a művészi pálya az egy hivatás. Szakmai háttérre rendelkező hivatás, úgy, mint az orvosoké is, hogy meg kell tanulni keményen a szakmát, óriási felelősség megfogni a szikét, ez is olyan, hogy meg kell tanulni keményen a szakmát, felelősség megfogni az ecsetet. És mert hogyha kirakjuk a képet, akkor, mint ahogy említettem, a múzeumban már önálló életet él, és hatást gyakorol az emberekre. És hogyha úgymond hülyeséget akarok mondani a képpel, akkor hülyesség fog hatást gyakorolni.
4: Abszolút, és van ilyen, sajnos előfordul különböző területeken. Igen, ez óriás felelősség. Valóban. Viszont még annyit mondjam meg, picit most meg én is visszamegyek a 90-es évekre, hogy nagyon a nagy hatással volt, vagy látszódott a műveim, vagy témája volt a fenntarthatóság. Sokkal ezelőtt, tehát fiatalként, amikor tényleg belecsöppent ebbe a szabad, a művészeteket szabadon kereső, felfedező fiatalkorba, a városba, akár annak a lehetőségével, hogy külföldre elmenni, csak megnézni valamit. Mi volt az, ami előhívta a fenntarthatóságra való figyelemfelhívást? Vagy vészcsengő, vagy mi volt?
5: Egyetemistaként szó szerint a vészcsengő az volt, hogy én nagyon nyitott voltam már fiatalon is, és alapvetően járattam a Élet és Tudomány című lapot, megvettem minden héten, és azért sok minden, sokfajta hatás ért. És beleszerettem gyakorlatilag a tudományba, csillagászat volt az egyik ilyen kedvenc területem, meg a földrajz, és azt láttam, hogy akkoriban kezdtek el egyáltalán cikkek megjelenni, meg a National Geographicot is megvettem rendszeresen, most sem műteremben van legalább 3-400, 90-es évek kiadott National Geographic. Izgalmas volt a képi anyaga, nagyon hatást gyakorolt rám.
4: Igen, és olyan szép, mindig olyan szép volt.
5: Viszont a szövegek is jók voltak, és akkoriban kezdtek el beszélni a fenntarthatóság kérdéséről. Uh-huh. A lecserek olvadásáról, a ózonpajzs akkor szakadt ki gyakorlatilag, és ez nagyon megérintett. És akkor éreztem azt, hogy itt valami folyamatban vagyunk, ami nem biztos, hogy közömbösen kell, hogy érintsen minket. És művészként is, ez emberként is, mert művészként is nagyon megérintett. Olyannyira, hogy ez lett a tanári szakdolgozatom egyik témája, ez a fenntarthatóság kérdése, és megkutattam, elkezdtem az egész kérdést kutatni. És gyakorlatilag a diplomunkám is ezzel foglalkozott már a festőszakon is. Egy ímszarvas családról festettem antropomorfizált portrékat, ami azóta rengeteg helyen ki lett állítva. Magyarul volt egy szemközti frontális ímszarvas tehén, volt egy bika bal félprofilból, és jobb félprofilból pedig egy borjú. És duplára volt nagyítva maga a szarvasnak a pofája, de valójában arcként kezeltem, és akkora volt a szembesítés ereje, mint csak volt először kiállítva, emlékszem rá 2001-ben, hogy az emberek úgy megijedtek, hogy úristen, néz rám egy 80 cm-es fejű szarvas, és a akkoriban divatos sportvadászattal kapcsolatosan volt egyfajta kritikai gyakorlás a részemről, hogy szükségszerű a sportvadászat ilyen mértékben, ami akkori Magyarországon folyt a 90-es évek végén. És egy akkor fiatal, avantgárd művészként megfogalmaztam ezt magamnak, és megfogalmaztam ezt, és megfestettem, és kiállítottam, és lediplomáztam ezzel a munkával, és azóta megvan bennem ez az egész történet. És még csak egy picit zárójel az egészben, hogy felnőttként viszont rájöttem arra később, hogy az egésznek a gyökere szintén a gyerekkoromban volt. Mert igazából én úgy nőttem föl, már három gyerek, mármint öten voltunk egy családban, két testvérem, egy nővérem, meg egy bátyám, hogy fél évenként nagyjából 50 liternyi szemetet termeltünk. Mindent újra hasznosítottak a szüleim, mindent. Szóval fél évenként egyszer gyakorlatilag egy pici kis nálonságot apukám kivitt, vagy én kivittem a szeméttelepre. Nem volt kuka a faluba. És gyakorlatilag dunsztoltunk, savanyú káposztát tapostam, és mindenek meg volt a helye a rendszerben.
4: Persze. És olyan csodálatos volt egyébként. Ez nagyon-nagyon érdekes, ahogy mindennek meg volt a helye. Igen. Tényleg.
5: És megtermeltük magunknak mindent. Az öttagú családnak gyakorlatilag egy 204 szögöles kert eleget termelt egész évre. Húzol meg a szörülő meg egyéb, de alapvetően szinte nagyon minimális dolgot vásároltunk a közérben, nyilván a liszt meg az alapvető élelmiszereket. Akkoriban gyerekként ez nem tűnt fel, mert ebbe voltam benne.
4: Így van.
5: Felnőttként viszont visszagondolva, igen. Rájöttem, hogy ez egy nagyon, nagyon tudatos, fenntartató gondolkodás volt, és édesanyámban nem így fogalmazódott meg, hanem ez a normális fiam.
4: Abszolút, ez volt a normális, igen, igen, igen. Hát erre szoktam én mondani, ugye, hogy azzal, hogy a parasztgazdálkodásokat megszüntették, ezzel tulajdonképpen komplett családoknak a nem tudom én hány szakmát lefedő részét szüntették meg, hiszen abban az volt a szép, hogy mindenki mindenhez is értett, olyan értelemben, hogy tudta, hogy egy életet hogy kell vinni, hogyan kell megtermelni. Ezt én a Covid alatt vettem észre, hogy úristen, mennyi szemetet termelünk.
5: Igen. És gyakorlatilag a diploma óta nálam ez egy általános dolog, hogy mondjuk így, hogy egy ökotudatos és fenntartató projektjeim vannak, amelyek ilyen társadalmilag is érzékeny témákra reflektálnak. Az első ilyen sorozatomnak az volt a cím, hogy ökoturizmus konkrétan. Uh-huh. És utána volt az identitás, amely az ember személyének az identitás kereséséről szól. Akkor elkezdtem foglalkozni, ez 2002-ben volt, nagyon fontos 2002-ben a menekültügyi kérdésekkel. Jóval megelőzte, ugye, idézőben korát, és mondod, maga az ökokérdésekkel elkezdtem foglalkozni 96-97-ben.
4: Az is jóval megelőzte.
5: És utána meg olyan fogalmakkal foglalkoztam, amelyet a populáris kommunikáció, ez a úgymond a kereskedelmi televíziózás meg egyéb lekoptatott, és ugyanakkor úgy gondoltam, hogy az alapvető életünk szempontjából borzasztóan fontos, olyan, hogy szabadság, szerelem, hit. És ezek banális dolgok, de hogyha belegondolunk aznak a fogalmaknak jelentésére, és akkor ezeket a fogalmakat gyakorlatilag megfestettem, vizualizáltam, és nagy méretű képeket festettem belőle, ilyen 2 méter 20-as méretben. És végig megy egész életpályámon ez a történet, aztán holddal foglalkoztam, aztán újra természet, közvetlen természettel, most például legutolsó sorozatom benne vagyok, a Kárpát-medencében őshonos fafajtáknak a portréit festem meg rajzolom meg. Én úgy szoktam mondani, hogy organikus szemlélet, amikor az ember és természet elválaszthatatlan egységként kezeljük a világot.
4: És ez az, és egyébként szerintem egyre fontosabb az meg, hogy erre felhívják a figyelmet, ez abszolút. Most öntől is megkérdezem, hogy mit gondol, milyen tanár?
5: Én nemrég kezdtem el egyetemen tanítani. Oktatóként különböző mentorprogramokban meg előadásokat azért rendszeresen tartottam, részt vettem, úgyhogy még úgymond az egyetemi tapasztalatom igen csekély, bár azt mondták így a kollégák előtte is, hogy te olyan tanártípus vagy, mindig ezt hangzott el.
4: Abszolút.
5: És,
4: hát meg az, hogy ugye lelkesebben, meg amit át akar adni, meg hogy szóval az egész életpálya, én azt gondolom, és közben pedig azt látom a személyiségén és a kommunikációján is, hogy hát ennek csak úgy van értelme, ha továbbadja.
5: Meglátjuk majd, a diákok eldöntik, amikor leszünk, úgyhogy meglátjuk majd. Egy biztos, hogy én nem véletlenül választottam ezt, mármint, hogy nem véletlenül vettem fel ezt más a diplomának, ezt a tanárszakot, bennem volt a motiváció, hogy én szeretnék tanítani. Hozzátartozik a valóságot, akkor úgy éreztem, még, hogy annyira keveset tudok, és most is azt érzem, hogy rettentő sok hiányosságom van, és egyszerűen a folyamatos nyitottság ugyanúgy megvan bennem, most is, mint ahogy volt ez 18 évesen. Csak nyilván most már mások a fókuszok természetesen az életkor előre haladtával, és az ember érzi azt, hogy valahol megfogalmazódnak konkrétan kimondva, vagy látensen az emberek szembe igények a külvilág részéről, és hogy valahol kell, hogy az ember elmondja a véleményét. 2007 óta foglalkozom mint művészet szervezéssel is, vagy mint kurátor, szóval gyakorlatilag én az elmúlt 2007 óta több mint 150 kiállítást rendeztem, és úgyhogy én és ki kell mondjam, legalább 1000 művésze dolgoztam együtt. Most a művészekhez ezt a nagyon komoly empátia kell. Mert a művészek valóban a tiszta, őszinte érzéssel kimondják, hogyha arról van szó, akár jó, akár rossz. Bezárkóznak, és nagyon nehéz utána őket kinyitni, és még sorolhatnám. De nagyon-nagyon jó tanuló évek voltak, és nagyon szeretek kiállításokat kurálni. És gyakorlatilag így az évek során kialakult egy ilyen történet, hogy azt látom, hogy egyre jobban, hogy megfogalmazódik igény, hogy hát beszéljük már meg, hogy ez a, így mondják a szakmában és a kollégák is, hogy ez a tárgy, ez a meló jó vagy nem jó, és ha nem jó, akkor miért nem jó, és akkor elmegyünk egymás műtermébe, kibeszéljük az alfát az omegáig, a szakmát és a hátterét, és akkor idő után kialakult egy történet, hogy ezt lehetne tanítani is.
4: Hát én nagyon sok sikert kívánok, és nagyon köszönöm, hogy itt volt.
5: Én is köszönöm szépen a meghívást.
4: Szerintem nagyon izgalmas volt ez az egy óra, nagyon sok mindent megtudhattunk, úgyhogy találkozunk meg, én bízom benne, és majd, hogyha találkozom diákjával, akkor megkérdezem, hogy milyen tanárnak tartotta. Köszönöm szépen.
5: Köszönöm.
4: Iski Kocsis Tibor, festőművész, művésztanár, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja volt a vendégem. Köszönöm szépen, és ezzel a pontjókor már a véget ért, a figyelmet is köszönöm. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor! Fehér Maria műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod? Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. A piac régen sokkal több volt, mint egyszerű bevásárlóhely. Itt cserélt gazdát az információ. Itt indult el a közélet, itt dobbant meg a közösség szíve. A pilisvörösvári kacsató festői környezetében egy kortárs, újvonalas piacfesztivál formájában egész nap színes programok várják a látogatókat. Különleges helyi termelők, testi-lelki feltöltődés és egész napos zenei kíséret. Secret Spot, a titkos cserepiac. Az exkluzív zóna, ahová a belépő nem pénz, hanem egy saját cseretárgy. A nap sztár fellépői, az ország kedvenc rock'n'roll arcai. A Carson Coma Acoustic Trio hozzá legnépszerűbb dalai különleges akusztikus verzióját. Telekomosok fesztiválja, július 25-e, Pilisvörösvár. További info és jegyértékesítés telekomsports.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Már a hadsereget is mozgósítják a francia erdőtüzek miatt, a felelős bulizásra figyelmeztetnek, marad a napos idő. Demeter Dia vagyok. Már a hadsereget is mozgósítják a Franciaország délnyugati részén pusztító erdőtűz miatt. Az elmúlt két napban mintegy 141 ezer embert kellett kitelepíteni. A lángok szerdán csaptak fel és rendkívül gyorsan terjednek. Eddig több mint 19 ezer hektárt perzseltek fel, 53 lakóház is leégett. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakuló helyzetet. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiai. Az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig mindig legyen feltöltve. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen. Egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető, felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel, és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, érte a közösségi oldalán a vármegye székhely polgármestere. Balai Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. A Nyíregyháza győzelmével rajtolt el az idei labdarúgó NB1-es szezon. A szabolcsiak az Újpestet fogadták tegnap este. A vezetést a fővárosiak szerezték meg, ám a második félidőben előbb egyenlítettek a nyíregyháziak, majd meg is fordították a mérkőzést, amely végül a hazaiak 2-1-es győzelmével zárult. A küzdelmek folytatódnak, ma este Kisvárda-Kispest honvéd meccset rendeznek. Az ország nagy részén tiszta, derült idő valószínű, a nap további részében és holnap a délelőtti órákban is ez lesz jellemző, majd délután növekedhet meg néhol a fágyol és gomoly felhőzet, elszortan kisebb esők, záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat majd. Élénk lesz a délies irányú szél, a 10-17 fokos minimumok után holnap napközben 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd, a záporok, zivatarok környezetében esik vissza a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, Babi Kedit vagyok, és a mai alkalommal a séf és a kertész ül itt velem a stúdióban. A séf és a kertész, akik a Szentendrei sziget szívében együtt egy különleges, vegyszermentes, organikus kert és a hozzátartozó konyhagazdái. Szeretettel köszöntöm Török Patriciát és Horváth Gábort. Sziasztok!
2: Szia, Edith!
3: Szia!
1: Kezdhetjük azzal, hogy tulajdonképpen mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A séf vagy a kertész volt előbb, a konyha vagy a kert volt előbb? Egy kicsit a historikus múltat elevenítsük fel.
2: Mindenképp a séf volt előbb.
1: És akkor mondjuk el, hogy a séf Gábor,
2: így
1: és
2: van.
1: Pati pedig a kertész.
2: Gábor már szerintem mióta az eszét tudja, kb. Azóta gasztronómiával foglalkozik. Én is foglalkoztam kerttel meg növényekkel sokat, de csak hobbi szinten is. Én kertészé sokkal-sokkal később váltam, mint hogy ő séf lett volna. És miközben ő séf volt, a közben én elkezdtem magamat kertészé képezni, és mindeközben lett egy kertünk, amit először csak felhasználásra kaptunk meg, hogy kipróbáljuk magunkat, és aztán amikor úgy tűnt, hogy egész jól működik, akkor ezt meg is vettük, ezt a kertet, és akkor úgy adták a dolgok magukat szépen sorban egymás után.
1: Akkor, ha jól értem, akkor egy karrierváltáson voltál túl, amikor ti találkoztatok? Vagy éppen benne voltál, vagy előtte voltál?
2: Mi már, akkor már régen együtt voltunk, évek óta, amikor én elkezdtem ezen gondolkodni, hogy a kertészkedéssel én komolyabban is foglalkoznék, illetve, hogy azt a munkát, amit addig csináltam, én szívesen felcserélném valami másra, mert már nem annyira szerettem ott lenni. Amit csináltam, azt végül is szerettem csinálni, a fordítást, de hát tulajdonképpen én nagyon bezártnak éreztem magamat, és ilyen nagyon nem szabadnak, és azt gondoltam, hogy igazából még semmi konkrétat nem gondoltam, abban biztos voltam, hogy növényekkel szeretnék foglalkozni és termeszteni őket, és aztán amikor már ebben nagyon benne voltam, akkor éreztem azt, hogy ez valami olyan fajta szabadságot ad, ami tulajdonképpen nekem ez lehetett az, ami nagyon hiányzott korábban az életemből.
1: Ha jól hallom ki a szavaid közül, nagyon más volt az a terület, ahonnan te jöttél.
2: Teljesen más volt, igen. Az egy humán terület volt, irodában dolgoztam, fix munkaidőben.
1: Mostanában nagyon-nagyon sok középkorútól hallom, hogy egyszer csak azt mondja, hogy elég. Nem ezt akartam, nem ilyen lovat akartam, elmegy jógaoktatónak, elmegy virágkötőnek, de amikor irodai munkából valaki elmegy kertésznek, azért az egy markáns váltás. Ott a teljes test, a teljes szellem átalakul.
2: Szerintem ennek több oldala is van. Az én esetemben szerintem ebben az is benne van, hogy én fiatal koromban, amikor arról kellett dönteni, hogy mit tanulok tovább, mivel szeretnék foglalkozni, nekem nem voltak határozott elképzeléseim még, és amiben jó voltam, ami úgy ment, én azt tanultam tovább. És a másik oldala pedig az, hogy én magamon is ezt látom, meg nagyon-nagyon sokaktól ezt hallom, hogy aki irodai munkát végez, aki szellemi munkát végez, és nincs egy ilyen fizikai, kézzelfogható produktuma, valahogy ez úgy hiányzik az ember életéből, és valami egészen mást ad az, amikor elkezdesz ilyenekkel foglalkozni, és a pici mag erültetéséből egyszer csak eljutsz oda, hogy leszeded a gyönyörű érett paradicsomokat, és ott szemmel látható, és aztán arról nem beszélve, hogy abból a paradicsomból utána még további változásokat követően mi kerül a tányérra, milyen ízletes és izgalmas dolgok, hogy ez valami olyan pluszt ad, ez a fizikai része a dolognak, hogy szerintem ez is nagyon-nagyon sokat számít.
1: Gábor, nálad nem beszélhetünk karrierváltásról, igaz? Nálad úgy tűnik, hogy nyíl egyenes az út.
3: Abszolút így van. Gyerekkoromban is éreztem, hogy maximum ehhez fogok tudni érteni. És én gyerekkoromban sportoltam, és abban az időben ez divat volt, hogy a kiöregedett sportolók kaptak valami kocsmát a 80-as években, és valahogy ez egyértelmű volt, hogy akkor én is jelentkezem a vendéglátóipari iskolába. Egyrészt azért is volt ez a döntés, mert a konyhába szerettem sertepert élni. Anyukám rettenetesen tudta unni már, hogy minden szombaton nekem kellett valamit csinálnia, valamilyen süteményt, és amikor egyszer mondta, hogy jó, most elég volt már, hogy fakanál, ő beri mindig dagasztja a tésztát, akkor segítsek neki. És akkor ez lett a trend. Mivel apukám nem volt olyan, hogy most megmutassa, hogyan kell autót szerelni, meg villanyt szerelni, ezzel mai napig is tök hülye vagyok, így maradt ez a vonal. És adta az élet magát, hogy amikor felvettek az iskolába, akkor apu elment, és nekem elég hamar fel kellett nőni, és elég hamar pénzt is kellett keresni, hogy segítsem az életünket, ami tök természetes volt, és ez így alakult valahogy, hogy én itt ragadtam ebben a szakmában. És valószínűleg az volt a nagy szerencsém, hogy egy ilyen csodálatos helyre kerültem a 80-as évek közepén, a Hungária nagyszállóban, ami akkor nyílt meg újra, egy olyan patika konyhát, a mai napon is, ha elképzel az ember, hogy ilyenbe szeretne dolgozni, akkor ez ilyen volt. Amerikai, osztrák gépekkel, minden saváló, gyönyörű, szép, tiszta és új, és én belekerültem egy ilyen közegbe, és én ezt szívtam magamba. Az alázatot, a tiszteletet mindenkivel és mindennel szemben. És valahogy ez végig kísért az életemen. Persze voltak közben erős hullámvölgyek, amikor az ember otthagyta a biztonságos szállodát, és belecsöppent a magyar valóságba, a maszek valóságba.
1: Tehát vállalkozóként?
3: Nem, alkalmazottként, csak hát ebbe a vadkapitalizmusba a 90-es években azért lehetne sztorikat mesélni, és egészen a minőségi vendéglátás váratott magára ugye a 2000-es évek elejéig. És valahogy ott is az élet úgy hozta, hogy sok-sok tekergés után bekerültem egy olyan flóba, ahol végül is Mádon kötöttem ki, és ott volt egy olyan 10 évem, ami szerintem nekem életem egyik szívem csücske lett minden szempontból is. És én valószínűleg ennek a gyümölcsét hordom most is, és ebből tudunk táplálkozni. Annyival másabb a mostani életünk, hogy nincs egy állandó nyitvatartású éttermünk, viszont olyan szabadok vagyunk a kertben és abban megvalósítható vendéglátásban, hogy tényleg ez az igazi kertből az asztalra, ami 30 méterről jön, és az a paradicsom mondjuk húsos és olyan nagy, akkor abból ilyet csinálunk, meg olyat csinálunk, és teljes szabad a fantázia azon keretek között, amit a vendéggel megbeszélünk.
1: Visszatérek arra, amit Pati említett, hogy kaptatok egy kertet, akkor még kölcsön, így fogalmaztál? Valahogy használatra, így, használatra, igen, amit ti gondoztatok. Hát azért nem feltétlenül evidens az, hogy fú, ebből akkor tök jó csináljunk egy ilyen konyhát és kertészetet egyben, mert hát milyen adottságai vannak annak a kertnek, hogy jönnek majd oda a vendégek, hogy találnak rátok, egyáltalán érdekli az embereket, hogy most ott a kertbe bibelődtök meg, hogy egyébként abból majd mi kerül az asztalra. Szóval milyen feltételek kellettek a vállalkozás elindításához, mondjuk ha a kertből indulok ki? Mi volt az, amikor felcsillant a szemetek, hogy wow, azért ebből itt lesz valami?
2: Amikor én először megláttam a kertet, nekem mondjuk rögtön felcsillant a szemem, nem úgy, mint a Gábornak, aki teljesen kétségbe esett, hogy én itt egy ilyen ködös, esős őszi napon mentünk ki oda, amikor minden szürke, ez nem egy gondozott kert volt, ez tuják, fenyők, lyukka, ilyesmi, évek óta nem is használták, úgyhogy ennek megfelelő állapotban volt akkor, és ezek között a körülmények között, amikor a Gábor meglátta, akkor azt mondta, hogy szerinte
1: menjünk haza.
2: Menjünk inkább most már haza.
3: Pont így volt.
2: Én viszont addig cserepekben kertészkedtem, meg erkélyen, meg egy pici előkertben, és én meg csak azt láttam, hogy nagy-nagy-nagy terület, ahova bármit és bármennyit lehet ültetni, és mindennek van hely. Azt meg tudtuk, hogy a Szentendrés-sziget szokták biosigetnek is nevezni, mert hogy van azért egy ilyen törekvés, hogy minél kevesebb egyszer, ugye a budapesti vízbázis tulajdonképpen ott van a szigeten, és így nagyon igyekeznek vigyázni a víz minőségre, és ezért olyan törekvések vannak, hogy minél kevesebb egyszer használnak a szántóföldeken is. Úgyhogy egy ilyen környezetben volt eleve a sziget közepén ez a kert, ami ráadásul gondozatlan volt évek óta, előtte sem vegyszerezték egyáltalán, szóval már nagyon jó kiindulási alap volt. Egy nagyon erősen homokos talajról van szó, amit viszont én örömmel kezdtem gazdagítani, a saját elkezdtünk rögtön komposztot készíteni, trágyát hozattunk, ugye ezzel sokkal könnyebb dolgozni egy ilyen homokos talajjal, mint hogyha egy kötött agyagos valami lenne, ami se ebbe nem issza a vizet, szóval nagyon nehéz lenne művelni, úgyhogy itt csak el kell kezdeni tulajdonképpen felépíteni a talajt, hogy minél több tápanyag legyen benne, mert ebbe a pergő homokban, ami tényleg olyan, mint egy sivatagban lenne, hogyha így fellazítod, hogy ebbe a pergő homokba kerüljön tápanyag, és amiből aztán a növények táplálkozni tudnak. És aztán, amikor azt láttuk, hogy elkezdtem kísértezni, ezt ültettem, azt vetettem, és ennek volt eredménye, és gyönyörű szép terményeket szedtünk le róla. Egy idő után már annyit, hogy már minden tele volt, és már azt se tudtuk, hova tegyük. Akkor még igazából nem is első körben a vendéglátásban gondolkodtunk, hanem ott voltak a termények, adott volt, hogy akkor ezeket valahogy feldolgozzuk, nagyobb mennyiségű cukkini, nagyobb mennyiségű patiszon, és akkor az első lépés az volt, hogy termékeket készítettünk belőlük.
3: Először egyébként ez nem úgy volt tudatos, hogy akkor most ketten fogunk vállalkozni, én akkor még bőszen dolgoztam Mádon, és nekem eszemágában nem volt a kerttel foglalkozni. Tehát én városi gyerekként, tehát tényleg a vízholyag, a vérholyag, ha meglátom a bármi Igen, ez mai napig így van.
1: Tehát az jut eszed.
3: Nekem nem eszembe jut látványosan.
1: Meg is jelenik.
3: Még kesztyűbe is képes vagyok egyébként ilyet okozni magamnak. Antitalentum. De ami az egészben a lényeg, hogy amikor Pati ezt elkezdte csinálni, hát nyilván nagyon nem, hát nem egy pici kertről beszélünk ahhoz, hogy mondjuk a családnak elég legyen, annál azért lényegesen nagyobb. És amikor jöttek le nyáron ezek a gazdagon termő zöldségek, mindenkit elláttunk vele, és akkor jött az utasítás, hogy mi lenne, ha megtenném azt, hogy valamit csináljunk ebből, és megnézzük, hogy áll a lábán. És akkor persze az ember szabad napon otthon nekiállt, és akkor bogaráztunk. Ezek jól működtek, a kóstolások is jól működtek, és tényleg így visszagondolva az élet hozta úgy, hogy az a nagy szerelem nem miattam, mindenféle külső okok miatt is, tehát az élet volt igazából, aki úgy alakította, hogy Mádasz kezdett egy kicsit távolodni, és ez meg kezdett egy kicsit beszippantani. És hát jellemző, hogy nehéz döntés volt egyébként azt mondani, hogy akkor Mádot elengedem, de Mád már annyira nem az én életemből ment ki, hanem egyébként a világ megváltozott, és egy apró kis zárójel, hogy be is zárt az étterem, amikor én eljöttem onnan, és ez meg úgy beszippantott. Tehát valahogy tök törvényszerű volt minden. És mindenképpen abban próbáltuk magunkat vigasztalni idézőjelben, hogy mi sose voltunk vállalkozók. Hát mikor, hanem 50 pluszosan kell elkezdeni ezt, amikor az ember fiatal is tetrekész.
1: Ereje teljében.
3: Így van, megpróbáljuk, és ha megy, ha nem, akkor meg akkor is már elmetek pörköltet főzni valahová nyugdíjasként. És akkor így beleugrottunk ebbe a sztoriba, de az első mozzanat az, hogy akkor csináljunk termékeket, tehát szóba se került még ott vendéglátás.
2: Illetve hosszú távon igen, azért eszünkbe jutott ez is, de igazából úgy kezdődtek el először a kert látogatásaink, hogy azt gondoltuk, nem szerettük volna, hogyha termékeink felkerülnek mondjuk egy üzlet polcára, úgy, hogy valami helyre azért számon készítik ezeket valakik, akikről senki nem tud semmit, hanem hogy szerettük volna megmutatni azt, hogy hol teremnek azok a zöldségek, és milyen körülmények között.
1: Ez egy ilyen bizalomépítés, nem egy vállalkozásban.
2: Így van. Igen. És akkor elkezdtük elhívni a fogyasztókat tulajdonképpen,
3: akik a termék. Ebben a nagy sztoriba egyébként, hogy életszerű dolgokat. Ezek voltak a tervek, hogy csináljunk termékeket. Azt tudtuk, hogy nem akarunk zöldséget árulni, csak úgy árulni, és majd valamikor gasztrózunk is, ha már én ezt x nagyon sok éve csinálom, és nagyon szerettem is csinálni. De hát ugye ahhoz annyi tőkénk nem volt, hogy fölhúzunk a tényleg a semmi közepén, a lepukkant zárt kertek között, ahol fácánok minden, semmi infrastruktúra nincsen, most is csak hogy a villanyban semmi más nincsen, és nem is lesz, csak a poros út. Tehát ez tényleg egy ilyen benne a természet közepén vagyunk, és akkor azt gondoltuk, hogy jó, oké, elkezdjük csinálni, de közben szólt az élet, és jött a pandémia.
2: De az első kertlátogatások azok tényleg ilyen abszolút nomád körülmények között tehetek, ilyen fa padokon, nagyon ilyen kis lazabar,
3: baráti
1: körben. Meghívtátok a vevőiteket, vagy viszonteladókon keresztül értékesítettetek, és akkor rajtuk keresztül.
3: Hát azt tudni kell, hogy a viszonteladók nagyon szépen működtek, amikor elindultunk azon az őszön. És tavasszal megjött a pandémia, és két nap alatt az egész romba dőlt, ugye minden bezárt, minden pékség, minden delikát ez volt, és akkor beszorultunk a kertbe. Én nagyon rosszul éltem meg, Pati nagyon boldog volt, hogy végre izé kert, meg ilyesmi, és én városi gyerekként akkor csöppentem bele ebbe az egészbe, hogy mi ott maradtunk, és hát most az ember vagy megeszi az összes körmét, vagy akkor alakul hozzá, és akkor élvezzük azt, amit ott lehet csinálni. És akkor tudod, amikor látsz olyan madarakat, amiket hallottál meséből, hogy a csalogány áprilisi éjszakán, amikor fagy van, ezek meg ott üvöltöznek a csillagfényes éjszakában a dróton, amikor óránként kellett kimenni éjszaka a fóliasátorban, mert féltél, hogy megfagynak, és állandóan ment a hősugárzó, és akkor ilyenekkel találkozol, meg az, hogy jön egy ilyen madár, elviszi azt a rovart, ami neked nem kell a kertbe, és úgy az egész beszippantott. Mádon is volt kert, de az csak egy díszkert volt, tehát a kertész megcsinálta, leszettük és bevittük.
1: Hát meg pláne a konyhában töltötted, így gondolom, van. Minden időt.
3: Minden reggel kimentem, leszettem a szép növényeket, ott volt a kis fekete rigó, és akkor élveztem, hogy fú, hát leszettem, és ez az a miénk, de itt ugye ez más volt.
2: És ugye azért volt különösen klassz elhívni az embereket és megmutatni ezt az egészet nekik, mert így meg már, hogy megvolt ez az élmény, ami nyilván nekem is sok újdonság volt, mert én vidéki lány vagyok ugyan, de ennyire így benne nem éltem azért mégse soha a kertben, a természetben. És hogy nekünk is annyi élményt adott ez a pandémiás időszak, és annyira élveztük, hogy így már aztán nem csak a zöldségekről tudtunk beszélni, meg a termesztésünkről, hanem arról is, hogy milyen élményeink vannak itt kint a természetben, hogy így visszatér az ember a budapesti mindennapokból egy ilyen világba.
1: És az hogy, a szinergia, ami ott titeket abszolút fogadott, és amiben ti is bekapcsolódtatok.
2: És akkor még ráadásul ezt is így nagyon szépen át lehet adni, és nagyon szépen át tudják élni a vendégek, akik eljönnek hozzánk, amikor oda leülnek.
3: Sőt, hát ők szokták mondani, hogy amikor betoppannak az utcába, meg a kertbe, hogy
1: ott a poros útról?
3: A poros útról, amikor más
2: világban. Amikor már azt hiszik, hogy rég elvesztek, és igen, már biztos, hogy nem erre lesz a kertünk, igen.
3: Hogy valami más közegbe érkeztek, hogy más

0: Ugye mondtátok, hogy organikus a kert, és valahogy én organikusnak érzem a ti fejlődéseteket is ebben. Nyilván Gábornak egy picit kellett esetleg a potmétert csavarni, mert azért a séf szakmában ott biztos, hogy kellett váltani, de hát azért nem 180 fokosat. Viszont Pati, téged mondjuk a látogatók eleinte hitelesnek fogadtak? Értem én, hogy itt a vidéki lány, aki látott már, vittem én, kukoricát, meg volt neki otthon a cserében citromfája, vagy bármi egyéb, de hogy a te tanulásod, a tanulási folyamatot hogy vágtál bele ebbe a részébe? Említetted, hogy valami iskolába iratkoztál.
1: Igen, igen. Nekem ez világéletemben hobbim volt a növényekkel foglalkozás, én mindig szerettem ilyen minden honnét beszerzett.
0: Hát igen, de az más, amikor persze, hobbi, persze. Meg amikor a szakértőhöz megyek kertlátogatásra.
1: Na igen, ez úgy történik, hogy én, amikor elvégeztem a kertészsulit, akkor én azt mondtam, hogy azért szeretném ezt elvégezni, hogy a tapasztalatban begyűjtött információkhoz legyen egy ilyen háttértudásom, egy ilyen tényleg szakmai tudásom is. Viszont én kezdettől azt hangsúlyozom, és született egy könyvünk is a Séfasztal a kert végében, ahol én nagyon nagy gondot fordítottam, hogy ott is úgy beszéljünk erről, hogy én nem ilyen szakmai tanácsokat adok, meg én nem szakember vagyok, mert tényleg nem mondhatom azt magamról, hanem az élményeimet, meg a tapasztalataimat szeretném átadni. Mert hogy nekem ez annyira nagyon sokat ad, annyira másfajta életet élek így, mint korábban, hogy én ennek az élményét szeretném megmutatni. Az, hogy a semmi, tulajdonképpen a semmi kis magból mi mindent lehet teremteni, hogy magad köré micsoda ilyen harmóniát tudsz felépíteni, hogyha egy ilyen kertet gondozol, amivel teljesen máshogy érzed magad a hétköznapjaidban. És persze van egy csomó praktika, ilyen kertészeti hát tudás is tulajdonképpen, amit az ember idővel elsajátított, és ami nyilván kell ahhoz, hogy tudjon egy ekkora kert működni, és tudjon rendszeresen úgy teremni, hogy abból elég mennyiségű terményt le tudjunk szedni, ahhoz, hogy termékeink is legyenek, hogy vendégeket és helyben ki tudjunk szolgálni, és még kitelepülésekre is tudjunk alapanyagokat használni. De hogy ezekről inkább úgy beszélek, hogy ezek az én tapasztalataim, ezek a praktikák, amik nálam beváltak, szóval én nem akarok ilyen szaktekintélynek mutatkozni semmi.
2: De hát azért vannak alaptörvényszerűségek, amiket betartva te ezt csinálod, és ezek működnek is. És ami az igazán nagy szám ebben, valóban az a fajta természetben lévőség mindenkinek, nekünk is, az állatoknak is, meg a növényeknek is. És ezt a fajta összhangot nagyon szépen meg lehet mutatni a kertbe, és a vendégek ezt nagyon tudják egyébként értékelni, hogy mennyiséget, minőséget is lehet termelni olyan körülmények között, ahol tényleg csak a természetesség van jelen. Tehát még a bióban megengedett vegyszereket sem használjuk, tehát a rezet sem például. És azért nagyon sok 100 kilónyi paradicsomot lehet leszedni, meg a többit is egy szezon alatt, úgyhogy ketten csinálunk mindent. Úgyhogy én teljesen antitalentum vagyok.
0: Nem biztos, szerintem ennyi év tapasztalat után már biztos, hogy nem. Na, akkor szerintem hagyjuk itt földobva magasan a labdát, és most adunk egy pici szünetet a mi hallgatóinknak, és pár perc után folytatjuk a beszélgetést Török Patriciával és Horváth Gáborral. Várunk benneteket vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Fogd a kezemet és...
3: Rádió Café. Van barátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
2: Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
3: A világ Szegeden találkozik.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
3: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
4: a világ sikerű Bastille,
3: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
4: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
5: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem a séf és a kertész, vagyis a séf Horváth Gábor és a kertész Török Patrícia. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen csodálatos ez az együttélés a természettel, annak a harmóniájával. És valóban így van, amikor én művelem a talajt, amikor művelem a növényeimet, akkor azok is művelnek engem. Hiszen a velük való foglalkozás, az, hogy az egyik növényem mellé odaültetek egy másik szomszédot. Tudnom kell, hogy ők majd hogy kooperálnak együtt. Tudni kell, ahogy említette Gábor, a rovarokat, hogy melyik rovarnak, melyik az ő kártevője. Szóval, hogy ez egy hihetetlen nagy körforgás, vagy egység.
6: És egyrészt ez a nagyon csodálatos benne, ez az egység, amit a természetből megpróbálom bevonzani a kertbe, az, hogy a madarak oda jöjjenek, a beporzó rovarok, hogy mindenki mindenkivel úgy tudjon együttműködni, ahogy az a kinti nagy természetben előfordul, és ahogy látjuk, ott is azért egy viszonylagos ilyen egyensúly tud beállni. Nyilván ez nem állandó, meg mindig kicsit változik, de hogy mégiscsak egyfajta egyensúlyába. Viszont a másik dolog, ami nagyon érdekes, hogy említetted, hogy mennyi mindent tanul az ember egy ilyen környezetben. Mindig az jut eszembe, hogy én egy kifejezetten türelmetlen embernek gondolom magamat, akinek így mindig minden azonnal kell, meg hogyha így valami nem sikerül, akkor így, de akkor is megcsinálom. És itt pedig megtanultam azt, hogyha valami nem megy, mert olyanok a körülmények, vagy az a növény nem szeret ott a kertben, vagy annyi kártevő jön be egy adott évben, amivel nem tudunk megbirkózni természetes módszerekkel, akkor azt mondom, hogy hát akkor ez most nincsen. Mondjuk ezt azért is teszem meg könnyen, mert nincs egy állandó étlapunk, amihez muszáj biztosítani mindig ugyanazokat az alapanyagokat folyamatosan, hanem az van, hogy amit sikerül megtermeszteni a kertben, abból találja ki a Gábor a fogásokat. És minden esetre egyfajta nagyon nagy türelmet is tanított. Mert hogy itt tényleg kénytelen vagy megvárni, amíg a magból az ő saját tempójába, amikor kedve van, vagy úgy érzi a mag, elkezd kicsirázni a növény. Nyilván, hogyha adsz neki elég tápanyagot, tudod gyorsítani a dolgokat, de hogy meg kell várnod, mindennek megvan a maga sora, a maga ideje, ha valami nem megy, szóval nekem ez is nagyon nagy változás volt, hogy így magamban látom ezt, hogy sokkal türelmesebb, sokkal elfogadóbb vagyok, ez is egy érdekes dolog.
5: Mindig azt mondom, hogy az életre valóság az az alkalmazkodó képesség, abszolút. Hogy hogyan tudok alkalmazkodni a környezetemhez, a világ dolgaihoz, a szűk mikrokörnyezetemhez. Tényleg így van, és most az is eszembe jutott, hogy ti egyben városi emberek is vagytok, hiszen Budapesten laktok, a mindennapi életetek ott zajlik, és dolgozni a Szentendrei szigetre jártok. Pontosan hol is van a hely, mert azt még nem említettük. Melyik település?
6: Surányban, ami Pócsmegyerhez tartozik. Pócsmegyernek tulajdonképpen az üdülő része Surány.
5: Szóval amikor a városi ember, mondjuk én, reggel kinéz az ablakon, és azt mondja, hogy fú, már megint esik, akkor a falusi, a vidéki ember az lehet, hogy azt mondja, hogy fú, már megint esik, de jó. Ti hogy élitek meg ezt a kétféle sapkát a fejeteken?
7: Hát, van ilyen? Örülünk persze, hát azért mostanában az elsőre mindig örül az ember. Talán szerencsések vagyunk, mert sokat és sokszor fogadunk vendégeket a kertben, és azért főként ugye nyárra esik, hogy a szezonban, és azért talán az egy kezünket sem kell felhasználni ahhoz, hogy hányszor volt az, hogy veszélyben volt egy kerti program, mondjuk az eső miatt. Úgyhogy mindig jól esik az eső, mindig szerencsések vagyunk, Isten kegyeltjei vagyunk ebből a szempontból is, én azt hiszem, mert tényleg egyszer-kétszer volt az, hogy olyan zuhét kaptunk, hogy be kellett szaladnia mindenkinek a házba, mert viszintesen esett az eső, de egyébként még ezeket is jó pofának vették az emberek, és ilyen nagyon, nagyon laza. Nekünk abban is szerencsénk van szerintem, hogy a vendégek, akik jönnek hozzánk, hogy általában ők keresik ezt a lehetőséget. Tehát ritkán van az, hogy jön egy nagy cég, és akkor abból a töredéke sem akarja
6: vagy
7: a kertet látni,
6: vagy
7: ajándékba kapja, és általában az embereket ez rendkívül módon érdekli. A kert is, a gasztró is, meg az egész. És mindig ilyen interaktív kapcsolatunk van az emberekkel, meg a programok is arról szólnak, hogy sokat beszélgetünk, a tálalás is, meg az ételek befejezése a vendégek mellett történik, és ha valaki akar állni és könyökölni és nézi, hogy éppen mit csinálok, arra is megvan a mód, meg a kertet is együtt szoktuk bejárni, sőt, arra már nagyon figyelünk, hogy minden egyes rendezvényen, akár egy tematikus vacsoráról van szó, a vendégek megérkezése után lehet a kertbe bolyongani, eszegetni a már érett paradicsomot, tehát mindenki érezze magát otthon, hogy ez valóban tényleg arról szól, és amikor mutatjuk, hogy na ez a spenót, ez a vízi spenót, ez onnan lesz a tányéron is, akkor mindenki másképp áll az egészhez, hogy tényleg ez mennyire másról szól, és hogy minden zöldség, ami ott van, az a mi szívünk csücske, és ez valahogy a tányérba is úgy kerül, hogy ezt érzik az emberek, mi mindenképpen, hogy ez a milyen kés, hogy ezt úgy adjuk.
5: Pont ezt akartam kérdezni, amire egy picit ki is kanyarodtál, Gábor, hogy mit szabad, és mit nem szabad a ti vendégeiteknek csinálni a kertben és a konyhában. Tehát mi az, amibe beengeditek őket, és van-e esetleg olyan, amire azt mondjátok, hogy no-no?
6: Szerintem egyre több mindent megengedünk a vendégeinknek, vagy egyre több mindenbe beengedjük őket, inkább így mondom. Eleinte a szabadon bolyongás annyira nem volt, hanem inkább vezetett kertbejárások voltak, ahol volt egy állandó útvonal, amin végigmentünk. Azt nyilván nem szeretjük most se, hogyha az ágyásokba bemennek a vendégek, csak úgy, hogy ott járkálnak benne, mert ugye mi nem csak, hogy vegyszereket nem használunk, hanem nem is forgatjuk a talajt. Mert azt gondoljuk, hogy a talaj élet az ott úgy van mindenki a helyén, hogy ha nem ássuk meg és fordítjuk át. Tehát aki a felsőbb rétegekben érzi jó magát, az maradjon ott, aki az alsóbban, az is maradjon ott, és ezért nem ássunk, nem forgatjuk, maximum próbáljuk lazítani kicsit a talajt, és hogy minél többet járkálunk rajta, nyilván annál jobban összetömörödik. Úgyhogy ezt szeretnék elkerülni, szerintem kb. Ez a fő szabály, hogy nagyon inne, de nyilván, hogyha valaki szeretne valamit megkóstolni, vagy lecsípni belőle, be lehet lépni az ágyásba, azon nincsenek ilyen komoly tiltások. De most már az elmúlt nyáron voltak az első olyan programjaink, amikor olyan élményfőzést tartunk, amikor a vendégekkel együtt szüreteljük le a terményeket, és szóval akkor már tényleg annyira benne vannak, hogy nem csak kóstolgatnak, hanem be kell menni az ágyásba, kiszedni, kihúzni a répát, a céklát, leszüretelni a paradicsomot, szóval most már annyira benne vannak, hogy még a szüretelés is része némelyik programnak.
7: Valahogy mi is valószínűleg lazábbak lettünk, ahogy a tapasztalat, hogy az emberekkel megtanulunk kommunikálni, beszélni folyamatában 10-20 emberrel, és mondjuk ott tényleg nem csak azt, hogy bemutatjuk a kaját, hanem tényleg magunkról is beszélni, órákon keresztül akár, és ez olyan más kategória az emberekkel így kapcsolódni, hogy magadat mutatod be, és próbálsz az embereknek felhőtlen x órát szerezni az életükbe, és általában ez jó szokott sikerül, ami minket is feltölt. És nyilván így már úgy fogadjuk az embereket, mintha egy családi ünnep lenne, hogy amikor jön a nagy család hozzád valamilyen születésnapot ünnepelni, és mindenkit boldogan látsz egyébként, és ez a mi szerencsénk egyébként, tényleg a vendégek ezt valahogy ezt tudják, érzik, és mindenki hozza a legjobb formáját.
5: Ezt a kertet és ezt a konyhát tényleg ti ketten működtetitek?
7: Igen, de most már érezzük egyébként azt, mert tavaly is éreztük azt, hogy hú, bizony, ez már nagyon a vége, mert annyira sok volt a gasztró is, meg ugye, ahogy haladunk a korban előre, bár ez nem látszik rajtunk,
6: nem.
7: Természetesen, de hogy haladunk a korban előre, azért ez eléggé macerás tud lenni.
6: Növeltük is egy kicsivel a területet, meg szeretnénk is nagyobb területeket bevonni, amennyire ez fizikailag lehetséges, hogy minél több zöldséget tudjunk termeszteni, úgyhogy így meg pláne szükség lesz most már a segítségre.
5: Gábor, hogyha a konyhád stílusát be kellene mutatni, akkor hogy írod le ezt a konyhát?
7: Nem tudom. Én nagyon szívesen csinálok mindent. Én valahogy, hát most az ember bármit olyat mond, akkor lehet, hogy nagyon nagy képűnek gondolják, vagy mondják, nem akarok nagy szavakat használni. Én imádok főzni, és valahogy mindig próbálom a legjobbat kihozni azokból az alapanyagokból, amivel dolgozunk. És mivel minden zöldség, a 90%-a a kertből jön, mert mondjuk, ha a krumpli elfogy, akkor nyilván azt meg kell venni. De hogy minden zöldség szinte vegyszermentes, amit használunk. És amit onnan a tányira kerül, mivel a sajátunk, ezért én próbálom elég gazdagon adni, minél többet felhasználni belőle, és nagyon-nagyon sokféleképpen. És valahogy ebben én úgy nem foglalkozom, mert csinálunk tényleg dél-kelet-ázsiait, csinálunk a klasszikus olaszt, még egy kis magyaros is van benne, de nincsen egy irányvonal, amit lehet használni szabad tűzön, a szokásos új technológiák, újabb technológiák, hogy vákumban, vagy éppen csak ott. Mindenféle van, amit a konyhába el tudok képzelni, de úgy nagyon nincsen beszorítva semmilyen keret közé. Inkább az, hogy nagyon szeretjük azt a sok-sok zöldséget, amit használunk, és nagyon sok a visszatérő vendégünk, és nekik mindig valami újat szeretnénk adni, és akkor mindig mi az ember is gondolkodik, és lát valamit, meg olvas valamit, és akkor valamit kikerekítünk belőle, hogy más legyen.
6: Mindig azt szoktam mondani, hogy ez nagyon klassz dolog, hogy úgy tudunk működni, hogy tulajdonképpen így tudjuk egymást inspirálni azzal, hogyha nekem sikerül valami zöldséget, fűszer, tehető virágot a kertben megtermeszteni, ami addig nem volt, akkor azt megkapja a Gábor, és azzal tud kísérletezni, és egyre újabb dolgokat behozni, mindig újabbakat. Ha viszont ő neki jut eszébe valami, hogy hű, még ezt vagy azt használná, akkor megpróbáljuk megnézni, hogy a kertben megterem-e, és ha igen, akkor viszont, és akkor folyamatosan jönnek be új dolgok, új alapanyagok, új kísérletek a konyhában is, úgyhogy ez is így mindig újítja, vagy frissíti a dolgokat.
7: Ami nagyon vastagon benne van már az emberben, hogy legyünk egészségesek. Tehát ezekkel a zöldségekkel meg, amit hozzárendelünk alapanyagokat, mondjuk húsokat, azok is mindig nagyon jó minőségűek. Hát a mangalica olyan helyről, ahol tényleg szabadon van tartva, a pisztrángot a szigetről, ami elképesztő minőségű alapanyag, kezdve a tanyasi csirkétől, hogy szeretnénk ezeket mindig úgy kínálni az embereknek, mintha mi magunknak adnánk a legeslegkomolyabb alkalomból. Nyilván megszabja a pénztárca is azt, hogy meddig mehetünk el, de hogy az a legfontosabb, hogy amit adunk, az legyen egy kicsit ilyen hedonista is, abban a 8-9 fogásban, amikor megjelenítünk a tányéron valamit, minden alapanyag hozza a legjobb formáját, ami lehet egy alacsony hőfokon készült alapanyag, de hogy próbálok én arra fókuszálni már, hogy legyen minden egészséges. Mondjuk, ha egy répának az áll jól, többek között, hogy nagyon-nagyon sokáig sütjük, az is belefér, de hogy ez a mostani életmód, szemlélet, egészséges táplálkozás, ha már annyi sok zöld levelünk van a kertbe, akkor azokat tegyük úgy a tányéra, ahogy mondjuk tényleg a jó értelműen Dél-Kelet-Ázsiában is eszik egyébként az emberek, és nem csak egészséges, hanem még finom is.
5: Pati, Gábornak a konyhájában mi a számodra legkedvesebb étel, vagy a legkülönlegesebb, vagy valami szép emlék kötődik-e hozzá? Nagyon összenevettetek.
6: Igen, mert nekem tényleg van egy ilyen étel,
5: na,
6: ami...
5: Mi az?
6: Ami most már nem tudom, 16
7: de akkor az nem a kertből jött
6: 6 éve, az akkor még nem a kertből jött 16 évvel ezelőtt, de az egy... Mondd el, te az lesz a legjobb, igen, a szakmaibb mégiscsak, mert úgy is tudja, hogy mire gondolok.
7: Az első közös vacsora, amikor nyilván az ember fölmegy a szomszédba, hogy egy lépcsőházban laktunk, és ott ismerkedtünk meg.
5: Aha.
7: És ez egy régi sztori, benne van a könyvben, és egyébként a dögunom még ezt mindig mondja az ember, pedig így
5: jó, én például nem hallottam még, és talán a hallgatóim
7: se. Én a földszinten laktam.
6: Okay. De az ételről nem volt szó soha.
7: Ott volt egy előkert a lakáshoz. Aha. És végigjártam a lakásokat, hogy bocsánat, de most kénytelenek dolgozni, mert akkor költöztem oda válás után.
5: Ja, rendes szomszédként akkor igen, mentél, rögtön bemutatkoztál.
7: Igen, és akkor az utolsó lakásba ő nyitott ajtót. És akkor innentől kezdve az lett a vége, hogy x hónappal később már beszélgettünk, találkozgattunk, és akkor főzök egy vacsorát, és akkor egy vad lazacot sikerült szerezni, amit fóliába sütöttem, céklát hozzá, vajjal, kapukfűvel, meg római köménnyel, meg volt nagyon finom avokádó is, valami úton módon, tehát nem ezek a magyar zöldségek voltak, de valahogy neki nagyon bejött ez az egész, és hogy valahogy azóta...
6: Nekem azóta csak a cékla meg a lazac, ez a kettő, ami így megmaradt.
5: Ez a párosítás.
6: És hogyha én ezt a római köményes vajjal süt cékla illatot megérzem, én nekem mindig azonnal az az időszak jut eszembe róla.
5: Az első találkozás, és első vacsora, bocsánat.
6: Igen, és sose ettem korábban római köménnyel céklát, és a római kömének tényleg van egy nagyon jellegzetes, nagyon izgalmas illata.
5: Van nálatok római kömény most
6: az
5: a kertben?
6: Az még nincs, de majd lesz, aha, nyilván. Aha. És hogyha én ezt az illatot megérzem, és a mai napig is imádom ezt a római köményes céklát, nagyon-nagyon finom. Most viszont már tudunk hozzá saját céklát is termeszteni, úgyhogy már csak a római kömény jelzik hozzá.
5: Hát akkor van egy új terv. Gábor, most téged kérdezlek Patinak a kertjéből. Mi számodra a legkedvesebb növény, mi okozta a legnagyobb kihívást? Van-e valami olyan különleges, akár sztorid, ami egy növényhez már ebből a kertből kötődik?
7: Hát a sztori elég sok van. Most így hirtelen, hogy melyik az, ami szalonképes, azt nem is tudom. De egyébként én el vagyok ragadtatva minden alkalommal. Én nagyon sokat tudok bosszankodni, hogy miért nem terem annyi abból, amiből tavaly nagyon sok volt, és akkor most mit fogok csinálni? És akkor mondta, old meg, mondja ő, hogy oldjam meg. Mert vannak
5: hát
7: ilyen...
5: Hát nosza, abból, ami oda képesség.
7: Mert igen. Tényleg minden, most elkönyvődök egy gyors mondata, hogy minden év más, és nem tudsz kitalálni egy alapreceptet, mert a tavasz ilyen, akkor a nyár olyan, és amit tavaly halomban nőtt az egyik paprikafajta, idén, ha beleszakadsz, sem tudod töredékét sem felmutatni, pedig már te tervezel ilyenekkel.
6: És ugyanazt csinálod vele, és ugyanazt gondozod, és így sem.
7: És az, hogy az a rengeteg zöldség, nem tudok kiemelni, volt olyan padlizsán az első években, 1,60 kg sikeredett, és nem volt túlérve, nem volt kemény a magja, nem csípett, és én nem, ilyennel még életemben nem találkoztam.
6: Ezt ugyan... viszont most én tudom.
5: Akkor mesélj el, Pati!
6: Erre a kérdés meg, akkor én tudok válaszolni.
5: Most nem, azért elmondom a rádió hallgatóknak, hogy Gábor most fölhúzta a szemöldökét, a plafont nézte pár másodpercig, de mint egy jó társ átadta Patinak a szerepet. Hallgatunk, Pati!
6: Nagyon szeretjük a dél-kelet-ázsiai ételeket, és volt egyszer évekkel ezelőtt egy olyan karácsony, amikor egy tomkágájt készített a Gábor a családi karácsonyi vacsorára, amit a gyerekek nagyon-nagyon megszerettek, és azóta azt szeretik, hogyha karácsonykor van egy hagyományos karácsonyi leves nálunk, a tomkágáj. És amikor a kertben már megtermett a tájcitromnád, a gyömbér, a kurkuma, és már volt egy kaffir lime fácskánk is, aminek a levelét is fel tudtuk használni, akkor az volt, szerintem mondhatom, hogy mind a kettőnk számára nagy élmény, hogy ezt a dél-kelet-ázsiai, arra a régióra jellemző levest, annak a régiónak a fűszereiből tudta Gábor úgy megcsinálni, hogy minden ilyen fűszernövény frissen a kertből érkezett.
7: Hát a kurkuma nem, ugye azt nem abba tesszük, meg próbálkoztunk galangállal, amik autentikusan oda, de az tök érdekes, a gyömbér az így nő, a galangál, a kínai gyömbér meg ilyen kis, az sokkal kevesebb. De való igaz egyébként, hogy a tomkágáj az ilyen leves, hogy az ilyen nálunk a halászléval van paralel, és a gyerekeknek minden karácsonyunk, hogy gyerekek, hát a legkisebb is már 23-24 éves, tehát úgy gyerekek, de mindig kötelező ezt csinálni, és tényleg teljesen más, amikor a kaffinai levelet teszeded le, meg a tájcitromnádat, akkor majd a mélyhűtőből vesszük ki, mert az októberben születre kerül, de hogy ez egy akkora flash egyébként, ez az összes ilyen, hogy bemész, egész évet te pátyolgatod, ott van a fólia sátorban, de az a citrom, a tájcitromnád az olyan, mint egy, melyik az a nagy bokor, amit nő?
6: Pampafű.
7: Akkora az egész, és valami ilyen hüvelykújnyi töveket szedsz ki belőle októberben, és valami elképesztő más az aromája, meg az a frissesség, hogy tulajdonképpen az zöldet is bele tudod vágni, mert nem, tehát minden más, tehát nehéz kiemelni így, vagy amikor olyan paprikák jönnek ki a fólia sátorból, mondjuk úgy augusztusban, tehát nálunk tényleg nem az van, hogy meg van gyorsítva, és a paprikák is sokkal később jönnek, mint amit egyébként az ember megszokott az életében, vagy a boltban szinte mindig lát. De amikor ilyen M10-es rekeszekkel két hetente jönnek le a nagy kápia-szerű piros meg a narancsága paprikák, és egyszerűen már azon sírsz, hogy miért fog elfogyni majd októberben a nagyja, de egyébként olyan szerencsések vagyunk, hogy még Mikuláskor lehet a fóliából paprikát szüretelni, ami nem olyan piros, zöldnek elég zöld, viszont ha megsütöd, de a miénk. És ha megsütöd a serpenyőbe, akkor nagyon finom tud lenni az egész. Nagyon sok ilyen van, de én azt gondolom, hogy az ember mert annyira benne van ebbe, hogy nem is eszünk más paradicsomot. Tehát nagyon nehéz kivárni a következő nyarat, de hogy azt tesszük, amit elteszünk a mélyhűtőbe, és akkor abból főzünk.
6: Vagy levest, a szalt paradicsomot.
7: Vagy a szalt paradicsomot az üvegből, de hogy annyira megszokja az emberét, minden zöldségnek más az íze.
5: Annyira ismerem ezt az érzést, amiről beszéltek, mert hát én csak egy citromfát pátyolgatok otthon, de nagyon szép termést hozott, és nagyon vigyáztam rá, és amikor a férjem megbetegedett, akkor azt mondtam, hogy jó, most akkor viszont ezt a termést leszedjük, és a teába. Így és az illata, az aromája, ahogy az illó olaj szinte úszott a teának a tetején, és betöltötte az egész szobát, az egész nappalit. Szóval én akkor átéreztem azt, amiről ti most itt nagyban beszéltek.
7: Képzeld, hogy ez cukkinire is igaz, hogy, hogy olyan lassabban nő, nincsen meggyorsítva semmivel sem. Attól a naptól, attól a sok melegtől édeskésebb lesz az íze, és most már tudom, hogy van annyiféle cukkini is, hogy az egyik a Fiorentini, az a zöld, sárga, csíkos, ilyen nagy, sokkal lisztesebb, sokkal jobb a mi termékünkhöz, amikor megsütjük és úgy pároljuk meg utána, mert nem az a nagyon vizes, mint a bolti. És ezért ilyen van az ember, már sokkal okosabb, meg tud alkalmazkodni.
6: Hát, vagy amikor egy önbérizómát kiszedsz frissen a földből, ami ilyen lédús, harsogóan friss, és nem ez a szálkás és fás, teljesen más élmény, azt így frissen felhasználni.
7: Meg eszed, mint a tavaszi krumplit, és hogy elképesztő, hogy az, amikor most már nőnek a szederbokrok, nekünk nincsen sok gyümölcs, de ezek a bogyósokból azért már van, és tavaly, vagy idén nyáron, tehát az előző szezonban, hát ilyen 8-9 kilót szedtünk le, ami a mély hűtőbe ment, és egyébként amit frissen ment a vendégeknek a desszertbe, és annak más az íze, minden a más, és amikor reggel kimész, és ezt leszeded, és ott a madarak ott még kiabálnak, ezt nem lehet helyettesíteni. És úgy vagyunk mind a kettő, nagyon bánnám, hogyha akármi miatt is ez a dolog megszűnne, és el kéne menni valahová, valamit csinálni.
6: El kéne menni dolgozni, mert tényleg én legalábbis azt szoktam mondani, hogy én soha nem érzem munkának azt, amit a kertben csinálok, hanem így olyan, hogy így azt érzem, hogy milyen jó, hogy én így azt csinálom, amit akarok egész nap, de közben meg
7: de közben magunk, meg lesz egy csomó magunk rabszolgái vagyunk, mert nem csináljuk okosan, mert ami a csövön kifér, azt ameddig tart a szezon, meg utána is még a karácsonyig, de hogy valahogy egyébként annyira más ez a szabadság, a saját magad rabszolgás szabadsága, hogy egyszerűen elképesztő ez az egész, és benne vagy abban a természetben, amiben én sosem éreztem magam benne, de mióta benne vagyok, én nem tudom, teljesen más az egész.
5: Na most titeket hallgatva ebben az elmúlt fél órában, és különösen annak fényében, hogy Pati azt az ételt említette Gábor konyhájából, amit legelőször fogyasztottatok el együtt közösen, és Gábor pedig azokat a növényeket emelte ki, amik felhasználásával készülnek el minden évben a karácsonyi ebédek vagy vacsorák. Szóval ennek tükrében is azt kell, hogy mondjam, hogy van egy kollégám, Megmenemi Márk, rádiós műsorvezető, aki szintén nagy kertész, és van neki egy mondása, hogy a boldogság a kertben terem, és én biztos vagyok benne, hogy Márk nem haragszik meg, hogyha én most kiegészítem az ő mondását, hogy a boldogság a kertben és a konyhában terem. Nagyon örülök, hogy megismertelek benneteket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
6: Mi is köszönjük
7: szépen. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk, nagyon élveztük.
5: Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom, mai vendégem a séf és a kertész volt, vagyis Török Patrícia és Horváth Gábor. És hogyha vissza szeretnétek hallgatni a velük készült beszélgetést, akkor megtehetitek, ha rákerestek a Spotify-on az Egy Életem csatornámra. Újabb vendégeimmel egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt várlak benneteket, búcsúzik a műsorvezető. Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
8: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
8: De hol? túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
8: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
8: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
11: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
12: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód. A Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
13: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, megdőlt a hajnali hideg rekord. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
5: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
4: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről többek között Béatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznének a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Az előzetes adatok alapján szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hideg rekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárd Darócon 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet. Ez 1 fokkal kevesebb, mint a korábbi rekord, közölte a Hungaromet. Azt 1986-ban rögzítették olyan tetőn. Az ország nagy részén tiszta derült idő valószínű, a nap további részében és holnap a délelőtti órákban is ez lesz jellemző, majd délután növekedhet meg néhol a fátyol és gomoly felhőzet. Elszórtan kisebb esők, záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat majd. Élénk lesz a délies irányú szél, a 10-17 fokos minimumok után holnap napközben 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd. A záporok, zivatarok környezetében esik vissza a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Vajon lehet-e egyszerre kedvesnek és erősnek is lenni a vezetői székben, egy olyan iparágban ráadásul, ahol a vendégélmény mindent felülír? Lehet-e egy több szállodából álló piacvezető turisztikai vállalat értékesítési és marketing szervezetét úgy irányítani, hogy közben az ember valóban biztonságban, vagy az emberek valóban biztonságban érezzék magukat? És vajon mitől lesz egy női vezető nem keményebb, hanem éppen emberibb, és ettől eredményesebb a vendéglátás világában? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Liptai Judit, a Danubius Hotels központi értékesítés és marketing igazgatója, aki nem csak egy közel 100 fős csapatot vezet, hanem közösséget épít, női vezetőket kapcsol össze, nagyon sok mindent csinál, amiről majd mindjárt beszélgetünk. Judit, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon szépen köszönöm én a meghívást, köszöntöm a hallgatókat, téged is, Judit, örülök, hogy itt lehetek.
1: Ha azt mondom, hogy feleség, anya, vezető, mentor, író, akkor ezt milyen sorrendben rakod össze magadban?
2: Hát a szívemben az anyukaság van elől, meg a család fókusz, de az időt, hogyha nézzük, meg a mindennapjainkat, akkor a vezető gyakran megelőzi a családot, vagy szóval a család azért sokszor áldozatul esik a vezetői létnek, meg a karriernek, de hát nagyjából ez így szerintem tartható, hol az egyik, hol a másik van jobban fókuszban.
1: És hogyha nem a Danubius központ értékesítés és marketing igazgatójaként ébredsz, hanem csak Juditként idézőjelben, akkor mi az első gondolatod?
2: Akkor az, hogy a kutya ott fekszik a lábamnál, és a bundáját megérezzem, és átnézek bal oldalra, ott pedig a férjem mellkasa, és így a kettő együtt, ez ilyen nagyon nagy boldogság.
1: Mit jelent számodra a házigazdaság, és akkor egy picit induljunk el a szakmai irányba, de akár nézzük azt, hogy otthon és a szállodában egyaránt, ez egyébként ugyanazt jelentheti?
2: Nagyon sokban hasonlít. Egyébként én vidéki lány vagyok, és abban a korban születtem, meg voltam vidéki lány, amikor a vidéken az az igazi trakta, meg a vendéglátás az arról szólt, hogy a vendégek minden áron jól érezzék magukat, jó legyen nekük, vagy lehet, hogy még ez ilyen családi plusz megerősítés is a mi családunkban, de szóval nekem az nagyon fontos, hogy aki vendégségbe jön hozzám, és ezt így átkötjük én a Danubiushoz is, vagy a saját életemben a munkám során is, hogy jól érezze magát, jót kapjon, úgy menjen haza, hogy élményt kapott, hogy jól érezte magát, és hát ennek nyilván különböző technikai eszközei vannak, de nekem ez egy fontos dolog.
1: Egyébként a családban volt, aki turizmussal, vendéglátással foglalkozott, vagy ezen az úton te indultál el?
2: Nem, nekem édesanyám, édesapám is mind a ketten szállodában dolgoztak ott Egerben, viszont egyikőjük sem volt vendégkapcsolatban. Apukám ő műszaki vezető volt, anyukám meg áruforgalom, tehát hogy ők inkább ilyen háttér dolgokat biztosítottak, így, hogy vendég közelben, meg az a klasszikus turizmus, amire mi azt mondjuk, hogy emberekkel foglalkozni, abban ők nem voltak.
1: Gyerekként beleláttál ebbe a világba?
2: Persze.
1: Volt hát egy képed erről?
2: Ugye eleve az, hogy ők ketten egy munkahelyen dolgoztak, az volt a klasszikus, hogy ugye akkor 8-tól 5-ig tartott a munkaidő, nem volt mobiltelefon, nem volt, tehát ők 5-kor biztonsággal hazajöttek, és ők együtt azért megbeszélték a történéseket, hogy ki mit mondott, milyen helyzetek voltak, minden, tehát nagyjából én rengeteg embert ismertem az ő szemüvegükön keresztül, ugye a szállodában. A másik meg, hogy hát Eger egy kisváros volt, mondhatjuk így, és ott a szálloda, a Hotel Eger, az egy ilyen talpalatnyi luxust képviselt nekem. Az akkoriban egy új szálloda volt, teljesen külföldi vendégek, tehát nem tudom, 77-et, 78-at, ilyeneket írunk. Szóval azért az akkor egy teljesen más világ volt, és én nagy boldogsággal mentem be a munkahelyükre. És akkor beszívni azt, hogy mondjuk uszoda volt a szállodában, és annak mindig volt a szaunának egy illata, vagy egyáltalán ott nézni, amikor karácsonyra feldíszítették a szállodát, szóval az számomra egy ilyen teljesen elvarázsolt más világ volt.
1: És volt egy álmod, hogy mi leszel, ha nagy leszel? És hogy az találkozik-e azzal, ahogy most egy szálloda vezetője, vagy szállodacsoport?
2: Így kimondva nekem soha nem voltak álmaim. Mindig Például a lányaimat is, ha nézem, vagy a fiatalokat, most látom ezt a tudatosságot, hogy ők tudják, mit akarnak 3 év múlva, hol akar tartani, nem tudom. Nekem ez soha nem volt. Én nekem így jöttek lehetőségek, feladatok, azokat megcsináltam, és akkor valahova kilukadtam, és én a szállodaiparban soha nem gondoltam először is, hogy dolgozni akarok, de azt tudtam, hogy nekem az az érzés, amikor bemegyek egy szállodába, hogy én ott otthonosan mozgok, meg hogy olyan szépen felöltözött emberek között vagyok, meg szépen kidekorált terekben vagyok, az legyen meg.
1: Tehát ez a millió megfogott.
2: A millió, igen, igen. Szóval valami más, hogy a hétköznapi utcáról bemegyek egy ilyen csodaszép élménybe, az nekem nagyon kellett.
1: De most több évtizede vagy már ebben a világban egyébként, hogyha elutazol valahova a világ másik felére, akár akkor tudsz nem szakmázva utazni?
2: Tudok, sőt, szeretek is nem szakvázva utazni, de az nem múlik el, hogy nézem, hogy hol mennyi ember van, hogy mondjuk ülök egy kávézóban, és akkor nézem a pörgést, a forgást, hogy dolgoznak a felszolgálók, vagy hogy hányszor fordulhat itt meg a plac, vagy egy szállodában, hogy milyen szolgáltatásokat adnak a vendégnek, vagy hogy lehetne másképp, az nem múlik el. Szóval azt így tudat alatt mindig megjegyzem, vagy így ráfigyelek, de aztán ennyi. Ez inkább ilyen hobbi szinten is van. Tehát ez nem terheli meg az agyam.
1: Korábban egyszer egy interjúban úgy fogalmaztál, és akkor most idézem, pár évvel ezelőtti interjú, hogy most vagyok a csúcson. Mit jelentett, vagy mit jelent ez belülről? Ez nem tudom, hogy inkább a pozícióról, az emberi részről szólt.
2: Az a szép ebben a mondatban egyébként, hogy azóta is a csúcson érzem magam, tehát hogy ez egy ilyen hosszabb időtartamot ölel fel. Az egyik a karrieremben én azt gondolom, hogy most elértem oda, ahol gondolom, hogy a helyem van, vagy így lenni akartam, vagy lehet, hogy nem is lenni akartam, de eljutottam, és jól érzem magam. Tehát nekem nincs már ilyen, nem tudom én, milyen ambícióm, hogy még hová szeretnék fölfelé, vagy bármi más, tehát hogy én itt a helyemen vagyok. A másik, ami nekem sokkal fontosabb, hogy emberileg vagyok a helyemen, hogy így megérkeztem a saját életemben. Tehát nincsenek olyan gondolataim, hogy mit kéne másképp, hogy kellene. Nyilván van, hogy fejlődni szeretnék bizonyos dolgokban, meg nyilván van, hogy analizálom egy-egy helyzetem, vagy egy-egy mondatom, hogy ez hogy kellett volna, hogy lehetett volna jobban, de úgy mindent összevéve én most jól vagyok a bőrömben, tehát hogy egy boldog ember vagyok, elégedett, hálás.
1: Ezt nagyon jó hallani, és igen, azon gondolkodtam, hogy ugye említetted Egert, meg hogy hát az ember végigjárja a szakmai ranglétrát, és nem egyből egy nagy szervezet értékesítés és marketing vezetői székébe ül bele, de hogy ha most visszanézel a pályakezdő, vagy akár a 10-15 évvel ezelőtti önmagadra, akkor jó döntéseket hoztál.
2: Nagyon, igen. Sokszor az volt a megélésem, hogy nem én hoztam a döntéseket, hanem az élet, vagy az univerzum, vagy bárhogy fogalmazunk, de igaziból ezeket a döntéseket én hoztam. Tehát, hogy amikor jött egy új feladat, vagy lehetőség, akkor nem futottam el előle, hanem elvállaltam, bevállaltam, csináltam, küzdöttem, mert azt szeretem, hogy így ez a megfelelni vágyás, vagy hogy én ezt meg tudom csinálni, és azokat néha túl sokat is belerakva egy-egy helyzetbe, vagy egy-egy feladatba, de hogy azokat szépen én kiküzdöttem, megcsináltam.
1: Meg hát most nagyon sok mindenről fogunk, sikerekről is beszélgetni, de még itt mielőtt leültünk az interjúra, arról beszélgettünk, hogy ugye mindenki kifelé a szépet és a jót mutatja, és hogy a negatívumokról, vagy a kudarcokról, vagy a nehéz napokról nem beszélnek, de mi abban maradtunk, hogy ezekre is ki fogunk ma térni, és azt gondolom, hogy ez fontos is, hogy az ember ne csak a színes széles vásznot mutassa, hanem ahogy te is utaltál rá, mert erre utaltál, hogy küzdöttél, hogy nem mindig volt könnyű.
2: Nem, egyáltalán nem. Több ponton nem volt könnyű. Az első szakasz, az nekem az volt nehéz, hogy én nem tudok semmit kicsit csinálni. Tehát én nem tudok ilyen közép szinten, és ez az életem minden területére vonatkozik, tehát hogyha nem tudom, én dolgozom, akkor az tényleg az elején a pályámnak hazavittem, akkor én még ugye kinyomtatva nem volt, hogy otthonról e-mailen elérünk dolgokat, én kinyomtattam számokat, Excel táblákat, hazavittem, lefeküdtem a szőnyegre, körbe raktam, és akkor néztem a foglaltságot, meg hogy az átlagán, meg hogy jönnek, meg mit tudom én. Szóval, hogy akkor ilyen teljes mértékben kizártam magánéletet, mindent, és akkor csak a munkára fókuszáltam. Azért az úgy sok évet ölelt fel, ma már azt mondom, hogy van eredménye, meg hogy tök jó, hogy így van, meg nyilván akkoriban is voltak barátnők, meg bulisztunk, meg ide mentünk, oda mentünk, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy semmi életem
1: de
2: nem volt.
1: De hogy áldozatot követett, és hogy nem volt könnyű.
2: Igen, igen, és én hoztam döntéseket, nem volt magánéletem, nem volt családom, hanem akkor csak a munka volt jó pár éven át. És akkor nekem viszonylag későn, én 35 évesen szültem az első lányom, és azért addig én azt végigtoltam, mint egy szingli, ilyen karrierista, ahogy ma mondják.
1: Csak akkor az ember nem tudta, hogy...
2: Akkor még az ember nem tudta, hogy azt csinálja, és hogy ugye mi van előbb, a tyúk vagy a tojás, hogy azért foglalkozom ennyit a munkával, mert nincs más, ahová tegyem az energiát, vagy ez a kettő így hogy függ össze. De szóval azt is azt gondolom, hogy igen, nekem ez így indult az élet. És akkor utána lett saját családom, akkor nagyon sokszor volt az a döntéshelyzet, hogy ugye én hozzá vagyok egyfajta tempóhoz, meg munkastílushoz, meg van önmagammal szemben egyfajta igényességem, hogy milyen munkát adok ki a kezemből, vagy hogy kell azt megcsinálni. Hát és amikor család van mellettem, meg úgy sok felé kell az energiát tenni, azért nagyon sok döntést kell hozni, amiket ma így utólag nem biztos, hogy jó döntéseket hoztam, vagy hogy ma ugyanígy csinálnám, de akkor abban a helyzetben ezt tudtam, ennyi, ez volt a legjobb, amit tettem, és szóval így, ha visszagondolok, akkor néha vannak helyzetek, amikre azt mondom, hogy nem biztos, hogy pontosan így kellett volna, de igaziból ezt a mai fejemmel mondom, az akkorival meg kiváló döntésnek bizonyult, és nem, tehát visszafelé már most minek?
1: Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk, vendégem a stúdióban továbbra is Liptai Judit, a Danobius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója. Tartsatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Vízivárosban az FM 98-as frekvencián.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést Liptai Judittal, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatójával, és azt javaslom, hogy azért nézzük meg ténylegesen, hogy honnan indultál, milyen úton, és én nagyon köszönöm, hogy beavattál a dilemmákba. Már beszéltünk arról, hogy ez nem mindig könnyű, tehát hogy ez nagyon fontos, és engem megfogott egy mondat, amit mondtál, hogy nem tudok semmit kicsit csinálni. És azt gondolom, hogy ez azért jellemez egy embert, és ugye ha onnan indulunk, hogy Eger programszervezés értékesítés, mikor érezted először azt, hogy ez a szakma a te hivatásod?
2: Ugye én annyira ellenálltam ennek a szakmának, hogy én külkerfőiskolára jelentkeztem, mert hogy én láttam anyujékat, hogy azért az akkori fogalmak szerint egy stresszes életük volt, vagy szóval, hogy voltak helyzetek, amik nehezek voltak, meg hogy éjszakázás van, meg láttam sok családot széthullani, szóval, hogy ez nem biztos, hogy egy olyan egyszerű szakma, és én külkerfőiskolára mentem, és Budapestre, és visszaköltöztem Egerbe, és nekem állásom volt, hogy én egy szakközépiskolában fogok németet tanítani. Úgyhogy ez így teljesen mindent megtettem, hogy ne ezen a pályán legyek. Míg nem, anyukám még akkori főnöke haza üzent, hogy hát ilyen nyelvtudással, meg ilyen pörgős attitűddel, meg jellemmel, hogy nehogy már ne szállodaiparba dolgozzak, és hogy menjek be egy interjúra, és akkoriban ez egy nagyon kezdetleges pozíció volt, hogy értékesítés, akkor kezdtek el rájönni, hogy ugye ahhoz, hogy megfelelő számú, meg minőségű vendég legyen egy szállodában, azért kell tenni lépéseket. Hiszen addig ahhoz volt mindenki szokva, hogy áramolnak Magyarországra a turisták, hiszen olcsók vagyunk, híresek vagyunk, jó a kaja, jó a cigányzene, és az egy olyan időszak volt, amikor így külföldről, nyugatról kezdtünk átvenni egy-két ilyen standardet vagy szakmaiságot, és akkor kezdődtek az első értékesítő emberek, vagy hogy proaktív módon, tudatosan akarjunk a vendég után menni. És hát felvettek engem értékesítőnek a szállodában, azt se tudtam, hogy mi ez, nagy szerencsémre a főnököm sem, szóval, hogy aki nagyon kedvelt, és tényleg egy nagyon jó párost alkottunk, és hát szépen lassan így beletanultuk, hogy mit akarunk, viszont onnan nagyon gyorsan jött nekem egy lehetőség, hogy Németországban a szálloda láncnak, ahol dolgozom, annak van egy külföldi képviselete, és hogy oda keresnek embert.
1: Ez volt Hannoverben.
2: Ez volt Hannoverben, és én ugye jó németes voltam, és akkor én beleugrottam, hogy persze, menjünk, próbáljuk ki.
1: És akkor magyar szállodát értékesítettél külföldön.
2: Igen, egy magyar szállodaláncot értékesítettünk külföldön buszos utazási irodáknak. Hát ez megint egy olyan helyzet volt, hogy fogalmam nem volt, hogy... Tehát ugye én azért ezeket a feladatokat így bátran vállaltam, és akkor se tudtam, hogy mit fogok csinálni, vagy hova megyek, és megérkeztem, és akkor egy 3 évet ott töltöttem.
1: És akkor ugye onnan indultunk, hogy mikor érezted, hogy ez a hivatásod, akkor ez már viszonylag korán?
2: Ott már, mikor Hannoverbe mentem, én ott azt már nagy elánnal, meg nagyon akartam, annak is örültem, hogy kiválasztottak, azért ez 92-t írunk, akkoriban nem más volt annak a megítélése, hogy külföldön dolgozni. Az akkoriban egy nagyon nagy dolog volt nyugaton dolgozni, tehát nem most bárki bármerre szabad az út mehet. Nekem az vidékről Nyugat-Németország, szóval, hogy...
1: Ez egy nagy lépés volt. Igen. Utána jött a Kempinski, ha jól tudom. Utána ott mit tanultál, Kempinski. Mit vittél onnan tovább magaddal?
2: És a Kempinskiről is az, hogy mennyire tudtam az elhivatottságom, hogy én Hannoverből valamikor hazajöttem egy szünetre, vagy nyári szünetre, vagy karácsonyi szünetre, és Budapesten töltöttem bármi okból, nem tudom, már pár napot, és akkor építették a Kempinskit, és láttam a nagy darukat, meg láttam, ahogy építik, és nekem így átfutott az agyamon, hogy Istenem, de jó lenne egyszer itt dolgozni, hogy ez egy luxus szálloda lesz, és biztos gyönyörű lesz, és 5 csillagos szálloda, úristen. És akkor hazajöttem, beadtam oda a pályázatom, de még néhány hónapra elhelyezkedtem máskor, amikor fölhívtak telefonon, hogy érkezett egy új vezető, és tetszik neki az önéletrajzom, és hogy fáradjak be. És akkor így jött a Kempinski.
1: Ez egy nagy iskola volt, mert azért egy 5 csillagos szállodában dolgozni, azért az valahol a szakma csúcsa.
2: Nagyon. Nagyon, és hát akkor 95-öt írunk. Nekem eleve az ugye az eddigi karrieremben nem szerepelt ilyen, hogy kőkemény standardek vannak, egy kőkemény brand van, akinek megvannak az előírásai, hogy hordhatjuk a hajunkat, milyen fülbevalót hordhatunk, milyen színű körömlak, szóval, hogy...
1: Hogy a legapróbb részletekig minden nagyon, szabályozó nagyon, volt, meg nagyon. Kellett felelni.
2: Meg kellett felelni, be kellett tartani az előírásokat, és hát ott a

0: és ők jöttek be, és nekem borzasztóan tetszett, amit én akkor kívülről úgy ítéltem meg, hogy ők szabadok, hogy ők úgy osztják be az idejüket, ahogy akarnak. Nincs ez a sok előírás, ez a sok keret, ami őket körbeveszi, és nekem nagyon tetszett, és magamban úgy nekem megszületett, hogy nekem ez lenne a következő lépés.
1: Saját cég,
0: igen.
1: Beleugrottál?
0: Nem, mert mikor beleugrottam volna, akkor a Danubiustól kaptam egy megkeresést, hogy ügyfelektől sok jót hallanak rólam, és hogy szeretnék, hogyha átmennék oda dolgozni. A Danubiust akkor vette meg a jelenlegi tulajdonosunk, egy angol családi vállalkozás.
1: És akkor már 98-ban
0: ez 98, vagyunk. Így van, és akkor ők szerették volna egy kicsit új alapokra helyezni a céget, egy kis vérfrissítés, megnézni, hogy mit lát másképp, és akkor én így átmentem a Danubiushoz dolgozni, azt is szerettem. Én azt gondolom, most már így utólag visszanézve, hogy én mindenhol szerettem, ahol alkotni, megépítkezni lehet. Ahol megbíznak bennem, nem kell, nem ül a fejemen valaki reggeltől estig, nekem az fontos, hanem szabad szellem lehetek, és valamit létrehozhatok. Nekem ez a kettő, azt hiszem, ami így végig kíséri, hogy ahol jól éreztem magam, ott ez a kettő mindig megvolt.
1: És hát a vezetői attitűdhöz ez a hozzáállás az biztos, hogy nagyon szükséges. Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Liptai Judittal, a Danubius Hotels Központi Értékesítés és Marketing igazgatójával beszélgetünk szakmáról, szakmaválasztásról, karrierútról, nagyon sok mindenről. Mindjárt megyünk bele a részletekbe, hamarosan innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a

Sivaforce, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
1: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
0: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Lipta Judit, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója, és hát eddig megnéztük, hogy milyen pályaívet futottál be, Judit, és hogy mennyi kihívás volt, amikre be úgy mindig beleugrottál. Jött egy újabb lehetőség, és merészen neki mentél. Most viszont már ugye közel 100 ember munkájáért felelsz, és direkt így fogalmaztam, hogy felelsz. Milyen vezetőnek tartod magad ma?
2: Nyilván a csapatomat kellene megkérdezni, hogy ők mit gondolnak, amit sokszor hallok, és aminek nagyon örülök, mert előbb hallottam, mint hogy kitűztem volna magamnak ezt a célt, de azt szoktam rám mondani, hogy hiteles vagyok. És nekem az nagyon sokat számít. Tehát, hogy amit mondok...
1: Szakmailag, emberileg?
2: Aha, igen. Uh-huh. Mind a kettő. Hogy amit mondok, azt én úgy is csinálom, meg amit ígérek nekik, az az van. És nekem nagyon fontosak emberileg, hogy rendben legyenek azok, akikkel körbeveszem magam. Tehát nekem az az egyik legfontosabb dolog, hogy megbízhassak abban, aki ott van a közvetlen környezetemben. Ők is megbízhatnak bennem. És ez egy hosszú út volt, mire oda elérkeztem, hogy most kijelentem, hogy csupa olyan ember van körülöttem, akivel nagyon szeretek együtt dolgozni, és hogyha minden leürülne, és újra kellene választani, akkor is őket választanám. És szerintem ez fontos, hogy így ilyen nyitottak vagyunk egymás előtt, meg merünk önmagunk lenni, merünk esendők, én is merek előttük sebezhető lenni, esendő lenni, és azt gondolom, hogy ettől van egyfajta ilyen bizalom, meg egyfajta ilyen nagyon összetartás így közöttünk. És én például a vezetésről azt gondolom, hogy az egy feladat. Tehát, hogy az, én nem vagyok náluk jobb, Én nem vagyok náluk ügyesebb, okosabb, sőt, a szakértőim az ő területükön sokkal többet tudnak a témáról, mint én, hála a jó Istennek, mert így nem szűkítem le a lehetőségeinket.
1: Hány fővel dolgozol most együtt?
2: Hát, akik nagyon a közvetlen riportjaim, ők 12-en vannak, és akkor nekik vannak még csapataik.
1: És akkor így jön össze ez a közel 100 fő.
2: Igen.
1: Egyébként ilyen nagy csapatot hogyan lehet valódi csapatként kezelni, vagy valódi csapattá alakítani?
2: Hát, ami az én fejemben van, hogy lehetne, azt nem tudom megvalósítani, tehát azt, hogy a 80 vagy 100 ember, mi együtt elmenjünk kirándulni, vagy én mindenkivel legyen egy szál, azt nem tudom megvalósítani. Tehát többnyire az van, hogy én a saját vezetőimmel igyekszem mély, meg jó kapcsolatot ápolni.
1: És ott egy bizalom, hogy ők viszont ezt tovább tudják vinni.
2: Így van. Uh-huh. Abba viszont soha nem szólok bele, hogy ők kikkel dolgoznak, az ő csapataikat úgy alakítják, ahogy szeretnék, mert szerintem az fontos, hogy ők is érezzék jól magukat a saját csapataikkal, szóval ha ez nekem megadatik, hogy megbízhatok, meg olyan emberekkel dolgozom, akivel szeretnék, akkor ez nekik is jár. Úgyhogy így állunk össze. Volt már olyan, hogy tartottunk ilyen sales napot, ahová minden sales-est meghívtunk, az programot állítottunk össze, meg komoly munka előzte meg, de az régen volt, tehát valószínű itt lenne az ideje egy újnak, de nem tudok mindenkivel. Tudom őket, ismerem őket, a vezetőimön keresztül eljön, ha bárkinek problémája van, vagy magánéletében nehézségek vannak, szóval mindig követem, mindig tudom, hogy kivel mi van, de így személyesen nem tudok mindenkivel kapcsolatot ápolni.
1: Felírtam magamnak menet közben a kemény és vezetői döntéseket, azokat, amiket nem szívesen hoz meg az ember, hogyan állsz ezek. Akár elbocsátás, akár...
2: Én mindig azt gondolom erről, hogy én azért vagyok vezető, mert megbíznak bennem, hogy ezeket a döntéseket is meg tudom hozni.
1: Tehát, hogy ez ezzel jár.
2: Ez ezzel jár, ez a feladat, és nekem mindig azt kell észben tartanom, hogy a cégnek, a vállalatnak mi az érdeke, meg mi a célja. Én arra szerződtem, meg engem arra szerződtettek, és nekem azt az eredményt, azt a célt kell elérni, és az az út, ami oda vezet, azon meg vannak nehézségek, meg vannak keményebb bukkanók, de azokon is túl kell menni.
1: Ezeket hogy éled meg? Hát mennyi időt vesz igénybe, hogy ne foglalkoztasson, vagy helyére tegyed?
2: Hát most ezt hogy fogalmazzam, hogy ne tűnjek ilyen
1: szívtelennek.
2: Kemény, igen, szívtelennek, de nem egyszerű
1: meg
2: a feladat,
1: a
2: nem egyszerű feladat, amikor ott ül az ember. De mire ott ülök, nekem már addigra És tudnom kell, hogy miért, és hogy ebben mi a pozitív hozadéka a szervezetnek, a vállalatnak, hogy most az történik, ami, és onnantól nekem ez is egy feladat. És nagyon gyakran meg azt is érzem, hogy annyira rettegünk a változástól, meg a váltásoktól, és hogy sokszor egy-egy embert felszabadítok nagy nyomás alól, vagy sokkal jobb dolog történik vele, és valamikor azt mondja, hogy de jó, hogy így történt, mert ő nem volt a helyén, vagy valóban nem tudott úgy teljesíteni, vagy már nem akart úgy teljesíteni. Szóval nekem ezzel nincs, nekem ezek feladatok.
1: Amikor az interjú előtt telefonon néhány szót váltottunk, akkor nekem megütötte valami a fülemet még hozzá, hogy egyből úgy fogalmaztál, hogy nyílt kártyás játékos vagyok, és ez nekem egyébként nagyon tetszett. Hogyan működik ez a vezetésben? Hogyan működik ez a te szakmai mindennapjaidban?
2: Hát nagyon nehéz, mert én alapvetően annak vagyok híve, hogy mondjuk, amit gondolunk, fogalmazzunk meg egy problémát, rakjuk ki az asztalra, beszéljük meg, kinek mit kellene másképp, vagy mi az elvárás felém. És akkor azt dolgozzuk föl, beszéljük meg, menjünk tovább, csináljuk úgy. De ez azért egyrészt nekem van egy, hát nem tudom, hogy fogalmazzam, egy ilyen nagyon direkt kommunikációs stílusom, amin nagyon igyekszem finomítani, de azért van ez a ilyen lehengerlő módon, odarakok valamit, vagy kimondok valamit, és helyenként az bántó, sértő, és nekem ebből azért már voltak problémáim, vagy bántottam meg embereket, sértettem meg embereket, és az utána az sok, például azt sokkal nehezebben, vagy tovább cipelem magammal, vagy azon sokkal többet így analizálom, meg fogalmazgatom, hogy ezt nem kellett volna, vagy túl erősen fogalmaztam, vagy ez a direktség, ez nem mindig jó, vagy nem mindig tartott a másik fél, amit én neki oda az arcába vágok, úgyhogy ezen nagyon kell így magamon dolgozni, meg ezen nagyon igyekszem figyelni rá, de ezzel együtt azt gondolom, hogy én nem szeretem egymás háta mögött beszélni, nem szeretem, hogyha kerülgetünk valamit, vagy mind a ketten tudjuk, vagy többen egy területen tudjuk, hogy valami nem működik, akkor én azt szeretem, hogy beszéljük meg nyíltan, hogy mi az oka, hogy tudunk változtatni rajta, tudunk-e változtatni rajta, milyen áldozatokkal jár, vagy mivel jár, és akkor így menni tovább. Úgyhogy ezt értettem alatta.
1: Folytassuk innen, köszönöm, hogy mindezt eddig megosztottad velünk, mert hogy beszélgetünk tovább Liptai Judittal, a Danobius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatójával. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy picit megvizsgálnunk a szektort, annak a sajátosságait, a nehézségeket, amik az elmúlt években voltak, és hogy most mi a helyzet a turizmus vendéglátás világában. Úgyhogy tartsatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Liptai Judit, a Danumius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy nyílt kártyás játékos vagy, Judit, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan látod a szektort, a jelenlegi helyzetet. Ugye az elmúlt évek azért nem kimelték a turizmust, akár a Covidra, akár az energiaválságra gondolunk, és ilyenkor mutatkozik meg igazán a vezető, hogy visszakössek oda, hogy miről volt eddig szó. Mi történik egy sales, egy marketing szervezettel, amikor akár egyik nap a másikra eltűnik a vendég.
2: És úgy tűnik el, hogy 2019 volt a mi cégünk életében a csúcsok csúcsa, tehát mind bevételben, mind profitban, ez egy fantasztikus, tehát szépen lassan építkeztünk évek folyamán, és 19-ben tényleg a csúcson voltunk, és hát vártuk, hogy akkor még növekedés, meg mohó módon ott ültünk, hogy akkor hogy tudunk még többet termelni, meg több profitot, és hát ebbe érkezett meg a Covid, amire én ma már kicsit szégyellem, de akkor nagy naivan azt mondtam, hogy hát ez minket nem fog érinteni, hiszen alig 2%-a a vendégeinknek az ázsiai vendég, úgyhogy biztos, hogy semmi baj nem lesz, és akkor összehívtunk meetinget, és azt mondtuk, hogy lehet, hogy a rendelési állományunk akár 50%-át is elveszíthetjük, tehát hogy így indultunk neki, teljes tudatlansággal.
1: Nem volt a képben.
2: De az, hogy mi utána bezárjuk a szállodákat, hogy a felhalmozott készleteket, ételeket el kell, hogy tüntessük meg, hogy az embereket egy Excel táblába kell összeírnunk, és személyekről, meg sorsokról kell döntenünk, azt szerintem egyikünk sem, legvadabb álmaiban sem gondolta. És nagyon gyorsan, nagyon vágtázva megérkeztek ezek a feladatok, és hát akkor tényleg naponta a vezetői meetingeket tartottunk, hogyan megyünk tovább. Szerintem nagyon gyors és jó döntéseket hozott a vezetőnk, a vezérigazgatónk, és akkor úgy mindnyájan beálltunk irányba, és akkor tudtuk, hogy mi a dolgunk, mi a feladatunk. Zártuk be sorba a szállodákat, akkor ugye a különböző rendeleteknek meg kellett felelni, egészségügyi előírásoknak, akkor a szakmai előírásoknak, szóval, hogy úgy hirtelen ránk zúdult minden, de azt szerintem azok olyan helyzetek, ahol nincs idő, meg nincs szüksége az embernek arra, hogy gondolkodjon.
1: Nem a miérteket kell keresni, hanem a megoldást.
2: Ott csapatba össze kell állni, és gyerünk előre, és ezt csináltuk egyébként, szóval sok helyzetben szerintem nagyon jókor jó döntést hoztunk, úgyhogy így túl lettünk a Covidon. Embert próbáló volt, nagyon sok munkavállalótól elköszöntünk, volt, akik maguktól mentek, jöttek az állásidő, szóval, hogy azért ott beosztani, ki mikor maradjon, figyelni arra, ki az, aki családos, vannak sokan, akik férfeleség dolgoznak a Danubiusnál, akkor ott arra figyelni, hogy egyikőjük mindig keresőképes legyen, szóval ott szükség volt mind a vezetői kvalitásainkra, mind az emberi hozzáállásra, és ezzel együtt nyilván okoztunk sérüléseket a legjobb szándékunk ellenére is. Sokan elhagyták a szakmát is, nem csak a céget, hanem szóval, hogy az egy
1: emberpróbáló
2: időszak, meg olyan, az egy komoly, szerintem így az egész turizmusnak az egy nagyon komoly mérföldkője volt.
1: És hát tanulás. Mert gondolom, sokat igen. Tanultatok belőle, igen. Hogyan építetted újra a csapatodat a Covid után?
2: A kulcsemberek megmaradtak. Szóval ők kiálltak mellettem, és hogy az nagyon jól esett, hogy ott volt állásidő, mindenki ajánlotta, hogy megy, csináljuk együtt, figyeltünk egymásra, nagyon sokat online meetingeltünk. Akkor például azt is megéreztük, mondjuk arra nagyon jó volt, hogy az a típusú munka nem volt, hogy csoportokat kellett visszaigazolni, vagy szerződéseket kellett kötni, viszont mivel munkánk volt, meg dolgoztunk, ezért akkor azt mondtuk nagyon hamar magunknak, ezért egyébként úgy büszke vagyok magunkra, meg a csapatra is, hogy oké, de ne töltsük tétlenül ezt az időszakot, hanem mi van olyan feladatok, amikre azt mondtuk eddig a múltban, hogy nincs időnk rá, mert a napi üzemelés, meg a napi munka mellett nem jut rá idő.
1: Tudsz erre példát mondani?
2: Standardeket írtunk, olyanokat, ami mentén dolgoztunk, azokat most írásba, a brandről rengeteg dolgot megfogalmaztunk, kidolgoztunk, nagyon sok olyan policies, procedures, ezeket feltöltöttük, hogy akarjuk. Ránéztünk a szervezetre újra, azt mondtuk, hogy próbáljuk meg úgy, hogy nincs semmi, és ne azt mondjuk, hogy mind változtatnánk, hanem a jelenlegi állás szerint, a jelenlegi szállodai mennyiség mellett, hogy építenénk fel a szervezetet. és a 21. században. Mert ugye az előző években nyomtuk a mindennapokat, csináltuk, de nagyon ritkán álltunk meg úgy, hogy most...
1: Tehát nem kérdőjelezi meg az ember a működés alapjait.
2: Nem. Például ezt tanultuk a Covid-nál, hogy azóta rendszeresen megállunk egy percre, akár minden évben is.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a krízisből mit tanultál meg emberként, vezetőként, nagyon akár sokat. Az emberekről is.
2: Például nekem volt az a része is a krízisnek, ugye először is mindig azt mondtuk, hogy na, ha bárhol a szállodaiparban nincs home office, lehetetlen, elképzelhetetlen.
1: És hiszen akkor, ott a vendég.
2: Hiszen ott a vendég, de az irodai dolgozóknak se, azt se kérdőjeleztük meg soha. És utána hirtelen egy évig home office-ból dolgoztunk, és voltak feladatok, amiket kiválóan el tudtunk végezni, és megvalósultak. Tehát ez mondjuk, ez is egy nagy tanulsága volt. Nyilván, aki vendég kapcsolatban van, az nem tud home office-ból egy kacsasültet felszolgálni, de sok adminisztratív dolgot el lehetett végezni. Eleve rendszereket fejlesztettünk, akkor Teams csoport, meg ezeket az eszköztárokat kifejlesztettük, hogy tudjunk kommunikálni egymással. Sok időt megspóroltunk azzal, hogy nem voltak ezek a másfél órás bejárások, utazások, az is. És mondom a szervezetet, hogy újra gondoltuk, hogy bizonyos funkciókat központosítottunk, mindenre ránéztünk, hogy tudjuk hatékonyan elvégezni. Ezek mind-mind nagyon fontos hozadékai.
1: És egyetértesz azzal, hogy a krízisből derül ki, hogy ki a jó vezető? Vagy hogy ki a vezető egyáltalán?
2: Azt nem gondolnám, hogy abból derül ki, de szerintem az is egy nagyon fontos része az egésznek, hogy valaki egy krízisben hely tud állni. Csak aki krízisben tud jó lenni, attól még nem jó vezető. Azt
1: hívjuk, de nem biztos, hogy jó vezető a mindennapokban.
2: Így van, mert reméljük, hogy nem mindig krízis. Vagy biztos van olyan iparág, vagy olyan cég, vagy valahol, ahol gyakoribb a krízis, és oda ők valók. Mindig tüzet kell oltani, de alapvetően szerintem ez egy nagyon fontos. Meg azt is gondolom, és ezt a Covid alatt nagyon megerősítve éreztem ebben magam, hogy amikor békeidő van, akkor építkezünk. És az, hogy ott az emberekkel milyen kapcsolatot alakítunk ki, meg mennyire elkötelezettek az embereink, azt a békében, én mindig azt szoktam mondani, hogy a paradicsomban nincs fejlődés. Amikor paradicsomi állapotok vannak, ott az ember csinálja a mindennapokat, eszébe se jut, hogy ő fejlődjön, vagy elgondolkodjon, hogy lehetne jobban szerintem. És amikor jön egy ilyen krízis, na ott van az, hogy állnak mellettem az embereim, mennyire támogatnak, mennyire elkötelezettek, mit bírnak ki, amikor azt mondjuk, hogy figyeljetek, elveszünk a fizetésetekből, vagy most ti nem fogtok minden hónapban dolgozni. Az a bizalom, az nem akkor épül ki, hanem az előző paradicsomi állapotban.
1: Igen, mert ezen is gondolkodtam, hogy hogyan lehet, vagy hogyan tudtad te például a lelket tartani az emberekben, miközben mondjuk neked sem volt biztos kapaszkodód.
2: Nem volt biztos kapaszkodom, de mondjuk az, hogy szóval én ezen nem is gondolkodtam egy kicsit se, hogy én az én helyzetem vagy velem mi lesz, mert hogy annyira sok volt a feladat, meg sok volt, amiben döntést kellett hozni vagy csinálni, hogy ott én nem voltam, tehát ott én megszűntem így létezni, inkább az volt, hogy a körülöttem lévőknek hogy tudok jobbat biztosítani, vagy a területnek a sorsát a jövőre nézve, hogy tudom jobbítani, vagy másképp csinálni.
1: Nyilván ugye említetted azt is, hogy mindenki más élethelyzetben volt, aki kicsi gyerekekkel, neked már a lányaid nagyobbak.
2: Nekem akkor gimisek voltak, és én például ezt félve vallom be, de nekem voltak pontjai, amiket kifejezetten ajándéknak éltem meg. Tehát az, hogy én velük ebédeltem mondjuk, mert én alapvetően rengeteget utazom, meg nagyon sok reggel elmegyek, otthonról este hazamegyek. És az, hogy mi tudtunk egymással lenni, vagy hogy jó, ők fújtattak az online oktatás miatt, hogy őnekik ott kell lenniük, meg minden. De például az elején minden reggel elmentünk egy óriásit sétálni, hogy ne az legyen, hogy otthon ülünk egész nap. Szóval, hogy így emberileg voltak olyan pillanatok, meg pontok, amik kifejezetten adtak, és azt mondom, hogy a Covid ajándékai voltak.
1: És hát arról beszéltünk, ugye, hogy a turizmus, a vendéglátás nagyon ki van téve ezeknek a változásoknak, ugye utána volt még az energiaválság, folytassuk innen. Egy kis szünetet tartunk Liptai Judittal, a Danobius Hotels központi értékesítés és marketing igazgatójával beszélgetünk, folytatjuk a zene után.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök. akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyber Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Hamarosan lejárnak a régi személyik, országos rendszer segíti a szőlős gazdákat, folytatódik a változékony nyári idő, Demeter Tia vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyv formátumú személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium azt kéri az érintettektől, hogy ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a cserét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Jövőre új Intercity motorvonatok állnak forgalomba a Gyesevnél. 11 korszerű szerelvény közlekedik majd a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a klímás, alacsony padlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek. Jól működő országos tájékoztató rendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak, tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
3: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások. Ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
2: Csak nem 6 Celsius fokkal hűlt a Balaton vize egy hét alatt. A Hungaromet mérései szerint július 18-án még 26,6, szombat reggel viszont már csak 20,8 fokos volt a tó. Kitérnek arra is, hogy a víz hőmérsékletét mély vízben mérik, így a partment és sekélyebb részeken akár 1-2 fokkal is magasabb lehet a víz hőmérséklet. A jövő héten várható kánikula miatt pedig ismét jelentősen melegszik majd a víz. Az ország nagy részén tiszta, derült idő valószínű, a nap további részében és holnap a délelőtti órákban is ez lesz jellemző, majd délután növekedhet meg néhol a fátyol és gomoly felhőzet, elszortan kisebb esők, záporok, néhol egy-egy zivatar is kialakulhat majd. Élénk lesz a délies irányú szél, a 10-17 fokos minimumok után holnap napközben 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd, a záporok, zivatarok környezetében esik vissza a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem továbbra is Lipta Judit, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója, és arról beszélgettünk, hogy hát azért a Covid az nagyon arcul vágta a szektort, hogy nagyon sok mindent tanultatok belőle, és nagyon össze kellett fogni ahhoz, hogy ugye mondtad, hogy van a békeidő, meg a paradicsomi állapot, és ehhez képest, amikor ott a krízis, ott a baj, akkor hogyan viselkedik egy csapat, és ugye volt az energiaválság is, gondolom azért ez is egy nagyon komoly átrendeződést, vagy átgondolást igényelt. Mi most a legnagyobb feladat vagy kihívás a turizmusban, a vendéglátásban?
2: Ugye Covid után jött még az a fejezet, hogy akik elhagyták a szektort, honnan lesz munkaerő. Ezzel néha most is küzdünk. Vannak bizonyos pozíciók, nem minden, de van nyárra Balatonra szakácsot találni, vagy felszolgálót, recepciós, szóval azok néha kihívást jelentenek. Az is kihívást jelent, hogy a szakmát, mint olyat megszerettetni, a fiatalokkal vonzóvá tenni, és hogy ők akarjanak ebben az iparágban dolgozni, jól érezzék magukat, tudjuk őket tanítani, tudjuk kinek majd átadni a stafétabotot. Ez is fontos feladatunk, szóval ez is azt gondolom, hogy kihívás. Aztán kihívás az, hogy minden átalakulóban van, tehát az egész, az utazás ugye a fapadosokkal, meg a tömegturizmussal teljesen átrendeződtek a dolgok, tehát teljesen másra van igény. Felgyorsult például az is, hogy sokkal nehezebben döntenek az emberek, vagy később döntenek, tehát egyfajta van az a feszültség, mikor a vendégeket várjuk, és már csak egy negyed óra van hátra, de még a sütőben a hús, meg még itt van, ott van, és hogy mivel mi lesz. Na ilyen típusú most, ahogy a vendégeket várjuk néha, hogy van például a Balatonnál, mondjuk ha bemondják kedden, hogy ragyogó idő lesz a hétvégén, akkor
1: többen jönnek.
2: Akkor mondjuk 100 szoba még lefoglalásra kerül a hétvégéig. És hogy ezeket a last minute dolgokat, nekünk ezt le kell tudni követni emberállománnyal, ugye sok külsős dolgozik nálunk, őket időben álljanak rendelkezésre, be tudjuk hívni, meg tudjuk szervezni a munkát, sales marketingben le tudjuk követni a sok telefon, pont a szobafoglalásunkra iszonyatos teher nehezedik. Szóval, hogy így ezeket okosan, ügyesen, és mindezt úgy, hogy itt nem az a lényeg, hogy meglegyen a feladat, hanem az, hogy a vonal másik végén, vagy a asztal másik végén lévő ember, vagy a pult másik végén lévő ember egy mosolygós, kedves emberrel álljon szembe, és ő jól érezze magát, és úgy érezze, hogy őt itt várták, örülnek neki, és az a célunk, hogy ő jól érezze magát. És ez a célunk, meg ez egy alapvetés, hogy mi ezért dolgozunk nap, mint nap, de amikor a háttérben ez a nagyon sok minden zajlik, ahhoz jól képzett emberek kellenek, akik bírják a terhelést.
1: Ugye 2017 óta irányítod a cég teljes értékesítési és marketing kommunikációs tevékenységét, és akkor beszéljünk a Danubiusról is, hogy hogyan lehet egy több évtizedes márkát újra és újra frissen pozícionálni.
2: Arra nagyon figyelünk, hogy a Danubius egy nagyon szakértelmet, bizalmat sugárzó márka, és ez kettő olyan adottság, amit soha nem akarunk eldobni. Tehát nekünk ez mindig is nagyon fontos volt, hogy egy tisztességes, becsületes, szakértelemmel teli cég legyünk, és ezt kifelé meg is mutassuk, és bármilyen, bár akárhány átpozicionálás jön, ezek az alapértékeink mindig változatlanok maradjanak. És erre jön rá az a rész, aminek viszont folyamatosan meg kell újulnia, mert nem mehetünk el amellett, hogy változnak az étkezési trendek, változnak a foglalási szokások, változnak a marketing üzenetek, vagy hogy hogy érjük el az embereket, és hogy ehhez viszont mindig tudnunk kell alkalmazkodni.
1: Én úgy tudom, hogy a nevedhez fűződik a Danubius, mi mesélj erről is.
2: Ugyanálunk nagyon sok rendezvény van, céges korporét rendezvény.
1: Mert és... ugye eddig a szállodaipar kapcsán nem beszéltünk, ezért is jó, hogy behoztuk ezt.
2: Igen,
1: most.
2: Igen. És hát ugye megérkeznek a vendégek, termet foglalnak, kávészünetet, ebédet kapnak, és valamikor pont egy ilyen újrapozicionálós időszakunkban arra gondoltunk, hogy vizsgáljuk már meg, hogy a rendezvényre érkező emberek, ők hogy érzik magukat, vagy ők megkapják-e azt, amit ők szeretnének, vagy hogyan állunk mi a 21. században konkurenciához, vagy ha kitekintünk nemzetközi szintre, akkor tudjuk-e hozni azokat a sztenderdeket. És ilyen játékosan kezdtünk neki, hogy azt mondtuk, hogy ha a rendezvény termékünk ember lenne, akkor hogy néz neki, és hát felvázoltunk egy ilyen idősebb figurát, aki egy kicsit kopottas volt, nem is volt olyan makulátlan a cipője, meg a ruhája, meg a viselkedése, és hát mondtuk, hogy őt szeretnénk csiszolni, és akkor mai emberré tenni, és ez egy nagyon komoly, én arra vagyok ebben a projektben egyébként nagyon büszke, hogy az egy ilyen integrált projekt volt, mert ott volt a központi cukrászatunk vezetője, séfek ültek ott, marketingesek, szélszesek, tehát hogy minden oldalról megvizsgáltuk, hogy hogy tudunk mi egy jobb terméket létrehozni, hogyha a rendezvényre érkeznek a vendégeink, azt érezzék, hogy itt minden végig van gondolva. És ugye ez akkoriban volt, hogy elindultak a mentes étkezések, most azért az
1: de most már természetesnek
2: mindenkinek. Akkoriban, amikor mi ezt a rendezvény terméket, amit létrehoztuk, ez még egy nagy dobásnak számított, mert hogy gluténmentes termékeket fejlesztettünk, a cukrászatunk vezetője laktózmentes, cukormentes, mindenféle mentes termékünk, és nekünk a rendezvényeinken a mai napig bármilyen mentes termékre vágyó résztvevő megtalálja, vagy kielégítjük az igényeit.
1: És mondtad, hogy mindenkit bevontatok. Volt vita egyébként?
2: Egyáltalán nem
1: volt. Mindenki előre.
2: Az olyan egy ilyen alkotóműhely volt, egyébként szerintem a Danubiusra amúgy is jellemző ez a trendsetterség, szóval, hogy tudunk összefogni, együtt dolgozni, kipróbálni új dolgokat, megnézni, hogy valamit másképp, ha működtetünk, és szerencsére a vezetőnk ő hagyja, tehát, hogy ő eredmény fókuszált, és hogy az odavezető útban egyetértünk, ő azt mondja, hogy ugye sok út vezet Rómába, hogy próbáljuk ki, csináljuk, ha nem működik, akkor nem csináljuk, vagy abba hagyjuk, de ki kell próbálni mindent. És ez is egy ilyen dolog volt, hogy közösen akartunk valami nagyon jót létrehozni, és ebben mindenki az ő szakmaiságának a legjobbját tette bele.
1: És mennyire fontos, és akkor beszéljünk még a ti területetekről, törzsvendégprogramokban vagy lojalitási rendszerekben gondolkodni?
2: Most lett új törzsvendégprogramunk, nekünk az fontos.
1: És hogy lehet-e enélkül? Ez meg a másik fele a kérdésnek.
2: A törzsvendégprogram az egy része az egésznek, nekünk a CRM az a része fontos, hogy igényre szabott üzenetekkel tudjuk bombázni. Mindnyájan kapjuk, már tele van a postafiókunk, ugye látják. Igen. A kereséseinket, tudják, hogy én mire vagyok nyitott, vagy én milyen oldalakat nézek, és akkor kapom sorra a cipő hírleveleket, meg egyéb általam felkeresett oldalakról.
1: Hát, vagy éppen egy wellness,
2: vagy valamit, és igen. És hogy ez nekünk nagyon fontos volt, hogy azt látjuk, hogy ez van a nagyvilágban, és hogy ezt mi is tudjuk csinálni, vagy lekövetni, hogy sokkal fontosabb az, hogy személyre szabott ajánlatot küldjünk, vagy egy olyan hírlevelet küldjünk, hogy aki családos, annak a megfelelőt, vagy aki a konferenciáinkra érkezik, annak a megfelelőt, úgyhogy ebben nagyot léptünk tavaly, szépen haladunk előre.
1: Folytassuk, innen zenélünk egy kicsit. Vendégem a stúdióban továbbra is Lipta Judit, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója. Tartsatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig Liptai Judit, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója a vendégem itt a Woman Powerben, és hát szakmázunk, beszélgetünk a szektorról, arról, hogy hogyan lehet életben maradni, hogyan lehet fejlődni, hogyan lehet valami jót létrehozni, és nagyon kíváncsi vagyok azért arra, hogy mi mindent találtál még itt az utóbbi időszakban, de még mielőtt ebbe belemegyünk, egy kérdés ugye a fejemben maradt, hogy hogyan lehet kitűnni ma akár a budapesti marketing zajból a ti szektorotokban.
2: Sokat kellett erősödnünk social médiában, tehát azt látjuk, hogy átkerül a fókusz oda, és azt is látjuk, hogy azok a régi típusú hirdetések, amikor gyere hozzánk, itt van ennyi százalék, ez nem működik, hanem a brandet kell vonzóvá tenni, tehát nagyon komoly márkaépítésben vagyunk, és nagyon sok energiát, meg pénzt, meg tudást fordítunk arra, hogy a Danubius, mint brand egy olyan ígéret legyen, hogy akarjanak idejönni. És akinek ez átmegy, vagy látják, hogy mennyire emberiek, mosolygósak, szakmailag profik vagyunk, a gyerekekre, családokra mennyire figyelünk, és hogy tulajdonképpen ez legyen az, ami rólunk kimegy, meg amit az emberek vallanak, vagy gondolnak, és az már utána könnyen termőre fordul.
1: Beszéljünk a közösségépítésről, mert én úgy tudom, hogy ez neked kifejezetten fontos része az életednek, illetve hát arról, hogy mennyire fontos nem csak a vezetőkről, hanem a női vezetőkről is beszélni. Honnan indult ez a gondolat benned, hogy egy ilyenfajta vezetői klubot is létrehozzál cégen belül?
2: Tudatos volt az első lépés, azt vettük észre a vállalatvezetésben, hogy bizonyos üzeneteink nem úgy jutnak el a dolgozóinkhoz, vagy nem jutnak el, vagy nem úgy jutnak el, ahogy mi szeretnénk.
1: Mert nem csak kifelé, hanem befelé is kell kommunikálni, azért nyilván, is kérdeztem erre.
2: Igen, igen. És hogy ezt szerettük volna javítani, mert azt gondoltuk, hogy az nagyon fontos, hogy tudják, hogy milyen döntés miért születik, vagy merre halad a cég. És akkor az a döntés született, hogy a középvezetőknek alakítunk egy klubot, és ők más típusú üzenetet, meg más típusú programot fognak kapni, fogalmazzunk így, mint a dolgozóink, és akkor nekik lesz a feladatuk, hogy a dolgozóknak ezeket továbbadják, de ha ők nem értik, meg ha ők nem tudják pontosan, hogy miről van szó, akkor hiába várjuk el tőlük, hogy pontos információ menjen a munkavállalóink felé. És ezt tudatosan hoztuk létre, Pillérek Klubja, ez lett a neve, 2019-ben, Covid előtt.
1: És egyébként beszéd is ez a pillér szó.
2: Igen, igen, igen, hogy ő rajtuk állunk, tényleg, hogy a vállalatnak nagyon sok sorsa, meg döntése ő rajtuk múlik, meg ott dől el, meg ők ugye nagyon sokan a középvezetőink a szállodákban, akik a mindennapi üzemeltetésben jelen vannak, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ők milyen minőségben vannak jelen, meg mennyire elkötelezettek a vállalati döntések, meg a vállalati célok felé. És akkor gondoltuk, hogyha ők, ugye abban is hiszünk, hogy emberek dolgoznak emberekkel, nem az osztályok az osztályokkal, és arra gondoltunk, hogyha az emberek között is építjük a kapcsolatot, az a ő közös együttműködésünkben is muszáj, hogy valami jót hozzon. És így elkezdtünk különböző kis apró programokat, ilyen mikroközösségeket építeni, van borklubunk, vannak akik főzni járnak, ilyen hobbifőzők, van könyvklubunk, vannak akik a beszállítóinkat látogatják meg, és akkor mindig egy-egy vezető meghirdet egy programot, és akit érdekel, ők elmennek, csatlakoznak. És ugye amikor mondjuk elmennek egy borklubba, különböző szállodákból különböző vezetők, és ők ott egy este jól érzik magukat, akkor másnap vagy harmadnap, ha adódik egy, nem tudom, egy ügy, hogy az egyik szálloda egyik osztályának, a másik szálloda másik osztályának a segítségére szorul, akkor ők, akik borklubban ültek, hát könnyebben intézik és gyorsabban. Ez volt az alapvetés. És hát nyilván vállalati belső kommunikációban is ők előbb kapják a híreket, szóval innen indultunk. És utána valamikor bennem megfogalmazódott, hogy jó, hogy ott ülünk, de hogy azért ez a női vezetői téma engem nem hagy nyugodni, meg az, hogy a nőket látom cégen belül is, ugye mindig mondjuk, hogy láthatatlan munka, cégen belül is van láthatatlan munka.
1: Tehát nem csak otthon van nem, láthatatlan nem csak munka. Otthon,
2: nem. Tehát ha valakinek születésnapja van, ünneplünk valamit, az biztos, hogy egy nő, aki gyűjt rá, vagy aki megszervezi, vagy emlékezteti rá a többieket, ha bárkinek bármilyen magánéleti problémája van, azt azért a női közösség az, aki összefog, kikérdezi és ír vele, végighallgatja. Szóval, hogy ezek a érzelmi terhek, fogalmazzunk így, ezek azért nagyjából a nőkön nyugszanak a munkahelyen is.
1: És hát, hogy mit lehet akkor viszont tenni, az a kérdés.
2: Még egy témát behoznék, az, igen, hogy én 5 férfivel ülök a vállalatvezetésben, és azt is látom, hogy bizonyos témákban vagy helyzetekben mennyire más, honnan közelítünk meg dolgokat, vagy mennyire másképp viselkedünk egy-egy kérdésnek a feldolgozása során. És még ez is inspirált engem, hogy vannak olyan témák, amikben szerintem fejleszteni lehetne a női vezetőket. Én egyáltalán nem vagyok pártolója ennek a férfinő, meg egymás ellen hangolni, vagy hogy egyik jobb, mint a másik, ezt egyáltalán nem vallom, de azt, hogy bizonyos témákban, vagy bizonyos helyzetekben vannak sémák, ahogy egy nő tud reagálni, vagy viselkedni meg egy férfi, abban hiszek, hogy ez másképp működik.
1: Tehát, hogy más tudnak behozni a vállalati kultúrába, ha jól értem.
2: Így van, így van. És hogy vannak pontok, amikben viszont gyönyörűen

0: esetleg tud tanácsot adni, ha szükséges, vagy ha kérik.
1: Milyen visszajelzéseket kaptál? Tehát hogy fogadták az ötletedet?
0: Azt nagyon szeretem, hogy a vállalatvezetése támogatja ezeket az ötleteket. Szerintem az nagyon fontos, meg az sokat elmond.
1: Tehát ezek a férfiak, akikről beszéltél, akik ott ülnek veled a vezetői
0: székekben. Nem kérdőjelezik meg, hogy erre szükség van, nincsenek ilyen gúnyolos megjegyzések, vagy valami, hanem abszolút csináljam, ha így gondolom, akkor szóval, hogy ebben van bizalom, meg van támogatás, hogy ezt ők is érzik, meg a magukénak gondolják, fontosnak gondolják. És akkor ugye létrejött a Pillérnök klubja, egy ilyen tizen pár ember voltunk az alapító tagok, és ott magunk se tudtuk még, hogy mit akarunk, én is csak annyit tudtam, hogy a nőket így egy kicsit összefogni. És utána leültünk egy ilyen workshopra, ahová már jóval több hölgy érkezett meg, vezetők, ők mind, ahol azt szedtük össze, hogy mi minden az, amit lehetne csinálni, vagy ami a mi feladatunk, vagy amiben tudnánk ezeken a női klubokon foglalkozni. És akkor nagyon hamar kijött az, hogy van egyfajta ilyen karitatív irány, tehát, hogy lehetne segíteni másokon, saját dolgozóinkon is, és akkor ebből alakultak ki, hogy nem tudom, egy anya otthon támogatunk, vagy gyűjtéseket szervezünk, karácsony előtt játékokat, tanszereket gyűjtünk, és akkor vagy az anya otthonnak, vagy a saját rászoruló dolgozóinknak osztjuk. Szóval, hogy ez lett egy irány. Van erős igény arra, hogy fejlődjünk, fejlesszük egymást, meg hívunk előadókat, akik egy-egy témában erősek, és vannak olyan női témák, amikben meg akarunk egymás között beszélni, akár privát magánéleti dolgok, gyerekekről, menopauzáról, ami meg azt gondoljuk, hogy az úgy jó, hogyha a négy fal között marad.
1: Viszont nem söpörjük a szőnyeg alá.
0: Így van, így van. És az egy jó érzés, hogy ebbe van támogatottságunk, mindig, ugye ez munkaidőben történnek ezek az összejövetelek, klubok többnyire, és hogy arra a férfi vezetők is ezt tudják, mindig elengedik a hölgyeket, tehát nincs belőle konfliktus, és ez most már 3 éve csináljuk, ez a 4. év, amit kezdünk, és épp múlt decemberben gyűltünk össze, és azért van egy biztos, stabil alap, akik elmondják, hogy nekik ez nagyon sokat jelent, meg attól könnyebb egy-egy probléma, hogyha az ember látja, hogy többen vannak ugyanebben, és a megoldást is többen tudjuk összerakni rá, vagy mindenki elmondja a saját hozzáadott értékét.
1: Folytassuk innen, mert még van mit beszélnünk a nőkről, főleg itt a Woman Power-ben. Vendégem a stúdióban továbbra is Liptai Judit, a Danobius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója. Beszélgetünk közösségépítésről, a tudás megosztás jelentőségéről. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a turisztikai szektorban. Jövünk vissza a zene után.
2: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
2: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadság?

0: felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal. Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei Sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
1: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar

0: szín.org. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON. A jazz piknik és a jövő energiája.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
2: Vendégem a stúdióban továbbra is Lipta Judit, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója, és hát arról beszélgettünk, hogy nagyon fontos a közösségépítés, és nagyon fontos, hogy beszéljünk egymással, nagyon fontos, hogy ha vannak problémák, azt ne a szőnyeg alá süpörjük, hanem legyen egy olyan biztos, megtartó erő, amikor egy közösség egymásért tesz. És erre kapcsolódnék rá, erre a gondolatra, hogy ennek a gondolkodásnak, vagy gondolkodásodnak lett a természetes következménye Women in Hospitality Summit. Mikor fogalmazódott meg benned ennek a gondolata, és hogyan valósult ez meg?
3: Amikor a Pillérnők klubját elindítottam, és elkezdtünk hölgyek összejönni, nagyon gyorsan, néhány hónapra rá, az járt a fejemben, hogy annyi hölgy dolgozik ebben az ágazatban, és sok vezető is van, és hogy annyi embernek lehetne része ebben a jóban, amit mi ott érzünk, meg megélünk, és hogy vajon más szállodákban van-e ilyen női klub, vagy vannak-e hölgyek, akik tudják-e ők magukról, hogy hasonló azonos problémákkal foglalkoznak, vagy kellene szembesülniük. És ezek így mind-mind jártak az agyamban, mert azt láttam, hogy nálunk a hölgyek nagyon szerették, meg értékesnek találták ezt a programot, és az emberben ilyenkor felmerül, hogy hát a jót azt jó lenne megosztani, meg az olyan jó lenne, ha minél több embernek része lenne belőle. És így kezdett el mindig élni rajta az agyam. Egymás között mindig nevettünk, mert azt mondtam, hogy intergalaktikus női klubot szeretnék, és minden szállodás jöjjön oda, meg én amúgy is azt gondolom, hogy szóval a versenytársak azok jó dolgok, tehát nekem semmi problémám, mert azok erősítik egymást, szóval a verseny is jó, én tiszta szívemből sok sikert kívánok a versenytársainknak, meg ha tudok, segítek, ha olyan téma van.
2: Mondjuk ki, hogy itt ez nem arról szólt, mint amiről eddig beszéltünk, hogy a Danubiuson belül akkor a kollégák segítsék egymást, hanem nyissuk ki az ajtókat, és beszélgessünk közösen a szektorban, a nehézségekről, a kihívásokról, a kudarcokról, a sikerekről.
3: Így van. Így van. És én ugye járok gyakran szakmai konferenciákra, vagy szakmai rendezvényekre, ahol gyakran az a tapasztalásom, hogy a félkörívben ugye a nézőtéren hölgyek ülnek, a színpadon meg csak urak. És hogy az a három lépcső a színpadra följutni, az úgy tűnik, hogy nagyon nehéz a hölgyeknek. És hogy arra is gondoltam, hogy van-e olyan pontja ennek a helyzetnek, amiben fejlődni tudnának a hölgyek, vagy egyáltalán akarnak-e a színpadra kerülni, ugye az is nagy kérdés, és ha igen, akkor azt el tudják érni, vagy ahhoz még mit kell tenni. És így az egész ágazatról ezt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok hölgy van nálunk, és hogy ezzel foglalkozni kell, mert sok hölgyből lesz vezető, és az, hogy ők jó vezetők legyenek, az nagyon fontos, hogy jól képzettek legyenek, meg önbizalmuk legyen, önértékelésük a helyi legyen, és
2: ne
3: akkor
2: akarjanak férfiként viselkedni.
3: Így van, kedvesek tudjanak maradni, mert a mi szektorunkban szerintem ez elengedhetetlen. Szóval, hogy ilyen nagyon sok-sok minden összeadódik, aminek az a vége, hogy akkor lesz egy szálloda sikeres, meg akkor lesznek a dolgozók kedvesek a vendégekkel, meg akkor tudnak jó vendégélményt biztosítani, ha a vezetők a helyükön vannak, és ők jó embereket, jó csapatokat képeznek, meg vezetnek. És én hiszem ezt, hogy ehhez a hölgyeket, akik túlnyomó részben ebben az iparágban vannak, képezni kell, meg segíteni kell. És hogy az, hogy egy közösséget építünk, és szakmai témákat akár behozunk, az segítség lehet, vagy egy első lépésre lehet ennek a célnak.
2: November 13-át választottátok a summit időpontjának. Miért?
3: Kikutattuk, hogy november 13-a a kedvesség világnapja, és hát szerintem sehol, semmilyen iparágban nincs akkora fontossága a kedvességnek, mint a
2: turizmus
3: vendéglátás, hiszen az az alapja, tehát aki belép a szálloda ajtaján, az az első, amit elvár, hogy hogy rámosolyogjon valaki.
2: Tehát akkor ez szimbolikus volt.
3: Ez szimbolikus volt nagyon, és arra is gondoltunk, hogy a hölgyek, amikor kedvesek, akkor azért van egy olyan megélés, hogy könnyen azt hiszik, hogy nincs erejük, vagy hogy akkor ők nem határozottak. És néha van is olyan megélésünk, hogy úgy kezelik a hölgyeket, és hogy ezt is szerettük volna kitisztázni, hogy a kedvesség az nem gyengeség, az erő. És úgy kedvesnek lenni, hogy reggel, mikor kilépünk az ajtón otthon, esetleg ott problémák vannak, vagy beteg gyereket hagyunk hátra, vagy ezer millió téma van a fejünkben, de nekünk profin be kell menni egy szállodába, és a vendéggel mosolyogni, kedvesnek lenni, és úgy viselkedni, hogy ő az egyetlen és első ezen a földön, akivel én most foglalkozom, az egy nagyon belső erőt és egy elhatározást igényel.
2: Volt-e valami, amire nem számítottál, amivel ott szembesültél a summiton, amit nem lehet számokkal leírni, amit te utána magaddal vittél?
3: Hát én gondoltam, hogy el fogom bőgni magam, mert ilyen túláradó érzelmek fognak születni bennem, de az, amit ott éreztem, azt nem tudtam volna a reggel leírni. Először is egy a Radisson Blu békeszállodában tartottuk, ahol a vezetőinknek a nagy része férfi. Olyan rendezvényt szerveztek, úgy adatették magukat, és olyan fantasztikus munkát végeztek a kollégáink, hogy leesett az állunk. Ez volt az első, szóval eleve az, hogy ezt a támogatást mi megkaptuk korán reggel, a kávészünetek, az ebéd, az étkezés, a dekoráció, a díszítés, szóval minden tényleg...
2: Minden a helyén volt.
3: Minden szerint. A helyén volt, az már eleve egy olyan nagyon megható pillanat volt. Utána az, hogy a hölgyek, akik megérkeztek, eleve, hogy igény, 100 fölötti volt a létszám, tehát, hogy erre volt igény, és úgy hirdettük, hogy nem hirdettük, hanem akiket tudtunk, ismerősök, szállodások, elértük őket, írtunk nekik, mondtuk, hogy hívjatok embereket, tehát ez egy ilyen teljesen...
2: Nyitottátok az ajtót.
3: Ennyi, igen, tehát, hogy nem volt mellette komoly kommunikáció, vagy külső kommunikáció, és így 100 fölötti volt a létszám. Különböző szállodákból jöttek, vidékről vezetőhölgyek, és egyáltalán szóba se jött, hogy mi egymás konkurenciái, vagy semmilyen, hanem az a sisterhood, az a nők együtt mosolyogtunk, kacagtunk, mintha mindig ismertük volna egymást, az nagyon nagy élmény volt, meg hát úgy felállni a színpadra, hogy egy, szóval az embernek szerintem, amikor egy álma teljesül, az eleve egy olyan magasztos nagy dolog, és hogy nekem ebben nagyon sok év volt, amíg én ezt szövögettem a fejemben, az, hogy nekem olyan csapatom van, hogy ők pont azt valósították meg, amit én talán el se tudtam nekik mondani, de hogy rengeteget dolgoztak az én embereim, és szóval az is borzasztó megható volt, úgyhogy így az egész egy, és még az előadók közül sokan úgy jöttek, hogy ők a cél mellé álltak, tehát hogy ők nem azért jöttek el, mert ő előadó megfizettem eljön, hanem mert ők látták ebben a fantáziát, meg fontosnak ítélték meg, és én miattam eljöttek előadni, vagy a színpadon szerepelni. Szóval, hogy ez így együtt, azt gondoltam, hogy meg se fogok tudni reggel szólalni.
2: Úgyhogy akkor ez mindenképpen egy sikertörténet lett. Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, még egy negyed óráig. Liptai Judit, a Danubius Hotels Központi Értékesítési és Marketing igazgatója a vendégem. A zene után folytatjuk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a stúdióban Liptai Judit, a Danubius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója, és hát beszéltünk egy, azt gondolom, hogy hiánypótló kezdeményezésről, a Women in Hospitality Summitról, ahol összefogtad Judit a szakma különböző szereplőit, és több mint 100-an részt vettetek egy, azt gondolom, hogy egy szakmát formáló eseményen. Lesz folytatás?
2: Tervezzük, igen, úgyhogy most a csapatommal összeültünk, ugye utókommunikáció, meetingre, meg hogy miket csinálunk, hogy csináljuk, és most majd évelején, március végéig adtunk magunknak határidőt, hogy akkor social médiában beindulunk meg, hogy egy kicsit elkezdjük már a következőt szervezni, vagy végig gondolni, hogy mit lehet.
1: Azt javaslom, hogy térjünk vissza oda, ahonnan indultunk, a szerepekhez és az egyensúlyhoz, és onnan indítottam, és hogy kérdeztelek róla, hogy ugye feleség, édesanyja, vezető, mentor, író, és hogy ez a sok minden hogy fér meg az életedben, és akkor úgy fogalmaztál, hogy a szíved szerint, meg a feladataid szerint hol mi van az első helyen. De az írásról nem beszéltél.
2: Az írás nekem, azt hiszem, hogy könnyebben kommunikálok írásban, mint szóban, mert az előzőekben, amit mondtam, hogy kicsit van egy ilyen lehengerlő, oda mondó stílusom néha, vagy ha elsodornak az indulatok, amiben nincs backspace, és nem tudok törölni. Az az írásban jobb, hogy olyan nyugalomba leülök, és akkor újra tudom olvasni, tudom módosítani, tudom javítani. Azt hiszem így kezdődött, hogy így néha egy-egy érzelmet vagy gondolatot sokkal könnyebben tudok körbeírni írásban. Úgyhogy valahogy így indult, meg a social médiával, hogy apró posztokat írtam, vagy valami, és akkor hát néha úgy, hogyha van érkezésem, akkor egy-egy témáról így írok egy szösszenetet. Nem tartom magam írónak, meg nem gondolom, hogy nekem ez a jövőm, de valamit úgy szeretném, hogy így a munkám része legyen, vagy a jövőm része legyen. Ha csak ezen a szinten az is jó, inkább az fontosabb, hogy néha jön egy-egy gondolat, vagy ér egy-egy élmény, és abban a percben nincs időm megírni, és inkább arra próbálom magam rávenni, hogy ezeket így feljegyzeteljem, és később, mert nekem ez jó, meg fontos így kiírni magamból dolgokat, azt szeretem.
1: Néhány szót elárultál a lányaidról, és arról, hogy a Covid idején voltak tinédzserek, tehát most már azért felnőtt nők. Az anyaság egyébként mit adott hozzá a vezetéshez, a szakmaisághoz, vagy fordítva, hogyan működött ez az életedben?
2: Hát, nekem az anyaság, az én szoktam már mostanság gyakran így lamentálni az életemről, meg hogy hova jutottam, hol tartok, és mindig azt gondoltam, hogy nekem egy kudarc érhet az életben, ha nem lesz családom, vagy nem lesznek gyerekeim. Szóval én gyerekkorom óta így annyira anyuka akartam lenni, meg nekem nagyon jó anyukám van, meg nagyon jó a kapcsolatom velem, meg nagyon ilyen szívember, meg egy jóságos ember, és hogy mindig azt gondoltam, hogy ezt kár lenne nem továbbadni, vagy hogy nem így élni. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos volt, és azt is gondolom, hogy nekem nagyon sok minden az életemben onnantól jó, hogy ők vannak. Az összes nehézséggel, meg tehát nem akarom ilyen színes, szagos, rózsaszín felhővé írni a karrier és a anyaság összehangolását, meg az
1: egész. Mert azt tudjuk, hogy azért nem egy egyszerű feladat.
2: Az nem egy egyszerű feladat, meg azzal mindenki megküzd, meg voltak nekünk is nehéz pillanatok, nehéz hetek, szóval, hogy egyáltalán nem vinném el ilyen irányba, de mégis valami olyanféle mértföldkő, meg ilyen kapaszkodók ők, amiket nagyon fontosnak tartok, vagy ilyen igazodási referenciapontok. És abban is, hogy mint ember, hogy viselkedek, én azt is hiszem, hogy otthonról mintákat viszünk, tehát hogy most mindegy, hogy mit beszél egy anya vagy egy apa szerintem, ahogy viselkedik, már ahogy él, az sokkal fontosabb. És ezért is tartom mindig fontosnak, hogy úgy éljek, meg hiteles legyek, nem csak vezetőként.
1: Igen, mert hogy a vezetés kapcsán beszéltünk erről, de akkor
2: és a vezetésben
1: magánemberként is.
2: Vezetésben is észreveszem magamon, hogy így anyáskodom, vagy hogy van ez a szerepem, ez a... És könnyebben is viselkedem anyaként, mint nőként. Tehát nekem nőként mindig, nem tudom, abban sokkal gátlásosabb voltam, vagy vagyok is, de az anyuka szerepben ott annyira ilyen magabiztosnak érzem magam a kezdetektől fogva. Tehát ott soha nem nincs önmagammal szemben ilyen megkérdőjelezés, hogy jól, és abban is tudom, hogy hoztam olyan döntéseket, amit ma már nem úgy csinálnék, de mégis nekem az egy nagyon fontos az egészben, meg nekem a férjem nagyon sokat támogatott engem, meg támogat a mai napig, és hogy azt is olyan jó megélni, hogy mindaz, amiket olvasunk, meg mondjuk, hogy milyen nehéz, azért nekem egy fokkal ez könnyebb volt, hogy nekem mindig volt kire hagyni a gyereket, nekem, ha utazni kell a mai napig, nálunk ez soha nem,
3: ez nem kérdés.
2: Téma, nem kérdés. Uh-huh. És ilyen apró morzsáknak is örül már az ember.
3: Igen, egyébként pont ezt akartam mondani, egy olyan szektorban dolgozol, ami 0-24-es, tehát a szállodaipar, a turizmus, a vendéglátás, az megköveteli a teljes figyelmet. Mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
2: Hát az a jó,
3: munka,
2: hogy a
3: magánélet.
2: Az szerintem, azt szoktam a lányaimnak mondani, hogy én azt kívánom nekik, hogy olyan munkájuk legyen, mint nekem, abban az értelemben, hogy nekem szenvedélyem a munkám. Tehát nekem így összefolyik, mert feladatok vannak, emberek vannak, akiket szeretek, szóval, hogy alapvetően az könnyű, és van a munkának olyan része, amit kifejezetten élvezek, tehát a sok utazás, az, hogy emberekkel találkozom, vagy egy-egy olyan régebbi ügyfél, akivel már ilyen mély kapcsolatom van, az kifejezetten kedvelem, meg az örömet okoz, és amúgy meg pont ezért, hogy sok emberrel vagyok együtt, a szabadidőmben nagyon magányos farkas vagyok, tehát ott nagyon szeretek egyedül lenni. Családi közegben hedonista vagyok, imádok főzni, sütni, másokat etetni, azt nagyon szeretem, hogy így vendégeket hívni, és akkor főzni nekik, vagy családban is ilyen összehozni, és akkor ebédelni, vagy grillezni, vagy nem tudom, azokat szeretem. Az utazás az privát is, családilag is megy, barátnőkkel, olvasok sokat.
3: Tehát akkor marad idő a magánéletre is, amiről ugye szoktunk beszélni, hogy nehéz megtalálni ezt a bizonyos egyensúlyt. Egy záró kérdésre maradt időnk. Mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, vagy kifejezetten akkor nézzük a fiatal nőket is, akik ma lépnek, vagy lépnének be a turizmus világába?
2: Az egyik, amit gondolok a fiatalokról, hogy nagyon tudatosak, és ebben sokkal jobbak, mint mi, vagy mondjuk én magamat mondom, hogy ők úgy tudják, hogy szeretnék építeni a karrierjüket, meg hogyan szeretnének építkezni. Mégis azt gondolom, hogy néha jó erről a tudatos útvonalról letérni, mert könnyen lehet, hogyha komfortzónájukból kilépnek, akkor az egyik bokorban önmagukat találják meg, és valami olyan útra viszi őket az élet, amit nem gondoltak, nem terveztek, de sokkal jobb, mint amit gondoltak és terveztek. Szóval ezt a nyitottságot, én ezt mindenkinek javaslom és bátran ajánlom. A másik pedig az, hogy legyenek kíváncsiak, és akarjanak így megérteni dolgokat, meg többet tudni a világról, mert szerintem az emberekkel kapcsolatban, ha kíváncsiak vagyunk, meg érdekel, hogy ki az, aki velünk szemben ül, az nagyon sokat tud adni, megépíteni.
3: És ugye azt mondtad, hogy a helyeden vagy, mi hajt még?
2: Most már az hajt, hogy amit én tanultam, megtapasztaltam, azt át tudjam adni annak, akit érdekel. Nem szeretném, hogy most így körbe üljenek, és akkor én mindenkit terheljek az életemmel, vagy a életbölcsességeimmel, viszont azt megtapasztalom, hogy sokan vannak fiatalok, akik kikérik a véleményem, érdekli őket, hogy egy-egy karrierhelyzetben, vagy magánéleti helyzetben mit csináljanak. Elvégeztem egy coach iskolát, meg csoportos coachingra is szereztem bizonyítványt, szóval, hogy akarnám, hogy ezeket a tanácsokat ne osztogassam, hanem inkább így ügyesen csináljam, és tényleg tudjak segíteni nekik, úgyhogy ez az egyik dolog, amit nagyon szeretnék, meg hát én már abban a korban vagyok, hogy majd lassan gondolkodnom kell a utódlásom, meg hogy ki, szóval, hogy így inkább már ilyen tudást átadni, és sokkal többet befelé lenni, nyugalomban lenni, már ez a mi iparágunkban jellemző pörgés, az már nem minden áron, tehát hogy inkább már a minőség beelőzze a mennyiséget, szóval, hogy már jó borokat igyak, jó ételeket tegyek, jó emberekkel, mély beszélgetéseket folytassak, szóval már nem kell ez, amit fiatalon üztünk, hogy még többet, ilyen nyugodt, békés élet.
3: És egyébként talán a vendéglátás is ebbe az irányba megy.
2: Én azt gondolom, igen.
3: Úgyhogy én. Akkor tényleg a helyeden vagy, köszönöm, hogy ma itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
3: Liptai Judit, a Danobius Hotels központi értékesítési és marketing igazgatója volt ma a vendégem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Marcipán és macskakő, tájház, képtár Száncsengő, avagy az ezerarcú Szentendre. A Dunakanyar kapujának városa pihentető, mediterrán hangulatú és minden évszakban varázslatos. A város jellegzetes 18. századi milliója ma is élvezhető macskaköves tereivel, színes barokkos polgárházaival, szűk utcácskáival, kecses templomaival, kellemes kávézóival és vendéglőivel. Szentendre olyan hely, ahová nem csak megérkezni jó. Már az oda vezető út is lehet az élmény része, s ehhez érdemes a víz felől közelíteni. A Mahat, Pasztáv, Budapest és Szentendre között közlekedő menetrend szerinti hajójárataival a Duna hullámain egészen más nézőpontból csodálhatod meg a Dunakanyar kapuját. A fővárosi Vigadó térről és a Battyányi térről induló járatok kényelmes alternatívák az autó vagy a hév helyett. A fedélzetről a folyópart látványa önmagában is emlékezetes. Hajóval érkezve gyakorlatilag közvetlenül Szentendre belvárosában landolhatsz. Nem szükséges parkolóhelyet vadászni, s akár egy pohár jó bort is gondtalanul elkortyolhatsz. Amennyiben még tartalmasabb kikapcsolódásra vágysz, választhatsz szervezett programcsomagot is, amely vezetett városi sétával és hagyományos magyar ízekkel teljes.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
5: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Élénkül és fejlődik a tömegközlekedés a fővárosban. Zalában önvezető autókat tesztelnek. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, évekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is bekapcsolódik a hálózatba. Újpest városkaputól éjszaka egészen Visegrádig lehet majd utazni, míg az új hév csatlakozás Pomásztól Pilisszentkeresztet és Csobánkát is elérhetővé teszik. A Fidesz feladata, hogy kitartson a 2,5 millió szavazója mellett, mondta Orbán Viktor tusványosan. A volt miniszterelnök a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban arról beszélt, tanulniuk kell a hibáikból és ki kell állniuk az elveikért, valamint küzdeniük kell. A pártnak pedig teljesen új dolgot kell csinálnia, egészen mást, mint az elmúlt 16 évben. Hozzátette, a lehető legszélesebb körben kell összefogniuk az embereket. A beszédére Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon reagált. Bukott maffia főnöknek nevezte Orbán Viktort, akivel felesleges foglalkozni. A 35. tusványos kedden kezdődött és holnapig tart. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedők, ne próbálják szándékosan tesztelni, vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord, a Hungaromet adatai szerint a Borsodaba üzemplén vármegyei Lénárdarócon mindössze 4,6 Celsius fokot mértek hajnalban. Ezzel 1 fokkal megdőlt az augusztus 25-i országos minimum rekord. A korábbi csúcsot még 1986-ban Gajatetőn jegyezték fel. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szél csendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb szól és funky zenéivel.
5: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
0: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
6: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
7: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
8: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
9: My name is Gene Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
0: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
9: You're listening to Soul Session.
0: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
9: Enjoy.
10: The Soul Session.
11: Nyári Soul Session koktél. Július és augusztus hónapokban ezzel a címmel hallhatod szombatonként műsorainkat. Egy évszám, egy dal és hozzá tartozó érdekes információ a nagyvilágból. Mielőtt elindul ez az izgalmas utazás, kérlek, keresd fel YouTube csatornánkat, és iratkozz fel, hogy a legfrissebb tartalmakról azonnal értesülj. 1970. Történelmi pillanatnak lehetett tanulja a világ, hiszen február 11-én fellövik az első japán műholdat.

1971. Megjelenik a Jackson 5 Maybe Tomorrow című lemeze. Az album stúdió munkálatai 8 hónapot vettek igénybe.

1972. Megszületett Cameron Diaz, Jim Carrey partnereként a Mask című filmben debütált a filmvásznon mindössze 21 évesen. Filmjei révén az egyik legjobban fizetett színésznőnek számít a mai napig.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Szavazz te is a hét dalára. Szombati adásuk után Facebook oldalunkon megjelenő posztunkban szavazhatsz a hét dalára. A legtöbb szavazatot kapott dal teljes terjedelmében felkerül YouTube csatornánk exkluzív lejátszási listájára. 1973. Görögország köztársasággá alakul.

1974. Világba jön Erdei Zsolt, későbbi ökölvívó világbajnok. Pályafutása alatt 212 győzelmet aratott.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Egyedi és exkluzív tartalmaink. TikTok csatornánkon hetente több alkalommal mesélek neked eddig sosem hallott történeteket, érdekességeket. Kiemelt Soul Session tartalmakért kövess be TikTok oldalunkat. 1976 megjelenik Stevie Wonder Songs in the Key of Life című albuma, ami saját megítélésem szerint minden idők egyik legjobb szólalbuma.

0: ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts Paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a Paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyer, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
2: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
1: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
3: 1977. Ebben az évben indul útjára a vonalkód kereskedelmi használata. Napjainkban már szinte minden a kereskedelemben kapható termék.

heti adásunk legtöbb szavazatot kapott dala már meghallgatható YouTube csatornánkon. 1978. július 26-án megszületik Louis Joy Brown, az első Lombik Baby.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: 1980. október 29-et írunk, amikor Budapesten felavatják Magyarország első nyugati stílusú üzletközpontját, a Sugárt. Az áruházat promotáló reklámfilm zenéje akár a Soul Session műsorának egyik darabja is lehetne. Olyan jól sikerült.

1981. Harrison Ford főszereplésével a siker listák élén szerepel az Elveszett Frigyláda fosztogatói című film. Mennyire szerettem.

1983. A számítástechnika történetében jelentős dátum ez az év, hiszen a Microsoft kiadja a Windows operációs rendszerét.

0: Hűsítő élményeink mellé tölts egy hűsítő italt, pár perc múlva jövök a folytatással.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session! Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
7: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról, a paloznaki jazz pikniken, a Homolabor teraszról. E.ON, a jazz piknik és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Egyre több rendkívüli hőség nap van Magyarországon, vizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Hajnalra 12-19 fok közé hűl le a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. A jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Híreink végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk. Élénk lehet a déli eszél, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szél csendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
3: 1970. Távozik közölünk Latabár Kálmán Kossuth díjas színész komikus Becenevén Laki, a 20. évszázad legnépszerűbb.

egyedi és exkluzív tartalmaink. TikTok csatornánkon hetente több alkalommal mesélek neked eddig sosem hallott történeteket, érdekességeket. Kiemelt Soul Session tartalmakért kövess be TikTok oldalunkat. 1972. Emerson Fittipaldi nyeri a Forma 1-es VB-t.

1973. Ebben az évben mutatják be a Nagy Balhé című amerikai gangsterfilmet, Mennyire szerettem, melynek főszereplője Paul Newman.

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Adásunk után ne felejts el szavazni hit dalára. Ezt hol teheted meg? Természetesen a Facebook oldalunkon. 1974. Távozik közülünk Duke Ellington, világhírű jazz muzsikus.

1976. Robert De Niro főszereplésével az év egyik sikerfilmje a Taxisofőr. Ezen film főszerepért 35 000 dollár gázsit kapott, míg a 2002-ben megjelenő Még egy kis pánik című filmnél ez az összeg már 20 000 000 dollár volt.

ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát

0: mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
3: 1977 elkészül a Csillagok háborúja első epizódja, amely lassan 50 éve töretlen népszerűségnek örvend és generációkon ível.

Te már feliratkoztál YouTube csatornánkra? Ha nem, akkor kérlek, tedd meg! 1979. Wichmann Tamás két világbajnoki címet nyer. Kajakkenu világbajnokságon.

1980, december 8-a, egy szomorú nap a zenetörténelemben, hiszen gyilkosság áldozata lesz John Lennon.

0: Ez Magyarország első számú szólzenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Múlt heti adásunk legtöbb szavazatot kapott dala már meghallgatható YouTube csatornánkon. 1981, gyerekek és felnőttek nagy kedvence, az örök klasszikusnak számító magyar rajzfilm. A Vukk is ebben az évben kerül a közönség elé. Zenéje a gyerekek és a felnőttek körében is népszerű, melyet Wolf Kati énekel, aki napjaink elismert énekesnője.

Jövő szombaton újabb 2x14 dallal várlak egy hasonlóan érdekes utazásra. Remélem akkor is velem tartotok majd. És remélhetőleg ez az adás is tetszett. 1983 megjelenik Madonna debütáló albuma Madonna címmel. Az albumból több mint 10 millió példány kelt el világszerte.

0: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést. Jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Isle, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Fellépnek a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben. Új amerikai vámok léptek életbe, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Pályász Árpádtól hallják. A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességet. Dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok a világ 60 országával szemben. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada, Mexikó és Japán is szerepel a listán. A 10, valamint a 12,5%-os tételek a teljes amerikai behozatalt érintik. Az intézkedés már életbe is lépett, egy időben azzal, hogy a korábbi átmeneti vámok ideje lejárt. A Trump adminisztráció hivatalosan azzal indokolt, hogy az érintett államok nem léptek fel kellő eréllyel a kényszermunkával előállított árucikkek betiltása érdekében. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légikatasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A versenyhelyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. A nézőkre külön figyelnek és akár gyalogos elsősegélynyújtókat is riaszthatnak baj esetén. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szél csendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
6: Jó estét kívánok mindenkinek, péntek este 9 óra, úgyhogy a 100 hold című műsor jelentkezik. Én Vejszer Alinda vagyok. Ez az a műsor, amiben a gyermek és ifjúság irodalmat hozzuk föl hétről hétre, akár egy könyv, akár egy jelenség, akár egy szerző, akivel foglalkozunk. Ma például két olyan szerző velem szemben, akik mindketten külön-külön már jártak itt, Gimesi Dóra és Rófusz Kinga, és egy konkrét kötetről fogunk beszélgetni, noha elképzelhet, hogy megidézünk még párat, de a Teknős idő című kötet lesz a fókuszban, mindjárt kezdünk.
0: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
6: És akkor, ahogy mondtam, Gimesi Dóra és Rófusz Kinga ülnek velem szemben, és a Teknős idő című kötetről fogunk beszélgetni, ami hát annyit spoilerezhetek, hogy van benne teknős, hiszen a címében is van teknős, de Dóri, vagy azt hiszem a végén van a kötet, végén egy... már a mesén kívüli kis magyarázat, hogy egy valódi teknős ihlette ezt a történetet. Ugye tulajdonképpen arról szól, hogy egy kislány és egy teknős barátsága, és hogy így mennek előre az évek, a barátságuk megmarad, de milyen valódi teknős ihlette?
7: Ez egy nagyon érdekes történet, szerintem. Eleve onnan indult az egész, hogy Győri Hanna, a szerkesztőnk, aki itt alkotótársként is nagyon-nagyon fontos személy ennek a könyvnek a létrejöttében, ő egyszer így egy ilyen beszélgetés során csak így elejtette, hogy amúgy van egy ilyen tök jó sztori egy tengeri teknősről, akit megtalált egy nő, még egy ilyen nyaralás során hazavitte, és akkor azt hitte, hogy ilyen kicsi marad, és aztán kiderült, hogy ő egy óriás tengeri teknős, és mindig vett egy egyen nagyobb akváriumot, de hát egy idő után kinőtte ez a teknős, és aztán bekerült a bécsi akváriumba, és a mai napig megnézhető ez a teknős, lehet vele találkozni, Puppinak hívják.
6: De jó.
7: És az ő hát gazdája, vagy megtalálója, barátnéja nyilatkozott egyszer, hogy milyen érdekes, hogy amikor ő megy hozzá látogatóba, akkor azonnal izgatott lesz a teknős, és felismeri a lépteit.
6: Szóval ez egy, akkor
7: szóval ez egy igaz
6: based
7: történet.
6: On a true story.
7: Based on a true story, és ez annyira felizgatott minket, vagy hogy azt gondoltuk, hogy hát ez ilyen nagyon-nagyon menő. Meg hát, hogy egy teknős körülbelül annyi ideig él, mint egy ember, vagy akár élhet annyi ideig, mint egy ember. És akkor belegondoltunk abba, hogy milyen jól végig lehet vezetni tulajdonképpen egy ilyen párhuzamos életet egy teknőssel. Meg egy
6: jó, de ugye ez a kedves történet, de közben meg a kötetennél sokkal erősebb témákat tárgyal, és erről így akartam veled, vagy szóval veled mindig lehet ilyenekről beszélni, hogy például az öregedés, a válás, szóval ezek a nehezebb témák, hogy honnan tudod, hogy meddig való egy gyereknek, vagy hogy milyen mélységben?
7: Fú, hát ez nagyon nehéz, mert szerintem ebben viszonylag kevés a tudatosság, vagy... Én azt éreztem ennél a történetnél, hogy ez biztos, hogy valami hiánnyal vagy veszteséggel kell kezdeni.
6: Miért?
7: Mert hogy ez a barátság a teknős és a kislány között, hogy valami olyanra épüljön, hogy nem tudom, valahogy volt egy ilyen...
6: Töltse ki az űrt.
7: Igen, hogy volt egy ilyen halvány.
6: Mert ugye elválnak a szülők,
7: elválnak
6: innen
7: a szülei
6: indulunk.
7: Konkrétan az első oldalon.
6: Igen, bele a közepébe, egy válással indul a kötet.
7: De hogy utána viszont jól alakul ez az élet. Tehát én egyébként itt azt is meg akartam mutatni, hogy ez viszont nem egy ilyen nagyon problémás válás, vagy nem egy ilyen veszekedős válás, hanem inkább egy szomorú válás, persze. De hogy aztán így lehet ezt az életet folytatni, hogy akkor két gyerekszoba van, meg apa integet, miközben anya megy el a kislányjal a kocsival. Szóval, hogy ez így szerintem a képekben is volt egy ilyen cél, de majd Kinga megerősíti, hogy itt két szerető szülőt mutassunk meg, akik együtt élni ugyan nem tudtak, de hogy attól még ez egy jó család, vagy hogy ez egy működő család. De szerintem ez tök fontos, hogyha például válásról beszélünk, akkor ne csak a tragikus vagy nagyon problémás válásokról beszéljünk, mert van egy csomó olyan válás, amit szerintem tök szépen intéznek.
6: Egyébként az milyen érdekes, hogy aki véglapozza, az észre fogja venni, hogy bizonyos oldalpárok nagyon markáns színvilágot tükröznek, és azért, hogyha az ember úgy belegondol, hogy azt mondom neked, Kinga, hogy válás, akkor neked milyen szín jut erről eszedbe?
8: Nem jut eszembe szín. Tehát, hogy
6: mert meglepően barátságos a színe a válásról szóló képpárnak, vagy oldalpárnak.
8: Részben igaz, részben azért ebben van egy feszültség szerintem ebbe a vöröses színbe, meg leginkább itt szerintem kompozícióban volt az, amiben nagyon... Tehát, hogy ez nyilván nem mindenki fogja ezt észrevenni, vagy nem lesz ez tudatos, amikor végiglapozza, de azért elárulom, hogy itt nagyon fontos szerepe van az oldalpárnál, az, hogy van bal és jobb oldala, mint ahol pont most nyitva van a könyv, hogy az egyik oldalon az egyik szülő, a másikon a másik. Tehát, hogy a könyv gerince az elválasztja őket. Vagy az első oldalnál rögtön, ahol a kislány...
6: Erről beszéljünk, erről jó. Az oldalról. Ugye úgy indul a történet, kedves hallgatók, hogy különös dolog az idő. Néha pár percnek tűnik egy egész év, máskor évszázadok telnek el egyetlen délután alatt. Hihetetlen gyönyörű költőisége van ennek, szóval én ezt nagyon szeretem. És akkor mondjuk te elolvasod ezt az első két mondatot, hármat, és azt mondja, hogy idő, percnek tűnik, gyorsan szalad, és mi jelenik meg, hogy mi, akkor ezt most hogy jelenítsük, hogy mi legyen ehhez párosítva?
8: Azért, tehát, hogy nem ezzel az egy mondattal mentem csak. Tehát, ahogy mi elkezdtük ezt, hogy megismertem én is ezt a történetet, akkor azért úgy láttam, hogy ebbe lesz válás, lesz utána egy idő, történés, tehát hogy egy öregedés, meg lesz ez a nagyon fontos szövetség a kislány és a technős között, akkor ez így egybe dolgozott bennem tulajdonképpen. És nekem például az első kép, amit a fejemben láttam konkrétan, az nem is ez volt, hanem amikor a kezébe fogja. Uh-huh. Tehát, hogy a két kezébe ott van a technős, és tehát, hogy nekem ez nagyon fontos volt, amiről elkezdtetek beszélni, hogy itt egy válásról van szó, de ez egy alaphelyzet, és nem erre van kihegyezve, tehát itt nem egy tragédia történik, nem egy dráma, hanem ez egy alaphelyzete a könyvnek, és ezzel megyünk tovább, és utána ez egy békés dolog, egy természetes állapot alakul, és ezt én így nagyon törekedtem rá, hogy a képek is ezt tükrözik.
6: És az első kép ugye maga a kislány.
8: Igen.
6: Egy portré.
8: Igen. Ez viszont szinte... Tehát, hogy azért van ebben a képben valami drámai elismerem. Tehát, hogy nem túl vidáman néz, és totálisan a szemünkbe néz, és az ő arca is ketté van fűrészelve ugye a könyv gerince által, ami nekem így fontos volt, mert nagyon sokszor érzem ezt válásoknál, hogy a szülők legszívesebben kettő fűrészelnék azt a gyereket, és hogy tulajdonképpen a gyerek tényleg azt érzi, hogy neki ketté kell szakadni. Tehát, hogy meg ez a mondat, amivel kezdődik, ez egyszerre nagyon lírai, nagyon-nagyon drámai is szerintem, és sejtett valamit, hogy na, itt valami lesz, és utána erre lapozunk, és ott van az, hogy bejelentik, hogy válna. És ez nekem így tök fontos volt, hogy ezen a képen semmi más ne legyen, csak ennek a kislánynak az arca, meg a tekintete. És mellé ez a vöröses, azért ez egy kicsit...
6: Igen.
8: Persze szép, de azért ebben van valami kis...
6: Ebben van, igen, abszolút. Te így képzelted el? A főszereplőt, ahogy a Kinga?
7: Szerintem, ezek is olyan nagyon érdekes dolgok, hogy mennyire képzeli el az ember. Azt hiszem, hogy már Kingával most már elég sokat dolgoztunk együtt ahhoz, hogy biztos, hogy voltak elképzeléseim, de hogy amikor elküldte, hogy szerintem ilyen a Lújza, akkor azonnal mondtam, hogy szerintem is. Szóval, hogy itt nem volt annyira kérdés ebben.
6: Mert úgy felmerült bennem, hogy az, hogy mondjuk a Lújza szeplős, hogy például sötét hajú, hogy meddig ér a haja, hogy mekkora a frufruja, szóval, hogy ez, vagy hogy ekkora gomb szemei vannak, tehát, hogy nem kék szeme van, vagy zöld, hanem fekete tulajdonképpen, hogy ezek mennyire instrukciók, vagy ezek már a Kinga fejében megszülető vizuális elemek.
7: ezek a Kinga fejében megszülető vizuális elemek, amiket aztán viszont úgy visz tovább, amit én mindig így rácsodálkozom újra és újra, hogy például, hogyha a szeplők útját megfigyeled, vagy, vagy megfigyelik majd az olvasók, hogy például ki örökli a szeplőket, vagy hogy kitől örökölte a Luisa a szeplőket, és hogy hogyan vezet végig tulajdonképpen a család genetikáján, Ez a szeplősség, ez is annyira szép szerintem.
6: Hát apukától örökli a szeplőket, tehát egyébként ez is érdekes, hogy miért nem anyukától?
8: Ez nálam egy nagyon komoly döntés volt, mert azt éreztem, hogy van a vállásoknál még mindig ez a sztereotípia, hogy inkább az anyukához húzzák a gyereket, holott ez már rég nincs így, tehát nagyon-nagyon klassz apukák vannak, és hogy én szerettem volna, hogy őt így kicsit kiegyenlítsük, hogy a szeplőket bizony tőle örökli, ugyanakkor tehát az is, hogy amikor a körmét lakkozza a kislánynak, hogy az anyukának azért van lakkozott körme, mert magamtól mondjuk nem tennék, de hogy az apuka meg ezzel vállal a közösséget, hogy akkor ő kilakkozza, hogy olyan legyen, mint az anyukájé, mert nyilván ezt kérte a Luisa, és hogy legyen egy ilyen, hogy a szeretet megvan még. Tehát, hogy meg tehát, hogy ezek ilyen apró kis részletek, amire nagy valószínűséggel nem is figyel fel egy néző. Nekem így tök fontos, hogy végigvigyem, meg azért sokan észre is veszik, de hogy ott, amikor ülnek például a parton, és a válószülők, és az apuka ugye szeplős, ezt látjuk, ott látjuk, hogy ő a szeplős, és az anyukának maximum a fürdőruhája tud szeplős lenni, de hogy mégis azért legyen valami, ami, tehát hogy van egy ilyen, az ő szövetségük azért az megmarad, akár elválna, akár nem is ilyen kis apró formai dolgokba ezt lehet.
6: De érdekes, hogy ti ezekről így konzultáltok közben? Tehát te mondod, hogy mi lenne, ha te mondod, tehát hogy ti konzultáltok, mert itt azért ezek komoly viszonyokat kezdenek el felvázolni vizuálisan. Miközben nem verbalizálja a kötet ezeket a viszonyokat, tehát hogy most érzi azt a hallgató szerintem, hogy na ez az, amikor együttműködik a szöveg és a kép, és egy teljesebb jelentést tesz a kötetbe, és ez tök jó, hogy ilyen exaktul el lehet mondani, de hogy mennyit konzultáltok erről, vagy hogy megy ez a munka?
7: Hát ez most itt ilyen nagyon szoros volt, szerintem ez mindkettőnknek az első ilyen munkája, ami ennyire szoros. Mert ez tényleg onnan
6: indult. Határidőileg, vagy hogy
7: nem,
6: szoros?
7: Hanem hogy nagyon közösen dolgoztunk. Ja, hogy közösen tehát szorosan dolgoztunk együtt. Tehát sokat ültünk egymás mellett, meg sokat ültünk egymással szemben, meg leginkább hármasban a Hannával, és hát ez úgy indult, hogy én írtam egy vázlatot, tulajdonképpen egy ilyen jelenetvázlatot, vagy oldalpárvázlatot. Az elején megmondta a Hanna és a Kinga, hogy hány oldalpár lesz, és akkor ahhoz képest én fölraktam egy ilyen dramaturgiai ívet, hogy ez hogy fog kb. Kinézni, és hogy melyik oldalon kb. Mi a történés, és viszont az még nem, hogy mi a szöveg. Tehát mondjuk az első oldal az úgy nézett ki nálam, hogy itt valamit beszélek az időről.
6: Aha.
7: Tehát kb. Három mondat max. És akkor ugye a következőnél itt ki kell, hogy derüljön, hogy Luisának válnak a szülei, és hogy nyaralnak, és ez a nyaralás utolsó napja. Tehát, hogy tényleg ez egy ilyen dramaturgiai vázlat volt, és akkor aztán ehhez csinálta Kinga egy storyboardot.
6: Igen. Azt a storyboardot is csináltál?
8: Hát igen, mert tényleg, ahogy mondja a Dória, ezek ilyen tényszerű szikár mondatok voltak, és akkor utána így el kell képzelni ezt képbe, hogy tudjuk ezt megmutatni, mert itt azért van tényleg egy nagy időmúlás, meg vannak kisebb időmúlások, és hogy ebbe a nem tudom hány oldalpárba ez hogy fér bele, hogy érthető is legyen, meg hogy legyen hely a úgy nem csak fizikailag hely a szövegnek, hanem hogy mi az, amit majd a szöveg mesél el, és mi az, amit a kép. Tehát, hogy ezt azért így tényleg együtt találtuk ki, hogy ez hogy épüljön föl. És ez egy ilyen oda-vissza játék volt, és a storyboard az volt, hogy megcsináltam egy ilyen könyvmakettet egy picibe, amiben ilyen vázlatosan ott voltak a képek. Nem mondom, hogy nem változott, megváltoztattunk sorrendet aztán, hogy így még jobban működjön, de ez így, igen, ilyen pingpongoztunk.
6: Most már értem, mire mondjátok, hogy szoros munka.
7: Igen. Igen.
6: És akkor annak is van jelentősége, Kinga, hogy mikor szerepel egy oldalon a két szülő?
8: Igen.
6: Abszolút. Ugye van egy kép például, szerintem ez az első, amin egy oldalon szerepelnek, de most így visszalapozgatom.
8: Igen. Igen.
6: Van egy olyan részlet, amikor már túl vannak a váláson, el is telt pár hónap, egy nagyon mély kék esti képről van szó. Felolvasom a hallgatóknak. Luisa és Buba, ugye a teknős, sokat utazott a két gyerekszoba között. Egy hetet itt laktak, egy hetet ott. Suhantak velük a hónapok, mint az autó ablakában az esti fények. És mire beköszöntött a tél, már mindkét lakásban otthon érezték magukat. És ez az a szöveg, amihez párosul az, hogy az anya meg az apa egy oldalon van, a kislány van a másik oldalon. Mert?
8: Hát már azt éreztem, hogy oké, ő így ingázik a két szülő között, de a szülők azért ők egységesen. Tehát úgy vannak egy oldalon, hogy teljesen egyenrangúak, és hogy nem kell itt súlyozni, hogy melyikhez kötődik jobban, vagy melyikhez nem, hanem hogy ez egy ilyen nagyon nyugalmas és harmonikus viszony a válás ellenére is.
6: Mindjárt folytatjuk ezt a beszélgetést, mert még csak a könyv felénél járunk körülbelül, vagy hát még lehet, hogy ott se. Gimesi Dórával és Rófusz Kingával egy kis szünet után folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Bulizz együtt a Száguldó Cirkusz szereplőivel! Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le! Jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola bor teraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vaj és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
3: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
2: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Aki bújt, aki nem, megyünk. Szász Hold, Vejszer Alindával.
4: Gimesi Dora és Rofusz Kinga ülnek velem szemben, és a Teknős idő című kötetről beszélgetünk, mert hogy ez egy, hát nem ismétlem meg, amit az első felében ennek a műsornak beszélgettünk, hogy nagyon-nagyon tudatos vizuálisan is, és szövegileg is, és ott tartottunk, hogy van egy oldalpár, ahol a szülők egységét, vagy közösségét jelzendő együtt szerepelnek végre egy oldalon, és nem külön az ellentétes oldalpáron, és ez egy iszonyatosan sötét kék kép, és úgy érdekel engem ez is, hogy ez a nagyon-nagyon mély kék, ez honnan jön, vagy miért ez a ennek a pillanatnak miért ez a színe?
5: Egyrészt ezt láttam a fejemben, másrészt nekem a kék, annak ellenére, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy hideg szín, szerintem ez borzasztóan meleg tud lenni, és nekem itt ez abszolút egy ilyen meleg, vagy biztonságos helyzet. Tehát van benne némi feszültség, én értem, de hogy nem érzem azt, hogy ez egy ilyen nagyon vad dolog lenne, hogy ez kék, ez a kép.
4: Uh-huh. Dori, te van olyan, hogy néha így beleszólsz abba, amit a Kinga csinál? Tehát, hogy nem így képzeltem, nem ez a szín, vagy szóval ilyen típusú instrukció van, vagy sosincs?
6: Nem. Ilyen nincs. Inkább az van, tehát tényleg, amit a Kinga mondott, hogy sakkozgattunk például az idővonallal, hogy melyik kép után lenne jó. Hogy, tehát inkább ilyen dramaturgiai sakkozgatást csináltunk, ami nem is a Kinga munkájába való beleszólás, hanem így a közös munkának a folyamata.
4: De már mint hogy mit? Tehát mit cseréltetek volna föl? Mert azért itt az idő nagy léptékben halad előre. Tehát először csak pár hónap telik el, megszokja a válást a kislány, akkor megyünk tovább, egyszer csak kamasz lesz, aztán már fiatal felnőtt, vagy mit tudom én, 20 éves, aztán fiatal felnőtt, és aztán megöregszik. Szóval egy kötetben benne van, mit tudom én, 70 év, és nincs annyi lap, nincs annyi oldal. Tehát, hogy végül is ezen mit lehetett volna fölcserélni?
6: Én már nem is emlékszem egyébként, hogy konkrétan mivel, de volt egy ilyen sakkozgatásunk, hogy körülbelül

0: mikor, vagy hogy mennyi időt adjunk például a kamaszkor és a terhesség közötti időszaknak, hogy ez mennyire gyorsan zajlik, vagy mennyire lassan zajlik, vagy amikor már a Luizának megszületik a kislánya, akkor az ő felnövését például, na például az egy olyan volt, hogy amikor már együtt elmennek nyaralni, ott eredetileg egy kisebb gyereket rajzoltál, igen, ugye? És akkor ott merült fel például, hogy ott nem eléggé telik az idő, és hogy az volna a jó, hogyha az már egy nagyobb gyerek lenne.
1: Aha. Tehát, hogy tulajdonképpen azt sorkoztátok, hogy az idő mekkorákat ugorjon, aha, igen, hogyha jól értem.
0: Igen, igen.
1: Ez nagyon, nagyon érdekes egyébként, és valahogy az az ember érzése, hogy minden szereplőnek megvan a maga színe. Ugye? Valahogy igen. A Luizáé a rózsaszín, vagy az ő környezetében tárgyak, meg cipők, meg valahogy a rózsaszín ez úgy tapad hozzá, de lehet, hogy nem.
2: Az elején biztos, amíg kicsi, aztán amikor jön ez a vadabb, ilyen emosabb korszak, ott már nem.
1: Igen, ott inkább lila vagy. Nem. De ott is rózsaszín a cipője, igen, például, itt van rajta egy Converse cipő, igen, meg rózsaszín kézlenyomatok, jó, meg szóval valahogy sokszor előjön, rózsaszín, igen, lámpa van a szobájában, szóval ez a rózsaszín ez így elő-elő kerül. De most pont egy olyan oldalpárhoz jutottam, ahol perspektívát vált a kötet, nem kívülről figyeljük az eseményeket, hanem a teknős szemével. Na, erről meséljetek.
0: Hát ez is szerintem már az elejétől volt. Én úgy emlékszem, hogy már az első vázlatban volt olyan, hogy én is írtam olyat, hogy itt tök jó volna, hogyha a teknős szemével látnánk, és a Kinga is már rajzolt olyat az első vázlatban, hogy akkor hirtelen teknős szemszögre váltunk. Szerintem erről tényleg a nulladik percről beszéltünk, hogy az milyen érdekes, hogyha teknős szemével látunk. És például itt ennél az oldalpárnál, ugye itt ismerjük meg Luisa későbbi férjét, Misit, hogy ez például nekem tök fontos volt, hogy a teknősnek is tetszen, és hogy így tényleg teknős szemszögből nézzünk rá erre a kapcsolatra, hogy akkor ez jó lesz.
1: Egyébként érdekes, mert hogyha így megfogalmazódik, hogy legyen a teknősnek is egy nézőpontja, akkor nem fogalmazódik meg, hogy legyen az egész kötet a teknős nézőpontjából? Vagy szóval így nem kalandoztál el?
0: Szerintem erre így nem gondoltunk.
1: Mert van egy végig külső szemlő, mint egy kamera venni a történetet, és itt meg hirtelen a teknős.
0: De aztán van más teknős nézőpontos, igen, kép is. Úgyhogy,
1: tehát csak igen, a teknősnek van, akartátok behozni.
0: Néha bemegyünk a teknős nézőpontjába.
1: Egyébként miért csak a teknősébe?
0: Illetve a Luizájéban is vagyunk.
1: Igen? Nem, szerintem Luizájéban nem vagyunk. Teknős nézőpontban vagyunk sokszor, vagy ilyen ágy alatt például.
2: Teknős, meg külső.
0: Külső.
1: Aha. Mert hogy a teknős, azon gondolkodtam, hogy nem tud szavakkal kommunikálni, úgy, mint mondjuk az emberi szereplők, és akkor neki viszont jár egy perspektív, hogy látja a világot vizuálisan.
0: Ebben lehet valami. Igen. Igen. Egyébként. Meg hogy abban van egy olyan szép állandósága, hogy egy teknős néz. Nem tudom, hogy tényleg olyan, mint hogy az ő szemében így máshogy telne az idő, vagy hogy ő úgy csak ott van az akváriumban, és akkor néha olyan jó azt a külső szemszöget megnézni.
1: Egyébként olyan érdekes, Kinga, emlékszem arra a mondatra, amikor itt jártál, és mondtad, hogy nem tudsz szép hercegnőket rajzolni, vagy valami ilyesmit mondtál, és akkor most elővettem egy korábbi köteteteket, ez jó hangos volt, tehát elővettem egy korábbi köteteteket, amikor mesélni kezdtek a fák, és tök érdekes, hogy a kislánynak ott, tehát kicsit hasonlít a Luizára, ugyanúgy barna haja van, meg hosszú, és iszonyú rövid frusúja.
2: Igen.
1: Ez miért van?
2: Nem tudom, fogalmam sincs.
0: Mondod,
1: a kor diktált a divat, nem vagy tudom.
2: Nem tudom. Ez annyira érdekes, hogy most viszont, tehát a Városligetes könyvben kicsit lassabban találtam meg a karaktert, itt viszont a teknősnél így valahogy egyből láttam. És azt láttam, hogy szeblős, és elálló fülű, és ilyen kis hülye frufruja van, és barna haja. És onnantól kezdve már nem is akarok mást rajzolni. Tehát, hogy azért az egy jó pillanat, amikor meglátsz egy karaktert, akivel tudsz menni a könyvbe, és akkor már nem akarom lecserélni, és örültem neki.
1: De te azt tudod, hogy miért olyan karaktert látsz, akinek eláll a füle, meg szóval, hogy vannak ezek?
2: Imádom, tehát én ezeket nagyon szeretem, az ilyen kis különleges karaktereket, akik nagyon szeplősek, meg eláll a füle, és emlékszem, amikor átküldtem a Dorinak, és mondta, hát ez én vagyok kiskoromban. És
0: de egyébként tényleg.
1: Egyébként én is gondoltam erre, amikor nézegettem.
2: Én hogy... nem tudtam, hogy ő milyen volt kiskorában, szóval ez
0: ilyen kis elálló fülű, rövid fufrus kislány.
1: Meg hát olyan színű a hajad, igen, a szemed, szóval, hogy ezekből akár az is lehet, igen, hogy a Dori az a...
2: Akár.
0: Hát biztos, hogy van ebben valami tudat alatt. Igen.
1: Az előző kötetet is ide véve, a mostanival együtt, Szóval egy kicsit hadd térjek erre vissza, hogy a témák mélysége milyen. Hogy például mondjuk nem ijedsz meg attól, és nem ijedtek meg attól sem, hogy mondjuk egy világháború kerül elő. Ugye itt a nagymama mesél a világháborúról, vagy válás, vagy nem tudom micsoda. Engem nagyon érdekel az a táncolás, hogy mit lehet, mivel lehet egy gyereket szembesíteni, és mivel nem, és ehhez a vizualitás is hozzájárul. Tehát, hogy mennyire lehet drámát mondani a mesében, vagy azért azt egy kicsit el kell tartani, vagy finomítani. Mit gondoltok erről?
0: Valahogy mindig azt érzem, és hát Andersenről lehet itt nagyon sokat beszélni szerintem. Andersen engem nagyon föl szokott bosszantani sokszor, mert hogy szerintem ő melodrámát ír. Ő kéjeleg a drámában, vagy kéjeleg a tragédiában, és nem is abban, a szenvedésben. Igazából szenvednek a szereplői. És azt gondolom, hogy az például gyerekként azért is viselhető nehezen, uh-huh. mert hogyha ártatlan valakik szenvednek, az valami iszonyatosan igazságtalan, és persze felnőttként bele tudunk feküdni ezekbe a jó kis melodramatikus történetekbe, de gyerekként azt szerintem nagyon nehezen bírható. És én valahol itt húzom meg a határt, hogy miközben meg tök jó, hogyha nem hazudunk, tehát hogy tragikus dolgok igenis történnek az életbe, tragikus dolgokkal szembesülünk, van háború, van válás, van halál, van öregség, ezek vannak, ezek a hajléktalanság, ezekkel találkozunk. Ezekkel nyilván a gyerekeinkkel is beszélgetünk ezekről a dolgokról, de hogy szerintem az nagyon fontos, hogy ne kéjelegjünk a mások szenvedésében, hanem valahogy megpróbáljuk.
1: Csak találkozzunk,
0: csak
1: veled,
0: találkozzunk vele, meg hogy esetleg nézzünk egy olyan empatikus nézőpontot, ami... Tehát igen, hogy hol van a határ, amikor a gyereknek az empátiáját tudod fejleszteni mondjuk ezzel, vagy azt, hogy tényleg, hogy beleképzelje magát mondjuk nehezebb sorsú embereknek az életébe, vagy a szemszögébe. Szerintem ez fontos dolog, de hogy közben meg mégis bírható legyen, vagy hogy mindig legyen benne kontraszt, hogy mindig legyen benne valami ellenpontozás, vagy a humorral, vagy a valami szeretetteljes dologgal, vagy valami könnyedebb uh-huh. motívummal. Tehát ez egy ilyen libikóka.
1: Ez képileg is érdekel, ez a libikóka.
2: Hát tulajdonképpen szerintem itt a kulcs, amit mondod, Dori, hogy nem dramatizáljuk. Tehát, hogy nem, tényleg nem ez a tocsogunk a borzalomba. És képileg is, hát nyilván én nem festhetek borzalmakat, meg undorító, meg visszataszító dolgokat, de beszélni meg igenis kell erről. Tehát, hogy ezek mind az élet részei. Hát nem csinálhatunk úgy, mintha ez nem lenne. De azt érzem, hogy ebbe a könyvbe is, meg a másikba is végig ott van az élet szeretet. Tehát, hogy az élet öröm is megjelenik, és hogy megy tovább, igen. Nagyon sok olyan téma van ebbe, amiről ha akarnak, beszélnek, ha akarnak, nem. Tehát, hogy az, hogy itt tényleg van ez a válás, erre sokan azt mondták, hogy ez egy erős kezdés.
1: Hát igen. Az.
2: Erős kezdés, de ez egy alaphelyzet. És tulajdonképpen azért ez nem egy olyan unikális helyzet, azért valljuk be.
1: Igen.
2: Tehát, és ezen így át is lehet siklani, tehát tényként is lehet kezelni, de akár beszélni is lehet róla, és ez szerintem nagyon jó része ennek a könyvnek.
1: Azon gondolkozom, hogy sokszor van olyan probléma mondjuk ilyen zenei aláfestéssel mondjuk filmekben, uh-huh. hogy túlzottan irányítani igen. akarják a néző érzelmeit, miközben anélkül nem biztos, hogy ez működne. És hogy szerintem ez vizuálisan is megtörténhet, hogyha túlzottan akarja uh-huh. irányítani az érzelmeimet, és hogy te ettől például hogy tartod távol magad? Tehát, hogy ne ess abba a hibába, hogy túl akard irányítani mondjuk a válás drámáját, vagy szomorúságát?
2: Hát nem tudom, én nem tudom, igazából ez egy sokkal ösztönösebb dolog, de én azt tudom, hogy erről csak ilyen nagyon tisztán akartam beszélni amennyire, és hogy semmi fölösleges dolog ne legyen körülötte, tényleg. Mm. Tehát, hogy ilyen tiszta helyzet legyen, és hogy ne legyen egy ilyen túl dramatizált, sírós. Tehát, hogy itt azért nem látsz ilyen krokodilkönnyes jeleneteket benne, hanem azt érzem, hogy ilyen nagyon lecsupaszítva van megjelenítve ez az egész.
1: Ugyan itt az is kérdés, hogy ez egy nagyon kedves történet, de ugye beteg is lesz a teknős, és meg el is kell utána vinni egy olyan akváriumba, ahol ő elfér, de végül is a vége az elmúlás, tehát vagy legalábbis valakinek az ámulása, ugye a teknős még él, de azt érezzük, hogy a Luisa, aki időközben nagymamává érik, hogy ő azért kifelé tart az életből, és hogy nem is biztos, hogy többet érkezni fog ehhez a teknőshöz. Ez is egy nagyon fontos pont, tehát hogy ez a halál, meg az elmúlás, meg a kimenetel a történetből, hogy ezt lehet jól megfogalmazni, és kíváncsi vagyok, hogy itt nyilván az ösztönösség az egy fontos dolog, de hogy így gondolkodtál el, például Dóri, te, hogy meséld el, hogy vége van az életének.
0: Ez például szerintem egy olyan, ami viszonylag hamar megvolt, tehát ez is már szerintem az első vázlatban benne volt. Én nagyon örültem ennek a motivumnak, ennek a cipőkopogásnak, mert azt éreztem, hogy ez amellett, hogy igaz, és ez csodálatos, hogy igaz, de hogy nagyon, nagyon sűrű szimbóluma annak egy ilyen kapcsolatnak, tényleg a teknős és az ember között. És az, hogy a Luisa léptei változnak az idők során, tehát akkor is, amikor babát vár, akkor is, amikor idős lesz, akkor már nyilván lassul, nyilván mások azok a léptek, de hogy úgy adni át ezt az életet, vagy a teknőssel való barátságot, vagy hogy a Luisa úgy adja át a teknősre való vigyázást az unokájának, hogy azt mondja, hogy lehet, hogy az én lépteimet már nem fogod hallani, de az övét tanuld meg, mert mostantól ő fog jönni helyettem. Ott azt éreztem, hogy ez pont eléggé sűrű mondat, vagy pont eléggé sűrű szerkezet ahhoz, hogyha akarunk, akkor beszéljünk arról, hogy mi lesz, hogyha Luisa már nem jön, vagy hogy ez mit jelent. De például nem akartam leírni azt a szót, hogy halál, vagy nem gondoltam, hogy ez itt ebben a kontextusban fontos, hanem inkább tényleg az a fontos, hogy egy ilyen átörökítés zajlik, és hogy amikor a szeplős unokát látjuk a végén, aki ugyanúgy ráteszi a kezét az akváriumra, ahogy a Luisától láttuk sokszor, és ott van a karján ugyanaz a kis karkötő, és ő ugyanolyan kis szeplős, az szerintem egy ilyen tök szép ívet kirajzol. Anélkül, hogy most kifejezetten abban a drámában lennénk, hogy itt a Luisa már nincs, hogy miért is nincs.
1: De ez a Kinga döntése, vagy a te döntésed, hogy ez egy ilyen kis mini-mi legyen? Tehát, hogy a Luisa unokája az mini Luisa.
2: Én eldöntöttem.
1: Tehát, hogy tulajdonképpen akkor ezt az örökítést, ezt tulajdonképpen végeredményben te szülted meg.
2: Igen, igen, igen. De hát annyira, nem tudom, egy jó történet annyira adja a lehetőségeket szerintem egy illusztrátornak, hogy mennyi kis dolgot tehet bele, amit ő talál ki, és ez így abszolút egy ilyen közös szüleményünk, én azt érzem.
1: És miért kell, hogy ennyire hasonlítson Luisára az unokája?
2: Mert ez sokszor van szerintem így az életben, és hogy tényleg nem az első szülő, hanem utána a következő generáció az, aki jobban hasonlít a nagyszülőkre. Meg úgy azt éreztem, hogy ez ad egy ilyen nyomatékot ennek az egész folytonosságnak, hogy megy az élet tovább, és ez így olyan szép.
1: Még azt akartam kérdezni, most oké, hogy ennek van egy valós történet alapja, de hogy az emberek és állatok találkozása és kapcsolódása, és az idősebb és fiatalabbak találkozása, ez azért nem először foglalkoztat téged ez a téma, és ez engem nagyon érdekel, hogy miért pont ez a két találkozás olyan fontos, ez a generációs, illetve a más élőlényekkel való.
0: Fú, hát nem tudom, én sem tudom, hogy miért pont ez a kettő, de az tényleg.
1: Tehát nem is tudom, írt el olyan mesét, ahol egykorú emberek. Igen, biztos, nem
0: biztos,
1: tudom.
0: Hogy írtam egyébként. Hát mondjuk a Kék madárban igen. Egy testvér jó, igen, mászkál, okay. Igen, tehát abban például igen, de igen, engem ez mérhetetlenül foglalkoztat, hogy idős emberek gyerekekkel találkoznak, és hogy ez milyen viszony tud lenni, meg hát az állatokhoz meg nagyon, nagyon erősen kötődöm tényleg kisgyerekkorom óta. Egyébként nekem ezt a nagymamám tanította, tehát én ezt konkrétan a nagymamámtól hozom, ezt a nagyon erős természetszeretetet, és ezért valahogy ez mindig bekúszik a történetekbe.
1: A természet és a nagymama.
0: A természet és a nagymamám, igen. Hát ez
1: és
0: igen.
1: Egyébként ezt a kötetet, ezt olvasta valaki Ausztriában? Vagy tud róla?
0: Én azt hiszem, hogy Kinga megkérdezte, hogy tehát van egy osztrák kiadó, akikkel kapcsolatban van a Pagony, akik az Emma csöndjét is kiadták németül, és azt tudom, hogy a Hanna kommunikált velük, és megkérdezte, hogy például erről a történetről van-e már könyv, vagy hogy ezt a történetet feldolgozták.
1: És nem
0: valaki,
1: volt ezek
0: és de volt, de az inkább egy ilyen dokumentum jellegű, tehát az egy ilyen fotókkal illusztrált dolog, amit lehet, hogy maga az akvárium adott ki, de nem akarok hülyeséget beszélni. És úgyhogy igen, tehát volt, szerintem tudnak róla Ausztriában.
1: Tehát elképzelt, mert ez most klasszikusan egy olyan könyv ezek szerint, ami abszolút érvényes lenne. Hát bárhol persze, de hát Ausztriában meg különösen.
0: Hát jó lenne, ha lenne egy ilyen útja.
1: Szerintem ez nagyon benne van, hogy legyen egy ilyen útja. Utolsó kérdés, mivel küzdöttetek a legnagyobbat a könyv készítése során?
3: Az idővel.
2: Igazából én nem emlékszem most.
0: Nem volt olyan küzdés.
2: Nagyon-nagyon élveztük.
1: Hát olyan is lett.
0: Teljesen meglepően simán ment minden. Igen. Ez olyan gördülékeny volt. De nyilván azért is, mert a Kingával olyan jó meg könnyű dolgozni.
2: Mint a Dóriba.
0: Vagy hogy mi tényleg nagyon szeretünk egymás társaságában lenni. Mi tényleg szeretjük ezt csinálni.
1: Ti barátok vagytok?
0: Igen.
1: Na, hát ilyen is van, semmi összeveszés, semmi pletyka a háttérből, egyszerűen csak egy jó könyv, amit ajánlunk a hallgatóinknak, de még nem menjetek sehova, mert ahogy lenni szokott a műsor végén, a jelenlévők ajánlanak könyvet nektek. Úgyhogy mindjárt jövünk vissza.
4: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
1: És akkor elérkeztünk az utolsó kis etaphoz, ahol akikkel eddig beszélgettem, Kimesi Dóra és Rófusz Kinga ajánlanak kötetet nektek, mit olvassatok, vagy mi a ti kedvencetek?
2: Én most nekem a könyvheti felfedezésem Dániel András legújabb őrültsége, ami...
1: Melyik?
2: Csak egy olyan átlagos szerda reggel, hát ez... Én minden őrültségét nagyon szeretem az Andrásnak, de ezzel most megint így rácsodálkoztam, hogy mennyire jó, hogy egy ilyen teljesen általános hétköznapi dologból milyen zseniális történetet tud lerakni.
1: Ugye az lényeg, hogy nem akar elindulni ez a szerda reggel egyáltalán, de ez egy képregény, de közben persze művészi illusztráció, és hát egy átlagos szerda reggel, ahogy a címe is.
2: És iszonyatosan vicces, de közben meg annyira valóságos is, hogy nagyon-nagyon szórakoztató.
1: Dóri, te mit hoztál mára?
0: Hát én egy olyat hoztam, ami még nem is jelent meg, de a Pagonynál most fog megjelenni. Ezt Elizabeth Steinkenner írta, és Michael Roher illusztrálta. Ez egy osztrák képeskönyv, az a címe, hogy az Új Nagyi. És hát ki gondolta volna, nagymamás könyvet hoztam. Ezt a könyvet én még németül olvastam annak idején, és ez egészen csodálatos képeskönyvről beszélünk, ami... tulajdonképpen az dolgozza fel, hogy egy nagymama elkezd megküzdeni a demenciával, és ettől ő erősen megváltozik. És egyre közelebb kerül az unokájához, mivel hogy elkezd gyerekként viselkedni. És egészen csodálatos ez a könyv, mert egy ilyen nagyon szomorú vagy nagyon nehéz témát olyan finom humorral, és olyan bájosan, és olyan kedvesen, és olyan pontosan mutat be, miközben... nem hazudja el azt, hogy ez például a családnak nehéz, vagy hogy mik a nehézségek ebben az állapotban. Ugyanakkor az unoka és a nagymama kapcsolata viszont olyan szépen alakul, és egy olyan tényleg humorral teli dolog lesz belőle, hogy azt hiszem, hogy ez a könyv egy ilyen nagyon szép mintapéldája annak, hogy ha már itt beszéltünk erről, hogy tabu témákat hogyan lehet jól feldolgozni, hogy egy képes könyv, hogyan tudja ezt nagyon ízlésesen csinálni, és nagyon-nagyon szépen.
1: Hát akkor ezt kíváncsian várom. Köszönöm szépen, hogy ezt így elmondtad, és köszönöm, hogy eljöttetek beszélgetni. Nektek pedig a figyelmet köszönjük. Még egyszer ma a Teknős Idő című könyvről beszélgettünk, amit mindenképp érdemes bemennetek a boltba és ránézni, hogy mindaz, amiről beszéltünk, az mi, milyen vizualitás, milyen szöveg. És egy hét múlva természetesen várunk titeket vissza pénteken 9-kor, addig pedig mindenkinek jó pihenést és jó olvasást. Sziasztok!
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Gellért hegyen az FM 98-as frekvencián.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Változik az éjszakai közlekedés a fővárosban, biztonságosabb lett a repülés, Norrisé a pole pozíció a Hungaroringen. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Augusztustól tovább bővül a budapesti éjszakai közlekedés. A változásnak köszönhetően az agglomeráció számos települése könnyebben lesz elérhető az utolsó metrókhoz, évekhez és vonatokhoz igazított járatokkal. Kelenföldről új éjszakai busz indul Biatorbágy, Sóskút, Pusztazámor és Egyek felé. A részletes menetrend hamarosan a MÁV csoport felületein megjelenik. Eredményes akciósorozat. 33 embert fogtak el az egy hónapos budapesti rendőrségi akciósorozat első hetében. További 33-at pedig előállítottak. Több mint 400 járőr vett részt a célzott ellenőrzéseken. Csaknem 750 embert igazoltattak, és garázdaság, lopás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közterületi szeszelés miatt intézkedtek. A következő hetekben jön a folytatás. Rekordot döntött tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Önvezető autók tűnnek fel Zalaegerszegen, egyelőre a kijelölt utakon tesztelik a jól felismerhető felmatricázott kocsikat. Mindkettőben ül majd egy-egy szakember, aki mindent rögzít, felügyel és ha kell, akkor beavatkozik. A fejlesztők többek között azt elemzik, hogy hogyan reagál a rendszer a különböző forgalmi helyzetekre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra, valamint a váratlan szituációkra, írt a közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Balaic Zoltán arra kérte a közlekedőket, ne próbálják szándékosan tesztelni vagy kiszámíthatatlan helyzetbe hozni az autókat, inkább segítsék a munkát. Lando Norris indulhat az érről a 41. Forma 1-es magyar nagydíjon. A McLaren világbajnoki címvédője megnyerte ugyanis a Hungaroringen rendezett időmérőt, 12 ezred másodperccel előzte meg a Ferrari-s Lewis Hamiltont. A harmadik rajtkockát Charles Leclerc szerezte meg. A 70 körös magyar nagydíj holnap délután 3 órakor kezdődik. Élénk lehet a déli eszél, másút gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos szél csendes helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Holnap délnyugat felől felhők sodródnak fölénk, melyek mellett általában több órás napsütés várható. Délután 29-34 fok valószínű. Hétfőn folytatódik a felmelegedés, kedden is napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Cafén.
4: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. A mai adásban az életről és a határhelyzetekről beszélgetünk vendégemmel. A küzdelemről, amely mindent áthat. Az élet megtartásáért és annak a szervezetnek a jó működéséért, amely azért született, hogy segítsen megtartani az életet. És arról, ami mindezt összetartja. Az emberségről. Vendégem Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője. Szia!
2: Szia! És sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
1: A nevetek Mosoly Alapítvány, súlyosan és krónikusan beteg gyerekeknek segítetek.
2: Igen.
1: Mennyire őszinte ez a mosoly? Lehet egy ilyen közegben mosolyogni?
2: Hát igen, ez nekünk is a mindennapi munkában jó nagy kihívás, mert ugye a mosolyról mindig azt gondoljuk, hogy az egy ilyen mindig csak a vidámságot, hogy most akkor én mosolygok, és az ugye sokszor lehet egy szerep, vagy valami megjátszott dolog, és sokszor kapjuk azt, hogy igen, akkor a Mosoly Alapítvány mondjuk egy közös kampánynál, hogy akkor mondjuk azt, hogy mosolyra fakasztjuk a gyerekeket, és akkor milyenkor mindig el szoktuk magyarázni, hogy az a mosoly, ami a mosoly nevének a mélyebb jelentése, az egy sokkal mélyebb tartalma a mosolynak.
1: És mi ez a mélyebb tartalom?
2: Hát... szerintem az, amikor az ember úgy mélyebben kapcsolódik az élethez. Tehát mondjuk, ha ezt terápiás helyzetre vetítjük, amit ugye mi terápiás foglalkozásokat tartunk ezeknek a gyerekeknek, akkor itt nem az a lényeg csak, hogy abban a pillanatban mosolyogjon, hanem hogy valami olyan mélyebb rétegével, erőforrásaival kapcsolódjon, amitől az életében olyan változások történnek, ami abban a nehéz helyzetben őt előre lendíti. És hogy ez valahogy egy olyan életöröm, ami nem feltétlenül abban a pillanatban lehet, hogy éppen nem egy könnyű helyzet, mert valami nagyon mély tartalommal, egy mély nehézséggel találkozik, de hogy utána, ami történik vele a terápia hatására, akkor valahogy kikönnyülhet benne, megértődhet benne, kap valami olyan megoldást, most nem fejben, mert nyilván a gyerekek ezt nem fejbe értelmezik, de hogy utána könnyebb lesz az élete, és hogy szerintem a Mosoly Alapítványnak a mosoly neve az inkább erről szól.
1: Hát nem csak a gyerekek, hanem a szülők is.
2: Igen, abszolút.
1: Gondolom én, ez egy csomag, nem?
2: Ja, abszolút.
1: És foglalkoztok a szülőkkel is?
2: Igen, és hogy tényleg az van, hogy ez egy rendszer. Tehát, hogy ez nagyon fontos, ezt minden terapeuta ezt alapként így tudja, hogy itt lehet, hogy mi konkrétan a gyerekkel dolgozunk, de hogy ő egy rendszerben él a családban, az iskolában, óvodában, abban a közösségben, ahol él, szóval ezek ilyen rétegzett rendszerek. Ugye a pszichológia egész elmegy odáig, hogy ugye a társadalom, sőt, ökopszichológia addig, hogy még a természetes ökoszisztémákat is beleveszi, hogy ezek mind hogy hatnak ránk. És hogy ez nagyon fontos, mi alapvetően a gyerekekkel dolgozunk, de hogy ahol lehet, már a szülőket is bevonjuk, akár mondjuk ugye mi járunk be kórházba, ott is van, hogyha benn van a szülő, mert azért hosszabb távon, amikor benn vannak a gyerekek egy súlyosabb betegséggel, akkor ott
1: akkor
2: van a szülő.
1: Benn van.
2: És akkor ő is úgy, ezek inkább ilyen organikusan bekapcsolódik, az anyuka, aki ott van, az apuka,
1: a
2: nagyszülő. Van olyan
1: mondjuk
2: is. Vagy olyan
1: terápiában,
2: igen,
1: ő is rajzol.
2: Abszolút,
1: meg
2: van olyan is. Nincsenek ott kötelező emelemek. Amikor mi a kórházba vagyunk, azért ott nagyon, nagyon felkészültek a terapeuták, nagyon tudják, hogy miért vannak ott, mit csinálnak, de maga ott a helyzet az nagyon spontán. Ott nagyon-nagyon kell rugalmasnak lenni, hiszen ott olyan helyzetek vannak, amik abszolút váratlanok lehetnek, olyan körülmények, amik nem a klasszikus terápiás helyzetek, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk pont ott van az anyuka, és pont olyan a szituáció, akkor mondjuk valahogy ő is így bekapcsolódik. Vagy olyan is van, hogy a gyerekkel nem lehet éppen foglalkozni, mert nincs jól, akkor mondjuk az anyukával foglalkoznak, vagy a nagyszülő van ott, akkor őt bevonják. Szóval, hogy igen, ezek ilyenkor komplex, de alapvetően azért mi a gyerekeknek segítünk, ez a fókusz, és a szülőkkel azért dolgozunk, hogy a gyerekeknek segítsünk. Nincsen külön olyan szülőterápiánk, ami a kimondottan csak a szülőknek szól. Olyan van, hogy vannak ilyen hosszú távú csoportjaink is, ott van, hogy dolgozunk külön szülőkkel, de ott is az a fókusz, hogy a gyerekeknek ők hogy tudnak segíteni.
1: Bennem felvetődött az, hogy de ha a szülővel nem foglalkozik, idézőjelben senki, vagy ti spontán, akkor az ő szomorúsága, mert hát egy szülő, igen, azt nem tudja másképpen megélni ezt,
2: abszolút,
1: a helyzetet, hogy nem rontja-e a terápia hatékonyságát. Tehát nyilván van olyan nehéz szituációkban, amikor egymástól tanulnak a felek.
2: Igen.
1: A szülő a gyerektől, a gyerek a szülőktől, a terapeuta.
2: Igen.
1: Tehát ez egy, mondjuk így, hogy tanulási rendszer. De most, ahogy beszélgetünk róla, szerintem ez egy, a szülő az egy nagyon kényes pont.
2: Igen.
1: Hogy
2: igen,
1: fent tudja tartani a gyerekben,
2: igen,
1: azt, amit kapott a terápián.
2: Igen. ez abszolút nálunk is fókuszban van, nyilván itt vannak lehetőségek, amivel élhetünk, tehát hogy elsősorban ugye a terápiáink a gyerekeknek szólnak, mindig vannak szülői konzultációk, tehát ott mindenképp bevonódik a szülő, mivel neki is van dolga azzal, ami ott történik, kell, hogy tudja, kell, hogy ő is változtasson valamiben. Nyilván ez is egy kényes pont, hogy egy szülővel, egy terapeuta hogy tud erről beszélgetni, mi az, amiben őt tudja támogatni. És most már tavaly elindítottunk egy olyan programot, van egy olyan kezdeményezésünk, amit úgy hívunk mi, hogy széles mosolyterápiák. Az pedig arról szól, hogy lehet családoknak pályázni, elsősorban azoknál a terapeutáknál, akikkel mi dolgozunk, és akkor meg lehet azt pályázni, hogy 10-20 alkalmas terápiát a mosoly finanszíroz. Van, hogy
3: csoportos
2: teljes
3: terápia?
2: Nem, ezek egyéni terápiák, és akkor itt akartam ezt behozni, hogy ott már tavaly elindítottuk ennek a családterápiás válfaját is, mert hogy pont ezt láttuk, hogy ugye ez mindenképp egy rendszer, amit a rendszerben érdemes kezelni, de nem mindig van erre lehetőség. Tehát az van, hogy azt meg nekünk kell tudni elfogadni, hogy ahhoz, hogy családterápia legyen, ahhoz az egész családnak el kell köteleződni. Ez egy nagyon komoly döntés azért egy család részéről.
3: És van úgy, hogy nem köteleződnek el?
2: Van olyan, hogy a szülő nehezen mozdítható. Igen, azért ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés szerintem, hogy meg valahogy erre vagyunk szocializálva, hogy ha valakinek van valami problémája, akár egészségügyi, fizikai, vagy valamilyen mentális, lelki, akkor azzal kell foglalkozni, akivel a probléma van, és akkor ugye itt a gyerek. De hogy ez egy folyamat szerintem, amiben a szülőket is egyre inkább nyitottá lehet tennünk, hogy ők is erre ráébredjenek, hogy ez egy közös munka, úgymond idézőjelben.
3: Hát azért, aki nem volt ilyen helyzetben, szerintem nem nagyon tudja elképzelni.
2: Ez biztos, ezt akartam pont mondani, hogy ezt ilyenkor még mi is, akik én 25 éve dolgozom itt a mosolynál, tehát hogy igen, nekem is azért erről.
3: Tehát itt azért ki
2: innen kell, van tapasztalatom.
3: Ki kell mondjuk, hogy itt lét nem lét. Élet-halál kérdés. Nagyon súlyosan beteg gyerekekkel. És hát az, hogy ki hogy tudja ezt elfogadni, itt tulajdonképpen az egész erről szól.
2: Így van.
3: Ami elfogadhatatlan.
2: Így van.
3: Ez a lépés. És a gyerek, gondolom én, hogy ő megpróbálja élni az életet, mert ez a gyerek ösztöne.
2: Így van.
3: A szülő már sokkal kevésbé. Ő nyilván keresi ennek a tragédiának az okát, tehát ő megpróbál tudatosabban közelíteni. És közben itt beszélgetünk a terápiáról, arra jutott eszembe, hogy visszatérve, hogy ez nem okoz-e nehézséget. Tehát, hogy a szülő azon agyal, hogy miért velem történt, miért így, miért úgy, nincs ebből kiút, stb. Tehát lehet, hogy a gyerek ezt egyáltalán nem így érzékeli, a gyerek egy adott létállapotot érzékel.
2: Igen, nagyon más az, amiben a gyerekek vannak, mint amiben a felnőttek. Egy teljesen más működésmód még gyerekként az egész működésünk, az, ahogy gondolkodunk, hogy megéljük a világot, egy sokkal tágabb érzékelésbe éri meg szerintem egy gyerek a világot, és ők szerintem az egész élet-halál kérdéssel is nagyon másképp vannak.
3: De hogy látod, hogy vannak vele?
2: Ez most személyes vélemény, én nem vagyok ugye szakember, de hogy én azt látom, hogy sokkal, hogy mondjam, életszerűbben, természetesebben, őszintébben talán, és igénylik is az őszinteséget, és igen, valamikor nem tudnak a felnőttek között találni olyanokat, akikkel erről tudnak. Lehet, hogy nem verbálisan beszélgetni. Ugye mi azért foglalkozunk művészetterápiával, mert azért a művészeteken, az alkotáson vagy a meséken keresztül szimbolikusan sokkal könnyebb, akár mondjuk a halálról, a félelmekről, a szorongásokról beszélni. Ezek nagyon ijesztő dolgok azért egy gyereknek is. És hogy nekik ez sokkal könnyebb játékban, alkotásban. De igénylik a beszélgetést. Csak nem biztos, hogy verbálisan. És hogy nem biztos, hogy a szülő a legalkalmasabb erre, most az alkalmasat így idézőjelben mondom, mert iszonyat nagy trauma. Tehát tényleg ezt szerintem fel se tudja fogni, aki ezt valaha nem élte meg, és szerintem nagyon is tisztába kell tartanunk szakemberként azt a határt, ahol a szülőnek van ebben a határa. És azért van, hogy valamikor a gyereknek tudunk csak segíteni, mert a szülőnek ez egy olyan mérhetetlen nagy teherfájdalom, ez egy ilyen trauma. Tehát ez nem egy egyszeri trauma, hanem ez egy folyamatos trauma onnantól kezdve, hogy a betegség kiderül. Tehát folyamatosan traumatizálva van az egész család, és ez szerintem így nem elvárható a jó viselkedés senkitől szülőként. Hát minden szülő a legjobbat teszi. Azt, amit ő a legjobbnak tart a gyerekével szemben, és mindenkinek más a megküzdési módja, és szerintem ezt tiszteletben kell tartani, kell támogatni, segíteni, vagy elmozdítani a felé, hogy a gyerekkel minél közelebbi közösbe legyen. De hogyha ez nem teljesen közelíthető, akkor a gyereket lehet megtámogatni abban, hogy a terápián, akkor amire neki van igénye, arról kommunikálunk így az alkotáson keresztül.
3: Hát igen, ez a szféra, amiről gyakorlatilag nincs tudásunk.
2: Így van.
3: Nincsenek szavaink, igen. Talán ahogy mondod, ez a művészetterápia, az egy másik nyelv,
2: abszolút.
3: Így tud kibontakozni, igen. De ez a szféra, amiről nem tudunk beszélgetni.
2: Itt igen, talán... bocsánat, csak azt jutott eszembe, hogy tényleg az van, hogy még hogyha az embernek van is vágya ezt kifejezni szavakban, mert ugye sokszor jó úgy mentalizálni, ha jól tudom, így hívják ezt, hogy amikor fölhozzuk így a tudatosba, és így ki tudjuk mondani, nevén tudjuk nevezni, az nagy erő azért. De igenis vannak olyan tartományok az életben, amit máshol lehet csak megélni, igen. És ott föl is dolgozható, vagy átalakítható, erőforrásra alakítható mondjuk. Mondják is, hogy létezik ez, ugye ez egy szakkifejezés, hogy poszttraumás növekedés. Szóval azt mondja, aki ilyen élethelyzetben kerül, azt, ez számomra ez olyan, mintha egy ilyen satúba kerülne ilyenkor az ember.
3: Ez annyira... mit jelent pontosan a poszttraumás növekedés?
2: Az, hogy mondjuk egy ilyen élethelyzetben, ahol egy nagy trauma van, akkor mégis valami többé válik az ember a folyamatban. Átalakul. Ez biztos, hogy olyan hatással van egy ilyen élethelyzet az egész családra, ahol így minden megváltozik, minden átértékelődik. És az a kérdés, hogy igen, ebből ezt mennyire tudja egy család ilyenkor így továbbvinni, akár a gyerek nem annyira tudatosan, a felnőtt inkább tudatosan tud már ezzel kezdeni valamit, de biztos átrendeződik az értékrend.
3: Hát itt nem tud. Ugyanaz. Nem
2: tehát, hogy itt minden átalakul. Itt a fontossági sorrend, az teljesen más lesz, tényleg ott van az ember az élethalál közelében. Én nem voltam még ilyen helyzetben, olyanban már voltam, amikor azt hittem pár napig, hogy daganatos betegségem van, és nagyon emlékszem arra a nagyon fura állapotra, hogy úgy hogy mondjam, ez ilyen szinte el is mondhatatlan így szavakba, de hogy olyan, mintha így satúba rakott volna az élet, és így kipréselj belőlem azt, hogy így átéljem azt, hogy milyen lehet ott a halál közelében lenni. És hogy az tényleg olyan, mint egy ilyen transformáció, hogy teljesen átalakítja az embert. Maga a félelemnek van egy ilyen nagyon erős energiája.
3: Nem akarok ebbe vájkálni, de most az jutott eszembe, hogy ez neked segített a munkádban?
2: Ez az élmény?
3: Igen.
2: Igen, és érdekes, hogy ez segített azt tudatosítani, hogy én ezt miért kezdtem el annak idején.
3: És miért kezdted el?
2: Akkor csak azt tudtam, én akkor évekig hirdetésszervezőként, illetve utána már az Oktogon magazinnak a hirdetési osztályát vezettem.
3: Tehát üzleti világ.
2: Üzleti világban voltam, abszolút mindig fontos volt, hogy legyen mögötte valami misszió. Ugye ezzel az Oktogon magazinnak is az volt, hogy ugye a szép környezet, dizájn, építészet, igen, ott Bojár Iván Andrással, Winkler Nórával, ugye ez egy tényleg valahogy ilyen közös ügy volt az is, de hogy azt éreztem, hogy szeretnék valami. Nem is tudom, valami másra vágytam, valami még mélyebbre. És hogy azt tudtam csak, hogy valami olyat szeretnék csinálni non-profit szférában, ahol olyan családokkal tudunk dolgozni, akik valami nagyon nehéz helyzeten mennek át. És nagyon fura volt, hogy nem sajnálatot éreztem, hogy szegény családoknak segíteni, bármennyire is nehéz helyzet, hanem valami nagyon mély tiszteletet, vagy nem is nagyon találtam rá szót, hogy azt éreztem, hogy egyszerűen én ebben a témában szeretnék így hozzátenni, mert itt valami...
3: akarsz lenni?
2: Igen, hogy itt valami történik, valami misztérium, valami nagyon-nagyon mély, és nagyon, hát nem is tudom, mi a jó szó rá. Tényleg nem, ott az élet-halál mesdjén ott átalakul
3: nem
2: valami.
3: Nem volt ebben szomorúság?
2: Érdekes, hogy ott akkor így nem, amikor ez így motivált. Nyilván a helyzetekben, amikor látom, hogy mi történik, vagy közelebb kerülök ehhez, ott nagyon, de hogy az is a része. Tehát, hogy valahogy ott olyan intenzívek lesznek az érzések szerintem, hogy az is nagyon átalakít. És hogy nagyon érdekes, hogy utána tudtam meg itt, amikor ezt megéltem, és valakivel erről beszélgettem szakmabéli terapeutával, hogy mondta, hogy ezt úgy hívják, hogy poszttraumás növekedés. Tehát, hogy sok évvel később tudtam meg ennek a nevét.
3: Nekem határozottan az érzésem, hogy van az a szomorúságnak az a foka, amikor az ember nem tud más eszközt bevetni, csak a szeretetet. Tehát amikor látsz egy nagyon súlyos állapotban lévő embert, és gyakorlatilag eszköztelen vagy, akkor nincs más mód, mint hogy magadhoz öleled. Igen. És nem tudsz mit csinálni többet, de ez a gesztus, ez egy szeretet gesztus, amivel... hát nem részt válasz, mert nem tudsz részt vállalni, csak így érezteted vele, hogy
2: igen,
3: fontos.
2: Együtt érezni nagyon mélyen.
3: És arra azt is akartam kérdezni ebben a terápiában, hogy ez mennyire működhet? Tehát egy terapeuta, aki elvégez egy szakmai feladatot, az meg tudja ezt csinálni? Belülről is, kívülről is? Van erre ideje, módja, hogyha most nem beszélgetünk, csak megfogom a kezed?
2: Hát ugye én nem vagyok terapeuta, úgyhogy csak azt tudom mondani, amit láttál, a terapeutáktól hallok, meg amit láttam, de hogy igen, ezzel nagyon sokan küzdenek, hogy mennyire vannak belül, meg kívül, mert hogy ugye az egész terápiás folyamatnak nagyon fontos része a módszertan nyilván, meg hát amit tanultak ezek az emberek, de hogy a lényege az a kapcsolat. Tehát így ott, van. Amikor egy terapeuta bemegy egy gyerekhez, egy kórházi osztályra, vagy egy csoportot vezet, akkor ott egy nagyon, nagyon jelenben lévő állapot kell. Tehát őnek egy olyan állapotba kell kerülni, ahol ön amennyire csak tud, jelen van. És ott ekkor tud kapcsolódni a gyerekkel. És abban a kapcsolatban indul el a terápia valójában, az itt és mostban. Tehát ott nagyon kell tudni intuitívan és érezni azt, hogy ott mire van szükség. És hogy nagyon nehéz ebben egyszerre ott lenni és kapcsolódni, és benne lenni, de közben meg olyan távolságot tartani, utána ki tudja jönni, és ő tudja élni a saját életét, mert különben azért ők ezekkel rendszeresen találkoznak, ezekkel az esetekkel, és tönkre megy egy ember, hogyha folyamatosan ebbe van. Én ezt ismerek is olyan terapeutánkat, akik évekig dolgoztak nőként, ugye kórházi osztályokon, onkológiai osztályokon, és hogy van egy pont, ahol ezt nem lehet sok évig tovább csinálni. Tehát, hogy egyszerűen...
3: Eltörik az ember, elfogy.
2: Igen, igen, de hát ugye nekik van rendszeresen, tehát hogy mi például, ugye mi egy rendszerbe dolgozunk, ez nagyon fontos, hogy mi azért non-profitként egy komoly céges rendszert működtetünk, és hogy a szakmai munkánk egy nagyon komoly monitoring rendszerben működik. Ennek az egyik része az, hogy a terapeuták járnak szupervízióra, tehát hogy mi ezt biztosítjuk, sőt, valamilyen módon kötelezővé is tesszük.
3: Azt mondják, hogy a pszichológusok, a pszichiáterek szintén járnak egy másik pszichiáterhez.
2: Így van.
3: Nem tudom, lehet, hogy ők is így hívják ezt, hogy szupervízió.
2: Igen, ennek ez a hivatalos neve, hogy szupervízió, ennek megvannak a keretei, erre vannak külön szakemberek, akik ehhez értenek.
3: Meg kell nézni, hogy a kollégák hogy vannak.
2: Igen.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Adorján Katalinnal, a Mosoly Alapítvány ügyvezetőjével.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Bulizz együtt a száguldó cirkusz szereplőivel. Július 26-án a Félix Budapest ad otthont a Forma 1 Magyar Nagydíj afterpartiának. Exkluzív helyszín, világszínvonalú hangulat, felejthetetlen zene és a nyár egyik legforróbb éjszakája. Ne maradj le, jegyek még korlátozott számban elérhetők a felixbudapest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégem Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője. Szélről, jobbról-balról érintettük a pénzkérdést. És most elképzelem a, mondjuk így pénzgyűjtés, hát nem, azt hiszem fundraisingnek hívják ezt a szót, hogy, és 345 milliót mondtál?
2: 375 millió az idei célunk, igen.
1: Hát az nem kis összeg.
2: Az nem kis összeg, igen.
1: És ez ilyen kopogtatással megy?
2: Hát nekünk van erre szerintem egy nagyon profi rendszerünk, ami fölépült a kezdetektől, hogy van egy üzleti kör a Mosoly körül, amit így, ez még az alapítóktól indult el, hogy ők is üzletemberek voltak, vagy most is azok, és hogy ez egy ilyen kapcsolati háló kiépítése elindult, és ez valahogy ebben egy darabig így nagyon ösztönösen mentünk, most már nagyon tudatosan dolgozunk ebbe, hogy ezt a kapcsolati hálót bővítjük. Itt már egymást is hozzák a támogatók, tehát és nem, ők üzletemberek általában, tehát hogy üzletemberek, üzletasszonyok, akik így vagy azt magánemberként adományoznak, vagy a cégükkel, vannak benne klasszikus nagy KKV-k mondjuk, vagy multivállalatok is, akikkel együtt dolgozunk, de hogy mi ezt a kapcsolati hálót bővítjük. Valahogy azt éreztük, hogy az, ami a terápiában nagyon fontos értékünk, ez a személyesség, ez nem egy ilyen felvett érték, hanem ez valahogy nagyon egy evidencia, meg ez valahol belülünk is fakad, és akkor szerintem ez az önazonosság nagyon fontos, hogy megjelenjen az adománygyűjtésben, és szerintem ez egy olyan erő, amivel mi ebbe dolgozunk, ami így nagyon érezhető, hogy van egy ilyen nagyon elkötelezett támogatói kör, kvázi egy közösség körülöttünk, akikre így nagyon-nagyon lehet számítani. Szóval ez egy nagyon jó érzés.
1: Hát igen, mert az adománygyűjtésnek a kulcskérdése a hitelesség.
2: Így van. Így van.
1: És
2: így van. Ez nem sales technika, csak...
1: Igen, tehát nem lehet kimenni szórólapokkal, hogy akkor küldjél, hanem ez abszolút személyes hálókon működik. Mert az vetődött fel bennem, hogy jó, hát a cégek támogatják, mert hogy hát nagyon nehéz ellenállni, hogy beteg gyerekek fényképei, meg nem tudom, tehát nehéz sorsok, és akkor adnak. De vannak akkor ezek szerint olyan támogatók, akik évek óta, tehát ők
2: igen, egyre több,
1: mondjuk szerencsére. Így, hogy az ügy mellé állnak.
2: Igen. És ide tehetek egy megjegyzést, csak mondtad ezt, hogy a beteg gyerekek, hogy fényképek, hogy ráadásul az is van, hogy mi erre nagyon figyelünk, mert azt gondoljuk, hogy egy ilyen élethelyzet, ez egy nagyon-nagyon intim folyamat.
1: Tehát erről nincs fénykép.
2: És nagyon kiszolgáltatott, igen. Mi ezt rettenetesen szigorúan vesszük, tehát nekünk van egy gyermekvédelmi irányelvünk, az a neve gyerekőrző, mert hogy abba lefektettük nagyon keményen, hogy mit lehet és mit nem, és mi nem mutatunk gyerekeket, nem mutatunk történeteket, nagyon-nagyon finoman bánunk ennek a kommunikációjával, amiért sokszor különben kapunk is olyan visszajelzést, hogy miért nem mutatjuk meg jobban, de el szoktuk mondani a támogatóknak, hogy azért, mert egy gyereknek meg egy családnak az, hogy megmutassa az ő élettörténetét, az egy nagyon kiszolgáltatott dolog, mert lehet, hogy ő maga dönt így, de hát azért rendben van mindig egy olyan kiszolgáltatottság, hogy hát ha már ennyit kaptam, akkor ezt én visszaadom, és hogy ez egyáltalán nem is hogy jó gyereknek. Főleg az a stigmatizáció, amitől akkor ő hirtelen egy ilyen adománygyűjtési. Na, szóval, hogy ez nekem személy szerint is egy nagyon nehéz pont, hogy szerintem nem lehet, de ebben mindannyian együtt értünk a Mosolyban, hogy nem használjuk a gyerekeket semmilyen módon.
1: Ez teljesen valid, és nagyon tiszteletre méltó, csak akkor nyilván a hitelességet viszont csak úgy ezekkel a személyes kapcsolatokkal lehet biztosítani.
2: Igen, azért is döntöttünk így.
1: A támogatók eljönnek, vagy mitől van ez a hitelesség, mert ezek szerint, ha jól értem, ők tulajdonképpen el vannak szeparálva magától van. Az alapítványi munkától.
2: Hát magától a gyerekektől, igen, magától, hogy saját élményük legyen erről, igen, de szerintem ezt nem is nagyon igényli senki. Nyilván, hogy mondjam, megfelelő kommunikációval, azért nyilván a szakmai munkánkat, azt elmagyarázzuk, hogy mit csinálunk, csak nem mutatunk be konkrét gyerekeket, történetüket, nem mutatunk gyerekeket fotókon, másfajta eszközöket használunk a kommunikációra, illetve szerintem amiért minket támogatnak, az az, hogy azt viszont látják és tudják, hogy mi nagyon profi szakemberekkel dolgozunk. Tehát, hogy a legtöbb támogatónk szerintem nem tudja pontosan elmondani, hogy mi történik egy mosolyterápián, de azt tudja, hogy akik nálunk a terápián dolgoznak, ők viszont nagyon tudják a dolgokat, és megbíznak ebben.
1: Terapeuta sztárok vannak, hogy úgy mondjam, vagy legalábbis szakmai tekintélyek?
2: Szakmai tekintélyek, inkább úgy mondanám, mert nálunk nagyon láthatatlanok különben a terapeuták, tehát ők tényleg így a háttérben dolgoznak, nincs rajtuk rivaldafény, nem és is igénylik.
1: A támogatók nem igénylik, hogy hát én mosolytámogató vagyok. Most nem emlékszem a honlapon, mennyire szerepelnek, de hogy ez...
2: Elég diszkrétem. És hogy szerintem ez is valahogy egy ilyen fontos dolog, hogy aki érti a mosolyt, ő szerintem pont azért elmellénk, mert
1: akar ezzel
2: élni, vagy visszaélni. Az egy más dolog, hogy mondjuk egy céggel, egy adománygyűjtő kampányban úgy működünk együtt, hogy ez egy win-win helyzet legyen. Tehát, hogyha mondjuk, mondok egy példát, vannak olyan támogatási formák, amikor mondjuk egy cég azt mondja, hogy ő egy vagy két hónapig csinál egy kampányt, és mondjuk az eladott termékeinek x%-át nekünk adja. Akkor az egy közös kommunikáció, akkor abba kell, hogy legyen olyan érték, ami neki is, hogy mondjam, a forgalmát növelheti, vagy valamilyen értéket jelent. Azon kívül, hogy jó érzés, hogy támogatod, hogy ez egy CSR tevékenység, azért ez ma már egy profi dolog Magyarországon is sok cégnél, hogy kitalálja, mi az a CSR munka, amivel ő dolgozik, amit ő beépít a mindennapjába, hogy ad vissza a társadalomnak, milyen ügy mellé áll abba, azért egyre többen tudatosak. Tehát, hogy ez a kettő így összeérhet jól, hogy van egy önzetlen segítség, mert ugye a támogatás lényege ez jogilag, hogy nem kér semmit cserébe, ugye ez nem szponzoráció, igen, ez támogatás. De attól még szerintem fontos, hogy legyen egy cégnek mondjuk ebbe tudatos, hogy mondjam, amit ő ebből nyer, mint cég, akár PR-ban, akár társadalmi felelősségvállalásban. Ezt kell valahogy, ezt az arányt jól megtalálni, és ez azt kell, hogy mondjam, hogy mármennyire is építünk rendszereket, ebben mindig van egyediség. Tehát, hogy itt is az van, hogy leülünk valakivel tárgyalni, és akkor ott azt együtt kidolgozzuk, hogy mi az, ami egy jó együttműködés lett
1: közöttünk. Mi vezeti a cégeket, vagy a támogatókat? Az együttérzés, a lehetséges nyereség, mert most arról is beszéltünk, hogy hát egy cég reputációját emeli, hogyha jó a CSR-ja, és milyen társadalmi felelős cégnek tűnik. Tehát mi a jellemző, hogy miért adnak pénzt nektek? Hogy látod?
2: Hát én ezt úgy látom, hogy van egy, biztos, hogy van egy érzelmi része, vagy nem tudom ezt minek hívjam, hogy igen, az, hogy segíteni szeretnék. Azért minden ember ilyenkor, akik a mi támogatóink, ők egy kőkemény üzleti világba dolgoznak, és itt valami másba be tudnak kapcsolódni, ahol azt az oldalukat megélhetik, hogy milyen az segíteni.
1: De őket abszolút. Egy kicsit, tehát jó érzés.
2: Jó érzés, igen. Van egy lelkület szerintem a mosoly körül, amiben ilyenkor bekapcsolódnak. Ezt soha nem tudtuk úgy pontosan megnevezni, hogy mi ez, de hogy ezt látom a támogatókon, hogy ez a közösség. Tehát ez ne úgy képzeld el, hogy egy közösség, ahol összejárnak. Persze vannak kapcsolódások üzletileg, barátilag, emberileg, ki is alakulnak ilyenek a támogatók között, de mondok egy példát, nekünk van minden évben egy nagyon komoly Artscraft Design jótékonysági aukciónk, ami egy nagyon komoly szakmai válogatás Spengler Katalin vezetésével. Ez egy nagyon profi aukció. Itt is van olyan, azért jönnek el az emberek, hogy szeretnének mondjuk műtárgyakat megvásárolni. Ez egy motiváció. De a valódi igazi motiváció mögötte, hogy ők szeretnének megvenni valamit, de hogy a mosolyt támogatják. Az, hogy meddig megy föl egy licit, abban nagyon-nagyon nagy szerepe van abban, hogy a mosolynak szeretnének segíteni, és 10 éve csináljuk ezt.
1: A műtárgyakért kapott pénzt, azt ti kapjátok?
2: Egy részét. Tehát a művészek lemondanak haszorról, a galériák teljesen lemondanak a hasznukról, és vannak művészek, akik teljes összeget odaadják nekünk. Tehát ebből nekünk mondjuk tavaly 125 millió forint jött össze egy este alatt. És ott 10 éve csináljuk.
1: Hát az éves működéseteknek az egy negyed.
2: Bizony. És ott minden év, most is tisztaliba bőrlettem, hogy ott van egy olyan pillanat, amikor így teljesen tapintható, hogy itt mindenki ezért van ott, hogy segítsen, és akkor föltolják a liciteket, iszonyat jó hangulat van, a végén akkor, amit mondjuk, ha van két műtárgy, amit közben nem vettek meg, az biztos, hogy valaki megveszi, és hogy ez ott már teljesen látható és tapintható, hogy azért, hogy a mosolynak segítsenek, ott van egy ilyen energiasűrűsödés valahogy, és szerintem ott az a valódi érték mindenkinek, amiért valaki mosolytámogató.
1: Minden szervezet életében a növekedés, az egy válságveszélyes terület. Igen. Ez hogy lehet jól kezelni? Üzleti életből hozott minták, módszerek? Mert szerintem azért egy az egybe azt sem nem lehet alkalmazni. Nem. Tök más emberek. Tehát.
2: Hát őszintén meg nem pont most vagyunk ezen a ponton. Tehát, hogy az elmúlt években még valahogy úgy mentünk a növekedés után.
1: Szerintem ebben a fejben átállás akár új emberek integrálása, amit ugye nyilván ez egy ilyen üres HR-es szó, de azért tulajdonképpen arról van szó, hogy eddig dolgoztunk négyen az irodába, most még jön két kollégina, akik nem tudom én mit szeretnek, tök mások, tehát emberileg be kell illeszkedni valahogy, és ilyen gyorsan ráadásul, tehát eddig négyen voltunk, de hónap után már nyolcan vagyunk, tehát emberileg mi segít ebben az integrálásban, vagy így alap, aki odajön, az rögtön átveszi ezt a mondjuk így mosoly attitűdöt?
2: Hát nem feltétlenül, hát nagyon
1: ebben
2: változó,
1: neked,
2: attól is
1: függ. Neked van ebben szereped,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, ebben nagyon sokat
1: dolgoztunk.
2: Igen, nagyon sokat is dolgoztunk az elmúlt pár évben ezzel, hogy főleg egy ilyen szervezet, mi azért nem vagyunk annyira nagyok, de ahhoz már nagyok vagyunk, hogy így csak úgy működjünk, ahogy igen. éppen sikerül. És nagyon emberi a csapat, tehát hogy itt nagyon erős emberi kapcsolódások vannak, ami szerintem egy nagyon nagy érték.
1: Személyes kapcsolódások a munkaidőn kívül, vagy
2: nem feltétlenül, a munkán belül nagyon személyes, érzelmileg is nagyon fontos szerintem mindenkinek.
1: De szeretik egymást az emberek?
2: Igen, és ebben sokkal nehezebb elviselni szerintem a konfliktusokat, hogy a munkából adódóan, különböző látásmódokból adódóan, különböző működési módokból adódóan, ami személyesen is mondjuk különböző, meg mondjuk különböző területek különbözően működnek.
1: Mert bántásként érzékelhetünk.
2: Mert bántásként, és nagyon-nagyon meg tudnak bántódni a kollégák, és hogy ezt jól kell tudni kezelni, és hát ezt látom az elmúlt pár évben, hogy ha ezt nagyon for-profitosan kezeljük, hogy ez egy munkahely, ide nem hozunk be érzéseket, akkor elfolytódik egy csomó minden, és az egyszer csak valahol kicsap. Tehát, hogy tudni kell teret adni az őszinte kommunikációnak, ami sokszor nagyon-nagyon nehéz, főleg egy munkahelyen, meg hogy ebbe meddig lehet elmenni. Szóval ez egy külön művészet, egy külön kihívás, amit mi is tanulunk, én is most tanulom, tehát, hogy itt tényleg az van, hogy én egyedül ültem 25 éve egy irodában, és most meg van 13 ember, akivel együtt dolgozunk a bent az irodában, aki a szervezőcsapat, van 22, 24, 25, az változó a számuk, hány terapeutánk van, ők ugye a helyszíneken vannak, van három boardunk, aki dolgozik, van egy csomó olyan támogatónk, aki akár mondjuk a napi munkába is segít jogászként, pénzügyesként, szóval ez egy 50 fő szervezet már körülbelül, szóval azért ez nagyon nagy mindsetek, mert nagyon más mindseteket kíván így vezetőként is, és fú, ez azért nagyon nagy kihívás, hogy tényleg ezt a részét, hogy legyünk profik és hatékonyak, de közben meg az van, hogy nem hagyhatjuk
1: az emberség
2: nem kívül az emberséget. Hát emberek dolgoznak, figyelnünk kell egymásra, nagyon-nagyon sokszor a kiégés határára kerülünk mi is, a terapeuták is, ugye, mert hogy minél többet vállalnak, mert minél több gyereknek kell segíteni, tehát be kellett vennünk így a mindsetünkbe azt, hogy figyeljünk jobban a terapeutákra például, figyeljünk jobban magunkra, és ez az utóbbi, ez nagyon sokszor elmarad.
1: Elmarad?
2: Elmarad, mert...
1: Nem kezelitek magatokat, vagy a konfliktusokat?
2: Van egy pont, ahol igen, de sokszor az van, hogy fú, hát itt előrébb
1: haladni
2: van az,
1: kell.
2: Hogy haladni kell, az mindig, hogy haladni kell, nagyon nagy a cél, nagyon nagy eredményeket várnak tőlünk, mi magunktól nagyon nagy eredményeket várunk, nagyon sok az egy napra eső feladat, és akkor ebben mindenki ilyen hősiesen próbál helytállni, hogy hát feláldozom akkor egy picit magam, vagy eszünkbe se jut, mondjuk egy 4 órás meetingen nem jut eszünkbe, hogy kimenjünk a mosdóba. Tehát, hogy ez nonsense, hogy ez van, de ez van. Nagyon sokszor csúszunk ebbe, én is sajnos. És akkor utána persze, amikor ez nagyon már így kibillen, akkor nagyon figyelünk egymásra, akkor ülünk le beszélni, de hogy ennek van egy ilyen hullámző amplitúdója, ami mindig eldöntjük, hogy ezen változtatunk, minden évben ez a célkitűzésünk, hogy idén évvégén nem megyünk úgy a karácsonyi szabadságra, hogy teljesen ki vagyunk
1: pótlanva.
2: És ez minden évben mégis az lesz, hogy a nyári szabadság is, meg az évvégi is az úgy megyünk, hogy teljesen ki vagyunk pótlanva.
1: Hát ezek szerint nem csak emberséget kell adni, hanem emberséget kell kapni,
2: igen.
1: ha jól értem.
2: Igen.
1: Említetted, hogy 25 éve egyedül ültél az irodában.
2: Igen.
1: Hát elképzelted, hogy ez lesz?
2: Nem. Pont erre gondoltam, amikor így jöttem ide, hogy a működés közben nagyon tudatosak vagyunk, én is, tehát hogy nem figyelek, de hogy valahogy mégis az van, hogy úgy sose gondolok bele annak a súlyába, hogy azért itt mi megyünk keresztül, sose gondoltam erre, hogy vajon hova jutunk el. Úgy mindig az volt, hogy ez a feladat, ezért jöttem ide, hogy ezt csináljuk, és így építettük közösen. És valahogy én tényleg ebbe nem gondoltam bele, azt hiszem soha, hogy ez így hova juthat el, vagy hogy...
1: Azt értem, hogy van tervezésetek, de így van a ti műfajotokban, a te műfajodban, van egy ilyen, ugye a színészeknél szokták mondani, hogy szerepálom, vagy kétszer ekkora szeretnél lenni, vagy ilyenkor mi jár a fejedbe? Tehát inkább lépjünk ki a hagyományos kérdésből, hogy mi lesz 5 év múlva, de hogy van-e valami, amit úgy, amiről úgy gondolod, hogy ezt el kell érnem?
2: Hát személyesen szervezetként van, mert hogy mi 3 évente tervezünk most már stratégiát, tehát ott azért mindig végig gondoljuk, hogy mifelé megyünk, vannak álmaink, például, hogy hova szeretnénk.
1: De az a profizmus, neked?
2: Igen. Hát nekem maga az, hogy ezt az egész ügyet tovább tudjuk vinni, és hogy minél több gyereknek tudjunk segíteni, minél jobban, komplexebben, ez abszolút nagy, nagyon nagy motiváció. Az, hogy ezt az személyesen nekem nagyon nagy vágyam, hogy ezt az emberséget hogy lehet megőrizni, úgyhogy talán ez mozgat engem most a legjobban, hogy itt fölépült egy rendszer, és ebbe hogy lehet azt a soft részét, ami az emberség, ami a lélek, ami az életszerűség, vagy hogy mondjam, az életet, hogy én sokszor élem meg azt, hogy a mindennapokban megöljük magunkban, most így hívja, szóval az életet nem lehet megölni, de mégis úgy lefolytjuk az életet, és hogy lehet örömteli, minél kiteljesedettebb pillanatokat megélni, úgy, hogy közben ilyen nagy célokat, eredménycélokat próbálunk megvalósítani. Engem most ez motivál valahogy a legjobban. Elkezdtem tanulni például ökopszichológia alapú természetkapcsolati facilitátornak most tanulok, és ott is pont ezt látom, hogy sokszor az a tempó, amiben élünk, az, ahogy jelen vagyunk, az, ahogy mindig fejbe vagyunk, hogy miket kell még megvalósítani, célokat, az kijöli azt, hogy jelen legyünk abban, ami történik, és kapcsolódjunk ahhoz, ami éppen van. Egymáshoz, a helyzethez, magunkhoz, hogy vagyunk egy helyzetben. Hát ezt nagyon sokszor így egyáltalán nem érzékeljük itt testi szinten. Pedig nagyon-nagyon sokat segít, amikor az ember így megélheti azt, hogy én most ebbe a szituációba, én tényleg hogy vagyok. Már maga ez egy feloldó erő, nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Ha meg tudok állni egy pillanatra és figyelni, hogy mondjuk én egy feszült helyzetben hogy vagyok, akkor maga ez a feszültségem már azonnal old. És nekem például az, hogyha ezt ki tudom terjeszteni tágabb élő rendszerekre, mert ugye azért egy cég az egy mesterséges emberi rendszer, nagyon kognitív szinten van, de amikor ezt ki tudom terjeszteni arra, hogy van egy természeti közeg, ami körülvesz, az már egy nagyon élő, lüktető eleven rendszer. Abban már úgy tudok kapcsolódni, hogy ez vissza is táplál sokkal jobban. Ez egy nagyon kölcsönös dolog. Ott nagyon érezhető, hogy valahogy az élet úgy jobban meg tud születni így a megélés szintjén, mert az ott van különben, tehát nem akkor születik nyilván, csak valahogy, mintha ezt nem érzékelnék, és például engem ez nagyon motivál, hogy ezt hogy lehet behozni így a mindennapi működésbe, és nagyon nehezen látom, hogy tudjuk ezt a kettőt így összeegyeztetni. Engem ez nagyon motivál most személyesen, tehát nem csak a terápiás célok, hogy hogyan fogunk segíteni a gyerekeknek, hogyan tudunk komplexebben segíteni, hogyan tudunk ebbe az ellátórendszerbe, ami most, hát reméljük, hogy most azért ez is fejlődni fog, hogy ebbe mi is hozzátenni minél többet, ez valahogy úgy szakmailag evidens, hogy e felé szeretnénk haladni. Engem ez nagyon érdekel, hogy ebben hogy tudunk emberként úgy
1: személy
2: lenni.
1: Szerint
2: személy
1: emberként.
2: Szerint, igen, mert hogy tulajdonképpen ez a probléma a gyerekeknek is, hogy nem élhetnek így. Én ezt látom, hogy mi pont azt csináljuk a mindennapokban, amitől aztán betegek leszünk, ők is betegek lettek. Tehát, hogy ez nagyon nagy ellentmondás, és nagyon nehéz ebből kilépni a mindennapokban, de én még azért nem adtam föl, hogy hát ha lehet elmélyültebben, nagyobb életörömmel. Ezt szoktuk is mondani, hogy hiába van az, hogy mi olyan helyzetekben segítünk gyerekeknek, ami nagyon-nagyon nehéz, meg szomorú, hogy mégis az életöröm felé vinni őket, ami nem mindig jelenti ezt a nagyon felhőtlen, éppen most nagyon boldog vagyok állapotot, de hogy valahol ott a mélye mindig ott van az életnek az a lüktetése, az a nagyon nagy ereje, ami... Volt egyszer egy aukción tartottam egy előadást, egy lánynak a rajzát mutattuk be, amiben ő egy fának rajzolta le magát, és azt mondta, ez egy fa, ami egy nagyon beteg fa volt különben, tehát a rajzon is látszott, de azt írta le, és emlékszem, hogy hetek után jöttem rá, hogy ott van a mondatban, távon a lényeg, ez egy fa, én vagyok a közepe, a gyógyulás. És annyira emlékszem, hogy sokáig csak azzal a részével foglalkoztam ennek a szövegnek, amit ő írt, hogy mik a nehézségek. És egyszer csak ott emlékszem, hogy pár hét után így leesett, de hát ott van a lényeg, kimondta, ő tudta valahol belül, hogy ott van benne az az életerő, az élet maga, amihez, ha ő vissza tud kapcsolózni, akkor az a gyógyulás. És hát igen, rájöttem, ez a terápiák lényege, hogy a terapeuta oda segít visszakapcsolódni a gyerekeknek, és szerintem ezt valahogy nekünk is meg kéne tanulni, mert elfelejtjük, hogy közben, hogyha mi segítünk, és mi kiégetjük magunkat, akkor mi is elveszítjük ezt a kapcsolatot. És ezt nagyon látom mindannyiunkon, hogy nem tudatosan, de egy picit úgy azért feláldozzuk magunkat, de hát ez nem csak a non-profitban van így, ez a for-profitban is szerintem mindenhol az életünkben most ez van, hogy így rohanunk át az életen, és akkor úgy nem éljük. Pedig hát minden pillanatban annyi gyönyör van, meg annyi szépség, tehát az ember kiül a természetben mondjuk, kiülök este mondjuk az erkélyre, és csak ott így figyelek, hát ez maga a csoda. Tehát az élet, ahogy élődik, ahogy alakul, ahogy a madarak énekelnek, repülnek, ahogy ezek a pelyhek szállnak, tegnap pont este néztem az erkéről, hogy ha az ember leül, és ezt tudja csak így figyelni, és így minden zsigerével átélni, hát ez valami olyan boldogság, és akkor nem kellett semminek történnie. Nem kellett elutazni, nem kellett semmit vásárolni, nem kellett semmit fogyasztani, hanem csak megállni, és jelen lenni a pillanatban. Mérhetetlen boldogság tud lenni, és akkor ez nagyon ritka, hogy az ember ideje jut, hogy ezt meg tudja engedni.
1: Az Orján Katalin, azt kívánom, hogy sok ilyen pillanatod legyen. Igen, és köszönöm, hogy eljöttél a Joker Housebe.
2: Kölcsönösen kívánom neked, meg mindenkinek, mert szerintem ez mindenkinek jár, ez az élet.
1: Köszönöm szépen. A Jungle Heart mai története véget ért, vendégem Adorján Katalin, a Mosoly Alapítvány ügyvezetője volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadságszeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Jungle Heart Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Reggelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
1: A man says shoot, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
2: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Hamarosan kezdődik a pótfelvételi eljárás a felsőoktatásban. A rendőrség is készül a holnapi futamra a Hungaroringen. Jobbára száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. Akiknek most nem sikerült, azok még bízhatnak a pótfelvételi eljárásban. Ez jövő csütörtöktől indul. Az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettesét, Vanó Renátát hallják.
6: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
5: A nevelőszülői hálózatok problémáiról tárgyalt a Szociális és Családügyi Tárca az ágazat képviselőivel. Kátai Németh Vilmos miniszter elmondta, hogy a szakemberek az elhúzódó alkalmassági vizsgálatokat, a túlzott adminisztrációt és a mentális támogatás hiányát nevezték a legnagyobb gondoknak. Az egyeztetésen szóba került a bántalmazási ügyek kezelése is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekeket veszélyeztető visszaélésekkel szemben következetesen fel kell lépni, miközben meg kell becsülni a tisztességesen dolgozó nevelőszülőket és szakembereket. Az egyeztetések a következő időszakban is folytatódnak. Fokozott rendőri jelenlétre kell számítani a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Több mint 1000 egyenruhás és civil teljesít majd szolgálatot a Hungaroring környékén. Munkájukat 7 ország rendőrei is segítik. A verseny helyszínét helikopterekkel, valamint lovas, kutyás és motoros egységekkel is biztosítják. A mentők is nagy erőkkel vonulnak fel. A versenypálya területén 13 mentőautó és egy mentőhelikopter is ügyeletben lesz. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Döntően derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő lesz. A Dunántúli középhegység tágabb környezetében lehet leginkább élénk a szél. A Dunától keletre többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. Hajnalra általában 10 és 18 fok közé. A szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken több fokkal 10 fok alá is hűlhet a levegő. A folytatásban nyugat-délnyugat felül megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is sok napsütés várható holnap, a legtöbb a Tiszántúlon. A csúcsok 29 és 35 fok között lesznek.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Altingün. Az Altingün törökül aranyló nap története egy holland zenésszel és egy régi, 70-es évekbeli lemezzel kezdődött. A nevet a 70-es-80-as évek kellemesen gicses csillogása inspirálta, a nagy török előtt Baris Mancsó gyűrűin át suhanó fények. A már a stadionokat megtöltő banda coverbandként indult. A török tagokat a zenekar alapítója Jasper Warhulst a Facebookon verbúválta. Semmi mást nem akart, mint újra teremteni a 70-es években virágzó anatóliai pszichedelikus hangzást, amely a térség ősi népzenéjéből táplálkozik, és most újra felfedezte a világ. Folk bandának is titulálták már ezt az együttest, amely régi dallamokat hoz el új közönségeknek. Ez elég meglepő, ha a torzított gitárok és szintik által dominált hangzásra gondolunk. Számaik szövege sokszor lefordíthatatlan, de megkapó, mint legújabb albumuk címe, Ask. Az arab eredetű szó mély, szenvedélyes szerelmet jelent, spirituális és romantikus értelemben, és az Oszmán Birodalom óta a török művészet egyik kulcsfogalma.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Ojhodicon Kolovikon című ukrán altatódal inspirálta George Gershwint a Summertime című ária megírására, amely a Porgy és Bess operához készült 1935-ben.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Damon Albarn, producer, és Jamie Hewlett rajzoló közös virtuális bandája a Gorillaz 2005-ös slágere a Dare, vagyis Mer merészel volt. A dal eredeti címe viszont It's There, vagyis ott van. Sean Ryder vokalista erős manchesteri akcentusa miatt változtatták meg az alkotók a címet, mivel az ő szájából a kettő teljesen egyformán hangzik.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Deva, Takács Dorina szóló projektje. A fiatal előadó életében mindig is óriási szerepet töltött be a zene. Színházi darabok, kórusok, zenekarok után úgy érezte, hogy itt az ideje elindítania saját szóló karrierjét. Számait ő írja, producereli és énekli, sőt, a lemezborítót is ő készíti. Nevében a D, mint Dorina, az előadót jelképezi. Eva nem más, mint az első nő a Földön. Dalait leginkább népdalok és az elektronikus zenék inspirálják.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az abszolút hallás olyan veleszületett, de fejleszthető képesség, amellyel a hangok magassága támpontok, összehasonlító hangok segédeszközök nélkül felismerhető. Tulajdonosai nem csak az előnyét élvezik, az átlagos hallásúakhoz képest sokkal több hamis hangot kell elviselniük.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as évek közepén keringett Amerikában egy Happy Together című demo, amelyet tucatnyi előadó visszautasított. Mire az éppen hullámvölgyben lévő The Turtles zenekarhoz került, az acetátlemez a sok lejátszástól, új lenyomattól és postázástól már olyan recsegős volt, hogy alig lehetett hallani valamit belőle. Ráadásul a dalszerzői, Gary Bonner és Alan Gordon rendkívül gyengén énekeltek a felvételen. A The Turtles tagjai a kezdeti elborzadás után megérezték a dallam szépségét. 1967-ben rögzítették és megjelentették a számot, amely szó szerint a legnagyobb klasszikusok közé került. A Beatles Penny Lane-jének, valamint Frank és Nancy Sinatra Something Stupid című duettjének uralkodása közötti 3 hétben vezette az amerikai slágerlistát.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a Rádió Caféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
5: A mai mixet Tipsa és Cyborg Templár készítette. Back to back.
6: Thank you.

0: Curiosity. A mai long tracket Tipsa és Cyborg Templar készítette. Back to back.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella I, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Ortobágyi kocsmárosné angyalom.
3: Szevasz, Faterka!
2: Tegyen ide egy üveg bort.
3: Ajaj, jól van.
2: Figyelj, Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
3: Itt a srácokkal.
2: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hatches Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.